bemutatta az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilku Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek, Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegeknek a lehető legjobb hozzáférést biztosító, közölte az államtitkár. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota. Ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirati iroda érdeklődésére. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak, kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a múlt héten pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, és világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a válságok figyelembevételével kell folytatni a magyar honvédség fejlesztését. Számolt be terveiről a Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Elmondta azt is, a megváltozott nemzetközi helyzetben újra kell értékelni az ország fenyegetettségét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltásával kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a Honvéd Vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál, hozzátette. Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Ez a kollégium a bizalom alapkövén épült. Jelentette ki 5-ös Lóránt a Gellért-hegyi épület avatásán mondott beszédében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a kerengő vendége. A kollégium 1895. szeptember 21-i megnyitását több évtizedes szervezőmunka előzte meg. A jelenről nem lehet a múlt nélkül beszélni.
2: Nagyon tudatosan készítették elő az 5-ös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is 5-ös Lóránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőgelegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
1: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
2: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve ugye a professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Gara Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az 5-ös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
1: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az 5-ös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
2: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az 5-ös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű 5-ös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették, és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember. Tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
1: Már a 19. század végén vagy a 20. század elején is a tudós tanárképzésben nagy jelentősége volt a tudós tanárok, tudós professzorok oktatásának jelenléte. Segítsége.
2: Ez pontosan így van, ez a lényege a kollégiumi oktatásnak, vagy kutatóvá formálásnak. Hát ezekre látunk külföldön is jó példákat, modelleket, ugye az angoloknál, a kollégiumokban ezek a tutoriális képzések. Valahogy így kell ezt elképzelni, és a történelmi időkben is így volt. Tehát egy nagy formátumú tudós tanár egyéniséghez kötődtek a felvett kollégisták, kis csoportokban néhányan, és őket közvetlenül tudta oktatni és magasabb elvárások elé állítani, és lépésről lépésre ráterelni a kutatói pályára.
1: Kérem, egy-két tudós tanár nevét emelje ki, akik a fiatalokat oktatták.
2: Mika Sándor volt a történészeknek a vezető oktatója. Óriási hatással volt Szabó Miklós, a klasszika filológusoknak a vezetője, aki mindketten egyébként az 5-ös kollégiumban tanultak, tehát hamar átvették ezeket a Pajzs Dezső például, ezeket a mintákat, és ezt aztán forgatták, visszavitték vissza a kollégiumba.
1: 1906-ra önálló könyvtárat hoztak létre, szabadpolcos könyvtárat. Ez napjainkra mennyire bővült, mennyivel?
2: Igen, tudatosan törekedtek a mintaintézmény alapján, ami az Ekonormál Superior Párizsban, hogy legyen egy szabadpolcos nagy szakkönyvtára az Eötvös Kollégiumnak, ahol minden fontos irodalmi tételt azonnal és könnyedén elérhetnek a kollégisták. És ugye Medgyánszky Dénes és Semsey Andor adományainak köszönhetően állt össze, illetve hát az Eötvös hagyatéknak egy részéből állt össze ez a házi könyvtár. Például kedves tanárom Borzsák professzor úr, aki kurátora is volt a kollégiumnak, egészen a második háború végéig úgy működött, és ugyanazt a célt beteljesítette, amit például a párizsi mintája tudni. Valóban meg tudták venni a megfelelő szakirodalmat, és nem kellett ezek után mindenféle városszerte járogatni különböző könyvtárokba, de sajnos ez a helyzet ugye a háborúval megtört.
1: És napjainkban?
2: Napjainkban kettős könyvtárunk van. Létezik ez a régi Eötvös könyvtár, ami hát ugye az Irodalomtudományi Intézet alapításának köszönhetően helyben maradhatott. Ez egy óriási megmenekítés volt, mondhatjuk így, tehát nem hordták szét a bezáratás után, tehát 56 után az intézet elfoglalta ott a helyét az épületben, és a bölcsészeti rész meg is maradt ott, ahol volt. Igaz, hogy az Irodalomtudományi Intézet profiljának megfelelően elsősorban az irodalmi területeket fejlesztették és oda vásároltak könyveket, de a régi anyag, akár a saját tudományterületemen maradva a klasszika filológia alapkötetei, azok ugye nem évülnek el, nyilván az új szakirodalom hiányzik, de a szövegkiadások és ugyanígy más nyelvterületeken, romanisztikába sorolhatnám, mind rendelkezésre állnak. Tehát ez egy nagyon fontos báziskönyvtár, ezt az Eötvös kollégisták használhatják minden évben, a felvett kollégistákat beiratjuk, és ott dolgozhatnak, nyugodt körülmények között el is vonulhatnak. E régi történelmi könyvtár mellett van nekünk egy másik könyvtárunk, ugye Medgyánszky Dénes nevét vette föl, ezt a 70-es években alapították, úgynevezett ugye szakkollégiumi könyvtárként működik ez elkülönül a régi Eötvös könyvtártól, és ennek az állományának a legfontosabb részei, csoportjai, azok műhelyek szerint vannak szétbontva, tehát teszem azt, a történész műhelyben vannak kézikönyvtárnak a történész vonatkozású kézikönyve, és így sorolhatnám a többi műhelyet. Ez egy önálló entitás, az egyetemi könyvtár, tehát az egyetemhez tartozik ennek a szerves része, ez független az Eötvös könyvtártól. Tehát gyakorlatilag a kollégistáknak, teszem hozzá, ha még könyveket használnak, én bízom benne, azért ez nem veszett ki teljesen, bár erősen visszaesett, kettős lehetőségük van, különösen a bölcsészeknek. Ugye a Dögész könyvtár rész, ami jelentős volt a régi könyvtárban, az ide-oda elkerült mindenféle adományok révén földrajzi társasághoz, matematikai intézethez, stb. Azokból csak ilyen relikviák maradtak, tehát az nem mondhatnám, hogy szó szerint kézzel fogható. És ha megengedi, még hozzáteszem, hogy ma e könyvtárunkat ugye nem egyszerűen csak Medgyánszky Dénes könyvtárként szoktuk hát megnevezni, hanem mindig oda tesszük mellé, hogy könyvtár és levéltár. És ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy épp nemrég mondtam az első éves latinosoknak egy-egy ilyen fogalmat szeretek bevezetni, hogy érezzék, hogy használhatjuk például azt a kifejezést, hogy in situ. Az in situ az azt jelenti, hogy helyben van, vagy helyben maradt. Tehát az egy rendkívüli dolog, hogy az Eötvös kollégiumban keletkezett, vagy bizonyos Eötvös kollégiumhoz kötődő dokumentumok, azok helyben maradhattak, tehát a kollégiumi levéltárban őrizzük őket. És különösen kedves dolog ez most számunkra, hiszen egy tavalyi pályázatnak köszönhetően felújíthattuk, éppen arra készülünk, hogy majd szeptemberben át is adjuk, a levéltári raktárunkat. Mégpedig nem akármilyen színvonalon, hanem az Európában ismert ugye, raktári polcrendszert vásárolhattuk meg, amikor az ember az helyet kiválóan kihasználva, ilyen tekerős polcok segedelmével tudja ugye mozgatni az anyagokat nagy mennyiségben. Őszintén megmondom, az egyik legnagyobb eredménynek ugye fizikai értelemben ezt tartom az elmúlt időkből, hogy európai színvonalú minden levéltári előírásnak eleget tevő levéltári raktárhelyiségünk van, és gondolkodunk tovább, majd a kutatóhelyiséget is szeretnénk majd kialakítani.
1: A kollégium hallgatóinak a létszáma mennyiben változott az elmúlt 130 évben?
2: Jelentősen változott, ez teljesen egyértelmű. A történelmi kollégiumban körülbelül 70 fő lakott, és a szobák is úgy voltak kialakítva, hogy kétfős alvó helyiség kötődött egymáshoz, úgy, hogy középen volt egy dolgozó vagy olvasó kis rész, tehát ezek voltak a történelmi terminussal élve a családok, tehát a kollégiumban ilyen családok voltak, természetesen mind a négyen férfiak voltak, de hát ilyen áthallással volt családfő, családanya, stb. Az újkori kollégiumban most, ha megengedi, megemlítem a bezáratás idejét, hogy lássuk, hogy micsoda drámai különbségek vannak a számokban, ugyanarról az épületről beszélünk, ugyanazról a négyzetméter területről, tehát a 70 fő után, ugye 1950-es bezáratást követően a tanfolyam ellátó vállalat, ilyen veretes neve volt, 450 hallgatót helyezett el emeletes ágyakon az ötvös kollégiumban. Tehát ez magától értető.

0: És körülbelül olyan 110-120 fő az a létszám, aki most bentlakóként ott van. Hát hozzájuk társulnak természetesen az úgynevezett külsősök vagy bejárók, és ezáltal az összlétszám, tehát hangsúlyozom, nem az épületben, de az összlétszám az 250 fő, vagy akár a fölött is lehet.
1: A kollégiumban folyó tanárképzés eredményességét mi mutatja? Most is részt vesznek a hallgatók munkájában, a hallgatók oktatásában a tudós tanárok, professzorok?
0: Őszintén megfogalmazva, az nem átallom többször azt mondani, hogy szinte kizsákmányolja az Ötvös Kollégium a régi diákjait. Tehát az a hatalmas hátország, ahova ugye éppen nemrégiben a 65. évforduló kapcsán az új kollégium megnyitásának évfordulójához kötődően létrehoztunk egy Collegium Nostrum nevű adatbázist, ahol az volt a célunk, hogy 58 után fölvett összes kollégistát ugye megjelenítsük nevükkel, és hát a szándékaik szerint bizonyos adatokat is mögé teszünk. Tehát itt több ezer főről van szó. És nagyon sok ragaszkodik az alma materhez, mindenfajta elvárás nélkül, anyagi elvárásokra gondolok, erre mondom azt, hogy hát bizony a kollégium ez, idézőjelbe téve, ezzel vissza is él. Azért mondhatom ezt bátran, hiszen ez velem is így történt, tehát én nekem meg nem fordult a fejembe soha, amikor egyetemi oktató lettem, hogy én bármit remélnék anyagiak szempontjából az Ötvös Kollégiumtól. Óriási megtiszteltetés volt, hogy a tanáraim, az akkori igazgató vagy műhelyvezető felkért, hogy órát adhatok. Ez az étosza, ez a mindennap az Ötvös Kollégiumban. Lehetne mondani más szerkezetekben működő szakkollégiumokat, ahol tudom, egy-egy óraadói díj az bizony tetemes összeg. Nyilvánvalóan azért mi is törekszünk arra, hogy valamilyen szinten, legalább gesztusok formájába megköszönjük, megbecsüljük a tanárainkat, műhelyvezetőinket, de ahogy mondtam, a kollégium érdemi működése ezen a bizalmon nyugszik, amelynek a lényege az, hogy mi azért vagyunk itt, hogy egymás tudását gyarapítsuk.
1: Ötvös Lóránt 1919-ben bekövetkezett halála után az utód Teleki Pál lett. Tudósként pontos értesülései voltak az Ötvös Kollégium kulturpolitikai szerepéről. Melyek voltak a fő elvárások a diákokkal szemben, illetve ez napjainkban megváltozott, ha igen, akkor mennyire?
0: Folyamatosan változott ez az elvárás, hiszen onnan indult a kollégium, ahogy erről beszélgettünk is, hogy minőségi tanárokat kívánt biztosít a hazának. És miután bizonyságot nyert, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez az elvárás, ez csak egy rész elvárás, hiszen ezt már az első évfolyamok tagjaival túl teljesíti a kollégium, most még egy nevet hat mondja, például Kodály Zoltán, aki nem is lakott a Ménesülti épületben, hanem megelőző ugye bérleményben volt ő kollégista, ő germanista volt, és mellette járt a Zeneakadémiára. Kiváló germanista, sőt, majdhogy nem klasszika filológus lett, mert olyan kiváló volt ógörökből. Úgyhogy hamar, ahogy mondom, kiderült, hogy itt nem egyszerűen tanárokat lehet képezni, hanem sokkal többre is lehet gondolni, és ennek megfelelően kezdett alakulni a kollégium belső szerkezete, már az oktatás és elvárások szempontjából. Tudnék, egyre inkább azt gondolták, hogy igenis, tehát ez a 20-as évektől kezdődően van így, hogy kutatókat kell képezni, tehát önálló tudományos eredményekre képes diákokra van szükség, és ebbe az irányba kell őket terelni, amellett természetesen, hogy a tanárképzésben is részt vesznek. Tehát ez egy markáns eltolódás a 20-as évektől kezdődően, hogy tudósokat szeretnénk nevelni.
1: Figyelemmel kísérem a kollégium működését, és látom, hogy a kollégium képzési rendszerét sokoldalúbbá kívánják tenni.
0: Igen, az volt kezdetektől fogva a szándékunk, hogy kövessük azt a jól bevált történelmi modellt. Akkoriban a természettudósok, bögészek és filoszok éltek csak egymás mellett, idézője beteszem a csakot. Tehát magyarán, ahogy az egyetem egyre inkább nyitotta szélesebbre a kapuit, mindenféle disziplína karrá vált, jelenik meg és jelent meg az életünkben. Úgy igyekezett az Ötvös Kollégium is követni ezt. Mondok egy nagyon egyértelmű példát, ugye kihallott volna a történelmi időkben arról, nem is létezett, hogy informatika. Ugye hát létrejött most már nyilvánvalóan az egyik húzók arra az ELTE-nek, az informatikai kar, úgy döntöttünk, hogy nem szabad lemondanunk az informatikusokról, nyissunk feléjük is, és nyitottunk egy informatika műhelyt. Hasonlóképp létrejött egy társadalomtudományi műhely, nem a legutolsó és a legfrissebb fejlemény pedig a gazdaságtudományi kar. Igaz, hogy ezeknek a karoknak csak részben van kötődése a tanárképzéshez, a gazdaságtudományinak pláne nem.

0: Mégis úgy érzem, a közösségben megjelenő és jelenlévő tucatnyi gazdaságtudományos hallgató, vagy fél tucatnyi bentlakó jó hatással van a többiekre. Tehát az a régi eszmény, amit az öregek úgy hívtak, hogy önbeporzás, még inkább, még erőteljesebben megvalósulhat, mert ilyen sok tudományterületet képviselő hallgató találkozik, beszélgetés hat egymásra.
1: Foglalkoznak végzős középiskolásokkal is. Ez mennyiben teszi könnyebbé a felvételét, a bejutási lehetőséget?
0: Nagyon fontos dolog, amit felvet, mert régóta küszködött már a kollégium, most sem mondom, hogy túl vagyunk a nehezén, az utánpótlás megnyerésével. Tehát korábban úgy fogalmaztam, hogy sokan sajnos egyáltalán nem hallanak a kollégiumról, ez mindig egy rejtély, hogy ez miért van így, de így van. És sokan azok közül, akik viszont hallanak róla, azok megijednek, hogy ide aztán be nem lehet kerülni, mert olyanok az elvárások. Ugye a történelmi időkben, ahogy emlegettem, az a 405-ös kollégista középiskolás tanár megtette a maga dolgát, hiszen elvitte hírét, és ha talált egy tehetséges hallgatót, akkor ajánlásával ide küldte az anyaintézménybe. Ez most is szegről végről működik, hiszen nagyon sok ötvös kollégista, kiváló középiskolai tanár van, de ennél több kell. És ezért gondoltuk ki, két nagy táborunk is van, az egyik az Ötvös József, most már újkori nevén tehetséggondozó tábor, régebben én tehetségtábornak kereszteltem el. Ez januárban van mindig, éppen azelőtt, mielőtt még a diákok beadnák a felvételiket. Tehát én mi megpróbáljuk megszólítani az ELTÉ-re igyekvőket, és ide hívni őket egy héten át, hogy találkozzanak a kollégiummal is. A másik nagy táborunk az pedig az Ötvös József természettudományos tábor, ez július utolsó hetében lesz most éppen idén. Ide pedig nem érettségiző, hanem érettségi előtt álló természettudomány iránt érdeklődő diákokat hívunk meg. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyon hálás vagyok a diákjainknak, mert óriási munkát fektetnek abba, hogy minden lehető felületen reklámozzák, hirdessék ezeket a táborokat. És ennek köszönhetően a 40 fős tehetségtáborra és az 55 fős természettudományos táborra jelentős túljelentkezés van, és ezen érkező diákok közül, nagy örömömre, sokan aztán eljönnek felvételizni és bekerülnek a kollégiumba.
1: Ugyanakkor ma is emelt követelményeket kell teljesíteniük, mind az egyetemi, mind pedig a kollégium szakkoráin.
0: Azt szoktam mondani épp a tehetségtáboron, amikor úgy ott vannak a lelkes fiatalok, de azért érződik a szemükön az a bizonyos aggodalom, hogy jaj, mi várhat itt én rám, hogy ide bekerülök. Hogy higgyék el nekem, ugye sok évet látva már az egyetemi oktatásból, és magam is ötvös kollégista voltam, hogy itt az ötvös kollégiumi munka, az nem valamiféle többletterhet jelent a szó szoros értelmében, hogy itt szinte szíjhasítunk a hátukból, és az a cél, hogy amennyire csak lehet terhelhessük őket, szó sincs erről. Az a lényeg, hogy az a gimnazista, aki oda eljön a tehetségtáborra is, vagy a kollégiumba, azért jött nyilvánvalóan, mert amit szeretne tanulni, az tényleg érdekli. Tehát én már a tehetség szót sem nagyon szeretem sokszor használni, hiszen elhasználták, hanem hogy van-e benne hiteles érdeklődés. És ha ő tényleg szereti azt, amit tanulni akar, akkor a legjobb helyre jön. Mert ugye ezt az egyetemi tapasztalat ból mondom, más szakokon is ez megjelenik. A klasszika filológiánál különösen látványos. Tehát vannak, akik latin előtudással érkeznek, latin érettségivel, és vannak, akik nem, hogy úgy mondjam, felróni szeretném, de mondjuk február 14-én, mert nem tudja, hogy szegény mit írjon be, beírja a klasszika filológiát, mint felvendő szakot. És akkor ilyenek találkoznak az évfolyamon, mindenkinek próbál az ember segíteni, de magától értetődik, hogy aki latin alléképzettséggel jött, az nem tud úgy haladni, ahogy ő azt szerette volna. Tehát kisebb-nagyobb csalódások érik. És ez minden szakunkon így van, hát ilyen az egyetem, mert tágra nyitotta a kapuit. Ezért mit csinál a szakkollégium, mi a feladata, hogy összegyűjtse azokat, akik tudatosan, komoly háttértudással érkeztek, és nekik kínáljon lehetőséget. És ők ezt el is várják. Gondosan oda kell figyelni. Ugye a régi mondás szerint, ha csak magyarul is mondom, hogy teher alatt nő a pálma. Ha nincs rajta teher, az is baj, ha sok a teher, az meg talán még nagyobb baj. Tehát valahogy mi próbáljuk ezt megtalálni, és én azt érzékelem, úgy látom, hogy ez működik.
1: Beszélgetésünk zárásaként kérem, vázolja fel, melyek a jövő legfontosabb tervei.
0: egy ideje már többször megfogalmaztam, és komolyan foglalkoztat, hogy nagyon nagy lehetőségünk lennének még a nemzetközi nyitásban. Nem azt mondom, hogy nemzetköziesítés, mert ez nem magyar szó, hanem valami furcsaság, de ugye ez a műszó az egyetemi közegben. Konkrétan arra gondolok, hogy az Ötvös Kollégium az egyetem támogatásával a karokhoz hasonló módon önálló Erasmus kapcsolatokat létesíthet, működtethet, tehát egyfajta, ha nem is mondanám irodának, Erasmus irodának, de egy Erasmust koordináló, önálló egységgé váltunk. Azt szeretném, és erre kezdenek ugye hát figyelni már a műhelyeink vezetői, hogy akár egy-egy műhely vezető, itt beszélgettünk arról, hogy a tudós tanárnak mekkora befolyása van, tehát a saját kutatási területét képviseli, hát mi mást képviselne, és abba tudja legjobban bevezetni a diákjait, és úgy tudnak leginkább gyarapodni. Hát ez még egy Ötvös Lórándi gondolat. Most oda akarok kiukadni, hogy mondjuk a kaptafánál maradva, vagy a klasszika filológia műhelyvezető, aki esetleg bizantinológiával foglalkozik, és tudja azt, hogy Európa szerte hol van nagyon komoly bizantinológiai központ, akkor teszem azt Párizsba vagy Bécsbe, akkor ezzel vagy ezekkel az intézményekkel felveheti és fel tudja venni a kapcsolatot, megvan a szakmai hitele, létre lehet hozni egy önálló Erasmus kapcsolatot, itt a 18 műhelyünkről beszélek, akár egyszerre 18-at is, és úgy érzem, hogy egy újabb lendületet adhatna a diákjainknak, akik ugye belépnek ebbe a rendszerbe, az itthoni képzésbe, megismerik ezt a szakmai területet, és láthatnák közvetlenül azt a perspektívát, hogy bizony akár a kollégiumhoz kötődő Erasmus helyre később ők ki is mehetnek, és ott tovább tanulhatnak. Vannak már ilyen képleteink, régóta működő történelmi összekötetés fűz minket az École Normale Supérieure-höz, ahova nem csak francia szakosok mehetnek, hanem a természettudós területekről is, az olaszokkal, a bolognai egyetemmel, páviaiakkal, a Collegio Borromeo van ott egy ilyen patinás intézmény, tehát vannak nagyon jó példák. Ha valamit és valahol fejlődni kellene, nem mondom azt, hogy minden tökéletes, de azért hadd mondjam azt, hogy én örömmel látom, hogy milyen szépen dolgozik a kollégium, és nagyon őszintén szoktam ezt megköszönni minden közgyűlésen a jelen való kollégiumnak, akik a diákokat és a tanárokat értik, de ha valahol fejlődni lehet, szerintem ez volna.
1: Kedves hallgatóink, Horváth László egyetemi docenssel, az ELTE kollégium igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak. Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája. Aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarnaleleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilku Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegeknek a lehető legjobb hozzáférést biztosító, közölte az államtitkár. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota. Ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirati iroda érdeklődésére. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak, kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a múlt héten pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondtam, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, és világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a válságok figyelembevételével kell folytatni a magyar honvédség fejlesztését. Számolt be terveiről a Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Elmondta azt is, a megváltozott nemzetközi helyzetben újra kell értékelni az ország fenyegetettségét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltásával kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a Honvéd vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál, hozzátette. Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Vendégünk lesz a mai napon Polonkainé Volcsev Ivanov Éva, a Várovárt Alapítvány Borsodabó-Izemplén megyei önkéntes koordinátora. Beszélgetni fogunk a kötelező 50 órás iskolai szolgálatról, önkéntességről, természetesen az alapítvány működéséről és szolgáltatásairól is nagyon sok mindent megtudhatnak. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Éva a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz, és köszönöm a tegeződő hangvételt, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt még a kötelező iskolai szolgálatról és egyáltalán az önkéntes feladatokról, szolgálatról beszélgetnénk, az alapítvány történetével kapcsolatban néhány információt oszt meg velünk.
1: Közel 15 éve működő alapítványról beszélünk. Első körben Budapesten gondolta úgy egy baráti társaság, hogy talán beszélgessünk arról a témáról, ami ma még egy kicsit tabu témának számít, bár az elmúlt 15 évben azért már eléggé felszínre került, hogy mi lesz azokkal a várandós kismamákkal, akik terhesek lesznek és krízisbe kerülnek emiatt. Hogy ugye két út áll ilyenkor egy nő előtt, vagy az van, hogy amikor meglátja a terhességi csíkot, akkor kétségbe esik, az egy krízis helyzetet jelent számára, bepánikol, és mi ennek a pániknak az oka? Az, hogy vagy egy nem várt várandóságról beszélünk, vagy egy házasságon kívüli szexuális kapcsolatról beszélünk, vagy egy fiatalkorúról beszélünk, vagy egy olyan élethelyzetről beszélünk, ami nagyon megterhelő az anya számára. A tapasztalataink azt mutatják, hogy ilyenkor az anyák többnyire egyedül maradnak, mert a férfiak gyakran kicsekkolnak ebből a helyzetből, tehát hogy kilépnek ebből a helyzetből, és az anya magára marad. És az alapítványnak a vezetői úgy gondolták, hogy ez lenne az a pont talán, amikor az életünkben egy olyan fontos terület van, hogy tényleg itt nem egy arról van szó, hogy veszünk-e tejet a boltba, vagy nem veszünk, hanem itt egy élet növekszik az édesanyja hasában, és ezért gondolták úgy, hogy ez az a pont, amikor segítséget kellene nyújtani ebben a helyzetben az édesanyának. Tehát az alapítványnak ez volt az alapvető célja. 6 évvel ezelőtt volt egy uniós forrásból adódó lehetőség arra, hogy hálózatosodjon az alapítvány, és ilyen módon nem csak budapesti központtal, hanem szinte minden megyeszékhelyen elkezdődött a működés. Most 2026-ban már minden megyeszékhelyen kijelenthető, hogy működünk. Néhány helyen van is központi irodánk, tehát vannak megyeszékhelyeken irodáink, mint például Miskolcon is, és nyújtjuk ezt a szolgáltatást, hogyha szolgáltatásnak lehet mondani. Igazából ez nem szolgáltatás, hanem egy szolgálat azok felé, az asszonyok felé, vagy nők felé, akik megkeresnek minket, vagy a családtagjai keresnek meg minket, vagy a környezetükben élő ismerősök, barátok, rokonoktól jön egy olyan megkeresés, hogy a látókörükbe került egy olyan kismama, aki láthatóan küzd valamivel, nem tudják, hogy mivel, és amikor kiderül, hogy ez az anya a várandóságával küzd, az egyedül létével küzd, azzal, hogy mi a következő lépés, hogy nem látja ebben a beszűkült tudatállapotban azt, hogy mit kellene csinálni, akkor keresnek meg minket. Most már eljutottunk oda, például itt Borsodban, hogy nem csak az anyák, vagy a családtagok keresnek meg minket, hanem a jelzőrendszeri tagoktól is kapunk jelzést, például védőnőtől, családsegítőtől, esetmenedzsertől, akinek a látókörében benne van ez az anya, úgymond hivatalosan, amikor megállapítják az ő várandóságát, és látják az életkörülményeit, látják a mentális állapotát, látják azt, hogy ő olyan helyzetbe került, hogy láthatóan egyedül nem boldogul ezzel a helyzettel. És ilyenkor van az, hogy mi civil szervezetként kifejezetten az anya igényeire szabott szolgálatként, szolgáltatásként kérdezzük meg tőle elsőként, hogy mire lenne szüksége. És hogyha ő elmondja azt, hogy mire lenne szüksége, hogy sokszor például egy ember élet azon múlik, hogy tudunk-e adni babakocsit, vagy tudunk-e adni kiságyat, vagy tudunk-e adni a várandósága alatt élelmiszert. Nem ritka az például, hogy éhezik egy kismama, és kenyeret meg vajat kell neki vinni. Ez teljesen egy életszerű példa, ez éppen itt Miskolcon történt meg néhány évvel ezelőtt. Tehát, hogy mi szakemberként, akik a Várvárt Alapítványnál krízisterhesekkel foglalkozunk, mi nem csak azt látjuk, ami a most nem akarok újságnevet mondani, ami egy bulvárhírként felröppen, hanem mi a jéghegynek a víz alatti mélységeit is látjuk, hogy mi van a háttérben, hogy miért került ilyen helyzetbe, hogy miért tagadták ki a lányt, vagy az asszonyt, a szülei, vagy a férje, vagy miért titkolja el azt a kapcsolatot, miért menekül egy bántalmazott viszonyból. Tehát, hogy mi látjuk ezeket a jéghegy alatti viszonyokat, ezeket a mélységeket.
0: Nagyon sokan vannak, tehát hány embernek segítettetek körülbelül, ezt van ilyen szem?
1: Én most itt helyben tudok, tehát itt lokálisan borsodi viszonyokról tudok beszélni. Éves szinten egy olyan cirka 90-100-105 esetről beszélünk, így az elmúlt 6 év alatt ez több mint 600 esetet jelentett, amikor hozzánk telefonon, e-mailben, messengeren, bármilyen platformon keresztül eljut hozzánk egy információ egy anyáról, és megvizsgáljuk az eset összes körülményét, egyeztetünk a jelzőrendszerrel, és kellett kezelnünk ezeket a helyzeteket. Tehát most 2026-ban, éppen most írtam rá a papírra, a 40. esetnél járunk.
0: Tehát a kismama állott állapotban lévő hölgy megkeres titeket, és meddig segítetek? Tehát megszületik a kisbaba, még ott is tudtok segíteni, vagy az már egy egészen más, vagy más szervezet feladat?
1: Tekintettel arra, hogy az alapítványunknak több tevékenysége van, tehát hogy nem csak az, hogy a várandósokat segítjük, tehát alapvetően mi három oszlopban vagy három pillérben határozzuk meg a munkánkat. Az első az a várandósok kríziskezelése, tehát az első és legfontosabb és a leggyakoribb, amikor kérnek tőlünk különböző tárgyi adományokat, legyen az egy babakocsi, egy kiságy, babaruha, pelenka, popsitörlő, textilpelús, tehát minden, tényleg minden is, ahogy mondani szokták, ami egy újszülött fogadásához szükséges. Tehát, hogy itt olyan élethelyzetekben segítünk, amelyeket már megerősített a védőnő, hogy igen, itt nekünk civilként segíteni kell, mert különben a baba nem lesz hazagondozható a kórházból. És hát a mi hitünk szerint egy gyermeknek, vagy egy újszülöttnek legfőképpen a legfontosabb állomása az, hogy az édesanyja mellett legyen. Tehát az alapítványunknak nem az a célja, hogy kiemeljünk egy gyereket a családból, és minden áron örökbe adjunk, és itt át is térek már rögtön a második pillérre, ami az örökbeadás, ugyan nyílt örökbeadás, ami azt jelenti, hogy ismerik egymást a felek. Tehát az örökbeadó és az örökbefogadó ismerik egymást, találkoznak a várandóság alatt, és mi végig, ebben az esetben például végig kísérjük a várandóságot, és segítséget nyújtunk abban, hogy ez az örökbeadás ez jogilag legális legyen, abszolút olyan módon legyen megvalósítva, transzparens módon, hogy mi nem csak az Isten előtt kell, hogy feleljünk ezért, úgymond, hanem bizony meg kell felelnünk a törvényeknek, a magyar törvényeknek is, amit a gyermekvédelmi törvény szabályoz, és mi ennek az elmúlt 16 éves vagy 15 éves működésünk alatt mindig megfeleltünk és transzparensen működünk. És hogyha már itt vagyok, akkor már kiemelem az alapítványnak a harmadik pillérét, az pedig a prevenció. Van egy értékes vagy című prevenciós programunk, ami egyelőre sajnos nem kerül előtérbe, tekintettel arra, hogy most egy törvényi szabályozás miatt, egy rendelet miatt nem mehetünk be állami iskolákba, és nem tarthatunk szexuális edukációt, amit már általános iskolás kortól meg kellene, hogy tegyünk, tekintettel arra, hogy mi azért találkozunk 12-13 éves, 14 éves várandósokkal is, gyermekvárandósokkal, ahol a gyám az mondjuk lehet, hogy a nagymama. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy erről is őszintén beszéljünk, hogy hol van és kinek van felelősség ebben. Tehát mi nem csak az alapítvány munkatársaként, hanem édesanyjaként is azt valljuk, hogy az első és legfontosabb szexuális edukációs helyszín az a családban kell, hogy megtörténjen a szülőktől, tehát anyától és apától, és pont. Tehát, hogy minden ezen kívüli beszélgetés már akár a kortársaktól, akár a nevelőktől, pedagógusoktól, védőnőtől, az már minden csak másodlagos, és kell, hogy megerősítse azt, amit a szülők otthon mondtak a gyereknek. De mi ezt tartjuk normálisnak, mert szerintem ez így normális, és tényleg nem belemenve semmiféle háttérinformációba, mi ezt a jövőben is ezt fogjuk vallani, és mi csak kiegészíteni tudjuk azt, amit a szülők otthon el kellene, hogy mondjanak a gyereküknek.
0: Jobb esetben elmondják.
1: Igen, jobb esetben elmondják, mert hogy otthon ma már az a helyzet, hogy amikor a szülő észbe kap, hogy hát beszélni kellene arra, hogy a méhecskék, amikor leszállnak a virágra, ugye vannak ezek a tipik mondatok, de ezt nem csak már 14 évesen kellene megtenni, tehát most jelenség az nem csak Nyugat-Európában vagy Amerikában, hanem akár Magyarországon is, hogy a gyerekek 12 évesen, amíg mondjuk a telefon náluk volt az iskolában, akkor az órán 12 évesen pornót néztek. És azért szerintem ez egy súlyos probléma, ez egy súlyos társadalmi probléma, amiről beszélnünk kell, és legfőképpen foglalkoznunk kell vele. És hogyha otthon a szülő már 14 éves, amikor úgy kezd észben kapni, hogy na, hát most már nyitunk a kortársak felé, akkor már elkésett vele. Tehát itt, amikor a gyerek kezébe a telefont odaadja, akkor kellene elmondani neki, hogy fogsz kisfiam, kislányom olyan dolgokat is látni az internet mélységeiben, amit nem biztos, hogy neked való. És mikor kapnak a gyerekek telefont? Hát amikor nagyjából iskolába mennek. És ott azért már, ha otthon nem történt meg erről az életkorának megfelelő beszélgetés erről, akkor ott a kortársak nagyon keményen szembesíteni fogják, hogy nézd, milyen papúja van annak a néninek. És akkor még nagyon lájtos mondatot mondtam, és akkor már szerintem elkéstünk ezzel.
0: Tudtok segíteni szülőknek, ha megkeresnek titeket ezzel kapcsolatban, akár kiadványokkal, vagy könyvajánlásokkal?
1: Nagyon fontos lenne az, hogy a szülők is érdeklődjenek és tájékozódjanak a témát illetően, viszont eddig még egyetlen egy megkeresés sem érkezett tőlük. Mi nagyon nyitottak lennénk arra, hogy egy ilyen szülői fórumot, egy közös párbeszédet tartanánk a szülőknek arról, akár egy rendkívüli osztályfőnöki óra keretében, vagy mondjuk eljönnek hozzánk az alapítványhoz, a Miskolci Központunkba, és ott elmondjuk a szülőknek azt, amit már tudniuk kéne, hogy például egy fiúgyerek már az első magömlésétől érett, szexuálisan érett arra, hogy gyereke legyen, és mondjuk az első magömlés ideje az elég korán megtörténik a fiúknál, és olyan butaságokat mondanak a fiatalok, amikor mondjuk elmegyünk egy-egy prevenciós órát megtartani, hogy nem hiszük el, hogy a 21. században ez kérdésként felmerülhet, hogy ugye attól, hogy összefekszek, vagy egy fiúval vagyok, akár szexuálisan, akár csak úgy ismerkednek egymással, ott bármi történhet, és mi látjuk azt, mikor megkérdezzük, hogy miért lett váron

0: Folytatjuk beszélgetésünket Polonka Inni Valcsev Ivanovével, Valavárva Várt Alapítvány Borsodabó-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátorával. Beszéljünk az 50 órás kötelező iskolai szolgálatról, és ha már az előző témánknál maradhatunk egy kicsit, akkor gondolom ez is alkalom arra, hogy akár a felvilágosításról is beszéljetek.
1: Így van, mivel mi országos szervezet vagyunk, minden megye székhelyen működünk, van már például Borsodban is olyan középiskola, gimnázium, akivel mi szerződött viszonyban vagyunk, vagyis azok a fiatalok, akik hozzánk eljönnek és a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat letöltik, ami feltétele annak, hogy érettségire bocsátható állapotban legyen egy diák, akkor mi szívesen fogadjuk őket. És mind a mellett, hogy kicsit beszélgetünk a szexuális edukációról, kötetlen formában feltehetik nekünk azokat a kérdéseiket, amit nem biztos, hogy felmer tenni az osztályfőnökének, mert ugye ott van egy aláfölé rendeltségi viszony. Nálunk viszont semmilyen ilyen jellegű viszony nincs, minket partnernek tudnak tekinteni, és mivel nekem is fiatal gyerekeim vannak, tehát 25 éves, 24 éves a lányom, a fiam 20 éves, tehát hogy azért én még elég közel vagyok ehhez a korosztályhoz, az önkénteseink jelentős része gyermekvédelemben dolgozik, pedagógus, tehát hogy találkozunk azért gyerekkel, nem csak úgy oda bemegyünk és adományokat veszünk át, hanem mi magunk is szakembereknek tartjuk magunkat. Tegyék fel, jöjjenek el, tegyék fel azokat a kérdéseiket. Lehet, hogy vihogni fognak az elején, meg lehet, hogy inadekvát lesz maga a helyzet, hogy beszélünk, hogy hogyan kell védekezni, de szerintem ez egy életmentő tevékenység, vagy egy életmentő beszélgetés lehet adott esetben. És a beszélgetésünk egy bizonyos pontján meg előveszünk egy körülbelül 10 centis, hát akkora, mint egy emberi kisúj, előveszünk egy szilikon magzatbabát, ami egy 12 hetes magzatnak felel meg, egy ilyen testszínű, gumi jellegű szilikon magzatbabát, és meg tudjuk mutatni, hogy Magyarországon ugye 12 hetes korig engedélyezett a művi vetélés, vagyis az abortusz, és meg tudjuk mutatni, hogy egy szilikon babán keresztül, hogy az olyan, mint az életben. Tehát így néz ki egy 12 hetes magzat. Megvan feje, keze, lába, a hatodik héttől dobog a szíve, egy élő magzatról, egy élő a nő hasában lévő növekedő magzatról, babáról beszélünk, az már nem egy sejtcsomó, az már nem egy ilyen szövet darab, hanem még idő kell, hogy persze kifejlődjön, de az már egy élő entitás, külön személyiséggel, vércsoporttal, írisszel, külön új lenyomattal, tehát hogy beazonosíthatóan eltér az anya testétől, és beszélünk arról, hogy adott esetben, hogyha nem megfelelő a védekezés, akkor mi történik, hogy akkor megölik ezt az életet. Tehát lehet erről moralizálni, lehet erről beszélni, de én veszem a bátorságot, hogy kimondom, hogy az abortusz megállít egy dobogó szívet.
0: Most ismét nagy társadalmi vita alakul ki, és van a szívhang.

0: törvénnyel kapcsolatban, erről mi a véleményed?
1: Én elkötelezett életpárti ember vagyok, tehát hogy engem a választáspárti emberek, akik azt mondják, hogy az én testem az én döntésem, engem nem tudnak meggyőzni arról, hogy éppen az előbb elmondott indokok alapján, hogy ez egy élő ember, aki ott van egy anya testében, és bár függő viszonyban van, és a durva az, hogy a világon a legbiztonságosabb helynek kellene lennie az anyamének, az édesanya pocakjában, az anyamében, és mégis vannak olyan édesanyák, akik kétségbeesve nem találva más megoldást arra, hogy ezt az életet kihordja az anya, hogy mégis az abortusz mellett dönt. Vannak az alapítványunknál olyan munkatársaink, akik kifejezetten azokat az anyákat kezelik és beszélgetnek velük, tehát segítenek nekik így nagyon egyszerűen, akik megkérdezik, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy ez a baba megszülessen. És az alapítványunk elkötelezett abban, hogyha egy anya bizonytalan, hogy abortálja a gyermekét, vagy megtartsa, semmilyen nyomást nem téve az édesanyára, inkább csak lehetőséget kínálva neki, elkövetünk mindent annak érdekében, akár anyagilag, akár morálisan, hogy ez a gyermek megszülessen. És amikor ez a baba megszületik, ez az idén már több, mint 11-12, tehát hogy most már több, mint 10 ilyen babáról beszélünk, amikor megszületik ez a baba, és találkozunk ezekkel a később a gyermekekkel, vagy ezzel az anyával például, akkor soha senki nem tett még nekünk szemrehányást azért, hogy miért beszéltünk neki, miért segítettünk akkor abban az élethelyzetben, hogy megtartsa ezt a gyermekét. Mert lehet, hogy egy kicsi segítséggel, hogy mondjuk éppen az utcára került volna, és az alapítvány fizet neki néhány hónapra a bérletet, amíg nem rendezi a gondolatait, amíg egyáltalán gondolkodni tud, hogy lehetőséget adtunk neki, hogy nem neki kellett gondolkodnia, hanem nekünk kellett kívülről összefoglalni, nekünk, akik nem vagyunk benne ebbe a krízis helyzetbe, mi azért objektívebben látjuk azt a helyzetet, amiben például az anya van, akkor utána csak a hála és a köszönet fogalmazódott meg az anyák részéről, hogy milyen jól döntöttek akkor, amikor egy beszélgetésre leültek az alapítványunk munkatársaival, és sokszor csak ennyi, ezeneken a beszélgetéseken múlik. És ezért vagyok én életpárti ember, mert utólag most sok-sok olyan ember tudnék mondani, akiket az édesanyjuk abortálni akart, mert szegények voltak, mert az utcára kerültek, és még egy csomó minden ilyen szituációt fel lehetne sorolni, de megszülettek, például Ronaldót mindenki ismeri, és ő is az édesanyja abortuszra akart elmenni. És mégis megtartotta a gyermeket, és most egy kiváló focista lett belőle, akit az egész világ ismer, és ő el is mondja ezt a történetet.
0: Ez alatt a 15 év alatt körülbelül hány életet mentettetek, erről van szám?
1: Sajnos ezt nem tudom neked megmondani. Nem tudom, tehát még csak tippelni se tudok. Az idén mondom már több mint 10 esetnél járunk, olyan körülbelül 15 esetnél, évvégig nem tudom mennyi volt, de most talán mi is sokkal jobban érezzük ennek a fontosságát, hogy ezt fel kell vállalnunk. Mert hogy nagyon sokan vannak a szívhangtörvény ellen, hogy töröljék el, de kevesebben vannak azok, akik azt mondják, hogy igen, adjunk lehetőséget ennek a gyermeknek, hogy megszülessen. És visszatérve egy korábbi kérdésed, egy örökbeadás kapcsán az egész várandóságot végig gondozzuk, akár még ott vagyunk a szülésen is. Végig segítjük az anyát, hogy ne éhezzen, hogy normális körülmények között legyen, hogy vitaminokat adunk, ilyen várandós vitamint, ami a magzatnak az egészségét is biztosítja. Végig gondozzuk ugye az egész örökbeadást, és ezt követően már csak utógondozás van, illetve az alapítványunknak egy bizonyos munkatársak tartja a kapcsolatot az örökbeadóval és az örökbefogadóval. Abban az esetben, hogyha valaki krízisterhes, és nem szeretné örökbeadni a gyermekét, hanem szeretné megtartani, normálisak a körülményei, csak nehéz az élethelyzete, nekik is segítünk. Amint megszületik a gyerek, akkor egyszeri alkalommal, amíg a krízis helyzetet próbáljuk meg normalizálni, vagy megoldani, és a gyermek 6 hónapos koráig, tehát ez egyszeri alkalommal történik, mert hogy mi nem segélyszervezetként definiáljuk magunkat, hanem mi egy szakmai szervezetként. Azért szakmai szervezet, mert abban az életszakaszban segítjük az anyát, amíg a krízise tart. Amint megoldódik a krízis, akkor mi feltesszük a kezünket, halleluja, és örülünk neki, hogy rendeződött az élethelyzet, és nem az a cél, hogy mi az idők végtelenségig magunk előtt görgetve egy-egy krízis helyzetet foglalkozzunk az anyával, hanem az, hogy megtanítsuk őt arra, hogy egyrészt hogyan tudja elkerülni ezt a helyzetet, másrészt pedig, hogy önmaga is a saját lábára tudjon állni, és törekedjen arra, hogy a gyermekét tudja gondozni, mert hogy mégiscsak az anyának meg az apának a feladat ez, de van, amikor ezek a szerepek egy picit megborulnak.

0: Milyen feladatai vannak nálatok az önkénteseknek? Tehát mondjuk el közben azt is, hogy mi minden gyűjtötök. Ez is hozzátartozik igazából.
1: Én azért örülök ezeknek a beszélgetéseknek, több ok miatt is. Egyrészt, mert az életmentésről tudunk beszélni, másrészt pedig érzékenyíteni tudjuk a lakosságot arra, hogy csak itt Borsodban van körülbelül 1000 civil szervezet, akik mellé oda lehet állni, az ügy mellé, a célok mellé, és mindenki találja meg azt a helyet, ahol ő ki tud teljesedni az idejét, a kapcsolatait, a bármilyet, anyagi forrásait rá tudja áldozni erre a célra. Ugye mi a várandóság miatt krízishelyzetbe került anyáknak segítünk. Amikor önkéntesként csatlakozik hozzánk valaki, most mi egy kb. 15-16 fős önkéntes csapattal dolgozunk, akkor azt kell betervezni, hogy mi a saját családunk mellett, a saját munkánk mellett szálljuk oda az időnket arra, hogy minden pénteken aranyúra ügyeletet tartunk, ami azt jelenti, hogy a Vörösmarty utca 45 szám alatt van a Miskolci központunk, be lehet hozzánk jönni, adományokat lehet hozni a lakosság részéről, és mi ezeket az adományokat adjuk tovább. Kinek adjuk tovább? Azoknak az édesanyáknak, vagy azoknak a családoknak, akik albérletben laknak például, vagy meghalt apa, vagy külföldön van, vagy olyan élethelyzetbe került, vagy munkanélküli lett hirtelen, amikor a várandóság, ugye tudjuk, hogy milyen nagy anyagi ráfordítást jelent, több százezer forintot jelent, és a család ezt látja, hogy nem sikerül majd áthidalnia, és hogyha mondjuk nincs meg egy kiságy, akkor bizony a védőnő vagy a jelzőrendszer ezt jelezheti a gyermhivatal felé, hogy a gyermek nem hazagondozható. Tehát itt ennek nem kicsi a tétje, hogy adunk-e vagy nem adunk. És azért buzdítom a lakosságot arra, hogy a számukra már felesleges dolgokat, azokat, amelyek otthon a, mit tudom én, spajzba, a garázsba, vagy kinek hol a sufniba be van téve, és nem tud vele mit kezdeni, mert csak a helyet foglalja, mert közben már óvodások lettek a gyerekek, sőt, már elkezdte az iskolát, de még a kiságy mindig ott van, és vártak arra, hogy hát, ha lesz még második, harmadik, akár hanyadik gyermek, és már rájönnek, hogy hát majd nem lesz egyáltalán gyerek, akkor ezeket a eszközöket, amelyek csak a helyet foglalják tényleg, és nem akarják már sehol értékesíteni, hanem egy jó ügy mellé szeretnének állni és behozni hozzánk adományként, akkor mi azt szívesen fogadjuk. És mi az, amit fogadunk? Legfőképpen rácsos kiságy, az, amire nagyon nagy szükségünk van, babakocsi, babaruhák körülbelül 74-80-as méretig. Ha vannak nagyobbak, nem probléma, mert annak is örülünk, mert akkor a testvéreket is, a testvérgyerekeket is tudjuk támogatni. Textilpelenka, babakád, minden olyan dolog, ami megmaradt, például átnőtt pelenkák, ami ilyen eldobható pelenka, amire már nem lesz szükség, csak pakolásszák ide-oda. Ha 10 darab van benne, mi annak is örülünk, azt is hozzá kell. Babaápolási termékek, tehát minden, ami a baba köré épül, vagy például mérleg, vagy légzésfigyelő, tehát minden olyan eszköz, amit már nem akarnak, nem tudnak értékesíteni, továbbadni se a családba, se a rokonok között, nincs már barátnő se, akinek kisgyereke lenne, akkor ezt hozzák be hozzánk, és mi egy átvételi papíron igazoljuk, hogy ő behozta hozzánk, tehát hogy teljesen átlátható, szabályszerű a működésünk, és ugyanezeket az adományokat, amikor egy krízishelyzetbe került anyukának segítünk, akkor ezt továbbadjuk. Úgyhogy tulajdonképpen ezért is hirdettük meg az anyától anyáig kampányunkat, mert itt tényleg az anyák segítenek olyan ismeretlen édesanyáknak, akik ugyanolyan élethelyzetben vannak, mint amilyenben egy egészséges családba kerülnek az anyák, de itt valami megborul az egységben, és mi ezt az egységet próbáljuk meg kipótolni, vagy a mozaikot a helyére tenni. Mi egy híd szerepet töltünk be. Örülünk annak, hogyha valaki pénzbeli adományt is ad, de ez igazából másodlagos, tehát hogy nem pénzt gyűjtünk, tehát hogy ritkán mozog pénz, tehát hogy nem az a célunk, hogy nagyon-nagyon sok pénzt felhalmozzunk, hanem mi sokkal jobban örülünk, hogyha ő maga elmegy valahová, és hogyha már pénzt nem tud adni, akkor elmegy és vesz nekünk egy kis ágyat, ha éppen neki nincs is. Sokan vannak úgy, hogy például nagymamák, nagyszülők próbálnak meg segíteni nekünk, hogy látják a céljainkat, látják a posztjainkat a közösségi médiában, és ők is felbuzdulnak, hogy valamit adnának, de hát a nagymamának nyilván nincs már babakocsia, de szívesen adna, akkor megbíz valakit, hogy vásároljon, vagy online rendeli, vagy akár postán is elküldi nekünk. Tehát, hogy én nagyon-nagyon üdvözlöm azt, amikor így az emberekben az adásnak a folyamata elindul, mert hogy ez már tényleg ilyen tudományosan bizonyított tény, hogy az adás, aki ad, az maga is felüdül, és talán mi is ezért nem fáradunk el, vagy nem érezzük kiégetnek magunkat a sok-sok negatív esettől, vagy az ügytől, vagy a hírektől, amiket hallunk így az esetkezelések során, mert hogy mi is adunk. Adunk az időnkből, adunk sokszor a pénzünkből, élelmiszert veszünk. Tehát, hogy mi sem csak beszélünk róla, hogy adjatok, hanem mi is adunk. Tehát, hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó adni egy olyan embernek, aki nem csak rászoruló, hanem hogy le tudunk hajolni azokhoz az anyákhoz, akik valódi krízis helyzetben vannak. Valóban szükség van arra, hogy le tudjunk guggolni hozzá, hogy ott legyünk mellette, hogy a kezemet nyújtsam felé. És ezekből az esetekből mindig mi magunk is tanulunk alázatot, hogy nekünk, akiknek mindenünk megvan, hogy mennyire hálásak lehetünk azért, hogy az Isten a tenyerén hordoz minket, és hogy mennyire fontos az, hogy ne csak vegyünk el akár az Istentől, akár másoktól, hanem hogy mi is ezt tovább tudjuk adni, hogy legyünk egy ilyen flow-ba, hogy így adunk, veszünk, mert hogy tényleg ez egy törvényszerűség. Mondanám azt, hogy adásvetés törvénye.
0: Nagyon sok jó szándékú embert ismerhetsz, akkor így a szolgálatod során megismertél.
1: Így van. Tényleg így az alapítvány munkáján keresztül nagyon sok olyan vállalkozót ismertem meg például, akik szintén egy ügy mellé állnak, és tudom, hogy most fejeződött be az 1%-os kampány, de mi igazából nem csak májusban támogatjuk az édesanyákat, mert nekünk júliusban, meg szeptemberben is, meg novemberben is születnek a gyerekeink, és mi egész évben nyújtjuk ezt a támogatást, és nagyon hálás vagyok akkor, amikor nem csak egyéni emberek, tehát nem csak egy családnak jut eszébe, hogy behozza az adományokat hozzánk, hanem hogy megtalálnak minket vállalkozók, hogy jönnének hozzánk mondjuk Budapestre az életvédőházba takarítani, nagy cégekről beszélek, banki munkatársakról beszélek, multinacionális cégekről beszélek, akiknek az úgynevezett CSR tevékenységükben ez a társadalmi felelősségvállalás tevékenységében belefér az, hogy ők aztán tényleg mindent megvehetnek, megtehetnek a szónak a jó értelmében, és hogy veszik az idejüket, amiben mindenkinek a legkevesebb van, és eljönnek hozzánk ablakot pucolni, vagy eljönnek hozzánk takarítani, vagy adományt válogatni. És itt is beszélnék arról, hogy mit csinálnak az önkénteseink, amit az előbb kérdésként feltettél. Hát legfőképpen ügyeletet tartanak, beszélgetnek a hozzánk betérő adományozókkal, a céljainkkal, elmondják nekik, hogy mivel foglalkozunk, szórólapot adnak, az alapítványnak az elérhetőségéről beveszik az adományokat. Van egy olyan csapatunk, aki például az adományokat válogatja. Itt nem csak úgy válogatja, hogy tiszta vagy koszos, mert azért ez egy külön műsort megérne, de most legyünk optimisták, hanem arról is, hogy méret szerint külön válogatják kisfiúnak, kislánynak, aki már volt nálunk a központukba, az biztosan látta, hogy itt lezárt műanyag átlátszó dobozokban vannak a babaruháink külön válogatva méret szerint, pont azért, hogy ha valaki nagy bajban van, akkor akár 20 perc alatt is össze tudjuk állítani azt a babacsomagot, ami az újszülött fogadásához szükséges. Tehát itt nagyon fontos az idő, bármennyire is furcsa, mert hogy tudjuk pontosan, hogy azt nem biztos, hogy tudjuk, hogy mikor fogant a baba, de azt tudjuk nagyjából, hogy mikor fog megszületni, mert itt 47 vagy 41-42 maximum, aztán itt kibújik a baba, ahogy éhes lesz, fel fog sírni, tehát hogy nekünk nincsen túl sok időnk ezen szütyögni, hogy mikor adunk, adni kell és kész, mert az anya, aki ebben az élethelyzetben van, aggódik amiatt, hogy meg lesznek-e azok a feltételek, amik a baba várásra szükségesek, és ha mi azt mondjuk, hogy támogatjuk, minden eset, tehát az eset minden körülményét megvizsgálva, ha mi azt mondjuk, hogy támogatunk egy édesanyát, akkor mi tényleg támogatjuk őt, és abban támogatjuk, amit ő kér tőlünk. Egyeztetve azt, hogy ugye nem az a cél, hogy mindent is adjunk, mert hogy mégiscsak tényleg a szülőknek a feladata az, hogy az megszülető gyermekéről vagy gyermekükről gondoskodjanak, de ami hiányzik, azt mi biztos, hogy oda fogjuk adni. És van még egy csapatunk, aki viszont összeállítja ezeket az adományokat, és ők azok, akik péntekre, tehát nem csak pénteken adomány beadás van, hanem akkor lehet az adományokat el is vinni tőlünk.
0: Sorok szoktak lenni az adomány elvitelnél?
1: Amikor oda költöztünk a Vörösmarty utcára, akkor ez egy 4 emeletes bérház alatti üzletsoron van, akkor a lakosok a közös képviselőn keresztül úgymond üzentek nekünk, hogy hát itt nem akarják, hogy itt a tiszai pályaudvarig álljon a sor, hogy mi folyamatosan adományt adjunk, és ezért mondtam az előbb azt, hogy mi nem segélyszervezet vagyunk. Tehát nekünk nem úgy van, hogy jó, akkor beállnak, mint a Jókútra, és akkor adományokat osztogatunk ki az ajtón, az Aranyumra ügyeletben, hanem mi 3-4-5 adományt készítünk össze, kifejezetten névre szólóan, aki kér tőlünk, akkor annak az anyukának a nevére van összekészítve az adomány, és a családból bárki be tud érte jönni, tehát nem várjuk el, hogy most egy 36 hetes kismama Edelényből, vagy mit tudom, Ózdról beutazzon, tehát nyilván nem ez a cél, de hogyha megmondják, hogy kinek az adományáért jöttek, akkor lepapírozva az adományt átvevő számára odaadjuk ezt az adományt, tehát hogy nem állnak sorok visszatérve nagyon röviden a kérdésedre, nem ez a cél.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Polonkai névvel, Csevi Panov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsodabói Zemplénvár megyei önkéntes koordinátorával beszélgetek. Térjünk még vissza egy kicsit az önkénteskedésre. Szerinted milyen a jó önkéntes? Miért csinálja egy jó önkéntes?
1: Nagyon fontos szerintem az, hogy saját maga céljairól, egójáról le tudjon mondani. Tehát, hogy én ezt emelném ki, ezt próbálom, ez az altruizmus, ez az önfeláldozás. Tehát az, hogy én, amikor egy krízis helyzetben lévő anyukával beszélgetek, akkor én teljes mértékben megszűnök létezni, hanem minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy az anyának a krízisét megoldjam. Tehát mi olyan krízisekkel találkozunk, amikor mondjuk egy bántalmazott anyukát kell kiemelni a bántalmazójától, és akkor akár közös szervezetekkel, mint az Áldozatsegítő Központ közösen együtt dolgozunk. És amikor a krízisét kell hirtelen megoldani, tehát az úgynevezett krízis intervenció, akkor én minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy hol fog aludni az anyuka, mit fog enni az anyuka, mi lesz vele holnap, és úgy, hogy ugye nehezíti ezt a tényezőt, hogy ő várandós. Tehát, hogy nem tehetem meg azt, hogy berakom egy hajléktalan szállóra, vagy egy két telefonnal elhelyezem ide vagy oda, hanem nekem a képletben, a fókuszban az kell, hogy legyen, hogy ő várandós. És itt sokszor olyan élethelyzeteket látunk, amikor hát az anyát lehetne kritizálni, hogy miért került, vagy hogyan került ilyen helyzetbe. De mi soha nem tesszük meg. Mi alapvetően a magzatot, a babát nézzük, hogy ő semmiről nem tehet. Tehát ő belekerült az anyja vagy a szülei által egy olyan szituációba, amit ő nem akart, nem kért. Ő benne van ebben a helyzetben. Ugye arról már egy csomó kutatás van, hogy ezek az anyai stressz hatások azért az a magzatot sem hagyják hidegen, hanem azért a magzatra is intenzíven hatnak. Itt nekem mindig azt kell nézni, és olyan megnyugtató válaszokat kell találnom a helyzetre, ami a magzat számára is megnyugtató. Tehát, hogy akár egy családok átmeneti otthonába, anya otthonba való elhelyezés, de volt olyan például tavaly évvégén hétfőn beszéltünk egy kismamával Putnokon, és két nap múlva beköltözött Budapesten az életvédőházba, és csütörtökön megszült. Tehát a 23. óra 59. percében jutottunk el az anyukához, és tudtunk neki olyan segítséget nyújtani, amivel ő biztonságosan meg tudta szülni az első gyermekét. Tehát itt tényleg ez egy ilyen úgymond sikersztori, azóta megszületett a baba, teljesen jól vannak, az anyuka az életvédőházban kicsit tudott szusszanni, kiemeltük az ottani környezetéből, a családjából, és amint beköltözik Budapesten az életvédőházunkba, ahol egy 8 anyukának biztosított szuper körülmények között, nem tudom, hogy mondhatom el, de IKEA-s bútorokkal berendezett környezetbe, egy modern környezetbe egy ház, egy családi ház van kialakítva ezeknek az édesanyáknak, pont arra az időszakra, amikor ő a legnagyobb bajban van, és amikor már ő oda bekerül és megszületik a baba, akkor a helyi védőnőkkel, családsegítőkkel mi nagyon szorosan dolgozunk együtt, és már akkor azon dolgozunk, hogy őt hogy fogjuk tudni visszagondozni a társadalomba, hogyan tudjuk majd őt visszagondozni mondjuk egy családok átmeneti otthonába, ahol több időt tud eltölteni a rendszerben. És nagyon nagy a kontraszt, amikor egy ilyen szuper, hiper felújított családi házból bekerül utána egy állami rendszerbe, ott azért nagy a kontraszt, és mi első perctől kezdve erre készítjük fel ezeket az édesanyákat, hogy nem az a cél, hogy mint egy hotelben, mint egy ötcsillagos hotelben wellnessezzenek, piknikezzenek, minden segítséget megkapva, hanem az, hogy őt alkalmassá tegyük utána arra az életre, hogy ő már egy megváltozott élethelyzetben egy gyerekkel kell tudnia tovább élni, és funkcionálni, dolgozni, a gyermekét elhelyezni. Tehát, hogy ott már mi első perctől kezdve azon dolgozunk, hogy az anya is és a gyermek is megnyugtató módon rendezni tudja az életét, mert hogy mi továbbra is hangsúlyozom, mi csak az életének egy bizonyos szakaszában segítünk neki, abban a krízisben, amiben ő éppen belekerült, nem az idők végtelenségéig. Nem is ez a cél.
0: Van nálatok utánkövetés, vagy egy-egy esetet akár tudtok utánkövetni?
1: Igen, hát azért sok anyukával tartjuk a kapcsolatot, illetve ők tartják velünk, hogy megosztják velünk a babáról a fotóikat, hogy milyen hálásak, hogy akkor segítettünk nekik, és látjuk felnövekedni azokat a gyermekeket, akik úgymond az alapítványunk segítségével születtek meg, vagy kerültek olyan normális körülmények közé, amikor már rendeződik egy családnak a helyzete, és a hála az, ami megfogalmazódik ilyenkor az édesanyáknak a szájából, vagy a szívéből, és igen, nem mindenkivel mert hogy pont az ellenkezőjére is van példa, ez éppen velem történt meg, hogy volt egy örökbeadási ügyem itt Miskolcon, végig gondoztam az anyukának a várandóságát, bent voltam vele a szülésen, láttam, ahogy a gyermeke felsír, láttam azt, hogy ő elfordítja a fejét, amikor a gyermeke felsírt, már nem akarta látni a megszületett gyermekét, mert ugye örökbeadta. Ugyanezt a gyermeket kivittük a csecsemős, az újszülött részleg bejáratához, ott fogadta őt az örökbefogadó szülői pár. Ott meg azért sírtam, mert hogy ott meg annyira örültek a babának, mert már ők is 8-9 éve vártak babára, sok-sok vetélés, sok-sok lombi program után. Tehát, hogy ez egy ilyen felfokozott állapot. És amikor ugyanezzel az édesanyával évek múlva összefutottam egy teljesen semleges helyen, és megkérdeztem tőle, hogy mi újság, hogy van, akkor olyan kellemetlen számára a velem való találkozás, mert én mindig egy bizonyos életszakaszára emlékeztetem őt, amikor egy rossz helyzetben volt, egy olyan helyzetben, amikor ő rossz döntést hozott, hogy terhes lett a gyermekét örökbe, adtuk. Persze nem mi, hanem ez az ő kérése, tehát mi semmilyen kötelezőség nincs benne, de nem szívesen találkozott velem, és nem szívesen beszélgetett velem, pont azért, mert én erre emlékeztetem őt mindig. De tudom, hogy ez nem nekem szól, nekem, tehát Palonkai Évának szól, hanem ez magának az élethelyzetnek szól. És én ezt mindig tiszteletben tartom. Én hálás vagyok, hogy megismertem őt, hálás vagyok, hogy a gyermekéről tudott ő maga édesanyaként a legmegfelelőbb módon gondoskodni. És tiszteletben tartom azt, hogy innentől kezdve ő már nem akar engem többet látni, mert hogy nem akar többet ilyen helyzetbe kerülni.
0: Műsoridőnk végéhez közeledünk, de még számtalan kérdésem van. Most akkor jöjjön az, hogy például a nyílt örökbefogadásnál, amikor megismeri az örökbefogadó szülőt az édesanyja, a leendő édesanyja, dönthet úgy, hogy nem őt, hanem választhat például?
1: Tehát, hogyne? Abszolút. Tehát ugye van egy, nem titok az, hogy a Várvárt alapítványnál is várólista van, ahol beadják a párok, az örökbefogadó párok, hogy mit lehet róluk tudni, egy bemutatkozó levelet írnak, fotókat küldenek magukról, és mikor egy édesanyja úgy dönt, hogy örökbe adja a gyermekét, akkor körülbelül egy ilyen 2-3, inkább azt mondom, hogy 3 ilyen várólistán lévő párt ismerhet meg, vagyis hát, hogy első körben a bemutatkozásukat, a fotóikat, mit lehet róluk tudni, és az édesanyja dönt mindig végig, az utolsó pillanatig az anya dönt arról, hogy ki legyen az, aki a gyermekét nevelni fogja. A legnagyobb elismerésem tényleg azoknak az örökbeadó anyáknak, édesanyáknak, akik meghozzák azt a nagyon-nagyon komoly döntést, hogy a várandóságuk alatt, 9 hónap alatt gondozzák, nyilván belülről nevelgetik a kis magzatjukat, megszüli a gyermeket, fájdalmai vannak, és a legnagyobb krízis helyzet az, hogy amikor úgy dönt, hogy ezután, a 9 hónap után, a gyermek felsírása után ő mégis örökbe adja a gyermekét, szerintem ez a legnagyobb krízis helyzet, hiszen ő utána haza fog menni a kórházból, és nem lesz vele senki, aki előtte 9 hónapig vele volt.
0: Meggondolhatja magát az örökbeadó?
1: És a folyamat az úgy folytatódik, hogy az anya a kórházban is, ha fenntartja az örökbeadási szándékát, akkor elindul a protokoll a gyámhivatal felé, papírokat kell előkészíteni, amiket az alapítvány előkészít, ezt beadjuk a gyámhivatalba, a gyámhivatal kijelöl egy időpontot, hogy mikor lesz maga az örökbeadásnak a procedúrája, a jogi procedúrája, ahol mindkét fél jelen van, tehát az örökbeadó, örökbefogadó és a várvárt alapítvány, és nyilvánvalóan a gyámhivatali munkatárs, és ezt követően hoznak egy ideiglenes elhelyező határozatot, ami 6 hétig szól, és ez alatt, a 6 hét alatt az anya meggondolhatja magát, ezzel az ideiglenes elhelyező határozattal megy be az örökbefogadó pár a kórházba, és ezzel adják ki neki az újszülöttet, hiszen akkor bárki hazavihetné, tehát hogy nyilvánvalóan kell egy jogi háttér, ezzel a határozattal vihetik ők haza az ország bármelyik részére az újszülöttet, nevelgetik, gondozzák 6 hétig, és az anya az 5. hét, 6. napján, ha meggondolja magát, akkor be kell mennie a gyámhivatalba, ott szóban, tehát személyesen nyilatkoznia kell arról, hogy ő meggondolta magát, mégis haza akarja vinni a gyermekét, és akkor ezt az ideiglenes határozatot felbontják, és megszüntetik az ideiglenes elhelyezést, és az anyánál helyezik el. Ez egy nagyon vékony jég, ami bármikor beszakadhat, és mindig félve hívjuk fel az örökbefogadó párt a 6 hét alatt, mert ugye kell időnként intézni, jogi dolgokat egyeztetni, és ha már csörög a telefonunk a Várvárt alapítványtól az örökbefogadóknál, akkor már gyomruk összeugrik, hogy vajon miért hívjuk őket fel. nem nagyon szoktuk őket felhívni, meg más formában próbálunk üzenni nekik, de ez a 6-7, az az örökbefogadók részére is, ez egy borzalmasan idegileg megterhelő, stresszes időszak.
0: Műsoridőnk végéhez értünk, mondjunk elérhetőségeket, és a pénteki aranyóra ügyelet pontos helyszínét még egyszer, és időpontját is mondjuk el.
1: Az aranyóra ügyeletünknek az időpontja az péntekenként 16 és 18 óra között. A Várvárt Alapítvány Miskolci központjának a krízis száma az 0670-312-43-91, az országos krízis számunk az 0630-329-73-15, de mindenféle platformon megtalálhatóak vagyunk, messengeren, e-mailben, tehát bármilyen form, még talán még füstjelekkel is dolgozunk rajta, hogy ez is meglegyen, de nagyon fontos, hogy amint a tudomásukra jut olyan várandósága miatt vívódó édesanya, aki láthatóan nagy bajban érzi magát, akkor itt vagyunk és segítünk, bárhol legyen az országban, segíteni fogunk neki.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és a szolgálatot is, amit végeztek.
1: Részemről a megtiszteltetés.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Polonkainé Valcsev Ivana Vévával, a Várva Várt Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei önkéntes koordinátorával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilku Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek, Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegeknek a lehető legjobb hozzáférést biztosító, közölte az államtitkár. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota. Ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirati iroda érdeklődésére. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak, kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a múlt héten pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent. Ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, és világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a válságok figyelembevételével kell folytatni a magyar honvédség fejlesztését. Számolt be terveiről a honvéd vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Elmondta azt is, a megváltozott nemzetközi helyzetben újra kell értékelni az ország fenyegetettségét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltásával kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a honvéd vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál, hozzátette. Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Cserháti Zsuzsa és Széchy Pál felvételeiből hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbanja.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 29-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Megint felvirradt egy új nap, itt van újra egy nap, és te is itt vagy vele, Uram. Igen, itt vagy, és szeretsz minket, ma éppen úgy, mint tegnap és holnap. Neked adom hát szívemet, Uram, e szép mai napon. Fogadd el, és őrizd meg azt, hogy ne dobogjon, csak te érted. S mikor testvéremet, barátomat, férjemet, feleségemet szeretem, téged szeretlek. Mikor ezt a gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget vagy eltévejedettet szeretem, te vagy az Uram, akit szeretek. Dicsérve légy, Uram, mindazokban, akiket szeretek, mert szereted őket, és szeretted, mielőtt én szerettem őket. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Pilinszky Jánostól kölcsönöztem. Szerinte a tevékeny szeretetet félelmetes szakadék választja el az ábrándos szeretettől. Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal május 29-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Boldog Kolumba Marmion imája. Add, Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjel szállt. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának pótlása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta a távirat irodát. A Tisza kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csaknem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tisza kampányigéretek végrehajtásából. Házmesterkedés és Facebook posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését, tették hozzá. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajnának létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmusa az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a folyósításhoz szükséges 20 intézkedésből 11-et, írták. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Márta Kosz a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte. Biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását. Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette. Várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet első csokrát Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat. Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott, fogalmazott a bővítési biztos. Márta Kosz a brit lapnak nyilatkozva kijelentette. Biztatónak tartja Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget, a papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez, majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztény képzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szentatya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szentatya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről. Most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel. Szentatyám, tényleg ön az? A Szentatya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben

téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjá teremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten nekem nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedje meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett.

0: nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
1: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának pótlása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta a távirat irodát. A Tisza kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csak nem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tisza kampányigéretek végrehajtásából. Házmesterkedés és Facebook posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését, tették hozzá. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajnának létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmusa az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a folyósításhoz szükséges 20 intézkedésből 11-et, írták. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Márta Kosz a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte. Biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását. Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette. Várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet első csokrát Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat. Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott, fogalmazott a bővítési biztos. Márta Kosz a brit lapnak nyilatkozva kijelentette. Biztatónak tartja Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Május 29-e. Péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat. A Magdolna héber eredetű Magdaléne magyar változata. Jelentése magdalai, torony, bástya. A Magdolnák egyik védőszentje az a Mária Magdaléna, akit az üdvözítő megszabadított az ördögi megszállottságtól, és ettől kezdve leghűségesebb követője lett. Ott állt keresztje alatt, és ezért feltámadása után különleges megjelenésével tüntette ki. Talán nem azonos sem azzal a bűnös nővel, aki az úrlábait megkente, sem Lázár testvérével. Pazzi Szent Mária Magdaléna is a magdolnák védőszentje. Ő olasz karmelita nővér volt, az egyház egyik legnevezetesebb női misztikusa. Az Istennel való bensőséges egyesülés egyik legnagyobb képviselője, aki 1607-ben hunyt el. Postel Szent Mária Magdolnát is megemlítem, ő a francia forradalom idején áldásos munkát fejtett ki az elhagyott ifjúság körében, majd egy női tanítórendet is alapított. 1846-ban hunyt el. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Magdolna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A jó Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 29-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1846-ban született Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt. 1907-ben vallási és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget. Több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. 1856-ban született Szécsi Antal szobrász. A Bécsi Akadémián tanult Edmond von Helmer tanítványaként. A műegyetemen a mintázás tanára lett. A legfontosabb köztéri műve a Budapest 8. kerületében a Baross téren álló Baross Gábor szobor, amelyet 1898. november 20-án lepleztek le. Neobarokk stílusú épületdíszítő szobrokat, a Vigadó, az Országház, oltárokat a Terézvárosi templomban, a Józsefvárosi templomban, a Belvárosi Plébánia templomban, valamint síremlékeket is készített. Leginkább ismert alakos köztéri szobrairól, amelyek közül számos ma is megtalálható hazánk közterein. Mellszobrai közül kiemelkedők Ferdinánd bolgár fejedelem, Gerlóci Károly polgármester, Nagy Imre színművész és Meyer tábornok hasonmása. 1903-ban a Szegedi Szoborbizottság elfogadta Vásárhelyi Pál szobrának tervét. A szobrot Szécsi Antal halála miatt ifjabb Mátrai Lajos valósította meg. 1899-ben született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész, aki Ozorán született a mai napon. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát. Pécset dolgozott, miközben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt. Ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1932-ben Budapesten született Delneki Gábor olimpiai bajnok kardvívó, aki 1952-ben kezdett versenyszerűen vívni a Vasas Sportegyesületben. 1956-ban átigazolt a budapesti Honvédhez, majd 58-tól visszavonulásáig ismét a Vasasban versenyzett. 1959-ben VB ezüstérmes volt csapatban. Legnagyobb sikerét az 1960-as római olimpián érte el, ahol a magyar kartcsapat tagjaként Gerevics Aladár, Horváth Zoltán, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál és Mendelényi Tamás mellett olimpiai bajnoki címet szerzett. 1961-ben harmadik helyezést szerzett a világbajnokságon csapatban. 1963 után már nem volt a válogatott keret tagja. Az aktív sportolástól 1970-ben vonult vissza. Ezután külföldre távozott. Orlandóban élt, közüzemekben főmérnökként dolgozott. És Orlandóban is hunyt el 2008. október 26-án. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1500-ban hunyt el Bartolomeu Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg Afrika legdélebbi csücskét, a jó reménység fokát, 1487-ben és 88-ban. 1875-ben Budapesten hunyt el Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja, aki a Sárospataki kollégiumban tanult 1840 és 47 között. A 48-49-es szabadságharcban megsebesült. A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült.
1851 és 56 között Rémaszombatban élt, ahol kőfaragóként dolgozott, és közben Ferenczi István tanítványa volt. Majd Pestre költözött, és egy évre rá Bécsben dolgozott. 1859-től a Müncheni Akadémia növendéke volt. Ekkor kezdett hozzá a magyar szobrászok közül elsőként a népi figurák ábrázolásához. Első nagy sikerét a még Münchenben alkotott Búsuló juhász című szobrával aratta, máig is ez a legismertebb műve. A népéletet ábrázoló remek terrakotta szobrok mellett számos híres kortárs melszobrát is elkészítette. 1870 és 72 között a budai főreál tanoda, 1871-től a mintarajz tanoda tanára volt. Köztéri szobrokkal is jelentkezett, ő alkotta az ismert debreceni Csokonai szobrot. További köztéri műveit elhatalmasodó tüdőbaja miatt már nem tudta befejezni. A Magyar Nemzeti Galéria 71 szobrát őrzi. 1982-ben hunyt el Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. 2000-ben Budapesten hunyt el Bakó Jenő, úszó, mesteredző, sportvezető, szakíró, Bakó Ferenc néprajzkutató, muzeológus testvérem. 1938-ban 300 méteres vegyes úszásban magyar bajnoki címet szerzett, de elsősorban nem sportolóként, hanem úszóedzőként vált ismertté. Az edzéstechnikai kérdések mellett a sporták történetével is foglalkozott. Számos vízi sportokkal kapcsolatos szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője volt. Részt vett a Sport és testnevelés című folyóirat szerkesztésében. 1996-tól haláláig, 2000-ig a Révai Új Lexikona munkatársa is volt. 2002-ben hunyt el Mártai Sándor atléta, rövidtáv futó, 81-szeres válogatott labdarúgó, aki az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobb hátvédként játszott. Orosházán a stadiont nevezték el Mátrai Sándor stadionnak, valamint szobor is őrzi ugyanitt emlékét. 2003-ban hunyt el Károly Jammi költő, műfordító, Vörös Sándor felesége. Értelmiségi családban nevelkedett, Budapesten magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, később Bécsben tanult. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt. 1947-ben ment férjhez Vörös Sándorhoz. Művei közül a teljesség igénye nélkül megemlítem a Körhinta, a Cilicica kalandjai, a Tarkaforgó, a Harmadik ház, a Vers és napló, a Szobrok elindulnak, a Mindenért mindent, a Lét határa és a Látkép visszafelé című alkotásokat. 2011-ben hunyt el Mádő Ferenc jogász, köztársasági elnök, aki 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánt községben. 1955-ben az ELTE állami és jogtudományi karán szerzett diplomát. 1973-ig a Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd egyetemi tanár lett. 78-tól az ELTE Állami és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója volt. 1999. március 15-én Széchenyi díjat kapott az Európai Jog, a Nemzetközi Magánjog és a Nemzetközi Kereskedelmi Jog területén kifejtett, nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, iskolateremtő egyetemi oktatói, valamint tudományszervező tevékenységéért. 2000-ben Mádő Ferencet jelölték köztársasági elnöknek. Június 6-án az országgyűlés megválasztotta Göncz Árpád utódjaként köztársasági elnökké a harmadik fordulóban. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Visszavonulása után emeriálta és díszdoktori címet adományozott neki az ELTE. 2011. május 29-én hunyt el. 2011. június 7-én a Fiumei úti nemzeti sírkertben helyezték örök nyugalomra. 2012-ben Budapesten hunyt el Monyók Ildikó, magyar színésznő, énekesnő, Monyók Gabi énekesnő nővére.
aki 1968-ban a Ki mit tud országos televíziós verseny versmondó kategóriájában második helyezést ért el. 1969-ben és 71-ben is részt vett a Táncdal Fesztiválon. 1974-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán, majd a Kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, ahol prózai és zenés, felnőtt és gyerekdarabokban is játszott, és amelynek 1982-ig volt tagja. 1982. áprilisában buszbalesetet szenvedett, bal agyféltekéjének sérülése a beszéd, írás, számolási készségének elvesztését okozta. Balesete megtörte művészi pályáját. Lábadozása évekig tartott, míg újra megtanult beszélni és járni. Kurták György Monyók Ildikó számára zenét szerzett Samuel Beckett Mi is a szó című verséhez, melyet először Bécsben mutattak be 1991. október 26-án Claudio Abbado vezényletével. Majd később Magyarországon és Európa számos hangversenytermében, sőt, még Japánban is bemutattak. Hosszú betegséget követően 2012. május 29-én hunyt el. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1205-ben koronázták királlyá II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1660-ban Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fiam, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, és Anglia alkotmányos királyság lett. 1867-ben elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közös ügyi javaslatot, megalapozva ezzel a kétközpontú birodalmat. 1902-ben a mai napon alakult meg a Gyáriparosok Országos Szövetsége. 1953-ban Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. A mai napon tartották az 1994-es országgyűlési választások második fordulóját. És végül, de nem utolsó sorban, 2005-ben Budapest 11. kerülete hivatalosan is felvette az Új Buda nevet. Kedves hallgatóink, május 29-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának pótlása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta a távirat irodát. A Tisza kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csaknem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tisza kampányigéretek végrehajtásából. Házmesterkedés és Facebook posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését, tették hozzá. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajnának létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmusa az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a folyósításhoz szükséges 20 intézkedésből 11-et, írták. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Márta Kosz a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte. Biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását. Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette. Várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet első csokrát Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat. Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott, fogalmazott a bővítési biztos. Márta Kosz a brit lapnak nyilatkozva kijelentette. Biztatónak tartja Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 29-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Megint felvirradt egy új nap, itt van újra egy nap, és te is itt vagy vele, Uram! Igen, itt vagy, és szeretsz minket ma éppen úgy, mint tegnap és holnap. Neked adom hát szívemet, Uram, ez szép mai napon, fogadd el és őrizd meg azt, hogy ne dobogjon, csak te érted. És mikor testvéremet, barátomat, férjemet, feleségemet szeretem, téged szeretlek, mikor ezt a gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget vagy eltévejedettet szeretem, te vagy az Uram, akit szeretek. Dicsérve légy, Uram, mindazokban, akiket szeretek, mert szereted őket, és szeretted, mielőtt én szerettem őket. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Mácz István fogalmazta meg az örömről, és a következőképpen hangzik. Szeresd azt, amiben élsz, és ezer öröm nyílik szívedben. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Magdolnák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat. És ma van a békefenntartók nemzetközi napja is. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel a Napverse című kis műsorunkban meghallgatjuk Arany János a Lepke című versét, melyet Sinkovics Imre mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Barat Szent Magdolna Zsófia, apáca és rendalapító életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a péntek reggeli műsorkínálatunk. újabb műsorismertetést legközelebb, 8 óra után néhány perccel hallanak, ami már hangképes műsorajánló lesz. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
4: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Pap Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
7: Most ugye azt az időszakot éljük, amikor már lassan jönnek a primőrök, és lehet válogatni a piacon vagy zöldségesnél olyan friss áruból, amik nagyon egészségesek, úgyhogy talán most megyünk bele abba az időszakba. Jön a húsvét is, amikor talán egy kicsikét könnyebb ilyen értelemben egészségesen táplálkozni. Melyek még azok a táplálkozási módok, amelyeket kiemelnél akár, amelyeket a fenntartható Divat Expón is megtetted?
8: Ugye minél több zöldség, gyümölcs fogyasztás, például egy kicsit úgymond a zsiradékot visszavenni, tehát hogyha mégis ugye zsiradékról van szó, akkor inkább a növényi eredetű zsiradékok, amik úgymond egyszeresen telítetlen zsírsabban gazdagok, vagy például a soványabb húsok, mondjuk halak, felvágottak fogyasztásait, kiemelem ugye a csirkemásonka, a pulykamásonka, amit általában ugye mindenki ismer. Összetett szénhidrátok fogyasztása, itt gondolok például teljes kiölésű gabonafélékre, vagy ilyen búzakorpával, zabkorpával dúsított pékárukra esetleg. Hüvelyesek fogyasztása szerintem nagyon fontos, mert nagyon magas sos tartalommal bírnak, nagyon jó növényi eredetű fehérje források, ugye a lencse, a borsófélék. Igen, én mindenképpen. Ugye a hozzáadott cukorfogyasztását, azt ugye minimalizáljuk, maximum olyan 10%-ra csökkentsük.
7: És akkor beszélhetünk a sófogyasztásról.
8: Így gondolom, van, a sófogyasztással párhuzamban, igen, meg ugye ezek a gyors, feldolgozott élelmiszerek, most például gondolok itt a gyors kajáldákra, egy Burger King, egy Mackey. Én nem azt mondom, hogy soha ne járjunk oda, de amit mondtam, a csalónap az legyen az egy csalónap. De hogy ebből rendszert ne csináljunk. Uh-huh. Igen.
7: Még egy dologról kérdeznélek, mert nagyon itt van a fejemben, hogy hát nem tudom mennyire divat diéta, de hogy illetve nem is diéta, vannak és egyre többen táplálkoznak húsmentesen. Uh-huh. Erről mi a dietetikusnak a véleménye? Különösen annak fényében nekem volt évekkel ezelőtt olyan riportalanyom, aki olyan nagyon elhivatott ebben a kérdésben, hogy a saját gyermekeit is úgy nevelte fel, hogy nem adott nekik húst.
8: Igen, ez most nagyon megosztó egyébként ez a húsmentesség, mert ugye hogy a húsokról is most például már, hogyha az az állat ugye a vágóhídra is kerül, hogy ugye ott milyen folyamatokon megy keresztül, vagy például, hogyha már ugye eljutnak a csomagolásig, hogy úgy, hogy jutnak ugye az élelmiszerboltokba. Én is hallottam sok ilyen személyről, akár akik így táplálkoznak. Ugye akik nem esznek húst, ugye ott például a fehérje szükséglet, ami úgymond kicsit visszábszorul, tehát hogy azt nekik mindenféleképpen, illetve a B12 vitaminnak a fogyasztás, amivel ez csak állati eredetű termékekben található meg. És tehát, hogy ezeknek a pótlása, igen, tehát, hogyha valaki nem eszik húst, akkor nagyon körültekintően, nagyon összetetten össze kell állítani az étkezését, hogy ezek az esetleges tápanyag hiányokat ugye mivel tudja fedezni. Ilyenkor ugye előtérbe jönnek főként a hüvelyesek, ugye minél több zöldség, ez inkább nyers formában, de most már szerintem nagyobb szerepe van úgymond a fermentált zöldségeknek is.
7: És hát lehetne sorolni szerintem.
8: És
7: majd alkalomattán folytassuk ezt a beszélgetést, arra kérlek, mert hogy a táplálkozás és a hidratáció hete apropóján beszélgetettem Pap Dóra dietetikussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
8: Én is köszönöm.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szintén a 38-as főúton Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót. A 30-as kilométernél lezárták a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Valamint Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, a 18-as és 21-es kilométerek között a forgalom félpályán halad. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobszai és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hat óra 21 perc van reggeli műsorunk folytatásában. Péntek lévén az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól halljuk majd, akit szeretettel köszöntök a Szent István Rádió és a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, András!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Péntek lévén tőled halljuk az időjárás előrejelzést, hát gyönyörű napfelkeltében volt részem, amikor ide autóztam Eger felé. A hét közepén megtapasztalhattuk, hogy milyen is az a nyári 30 fok feletti hőmérséklet. Nos, a mai napra és a hétvégére milyen időjárás előrejelzést is tudsz nekünk mondani?
2: Hát valóban egy úgynevezett hőkupola alakult ki itt a kontinens fölött, és annak a szélére kerültünk, tehát mi még azért olyan hatalmas kánikulát nem kaptunk belőle, de hát nyilván az is feltűnt mindenkinek, hogy a csütörtökön némi enyhüléssel, hát pár fokos enyhüléssel ez véget ért ez az állapot. Viszont maradt továbbra is ez a késő tavaszias, koranyárias idő, annyiban, hogy talán gyakrabban megnövekszik majd a felhőzet, és kisebb, nagyobb záporocskák, zivatarocskák előfordulhatnak, de nem ez lesz a jellemző, csak hát van rá esély most már, hogy ezekből a megnövekvő gomoly felhőkből kijöjjön egy kis zápor.
1: Milyen csúcshőmérsékletekre számíthatunk a mai nap és a hétvége folyamán?
2: Hát a mai nap olyan 27-28 és a hétvége folyamán is ezt mondhatjuk el, hogy valahol ugye így 25 fölött, de még 30 alatt marad majd a hőmérséklet.

0: viszont érzékenyeknek sem.
1: És a hétvégére szabadtéri programokat nyugodtan tervezhetünk, kertészkedhetünk, és mindent, ami a természetben, a természet egységében lehetünk, és jól érezhetjük magunkat, ugye?
0: Így van, természetesen, és egy kis szerencsével az ültetés után pont kapunk egy kis zápart, és hogy ne kelljen locsolni.
1: Még az égi áldást is megkapjuk majd remélhetőleg. Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
0: Rendben, viszont kívánom. Minden jót, viszont hallásra.

0: A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak len, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársony meze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy ködlepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt. De az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
1: Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson idéglenes tanítói állást vállalt.

0: Lalt. 1835-ben visszatért Debrecenben, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai Gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző volt. 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposztra pályázatát. Majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmaztam. Aranyt pedig tagjává választottam. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elveszítette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára volt. Arany János 1860-tól Pesten élt, és itt is hunyt el 1882. október 22-én.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szórják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüske párbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten nekem nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide, a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őre emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondott a Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádságházából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem, igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság, és azt kéri, hogy hittel éljünk. Olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani. Csak így hozhatunk gyümölcsöt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent VI. Pál pápa emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 221-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Egybegyűltünk, ó nagy Isten! Majd az Éneklőegyház 179-es számú énekét énekeljük Üdvözlégy felség, oltári szentség kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 145-ös számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálom. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 221-es, az Éneklőegyház 179-es és a Szent Fagyuram 145-ös számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Milinkó János és Kladiva Piroska szülőkért és élő hozzátartozókért ajánlom fel. Szent hatodik pápának az emlék napja van ma. Megemlékezünk erre a kiváló pápára, akinek a felszólítására előmozdította a második vatikáni zsinatot, és neki köszönhetően nagy felújítás történt, nagy sok felújítások történtek az egyházi életben. Imádkozunk a mostani pápáért, hogy erősítse meg az Isten a szent lelkével, és irányítsa az ő pápai hivatásában. Most, kedves testvérek, a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vitkem, én igen nagy vitkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

könyörögjünk. Istenünk, Te egyházad kormányzását Szent hatodik Pál pápára, fiad evangéliumának bátor apostolára bíztad. Közben járására kérünk, segíts, hogy tanításának világossága által vele együtt mi is a szeretet civilizációjának elterjedésén munkálkodjunk. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, közel van mindennek a vége. Legyetek tehát okosak, és virrasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőjön az Isten. Hiszen övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Ámen. Kedveseim, ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok. Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg öröm ujongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyik rólad gyümölcsöt soha többi. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írás tudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter, visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek: emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumban két dolgot tesz alapvetően Jézus Krisztus. Lehet, hogy az első, amikor megátkozza a fügefát, azt nem mindenki ismeri, nem többször szoktuk ezt hallani. Nem szoktunk, úgy gondolom, hogy mi papok sem nagyon, hogy mondjam, elképzelni olyan Jézus Krisztust, aki képes megátkozni valamit. És tehát az a kép, ami a krisztusi kép, ami ebből a két cselekedetből kidomborodik, az elég radikális, elég szigorú, elég kemény. Biztos ezért, mert ahogy hallottunk, már megtörtént az ünnepi Jeruzsálembe ünnepi bevonulása Jézus Krisztusnak, a a virágvasárnap, és már közeledik a passiója. És hát Jézus Krisztus komolyan veszi a küldetését. Ő nem ezért jött, hogy valamit tanítson egyszerűen, hogy valamilyen újdonságot mondjon el, hanem hogy hirdesse szavakban és tettekben azt, hogy ő az Isten fia, és hogy általa üdvözülhetünk. És ezt nem lehet könnyedén hirdetni, könnyedén megtenni, hanem komolyan kell venni a meghívás is. Hát személy szerint ugye ez az evangélium kicsit ugye erre felszólított engem, meg bennünket is, hogy vegyük komolyan a mi hivatásunkat. Kérdezzük meg magunktól, hogy végülis mind a két dologban azt lehet látni, hogy Jézus Krisztus ezért így cselekszik, mert lát egy dolgot, az első esetben látja a fügefát, ami nem ad gyümölcsöt, és a második esetben, tehát hogy aminek lát egy valamit, aminek van egy célja, van egy küldetése, de nem teljesíti meg. És a második esetben is hasonló a helyzet. Ott vannak a templomban az emberek, de nem imádkoznak, hanem hát éppen árulnak és vesznek dolgokat. Tehát nem teszik azt, amiért az a templom van. Nem szolgálják a templomnak az igazi célját, hogy imádkozzanak, hogy találkozhassanak Istennel. És hát fontos megkérdezni saját magunktól, hogy én, mint ember, én, mint pap, én, mint apuka, én, mint nővér, én, mint nem tudom, diák, én, mint nagymama, keresztény, mert az keresztény pap, keresztény nővér, keresztény szülő, stb. Én nekem mi a hivatásom? Hát nagyon sok hivatás van, de a legelső, amely kicsit úgy csoportosít minden hivatást, az a kereszténységre való hivatás. Mindenki arra van hívva, hogy az ő életében gyümölcsöt hozzon. Az ő életében egyesüljön az Istennel, végül is az imádságnak a lényege, legyen egy templom, egy élő templom. És kérdezzük meg magunktól, hogy eleget teszünk-e ennek a hivatásnak, vagy inkább önző módon a saját magunk javát keressük, vagy elég közömbösek vagyunk ezzel kapcsolatban, nem érdeklődünk, hogy hogyan lehetnénk jobb keresztények, stb. Úgyhogy kérjük Istentől egy kis buzgóságot, ami segíthet bennünket, mint ahogy segített az összes szenteknek is, komolyan venni a keresztényi kiválasztottságunkat, hivatásunkat, és nap mint nap növekedni ebben. Kérjük kedves testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérjük, a aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
2: Kérjük,
1: aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt. Erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit Szent Hatodik Pál pápát tisztelve felajánlunk a te dicsőségedre, adja meg nekünk az örök üdvösséget. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatát.

ezért riadt halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve. Felajánljunk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtson egybe a Szentlélek minnyájukat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Jézus a hatalom és a dicsőség mindenekké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békésség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy majd írom a jét, hanem is csak egy szóval mond, és megdúdul az én lelkem.
2: Thank you.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely Szent VI. Pál pápát képessé tette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos tudanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent VI. Pál pápa emléknapján Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikellett Cservazóni atya mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Somogyi Márton és Tompos Péter vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Aláírta a köztársasági elnök, így a mai napon hatályba lép az a jogszabály, amelynek értelmében Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Egyben hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Mark Rutte pedig tájékoztatta a miniszterelnököt a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről és a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. A megváltozott nemzetközi helyzetben szükségesnek tartja Magyarország fenyegetettségének újraértékelését, a magyar katonáknak pedig világos pályaképet adna és változtatna kiképzésükön a leendő vezérkari főnök. Sándor Zsolt altábornagy a kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában beszélt erről. Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltja, aki érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban tovább szolgálhatja Magyarországot. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, értesült a CNN. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az előzetes bejelentés szerint az egyesség 60 napos időtartamra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. A megállapodás szerint a következő 2 hónapban korlátozások nélkül helyreállhat a Hormuzi szoros szabad forgalma, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a TISZA. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakciója is támogatta a javaslatot. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom pártelnöke, a polgármesterek esetében ellenzi a bérek csökkentését. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős, napos száraz időre van kilátás a mai napon, de az északkeleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcsvár megye térségében erős lökésekre számíthatunk. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Barat Szent Magdolna Zsófia, apáca, rendalapító. 1779. december 13-án született, Párizsban halt meg, 1865. május 24-én. A Sacré-Cœur nővérek alapítójukról május 25-én emlékeznek meg. Zsófia Párizs közelében egy kisvárosban született. Apja kádármester volt, és kis földjüket művelte. 1779. december 13-án a szomszédban hatalmas tűz ütött ki, és így az édesanya korábban hozta világra harmadik gyermekét, Zsófiát. Ezzel magyarázható a kisleány testi gyengesége, amely egész életében végigkísérte. Az újszülöttet még aznap megkeresztelték. Keresztapja, az akkor 12 éves bátyja, Lajos lett, akinek ekkoriban bujdosnia kellett a francia forradalom miatt. Később ő tanította meg kishúgát latinra és görögre. E nyelvek ismerete nők körében ritkaság számba ment. 1793-ban bátyját lecsukták, ami nagy szomorúságot okozott mindannyiuknak. De kiszabadulása után Lajos pappá szentelése mindenért kárpótolta őt is, és hozzátartozóit is. Ő lett Zsófiának lelkivezetője. Egymás között leginkább latinul beszéltek. 1800-ban Lajost felvették a Hit Atyái Társulatba, amelynek az volt a feladata, hogy a megszüntetett Jézus Társaságot, a jezsuitákat ismét visszaállítsa. Alapítójuk, Valin atya, ezen kívül azt is célul tűzte ki, hogy egy női kongregációt alapít, amelynek feladata a tanítás és az oktatás mellett Jézus szentséges szívének a tisztelete, és ennek a tiszteletnek a terjesztése. Varin atya Magdolna Zsófiában eszményi alapítót fedezett fel, de ő maga Zsófia is érezte, hogy Isten erre hívja őt. 1800. november 21-én három társnőjével együtt Párizsban ünnepélyesen felajánlotta életét Jézus szentséges szívének. Egy év múlva megalapították az Améni Női Nevelőintézetet. Munkájuk ezzel kezdődött. Zsófia 1802-ben letette szerzetesi fogadalmát, és felvette a Magdolna nevet. Majd Varin atya akaratából és társai kívánságára ő lett az első főnöknő. Haláláig 62 esztendőn át az is maradt. Szerzetes rendjük neve Szent Szív Társaság. Legfontosabb feladatuk, hogy a nővérek elmélyedve Jézus szeretetének titkában vele egyesülten éljenek, hozzá hasonlóvá váljanak, és így tanúságot tegyenek róla mások előtt is. Fölfedjék Jézus szentséges szívének irántunk való nagy szeretetét. Életük értelme, sajátos karizmájuk tehát az atya irgalmát és szeretetét közvetítő Szent Szív megdicsőítése volt. Jelmondatuk cor unum et anima una in corde Jézu. Magyarul egy szív és egy lélek Jézus szívében. Munkaterületük a nevelés és a lelkivezetés volt. Főképp az ifjúság, a szegények, az élet értelmét keresők, az emberi kibontakozásért küzdők körében dolgoznak. Rendjük szabályzata 1815-ben készült el a jezsuita szellemiség alapján. Magdolna kitűnő szervező volt. Rendje hamar elterjedt a világon. Saját kezű leveleinek száma mintegy 14 ezer. Beutazta Itáliát, Spanyolországot, Angliát, Svájcot, Ausztriát. Az akkori körülmények között ez nem volt kis dolog. Azon kevés rendalapító egyike volt, akik megérhették rendjük kibontakozását. Sok nehézséggel kellett szembenéznie, saját rendjét is szakadás fenyegette. Jézus szíve azonban minden nehézségen átsegítette. Szenvedésekben és sikerekben gazdag élet után halt meg, 86 éves korában. Halála napját előre megmondta. Magdolna halálakor már több mint 3500 nővér működött Európa és Amerika 89 intézményében. Ma már a missziókban is dolgoznak. 1925-ben a jubileumi szent évben avatta szenté 11. Pius pápa. II. János Pál pápa pedig 1988. június 3-án iktatta a szentek sorába.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Boldog Kolumba Marmion imája. Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarnaleleszen, a Kultúrház színháztermében május 29-én, ma pénteken 18 órától 20 óráig. A programra a szervezők idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült körülbelül 40 perces musicalt, színdarabot, azután Agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és a szalíziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. A szervezők és Magsó Péter atya is szeretettel várnak tehát minden kedves érdeklődőt a Don Bosco nővérek gyermeknapi estjére Tarnaleleszen, a Kultúrház színháztermében a mai napon 18 órától 20 óráig. Május 29-én Tarcalon ismét lehet piknikezni a szőlőben a Szedmák Borházzal, táján pedig a Burgernapok a Barka Galéria Hotel és étteremben kínálnak gasztronómiai élményeket. Május 30-án különösen sokszínű a kínálat Tarcalon, ahol ismét dűlőtúra és borkóstoló lesz. Tokajban pedig a Kalandra Fel Kicsi Gesztenye Klub családi program várja az érdeklődőket. Táján, a Tali táján, Talia Barkában közösségi esemény, a Tokajárt Bírsörházban pedig a BL döntő követhető. Az estet élőzenés programokkal zárják Tokajban. Május 31-én pedig Tokai Gyermeknap várja a családokat a Fesztivál Katlanban. Programajánlónk folytatásában a most következő kis riportom a miskolci gyermeknapról szól. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét ezúttal a telefonvonal túlsó végén köszöntöm szeretettel, nem véletlenül, hiszen annyira aktuális programról beszélünk, és szeretnénk minél hamarabb tájékoztatni a kedves hallgatókat erről a programról, hogy telefonon kerestelek meg, hogy elmondjuk, hogy idén milyen gyermeknapi programokkal is várja a Miskolc megyei jogú város a gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket és mindenkit, akit érdekel a gyermeknap. Mi már nem vagyunk gyerekek, de azért én mégis kíváncsian teszem fel a kérdést, kedves Krisztián, neked. Milyen programokkal is készül idén a gyermeknapra Miskolc városa?
2: De erre tökéletesen egy mondattal tudok neked válaszolni, őbe sok szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat, hogy gyerekbirodalommá változik a népkert. Mert hogy május 31-én vasárnap igazi gyerekbirodalommá változik majd a népkert, hogy méltó módon megünnepelhessük a legkisebbeket, így erre készül a város, és ezt segíti Miskolc megyei jogú város önkormányzata nagyon-nagyon sok színes programmal, amit természetesen a Kulturális Központ állított össze. Egyébként egész nap kicsiknek szóló programokkal készülünk mi szervezők gyermeknap alkalmából. Éppen nyomon szórakoztató és vidám programok, koncertek és foglalkoztatók várják a kicsiket. A gyereknapi rendezvény, ahogy mondtad is a felvezetőben, tökéletes hétvégi kapcsolódást ígér az egész család számára. Hogyha a programkavalkádot nézzük, akkor délelőtt 10 órától a Pitty Palacsi koncertben élmény programjával kezdődik, majd Szép Bence bűvész veszi át a porondot, ezt mindig annyira élvezik ezeket a bűvész mutatványokat a kicsik. Ezt követően a táncé lesz a főszerep, a Diós Gyűri Jazz Tánc Klub és a Ködmön formációs táncegyüttes jó voltából, ebéd után pedig freestyle foci show és BMX Flatland bemutató várja a kicsiket, és kint lesznek a kistokai kotyasüli növendékei is a szabadban. A Csiribiri együttes különlegességekkel készül, és a Tűzfészek Társulat gólyalábasa is. Késő délután pedig közös mozgást ígér anyukáknak és a babáknak a Mamin Baba hordozós latin fitness. A nap pedig Oszi Tica interaktív gyermekműsorával és Csigabiga óriás buborékshow-val zárul. Tehát emellett egész nap többek között cirkuszi játszóház, aszfaltrajzverseny, slackline élményprogram, minirollerpálya, motorszimulátor, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, cornhole, ez egy ilyen célbadobós ügyességi játék, arcfestés, kézműves foglalkozás, pajtajátéktár, vidámpark, ugrálóval, interaktív játékok, ijászat, lézerharc, buborékfoci, amerikai terepszegzé, gasztronómiai játék és kézműves vásár várja a gyereket, és hát ami szerintem nagyon fontos, hogy a programokon való részvétel ingyenes, és a részleteket pedig megtalálják a miskolcikultkoszt.hu weboldalon. Ott mindenki a legfrissebb programokról, természetesen amiket most felsoroltam, érdeklődhet, és ezt látja is.
1: Köszönöm szépen neked, Krisztián, hogy összefoglaltad. Hát megfogalmazhatjuk, hogy tényleg gazdag programkínálattal várja idén is a gyermekeket Miskolc városa, még felsorolni is elég volt ezt a sok-sok programot.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit várunk nagy szeretettel, tehát a Népkertben május 31-én vasárnap 10 és 19 óra között.
1: Én pedig köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki Ternyák Csaba érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, valamint Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség terveiről és kihívásairól is. Aláírta a köztársasági elnök, így a mai napon hatályba lép az a jogszabály, amelynek értelmében Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Egyben hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Mark Rutte pedig tájékoztatta a miniszterelnököt a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről és a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. A megváltozott nemzetközi helyzetben szükségesnek tartja Magyarország fenyegetettségének újraértékelését, a magyar katonáknak pedig világos pályaképet adna és változtatna kiképzésükön a leendő vezérkari főnök. Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában beszélt erről. Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltja, aki érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban tovább szolgálhatja Magyarországot. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, értesült a CNN. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az előzetes bejelentés szerint az egyesség 60 napos időtartamra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. A megállapodás szerint a következő két hónapban korlátozások nélkül helyreállhat a hormuzi szoros szabad forgalma, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a TISZA. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakciója is támogatta a javaslatot. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom pártelnöke, a polgármesterek esetében ellenzi a bérek csökkentését. Az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról is vitázott. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A javaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton, a Tisza országgyűlési képviselője arról beszélt, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A cél az állami felelősség és az alkotmányos kontroll helyreállítása. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, személyre szabott jogalkotásnak minősítette a 16. módosítást. Végül az időjárásról: túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős napos, száraz időre van kilátás a mai napon, de az északkeleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs vármegye térségében erős lökésekre számíthatunk. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
0: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 29-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Megint felvirradt egy új nap, itt van újra egy nap, és te is itt vagy vele, Uram. Igen, itt vagy, és szeretsz minket ma éppen úgy, mint tegnap és holnap. Neked adom hát szívemet, Uram, e mai napon. Fogadd el, és őrizd meg azt, hogy ne dobogjon, csak te érted. És mikor testvéremet, barátomat, férjemet, feleségemet szeretem, téged szeretlek. Mikor ezt a gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget, vagy eltévejedettet szeretem, te vagy az Uram, akit szeretek. Dicsérve légy, Uram, mindazokban, akiket szeretek, mert szereted őket, és szeretted, mielőtt én szerettem őket. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javasló ma szóljon az örömről, Mácz István fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik: szeresd azt, amiben élsz, és ezer öröm nyílik szívedben. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a Magdolnákat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat, és természetesen a ma születésnapjukat ünneplőkről sem feledkezünk el, sőt, még azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Érdekességként megemlítem, hogy ma van a béke fenntartók nemzetközi napja. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen ha péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Hűséges hallgatóink már szerintem várják a ma reggeli játékot. Új hallgatóinknak remélhetőleg újdonság lesz, és azok számára, akik csak idézőjelben szeretik hallgatni a játékot, nos, számukra is jó hírrel szolgálhatok, hiszen jobbnál jobb zenéket gyűjtöttem egy csokorba, és ezek a zenék teszik majd szépé az előttünk álló közel egy órát. Érdemes lesz velünk játszani. Tegyenek így. A 36-os körzet 510-610-es telefonszámon kapcsolódhatnak be a ma reggeli játékba is. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi közéleti magazin műsorunk. Papp Péter szerkesztésében a következő kínálattal várjuk Önöket. A Mezőkövesden tartott 15. szenior regionális táncversenyről is szólunk, sőt, még a kazári Laska Fesztiválról is hallhatnak. Ajánlunkban ez utóbbiról a Laska Fesztivál főzőversenyének zsűri elnöke beszél. Következzen hát tehát közéleti műsorunk rövid ajánlója.
7: Sokan tévhitben vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska, ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják palacsinta jelleggel, kiformázzák, és sparhelton, magyarul platin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
6: És amilyen egyszerű, olyan finom is ez a laska. A részletek pedig megfogalmazódnak és meghallgathatóak lesznek 9 óra 5 perctől. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a görög katolikus média műhely adását sugározzuk. Ebben pedig meghallgathatnak 3 elmélkedést. Kruppa Levente atyától az érdi görög katolikus egyházközség parókusától. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
8: Aztán ezután a mennybe menetel után eltelik még 10 nap, és ahogy Jézus többször megígérte, visszaküldi a saját lelkét, az atya és a fiú elküldik a saját lelküket, a szent lelket, azért, hogy miután a szent lelket megkapják és befogadják, visszatérjen a reményük, visszatérjenek a lelkesedésük, hogy elmúljanak a félelmeik, és a szent lélek olyan módon jön el ebbe a világba, hogy azt érezteti minden odafigyelő emberrel, hogy sosincs többé olyan, hogy vége van.
6: Csak ennek a kis rövid ajánlónak van most vége, de 9 óra és 10 óra között a tokai frekvenciánkról hangolódó kedves hallgatóink meghallgathatják az elmélkedés folytatását is. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban megismerhetnek egy drámakötetet, melyben Szent Imre Herceg és Boldog Sándor István útját, életútját, valamint Erkel Ferenc nagy szerelmét is bemutatjuk. Valamint szó lesz még a Légoltalomtól a Katasztrófa Védelemig című kiállításról is. Hallgassuk most a műsor rövid ajánlójában Kis József drámaírót.
9: Ezek az angyalok, ezek mind ott vannak ezekben a darabokban, hol kimondva, hol csak érzékelve, hol csak valami látványban, vagy egyáltalában se, hogy sem csak magában a szereplőknek a jó szándékában nyilvánulnak meg, és ott vannak a függöny mögött ebben a színházban, tehát ez a színházi függönyt kell érteni, és figyelik a lépéseinket, figyelik a tetteinket, velünk szenvednek, vagy velünk örülnek, ezek, és közöttünk vannak, és velünk együtt élünk, és én nagyon remélem, hogy akik ezeket a darabokat elolvassák, vagy megvalósítják, azokhoz is ellátogatnak.
6: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben Grunda János tovább folytatja a Miskolcak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozik még a nemzetközi geopark találkozóval is. Rövid ajánlunkban most hallgassuk Kondás Vilmost, a Génius könyváruház tulajdonosát.
10: Sok egység van az országban, de Bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát Bükk csak egy van, és ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az Ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást ért meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebben már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei.
6: Ezt a könyvet pedig azért is kell népszerűsítenünk, hiszen szeretett városunk Miskolc városát mutatja be, és Miskolc városának büszkesége, már csak azért is, hiszen minél több embernek meg kell ismernie, hogy Miskolc milyen természeti kincsekkel és szépségekkel is rendelkezik. Remélhetőleg idén-nyáron is egyre többen megismerik ezeket a természeti szépségeket, és ellátogatnak Miskolcra és környékére, akár a Bükkbe. 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelyben először az aligátor teknősök hazai megjelenéséről készített riportot Tikovics Ernő. Majd meghallgatjuk Bársony István Nagy zsombikok között című írását Tóth Levente színművész tolmácsolásában. Következzen a műsor rövid ajánlója, amelyben dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke beszél.
11: Az aligátor teknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak. A páncélja egy kicsit olyan, mintha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy minden, ugye a lábai, karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős.
6: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben a napsütésre és a jó időre gondolva Somosvári Eszter Anna ezúttal magyar költők tavaszi versei közül válogat majd. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Arany János a Lepke című költeményét mondja el Sinkovics Imre. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor pedig a Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Barat Szent Magdolna Zsófia apáca és rendalapító életéről beszél nekünk. Csepelényi György boldog ávatásáért is imádkozunk a folytatásban, majd felköszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. 13 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorom, amelyben ezúttal sikerekről számolok be. Egészen pontosan az idei szakmasztárverseny Borsodabaúj Zemplén megyei gasztronómiai sikereiről. Rövid ajánlónkban most Márkus Juhász Orsolyát, az Úzdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum Szakképzőiskola és Kollégium pincér szakoktatóját kérdezem. Milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni?
12: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy tízteríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK-ja, ez a képzés és követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízüst tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
6: És azért is érdekes ez a műsor, a mai Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsor, mert ahogy készítettem, és ahogy vágtam, arra gondoltam, és azon gondolkoztam el, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy jó szakácsok és vendéglátóipari szakemberek legyenek, hiszen számunkra olyan természetes, hogy beülünk egy étterembe, és a legfinomabb ételt megkóstoljuk, elfogyasztjuk, valamint van is, aki felszolgálja nekünk. De hát azért ez egy külön szakma, és valóban, ha a részletekbe belemegyünk, akkor nem is olyan könnyű szakmák ezek. Tehát örülünk annak, hogy Borsodaba Új-Zemplén vármegyének sikereket hozott ez az idei szakmasztárverseny, a részletek pedig kiderülnek, és remélhetőleg van és lesz utánpótlása ezeknek a szakmáknak is. 13 óra 35 perctől pedig népzenei kincsestárunkkal jelentkezünk, amelyben ma Németh Tamás válogat majd a Népzenék Gazdagtárházából. És ennyit előjáróban már ami a 14 óráig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor mondunk majd itt a Szent István Rádióban. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő Kultúrka adását már most szeretném figyelmükbe ajánlani. Ez az a műsor, amiben nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk kedves hallgatóinknak. Klézbált a kolléganőmmel pedig a következő téma javaslatokkal és lehetőségekkel szolgálunk ma önöknek. Nos, összeállításunk elején a Miskolci Egyetem női karának sikereiről számolunk be, akik a 34. Verónai Nemzetközi Kórusfesztiválon sikeresen szerepelt. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközis táboros lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők, a szülők, természetesen a gyerekek és a nagyszülők figyelmét is, már most el kell kezdeni a napközis és a nyári napközis táborokba való jelentkezést. A részletek kiderülnek. Végül pedig egy Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott EGRI szakembert is bemutatunk önöknek. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen a műsor rövid ajánlója, amelyben Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem női karának karnagya beszél.
13: Mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimó, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el. Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor összeállítása és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
6: Nos, ennyit előjáróban, kedves hallgatóink, további műsorkínálatunkról, ahogy említettem, műsorismertetés legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, és fogalmazhatnék úgy is, hogy játékra fel, hiszen a köszöntő zene után útjára indítjuk mai péntek reggeli játékunkat. Ha már köszöntő zenét említettem, akkor most stílusos leszek. A Magdolnáknak énekeljen egy Magdi, egy Magdolna. Ruzsa Magdi Mona Lisa című dalára esett a választásom. Ezzel a felvétellel kívánok önöknek kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Május 29-én, május hónap utolsó péntek délelőttjén. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a reggeli játékban segítségemre lesznek Németh Tamás zenei szerkesztő és Somogyi Márton technikus kollégám. Nos, kedves hallgatóink, Ruzsa Magdi azt énekelte nekünk, hogy zakatol a nyár, hát ez csak részben igaz, mert ugye bár a hónap, ha hét közepén voltak 30 fok körüli igazi csúcs hőmérsékletek, ezt, hogy említettük a péntek reggel időjárás előrejelzésben, picit visszavett a forrósággal, most az időjárás is kellemesen elviselhető, előnyári időjárásban van részünk a mai nap, illetve ez lesz a folytatásban is a hétvége folyamán, de hát ez a dal annyira tavaszi és nyári hangulatot kölcsönöz nekem, úgy gondoltam, hogy a kedves hallgatóknak is induljon jól és jókedvűen ez a mai péntek reggeli nap, és nem utolsó sorban a Magdolnáknak énekeljen egy Magdolna és egy Magdi, ezért szól tehát a Mona Lisa című dal itt a Szent István Rádióban. A folytatásban pedig külföldi duettek szólnak majd, de előtte még kérem engedjék meg, hogyha már oly sokszor imádkozunk egy nap folyamán Csepelényi György boldog avatásáért, és nem utolsó sorban a szentmiséinkben is, az egyetemes könyörgésekben is megemlítjük Csepelényi György boldog avatásáért való könyörgéseinket, ezért felhívom a szíves figyelmüket egy ma délutáni műsorváltozásra közérdekű információként, hogy 15 órakor terveink szerint kapcsoljuk majd Egerfal most, ahonnan érseki szentmisét közvetítünk a csepelényi zarándoklatról. Tehát ma délután 15 órakor érseki szentmise Egerfarmosról, a csepelényi zarándoklatról. Ennyi volt a közérdekű információ, és a folytatásban akkor útjára is indítjuk mai péntek reggeli játékunkat. Ahogy már megelőlegeztem, külföldi duettek szólnak, minden esetben egy férfi és egy nő énekel nekünk. Hát természetesen nézzék el nekem is, bocsássák meg, hogy a szerelem lesz az örök téma, de hát egy férfi és egy nő miről is tudna hitelesebben és szebben énekelni, mint a legszebb emberi érzésről, így vagy úgy, de a szerelem az témája lesz mindegyik duettünknek. Szerintem így tavasszal teljesen aktuális ez a téma minden korosztálynak. És akkor nincs más hátra, mint előre. Meghallgatjuk elsőként a Stramalil In, vagyis hát szabad magyar fordításban én úgy fogalmaznám, hogy egymásba gabajodva. Ez a most következő dal címe. Személyes és szubjektív véleményemként csak annyit hagy mondjak el, ugye Széles Laci agya szokott ilyen lenni, hogy hát elmondom, hogy nekem ez a kedvencem. Igen, nekem is általában olyan dalok kerülnek a mai reggeli, péntek reggeli játék adásába, vagy válogatásába, amelyek mind-mind a kedvenceim, de nekem ez az eredeti felvétel sokkal jobban tetszik, mint a nemrégiben napvilágot látott feldolgozás. Persze minden slágert újra és újra gondolnak, készítenek nekik 21. századi feldolgozást, remixelik, így vagy úgy előadják, de nekem most az eredeti tetszik a legjobban, és ezt meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy kik énekelnek nekünk. Stramalil In a most következő felvétel címe.

0: Az interneten megtalálható ezen dalhoz kapcsolódó videóklip 1978-ban készült. És innen szól tehát a Stramolin című világsláger itt a Szent István Rádióban. Első helyes megfejtünk pedig azt is elárulja nekem, persze csak miután bemutatkozott, hogy kik is énekeltek. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Vassi Józsefné vagyok Miskolcról. Kriszt Norman és Szűzik Pátró volt.
0: Szeretettel köszöntöm, kérem szépen, hogy hogyan szólíthatom?
1: Katalin.
0: Kedves Katalin, gratulálok, helyes a megfejtése, Suzy Quattro és Chris Norman örök érvényű slágere szólt itt a Szent István Rádióban, szabad magyar fordításban, egymásba kabajodva, ez volt az imént hallott dal címe. Kedves Katalin, szereti az ilyen, hát mondjuk úgy, hogy szerelmes duetteket is, van kedvenc duettje?
1: Hát Isten, igazából most hirtelen nem jut eszembe. De van, igen. Mindenkinek van szerintem.
0: Szerintem is. Amelyekhez szép emlékek, vagy akár élethelyzetek társíthatók. Engedje meg, hogy most ne soroljam fel, hogy mi minden közül választhatnak a kedves hallgatók. Ma úgy döntöttem, hogy meglepetés ajándékkal jutalmazok meg minden kedves megfejtőt. Szeretettel várja majd a postát, és a posta pedig elviszi az általam feladott meglepetés ajándékot. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, Isten áldjon. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább mai péntek reggeli játékunkat. A vasárnapi kívánságműsorban is szerepelt ez a dal, akik hűséges hallgatóink, azok visszautalhatnak, vagy visszagondolhatnak rá, hogy igen, ezt a dalt a közelmúltban hallottam. Igen, de én úgy gondoltam, hogy a mai péntek reggeli játékban is itt a helye. 1989-ből szól az Especially For You című duett. Két ausztrál énekes és színész énekel nekünk, sőt az egyik előadó, a férfi előadó idén októberben, ha minden igaz, Magyarországra is látogat és énekel majd Budapesten. Ennyit előjáróban, a folytatás pedig kiderül és meghallgatható lesz a dalból. Especially For You címmel szól a dal itt a Szent István Rádióban.

0: Especially for you, különösen neked címmel szólt a dal 1989-ből itt a Szent István Rádióban. Második helyes megfejtünk pedig azt is elárulja nekem, hogy kik énekeltek. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Szép jó napot kívánok, Hajdú László beszélek Eszterédről.
0: Üdvözlöm, kedves László.
1: Kylie Minogue és Jason Donovan.
0: Így van, Kylie Minogue és Jason Donovan duettjét hallottuk, Jason Donovan pedig idén októberben Magyarországra és Budapestre érkezik, énekel majd a magyar közönségnek. Jó lesz őt látni ennyi évtized után is. Nagyon nagy világsztár volt ő, ahogy mondhatom, a 80-as, 90-es években. Ausztráliából pedig ide érkezik és ide utazik hozzánk. Kedves László, önnek pedig szeretettel gratulálok, és csak ugyanazt tudom mondani, mint az első helyes megfejtőnek. Ezúttal meglepetés ajándékkal kedveskedek önnek. Ezt postázzuk majd Keszterédre.
1: Köszönöm szépen.
0: Van-e kedvenc duettje, még ennyit engedjen meg? Ezt most lehet, hogy mindenkitől megkérdezem, ha lesz rá időnk.
1: Igen, van egy az Albano és Romina Powernek, van egy nagyon szép, nem jut eszembe hétre.
0: Albano is. Igen, igen.
1: Romina Power.
0: Romina Power. Mamma, Maria Ria, lehet, hogy arra gondol, igen. De lehetséges, hogy...
1: Nem.
0: Ez akkor egy másik. Majd megnézzük akkor, hogy melyik is. Jó, lehet ez, és utána nézzük. De nagyon szépen köszönöm, hogy elárulta nekem. És gratulálok szeretettel önnek. További szép napot kívánok, Isten áldja. Viszont hallásra. A folytatásban pedig egy újabb világsláger szól 1999-ből. Could I Have This Kiss Forever, a duett és a dal címe. A férfi előadó egy közismert férfi előadó fia, az édesapja is egy világhírű énekes, különleges hanggal és nagyon szép orgánummal, ha fogalmazhatok így. Hát a női előadó pedig, és az a női énekes, csak azt tudom mondani, hogy ő a The Voice, vagyis ő a hang. Szerintem egy aranytorkú énekesnő volt, és ahogy szoktunk fogalmazni, ilyen énekesnő csak szökő évente születik. Hatalmas tehetség volt. Sajnos már múlt időben kell róla beszélnem, hiszen nincs az élők között, de számtalan felvétel őrzik különlegesen, csodálatosan szép hangját. Hogy miért mondom ezt, kiderül a most következő percekből. Itt is érdemes figyelni, hogy mekkora énekesi tehetséggel és milyen énekesi profizmussal énekli ezt a dalt. Could I Have This Kiss Forever? Ez a dal szól itt a Szent István Rádióban. Kérdésem ezúttal is az, hogy kik énekelnek.

0: Erre mondják azt, hogy profi éneklés, ebben semmi hiba nem volt, tökéletes volt az előadás, fogalmazhatok így. Kedves Lászlóval való beszélgetésemhez kiegészítésképpen pedig utána néztem a dolgoknak, és legyek hiteles, és legyek minden részletre kiterjedő. Nos, a Mamma Mária című felvétel ugye Korda György és Balázs Klári által vált népszerűvé Magyarországon és magyar változatban, de a Ricky and Powerinek köszönhetjük, és szerintem kedves László Romina Power és Albano közös előadásában a Felicita című dalra gondolhatott. Ha így van, akkor majd visszajelez technikus kollégámnak, hogy jóra gondoltam-e, és ez a kedvenc duettje. Legalábbis remélem, hogy sikerült kitalálnom a kedvenc duettjét. Az imént pedig 1999-ből szólt a dal Could I Have This Kiss Forever címmel, örökké az enyém lehet ez a csók, így fogalmazhatnám meg röviden és magyarul az elhangzott dal címét, így fordíthatnám le, és ez a dal szólt, tehát ahogy említettem is, 1999-ből. Számtalan helyes megfejtés érkezett, a számítógépünk sorsolt, az adatokat most rögzítjük, és remélhetőleg néhány másodpercen belül adásba is kapcsoljuk majd a helyes megfejtőt, aki elárulja nekem, hogy kik is énekeltek. Ahogy említettem, a férfi előadó egy közismert énekes fia, édesapja is közismert előadó, a női előadó pedig számomra a hang, a The Voice, egy fantasztikus női hang. És időközben meg is érkezett helyes megfejtőnk, aki a részleteket elárulja nekem. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Erika vagyok, Miskolcról.
0: Üdvözlöm, kedves Erika. Kérem szépen, akkor mondjál, hogy kik is énekeltek nekünk.
1: Erika, Iglesias és Whitney Houston.
0: Tökéletes a megfejtésem. Enrique Iglesias és Whitney Houston duettjét hallottuk az elmúlt percekben. Whitney Houston a hang, és Enrique Iglesias is természetesen közismert világhírű előadó. Természetesen 1999-ből szólt a dal, és Julio Iglesias fiára beszéltem az elmúlt percekben. Kedves igen. Erika, kérem szépen, hát önnek sem mondom most, hogy válasszon, hanem majd én választok egy meglepetés ajándékot, köszönöm, és fogadja szépen szeretettel. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
0: Isten áldja, viszont hallásra. A folytatásban pedig 2011-ből szól a dal. Most egy feldolgozás szól, kedves hallgatóink, hiszen az eredeti előadók nem ők, nem azok az előadók, akiket most meghallgatunk. Közismerté és világhírűvé a Something Stupid című duettet annak idején Frank Sinatra és lánya Nancy Sinatra tették. Ők énekelték el, és tették világhírűvé ezt a slágert. De aztán 2011-ben egy filmnek köszönhetően, amely filmnek ez a főcímdala, betét dala volt, most egészen pontosan nem tudom meghatározni, hogy milyen dal is volt annak a bizonyos filmnek, de az előadók és a keresett személyeink elénekelték ezt a dalt újra, és hogy nem ismételten világsiker lett. Meghallgatjuk akkor a valami kis huncutság, valami kis hülyeség, így fogalmazhattam meg a most következő dal címét magyarul, Something Stupid, ez a dal szól itt a Szent István Rádióban, ezúttal is az előadókat keresem.

0: Something Stupid címmel szólt a dal itt a Szent István Rádióban. Utána néztem, Frank és Nancy Sinatra 1967-ben énekelték el ezt a dalt, és az imént hallott dal pedig 2001-ben jelent meg keresett énekesünk Swing When You Are Winning című CD-jén és albumán. Erről szólt tehát a Something Stupid című dal. És időközben helyes megfejtőnk is már itt van, várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok Önnek, ki ez van szerencsém?
1: Kedvessék a Jézus Krisztus, Bodrogközi Andrásné vagyok, Sáros Patakról, és Nicole Kidman és Robbie Williams énekelt, akik hát színészek igazából.
0: Így van.
1: Szönyörűen énekelték ezt a...
0: Hogyan
1: szólíthatom? Nem tudom, hogy melyik film volt.
0: Na, próbáltam én is utána nézni, Red Earth and For a Movie, lehet, hogy ez éppenséggel, ennek nem találtam magyar fordítását. Kétségtelen tény, hogy volt egy film, és ennek a filmnek is ez a dala 2001-ben jelent meg, és adták ki. Ennyit tudtam kideríteni, hogy Robbie Williams 2001-ben megjelent Swing albumán adták ki újra ezt a dalt, és Nicole Kidmannel együtt énekelt el. Hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Irénke vagyok.
0: Kedves Irénke, Erikától sajnos elfelejtettem megkérdezni, de szerintem ő még fog velem játszani. Majdnem minden pénteken hallom a hangját, hála a jó Istennek, és majd lehet, hogy visszautal, és akkor elárulja nekem, hogy mi a kedvenc duettje, de azért öntől megkérdezem, mi a kedvenc duettje, kedves hölgyem?
1: Hát én idősebb vagyok már, én nekem ugye gyerekkoromban is a Zárai Vámosi kettősnek a dalai, ami hát sok külföldi számon dolgoztak fel, azokat szeretem, hallgatom is, hát meg a modern zenéket is, de igazából ők Schengenek a párosról van szó nekem a magyarok közül.
0: Igen, ketten az úton vagy. Köszönet a boldog évekért, és még sorolhatnánk a jobbnál jobb Zárai Vámosi szó szerint aranyslágereket. Kedves Irénke, Önnek is meglepetés ajándékkal kedveskedem, majd Sáros Patakra postázzuk ezt a meglepetés ajándékot, és köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Nagyon köszönöm én is.
0: Isten áldja. Viszont hallásra, szép napot Önnek is. És minden kedves hallgatónknak szép napot kívánok, hiszen ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Külföldi énekesek duettjei szóltak az elmúlt percekben. Remélhetőleg sikerült jó kedvet varázsolni a kedves hallgatók otthonaiban a rádiókészülékek segítségével. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, és egy igazi vidám felvétellel fejezem be, és foglalom keretbe a mai péntek reggeli játékomat. A Handos gitárzenekar Rock and Roll Party című feldolgozása szól. Hát természetesen ez nem lehet más, csak egy feldolgozás, gitár feldolgozás, mert hogy az eredeti dal az a Hungária együttes örökérvényű slágerem. De most nem énekeljük, csak a dallamot játsszák nekünk jobbnál jobb hangszerelésben és jobbnál jobb gitárszólókkal. A Handos gitárzenekar Rock and Roll Party című felvételével kíván önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot, a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. És kedves hallgatóink, kívánom, hogy legyen nagyon szép ez a napjuk és a hétvégéjük is. Remélhetőleg minden adott ehhez, a jó idő, egészen biztos, a többi pedig már csak a hangulaton és a kedven múlik. Kívánom önöknek, hogy teljen tehát szépen a mai napjuk és a hétvégéjük is. Szóljon tehát a Rock and Roll Party című sláger itt a Szent István Rádióban a Handos gitárzenekar előadásában. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki Ternyák Csaba érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, valamint Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség terveiről és kihívásairól is. Aláírta a köztársasági elnök, így a mai napon hatályba lép az a jogszabály, amelynek értelmében Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Egyben hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Mark Rutte pedig tájékoztatta a miniszterelnököt a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről és a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. A megváltozott nemzetközi helyzetben szükségesnek tartja Magyarország fenyegetettségének újraértékelését, a magyar katonáknak pedig világos pályaképet adna és változtatna kiképzésükön a leendő vezérkari főnök. Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában beszélt erről. Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltja, aki érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban tovább szolgálhatja Magyarországot. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, értesült a CNN. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az előzetes bejelentés szerint az egyesség 60 napos időtartamra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. A megállapodás szerint a következő 2 hónapban korlátozások nélkül helyreállhat a Hormuzi szoros szabad forgalma, Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a TISZA. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakciója is támogatta a javaslatot. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom pártelnöke, a polgármesterek esetében ellenzi a bérek csökkentését. Az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról is vitázott. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A javaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton, a TISZA országgyűlési képviselője arról beszélt, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A cél az állami felelősség és az alkotmányos kontroll helyreállítása. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője személyre szabott jogalkotásnak minősítette a 16. módosítást. Végül az időjárásról: túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős napos, száraz időre van kilátás a mai napon, de az északkeleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcsvár megye térségében erős lökésekre számíthatunk. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Tompos Péter, valamint Somogyi Márton nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdre és Kazárra látogatunk. Először a 15. szenior táncverseny megnyitóját, majd utána pedig a főszervezőt hallják.
7: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Nyugdíjasok Hevesvár megyei Szövetsége és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnöksége nevében. Mai nap rendezzük meg itt Mezőkövesden első alkalommal a 15. kelet-magyarországi szenior táncverseny. Ez tulajdonképpen egy minősítő verseny, ahol megmutatjátok társatokat. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan regisztráltak Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből. Én úgy gondolom, hogy biztos vannak még kint is kollégánk, akik még nem jöttek be, vagy a később biztos be fognak jönni. A szövetség elnöksége nevében köszönetemet fejezem ki minden csoportoknak, táncosoknak, szóló konzultántosoknak, mert ilyenek is lesznek, akik eljöttek a mai versenyre és vállalják a megmérettetést. Így tovább tudjuk finárdítani fenyor közösségeinket, műveljük kultúránkat, hagyományainkat és példát mutatunk a jövő generációjának. A találkozón a legjobban teljesítő versenytők, csoportok lehetőséget juttatunk majd a országos táncversenyre való megjelenéshez. Ez majd július elején lesz Gyula városa, ahogy otthon majd. Én most szeretnék köszönetet mondani dr. Fekete Zoltán úrnak, Mezőkövet város polgármesterének, hogy szeretettel fogadott bennünket, elvállalta a rendezvényünk védnökségét. Köszönjük, polgármester úr! Kedves nyugdíjas társak! Márta Graham, amerikai táncos koreográfusa, a modern tánc legnagyobb alakja szerint a tánc a lélek rejtett nyelve, a mozgás, a zene és az öröm forrása. Javítja a koordinációs készséget, a koncentráció képességet és a ritmusérzéket. A rendszeres táncolás fejleszti az agyi működésünket és késlelteti a leépülés folyamatán. A tánc karba tartja a mozgásunkat és a szellemi folyamatokat. A tánc a legmagasztosabb, legmegindítóbb és legszebb a művészetek között. Nem puszta lefordítása az életnek, hanem az élet maga. A test elmondja, amit a szavak képtelenek. Mindenkiben ott van az életerő, a vitalitás, az ösztön, ami cselekvénybe fordul.
6: Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövest polgármestere következik.
8: Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit Mezőkövesden, ezen a váratlan találkozón. Ugye 15. alkalommal kerül megrendezésre, de Mezőkövesden először, de bízom benne, hogy nem utoljára. Isten hozta mindannyiunkat, azt kívánom, hogy teljen ez a délelőtt, ez a délután nagyon kellemesen. Szenior tánc találkozóról van szó, de mikor az ember itt ebben a közösségben van, akkor, hogyha ezt nem tudná, hogy szenior találkozó, akkor azt gondolná, hogy fiatalok között van, aki táncol, és jól érzi magát, és egymás társaságával jól érzi magukat, azok fiatalok. Én megfordultam nagyon sok helyen, megfordulok nagyon sok helyen, higgyék el, olyan tulajdonságok birtokában vannak, amik nagyon hiányoznak ma a világban. Szeretnék együtt lenni, mert tudom azt, hogy a tánc, amit itt bemutatnak, az nem magától van, tehát azt gyakorolni kell. Próbára kell járni, nem egyszer, nem kétszer, néha nem is olyan jól esik, tehát menni kell, mert fellépés lesz. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg azoknak az embereknek, akik az életünk nagy részét ledolgozva élték. Ugyanakkor az is ma már hiányzik a világban, hogy szeretünk együtt lenni, és szeretünk örülni. Mert a tánc, ahogy el is hangzott, hogy az örömöt is ad. Egyrészt annak, aki táncol, másrészt az annak, aki nézi. Tehát egyrészt örömet szerez, másrészt örömet ad. Úgyhogy ezekre a tulajdonságokra nagyon-nagyon szükség van. És azért örülök neki, hogy Mezőkövesden helyt tudtunk adni, és bízom benne, hogy mástól is helyt tudunk adni, mert ezzel példát mutatnak a fiatalabb nemzedékek számára is. Tudjunk egy kicsit örülni egymásnak, és legyünk egy kicsit boldogak, és higgyük el, hogy sok mindenre vagyunk képesek. Én voltam nem is egyszer olyan nyugdíjasok körében, akikből bizony alig lehetett szót kihozni, mert mindenki a saját maga bajával volt elfoglalva. Nem beszélgettek, ültek, néztek ki a világból. Ugyanakkor nagyon nagy örömöm mindig, mikor el tudok menni a Mezőkövesdi nagymama klubba. Szinte az ember vágyik oda, nem megkérdeztem, hogy mennyi a bejutási év. Nekem még 2 évem van, mert azt mondták 65 év. Tehát az ember úgy vágyik oda, mert én nem tudom, biztos ott is van, akinek fáj a dereka, meg fáj a lába, meg mennyi baja, de amikor együtt vannak, akkor szinte látszik az öröm. Öröm és az a jó kedv, ami jellemzi a Mezőkövesdi Nagymama Klubot, de szerintem mindenhol, és itt önök is mind ilyenek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a fajta érzést még nagyon-nagyon sokáig érezzék, és adják át a környezetünknek is. És hát mit is kívánhatnék ebben a helyzetben, azt kívánom, nagyon-nagyon jó egészsége legyen mindenkinek, jövőre is, meg azután is, meg mi nagyon sokáig találkozhassunk itt együtt.

0: Farkas Attila vagyok, a Nyugdíjasok Eves Vármegyei Szövetsége elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége alelnöke. Heves megyében 75 egyesületem, klubom van, 2100 fő taggal rendelkezünk, nem csak Heves megyei, hanem Borsod megyei tagjaink is vannak, regionális szinten működünk. A mai nap rendezzük meg a Senior Tánc találkozót, ez összességében már a 15. kelet-magyarországi Senior Tánc verseny. Most az idén Mezőkövesd ad otthont, ők első alkalommal látnak vendégül bennünket, regionális verseny. Itt Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből jelentkeztek nyugdíjas tánccsoportok, nyugdíjas szólósok. Itt a zsűri fogja, szakértő zsűri őket minősíteni. Műfaját tekintve sokféle táncot adnak elő, néptáncot, társas táncot, egyéb táncot, a legjobban teljesítő csoportok, illetve szólósok tovább fognak jutni az országos táncversenyre Gyulára.
1: Tulajdonképpen mindent tudok ezeket az megnyitóban, és hallottam, sőt, mi több, még azt is, hogy van 93 éves ember, hát óvodás nincsen, hiszen nyugdíjas kell, hogy legyen. Tehát mindenképpen nyugdíjas korhatár el kell, hogy érje, az, aki itt fellép.
0: Így van, így van. Tehát mi nyugdíjasok vagyunk, tehát a nyugdíjas szövetség fogja össze a megyében levő nyugdíjas klubokat, egyesületeket, tehát tulajdonképpen mi, mint egy ernyőszervezet funkcionálunk, és a 65 pluszosok, nyilván hölgyeknél előfordulhat a 40 évvel hamarabb eljöttek, tehát az lehet 62-63 éves is, tehát mi nyugdíjasok vagyunk, az átlag életkor az sajnos már a tagjainknak az átlag életkora, tehát 73 év körül van, tehát elidősödő csapat vagyunk, kevés a belépő, aktív nyugdíjas, aki vállalja ilyen szempontból a közösségi munkát.
1: Így most már értem, hogy miért mondta, hogy sajnos, hát bizony-bizony azért nem sajnos, hogy 70-valahány évesek, az a sajnos, hogy a fiatalabbak nem mennek, a fiatal nyugdíjasok, lehet, hogy ők még dolgoznak, vagy még nem hívták meg, nem kóstolták meg az ízét annak, hogy tulajdonképpen milyen is az, amikor egy közösségben lehet egymásnak örömet szerezni, ahogy a polgármester úr is mondta,
0: igen.
1: Tehát örülni és örömet is szerezni lehet az embernek. Azért egyre több nyugdíjasa van az országnak, és talán kitolódik egy kicsikét fölfelé az életkor. Azt nem bánjuk, azt igen, hogyha a fiatal nyugdíjasok nem találják a helyüket. Ebben tudnak önök segíteni.
0: Igen, igen. A elkövetkezendő éveknek nagyon-nagyon fontos feladata lesz a toborzás, ugyanis egy kicsit más világ van. A mai világ már nem az a világ, mikor még mi eljöttünk nyugdíjba, tehát a friss nyugdíjasoknak nyilván a legfontosabb a család, tehát a gyerekeknek a segítése, vagy esetleg még nyugdíj mellett munkát vállal, tehát nem automatikusan lépnek át a közösségi munkába, tehát nekünk a elkövetkezendő években nagyon sok munkát kell arra fordítani, hogy a nyugdíjas társaknak megmutassuk azt, hogy hova lehet csatlakozni, ugyanis több a kilépő, már az elidősödő, aki már mozgásilag korlátozott, nem tud eljönni rendezvényünkre, ugyanakkor a belépő pedig az előbbiek elmondottak alapján, tehát nehezen csatlakoznak, és nehezen találják meg az a közösséget, ahol jól érzik magukat. Tehát itt, ha valaki egyedülálló, önálló, és talál egy jó nyugdíjas klubot, akár egy kis településen, a magányosságát tudja oldani az ilyen közösségi rendezvények, akár egy egyszerű klubnappal, vagy valahova elviszik kulturális programra, vagy színházi programra, vagy kirándulni, és akkor így tartalmasan el tudja tölteni az éveit, nem érzi úgy magát, hogy már fölösleges, és nem foglalkozik senki, de ehhez meg kell találni azt a kapcsolódó pontot, hogy hol tud bekapcsolódni a nyugdíjas közösségekbe. Ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy több helyen megjelenjünk a megye minden telep, hogy lássák azon nyugdíjas társak, akik szeretnének még aktív nyugdíjas életet élni.
1: De ez egy kicsit a társadalomnak a kórképe is, hogy az utóbbi 35-40 év nem fogtatta az embereket arra, hogy fontos a közösség, hanem arra szoktatta, hogy az egyénnek érvényesülni és érvényesülni. Tehát hova érvényesüljünk akkor, amikor nem örül nekünk senki? Az örömet itt, a nyugdíjas klubban, a barátot, a jó barátot itt lehet megszerezni, csak hát ugye többet kellene egy kicsikét propagálni. Nem önnek, mert hát ön megteszi, amit meg tud, hát sokfelé lehet önnel találkozni, hanem azoknak, akár a vezetőknek is, hogy igen, emberek, ha nyugdíjasok vagytok, éljetek úgy, mintha nem lennétek azok, csak olyan szinten, hogy a társadalomban fontosak vagytok.
0: Igen, igen, elég összetett dolog ez, mert itt ebben az infokommunikációs világban nagyon sokan már idős kollégák is elmennek, facebookoznak, interneteznek, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy közelebb kerülnek a világhoz, nem csak tévénézéssel, hanem más egyebekkel is, de itt ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfelelő felvilágosítást adjunk az időseknek, hogy ezzel vissza is lehet élni, tehát akár egy csalás áldozatai ne válja. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon összetett dolog ez, tehát mindenkinek oda kell figyelni, hogy akár telefonon kivel kommunikál, akár interneten vagy Facebookon, kinek üzengetnek, milyen információkat adnak tovább. Ezért én nagyon fontosnak tartom ezt, ezért szervezünk fogyasztóvédelmi előadásokat, szakembereket hívunk, az áldozatsegítők, hivataltól a rendőrségtől, hogy adjanak információt az időseknek, hogy hogyan kezeljék ezt a zűrzavaros világot. Mert annyiféle információ éri őket a közösségi média, a hivatalos média, a tévé, rádió vonatkozásában, hogy ezt nekik tudni kell. Na most itt 80 éves korosztály, azért már egy kicsit másképp hallja, meg másképp értelmezi ezen információkat, és fontos dolog, hogy tájékoztassuk őket, hogy új világban élünk, de az információkat nagyon meg kell vizsgálni, meg át kell értékelni, hogy mihez csatlakozunk, mit lájkolunk, kinek válaszolunk, kinek adunk információt saját magunkról.
1: Ugye megváltozott a világ, a falusi közösségek felbomlottak, ma már a falu is olyan, mint egy város, ugyanúgy behúzódott a saját lakásába, kis szobájában, el van az ember. Az a közösségi médiák bármilyen szinten nem pótolják az egyszerű készfogást, az ölelést, az, amikor együtt beszélgetünk. A közvetlen szó, az pótolhatatlan, nem telefon, nem internet, nem akármi lájkolásról van szó, hanem a közvetlen, akár érintés, akár pedig a hangnak a elhangzás, egy a fülembe cseng, és tudok válaszolni azonnal, és igazad. Látom az arcát az embernek, amit lehet látni akár egy videón, vagy bárhol, de azt nem. A rögtöni hatás. Ugye valószínű, hogy azért önöknek ez a tánc is, tehát a szenior tánc, de hát ugye az énekkaroknak a versenye is, ott is találkozhatunk önökkel, és aktívak azért ezek a nyugdíjasok. Ahogy látom,

0: Itteni rendezvények során élményekkel, örömökkel töltődnek fel ezen nyugdíjas társaim, és ez hosszú távon nagyon jó hatásra van rájuk, a lelkiségükre is. Azt érzik, hogy még fontosak ennek a világnak, és örömmel jönnek el az ilyen rendezvényekre. Nyilván, hogy itt akár a táncot nézve, ez egy mozgáskoordinációs tevékenység is, tehát ha a maguk módján tudnak táncolni, ez még javítja is a mozgásukat ilyen szempontból. Tehát több oldalról lelkiség, mozgáskoordináció, idősödés, tehát ezt együtt lehet kezelni. Nem könnyű dolog, de én úgy gondolom, hogy megpróbáljunk. Azért vagyunk, hogy olyan programokat, olyan rendezvényeket szervezünk nekik, ahol jól érzik magukat, és sokáig emlékeznek az itt látottakra.
1: Azt fogott meg az ön megnyitójában még, hogy segíti azt, hogy elkerüljék a leépülést ezek az emberek a mozgással, illetve hát a közösséggel. Azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy ezeket hallja, illetve hát menjen olyan csoportba, közösségbe, amelyek úgy fontosak. Ugye legyen egyházi, és legyen bármilyen más közösség.
0: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nézi az óráját, azért kíváncsi a többi dolgokra is.
0: Mert lassan vissza kell mennem, mert jó, ha ott vagyok. Ők is érzik azt, hogy ha egy rendezvényt megszervezek, és a vezető nincs ott, akkor esetleg még sértődés is akadhat belőle, hogy biztos nem szeretem én őket. Tehát szeretek mindenkit, de ki kell menni, akár most az előbb a Városi TV, veled most a Szent István Rádió, tehát én örömmel nyilatkozok mindenkinek. Elmondom, hogy mi mind nyugdíja, sok nagyon széles körű palettán mozgunk itt. Akár lehet egy zenés táncos rendezvény, akár egy dalos rendezvény, akár lehet egy prózai jellegű, akár lehet egy kimit tudós rendezvény, vagy egy színházlátogató program, vagy egy kirándulás. Tehát azon vagyunk, hogy mint vármegyei, vagy regionális nyugdíjas szervezetek, egyesületek olyan programokat csináljunk a tagtársainknak, ahol ők örömmel jönnek. És ők jelenkednek előre, meg kérdezik, hogy mikor is lesz már a következő program.
1: Hát köszönöm szépen, Isten áldja a munkáját, jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen, én is hasonló jókat kívánok a hallgatóságnak.
1: Elhangzott riportunkban Farkas Attilát hallották a 15. szenior táncverseny alkalmából, Mezőkövesdről, a közösségi házból.

0: A folytatásban Kazára megyünk, ahol többek között szó lesz majd a Laskáról, és a végén pedig a Tufánál kötünk ki. Elsőként egy versenyző csapatot hallanak. Úgy látom, hogy valami már nagyjából készül. Mi történik itt?
1: Itt fogunk laskát, nyújtjuk a tésztát, és ugye ott a hátam mögött pedig sütjük. Utána pedig zsírral megzsírozzuk, hogy ugye ne száradjon ki. Utána viszont lehet natóron, illetve lekváddal ízesíteni meg minden.
0: Tehát krumpli, laska, látom én.
1: Krumpli, van benne liszt, készen gyújtani.
0: Mitől ilyen sárva? A krumplitól?
1: A krumplitól, igen.
0: Ó, akkor itt termett a homokon valahol.
1: Hát valahol szerintem, igen, ilyen hazai lehet szerintem.
0: Látom, ott van a deszka, nyújtófa, az a oktatófa is lehet, ugye?
1: Ja.
0: Otthon már ma már leszoktak róla a fiatalasszonyok, hazamegy a férfi.
1: Hát akkor, igen.
0: Pedig néha-néha kellene, valószínű. Na nézzük akkor, még nézzük akkor. Ezt összegyúrják, utána késsel vág belőle egy olyat, amiből egy lángos.
1: Igen.
0: Lisztezni kell, hogy ne ragadjon össze a nyújtáshoz.

0: gondolom, hogy...
1: Így van, igen.
0: Meg lesz, és akkor fiúkot már kenegetik olajjal, vagy zsírral?
1: Zsírral, házi zsírral.
0: És akkor a feltét rá pedig feltétlenül a kolbász?
1: Mehet rá a kolbász is, tehát tejfölösen is lehet, édesen, lekvárosan, túróval, nutellával, ugyanúgy, mint a palacsintán.
0: Meg a káposztástésztát.
1: Meg a káposztástésztát, igen.
0: És akkor ezt mikor megkenték, felrakták rá a feltéteket, utána még sütnek rajta valamit?
1: Nem sütünk rajta semmit, hanem hát föltekerjük, vagy négyszög összehajtjuk négyszögbe.
0: Gyakorlottnak látom, olyan, mint hogy a máskor is csinált volna már ilyet.
1: Hát nem az első alkalom, igen.
0: Nem?
1: Nem.
0: Csak fesztiválon, vagy még otthon is?
1: Otthon is.
0: Szeretik a gyereket?
1: Igen.
2: Szereti, ha minden
1: igen.
2: Rendben megy. Addig, amíg minden flottul megy, addig mindig szereti.
0: Tehát akkor az alap megvan, és most már, ha ez elfogy, akkor mi lesz? Újat, vagy ennyi elég lesz ma?
1: Hát ennyi elég lesz, ez itt fül a következő adagra, és akkor ennyi.
0: Na ez a laska, amit én nem nagyon ismertem, de a lapsánkát, vagy tócsnit, azt rendesen. Gyerünk egy potó erejéig. A lapsánkát azt hogy csinálják? Ugyanúgy, mint mi, lereszeljük hozzá hagyma, fokhagyma.
2: Bors ízlés szerint. És akkor utána liszt, amennyit a tészta fölvesz, igaz? Hol emlékszem?
0: Tojás van.
2: Hát, ha igényli, akkor.
0: Amúgy, igen, mert
2: amúgy nem mindig kell.
0: Hogyha lágy lenne.
2: Igen, igen, akkor kell bele plusz tojás, és utána forró olajon lassan kisütjük.
0: Friss krumpli, az ereszti a levét is.
2: Így van, ugye attól függ, hogy mennyi leve lesz a krumplinak. Most mi szerintem azt hiszem leöntöttük róla a pluszlevet, nem? Nem, akkor nem öntöttük le. Úgy,
0: benne van a vitamin.
2: Így van.
0: Már a héjában van, azt mondja.
2: Ez most kapott tojást, az biztos, mert ez vizes volt, mert ez...
0: Látom, egy kicsit sárgás.
2: Igen.
0: És úgy, akkor a kézzel, nem, látom a kanalat most már.
2: Igen, izével, lapos szedőkanállal adagoljuk az olajba.
0: Nem mindegy, hogy milyennel. Mert volt nekem már olyan, hogy dupla tenyér lett belőle.
2: Hát igen, van, szerintem itt is egy-kettő, ami a nagyobb, gyönyörű nagy lett ott az aljában, tehát ilyen csalóka, majd kicsit megpakolni.
0: Egyébként úgy vastagabbra nem szokták?
2: De, van belőle vastagabb is, van belőle vékonyabb is, igazándiból, hát ki hogy szereti, én például szeretem a vastagot. Mert akkor sokkal lágyabb marad, igen, nem szárad ki annyira.
0: A rossz fogúaknak jó.
2: Nem az én.
0: De szereti a folyadékot is a lacsánka, ugye?
2: Igen.
0: Rendben. Nem messze van ott a szőrszátor, úgyhogy...
2: Van nekünk elég
0: muníció,
2: készültünk rá, úgyhogy...
0: Köszönöm, egy nevet, hogy kérdezzek már itt?
2: Ételre tervezve csapat.
0: Csapat, igen, és...
2: Bobor Krisztina, Bobor Pál.
0: Ja, hát akkor családi.
2: Nem, ez egy céges csapatrendezvény, igaz? Céges bulin vagyunk egyben, mindannyian kollégák vagyunk, egy csapatban dolgozunk. Amúgy is, és akkor kitalálták a főnökünk.
3: Hol van?
2: Már egy ott van a műszakvezetőnk, kitalálta, hogy akkor a Laska Fesztiválra jöjjünk be, nevezzünk be, mint csapat, és akkor egy jó kis csapatépítő, és akkor all in egyben.
0: Tehát meg kellett nevezni, hogy mit fognak készíteni?
2: Igen. Volt két kategória, Laska és egyéb. Az egyébben neveztünk, de közben szólt a párom, hogy hát ő is tud laskát sütni, úgyhogy a laska is, és az egyéb kategória is, tehát a tócsit is kimaxoljuk.
0: Akkor kazária?
2: Nem.
0: Vendégmunkások most.
2: A műszakvezetőnk ő pazári, mi terenyélyek vagyunk, ők pedig itt a Gyöngyös környékéről vannak majdnem mindannyian.
0: Akkor heves, Nógrád összefogó.
2: Igen, így van.
0: Köszönöm szépen. Hát akkor jó munkát, és a versenyben, hogyha eredményt érnek, mit kapnak?
2: Azt nem tudom, Tibi, eredmény esetén mit kapunk a versenyben? Mi a nyeremény?
0: Nem egy laskát.
4: Velne szét még a pátrába.

0: Következzen a zsűri.
1: Polgár Ferenc vagyok, Salgótarjánból származom. Kazár községben éveken keresztül szerveztük ezt a Laska Fesztivált. Ez jelen pillanatban a 16. Laska Fesztivál. Jelen pillanatban az eső nagyon elmosott. Hát reméljük, hogy így is rengeteg féle dolgot kóstoltunk. Tocsnit, laskát, egyebet, vaddisznót, szarvast. Tehát nagyon-nagyon jó a felhozatal.
0: Ugye a laskát már elmondták nekem, hogy mi, én nem tudtam Szabolcsi részemre, én lapcsánkát ettem mindig, de lángost, krumpli lángost, azt a platnyi sütötték meg otthon. Más nem. De ez különleges azért.
1: Ez különleges. Hát sokan tévhitben vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja, igen, ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják, palacsinta jelleggel kiformázzák, és sparhelton, magyarul platnin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
0: Mindig ünnepi alkalmakkor csinálták, vagy hétköznapi kaja volt?
1: Ez mindig hétköznapi kaja volt. Nagyon gyors volt, otthon mindig ugye fával tüzeltek a sparhelton. Ez bármikor, amikor begyújtottak, ez bármikor egy erős leveshez, akár főételként is, hogyha a hagymával, most már millióféle variáció, jutoróval, csilisbabbal, mindennel töltik, ami tehát van. Most ami van, igen.
0: Érdekes azért, hogy egyre több ilyen gasztrofesztivál van. A múlt héten voltam Palotás tortát kóstolni, utána lesz Kácson a vadfőző, akkor itt ez a laska. Hogyha az ember válogatni akar, akkor talál. Turizmus szempontjából ez jelente valamit.
1: Igen.
0: Ön biztos nem az első helyen zsűrizett már.
1: Igen, igen. Nagyon sokat jelent. Hát ugye a kazári tufa képződmény Európába és a világon világhírű. Európában három ilyen képződmény van. Van Törökországban, még talán nem tudom melyik helyen, és itt Kazáron. A turizmus ezzel kapcsolatban is nagyon fellendült. Nagyon sokan jönnek. Itt gyakorlatilag a Laska Fesztivál az ország szinte vidéki viszonylatban egyik legnagyobb fesztiválja. Úgyhogy nagyon nagy sikerrel. Például ezelőtt 4 éve 71 főzőcsapatunk volt, most olyan 35-nél tartunk, ugye az eső is közbesz, és négy ország, így van, 4 ország részvételével, tehát nem csak Magyarország, hanem jöttek Erdélyből, Körispatakról, jöttek Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából, hát sajnos az idén ez egy picit lecsökkent, de hála Istennek, hogy ilyen sokan
0: van. Látom, 3 vannak a zsűriben.
1: Igen.
0: Nem lehet olyan, hogy egy kicsikét másabb a vélemény egyes dolgokról. Ugye most volt az első bejárás, megnézték az alapanyagot, meg a küllemet, a külcsin, utána jön a tálalás, kóstolás. Hát ott visszakóstolás volt, már többször is volt.
1: Igen, igen, az az igazság, hogy kétféle dologból választhatunk, ugye, zsűrizhetünk. Van ugye a laska és a egyebek, ami a tocsnit tartalmazza, benne van.
0: Pörköltek
1: mindent, így van. Megmondom őszintén, hogy szakmai zsűriz. Tiszteletbeli zsűri elnökünk az Erkárpáti Péter úr, az Ente Színház igazgatója, a következő zsűri tagunk, és ugye a szabadtűzi lovagrendből szintén 11 néhány éve együtt zsűrizünk. Tehát itt egymásra ránézünk, és már tudjuk azt, hogy igen.
0: Egy kacsintás és akkor
1: és
0: mondják.
1: Egy kacsintás és már.
0: Köszönöm szépen. Néhány szólt azért mondaná nekem.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a jeles eseményen, ráadásul már 17 éve, és hát ez egy hagyományőrzés, és minden hagyományőrző étekkel kapcsolatos rendezvényen. Én nagyon jól érzem magam, és nem csak az étkek finomak, hanem nagyon nagy a szívük az embereknek is, ami egy külön pluszpont.
1: Hát azt még hozzáteszem, hogy vendéglátós mestervizsgát tettem, 53 éves vendéglátó múltam van, és itt Kazáron 15 éve működtem, maga a rendezvényszervezésekben, és a közétkeztetés stb. Stb.
0: Hát szakembere, köszönöm szépen, és hát jó munkát, mert én megmondom őszintén, nem merném vállalni. Ehhez azért kell valami szaktudás.
1: Minden kis csipetnyit, így van,
0: de
1: így van.
0: Jó van, de akkor is az izraeli bimbó.
1: Hogyne, hogyne, azért igen.

0: A programban táncosok is szerepeltek, mégpedig Budapestről.
1: Én Jaksi Soma vagyok, 22 éves, a Vasas Művész Együttes tánckarának egyik táncosa.
2: Egyik táncos, aki most várnak, mert mondja, hogy felvonulás lesz, menettánccal mennek, vagy pedig hát úgy csak énekelnek.
1: Most csak egy örömmenet, így úgymond az esőtánc előtt, utána pedig fellépésünk lesz. Szatmári táncokat, illetve erdélyi táncokat hoztunk ide Kazánra. Ezeket lehet majd megtekinteni a színpadon. Előtte egy szimbolikus menetet tartunk majd a helyi táncosokkal, illetve mi is itt a budapesti különítménnyel.
2: Úgyhogy nézem, azért nem annyira idősek. Fiatal csapatnak tűnik.
1: Hát fiatalosak vagyunk, igyekszünk azért mi is megfrissülni, nem csak kívül, hanem belül is. Alapvetően hozzánk nagyon sokszor jönnek egyetemisták az utánpótlás csoportunkból felkerülők, úgyhogy fiatalosak próbálunk maradni időről időre, évről évre.
2: Ugye általában a népviseleti ruhákat nagyjából ismerem, én nem tudom, ezt valahogy nem tudom eldönteni, hogy ez milyen típusú.
1: Hát becsapós is lehet valóban, hiszen, ahogy említettem, szatmári és erdélyi táncokat is hozunk, és mivel kevesebb a fiú, mint a lány, ezért valamelyik lányok már itt az erdélyi viseletben vannak, valakik meg még a szatmári táncokra készülnek, ezért lehet a zavar, de ez két külön számban fog megjelenni.
2: De a fiúk azért nagyjából a hagyományos szokott csizmás, de cipős is.
1: Igen, a hagyományos paraszti viseleteket próbáljuk minél inkább színpadra tenni, hogy ne csak a táncunkban, hanem megjelenésünkben is autentikusak tudjunk maradni.
2: Mióta működnek nagyjából ez a csapat együtt?
1: Ez a csapat a mostani művészeti vezetőnkkel még a koronavírus előtt kezdtük el 2019-ben a munkát, de a Vasas Művész Együttes jövőre lesz 80 éves, úgyhogy jubiláláshoz készülődünk mi is. Egy jó évvel előttünk, és reméljük, hogy ezt nem csak Budapesten tudjunk megtenni, hanem az ország számos pontján is, mint például, mint most Kazánon is, ahogy megjelentünk.
2: Ugye ez azt jelenti, hogy a jubileumra arra valami nagy dobás kell általában, vagy hát ha minden nap az, akkor nem kell.
1: Hát 5 évente igyekszünk felülmúlni magunkat, ez most is egy kihívás, úgy a táncosoknak, mint a koreográfusoknak. Az 5 évvel ezelőtti műsorunk hatalmas sikert alatott, hála Istennek, és reméljük, hogy a 80-esre fog elmaradni se színvonalba, se pedig durranásilag, hogyha lehet így fogalmazni.
2: De azért utánpótlás kell, hogy legyen. Hát egy feljövő kis csapat van.
1: Volt, és lesz is. Most ezzel éppen egy kicsit küszködünk a tánckarnál, hogy jelenleg nincsen közvetlen utánpótlásunk, de reméljük, hogy ez változni fog, és aki eddig az utánpótlásunk tagja volt, az most már mindannyian szinte a tánckar tagjai.
2: Honnan kerülnek be általában? Gondolom, hogy nem kerületre osztva a 13-tól akár a 23-ig, hanem aki szeret táncolni, az akár még a Nyírségből is megtalálja önöket.
1: A Nyírség egy nagyon jó példa, ugyanis vannak táncosaink, vagy voltak táncosaink, akik onnan is érkeztek. A Budapestre kerülő egyetemisták, vagy fiatalok szintúgy előszeretettel választják a Vasast, pont a fiatalos csapat miatt, és pont így így a csapatszellem miatt, de alapvetően a Vasas egy 8. kerületi központú együttes, de én is, mint sokan a táncegyüttesből, az Alsóerdősori Általános Gimnáziumból toborzódtunk, de ez most már nem feltétlenül a csapat 100%-ára igaz, ugyanis nagyon sokan jöttek útközben innen-onnan, és nagyon nagy szeretettel várunk továbbra is mindenkit.
2: Ugye nagyon jók az egyetemisták, csak egy a probléma, hogy egy idő után úgy elmennek, és visszajárni nem olyan könnyű, még akár hanyadik kerületben sem, még a 8. sem.
1: Hát pont ezért vannak nagyon jó barátaink az ország számos pontján, és annál nagyobb örömmel tudjuk őket fogadni, hogy esetleg Pestre tévednek, vagy mi tévedünk hozzájuk. Kazára is úgy járunk már évek óta, hogy közös táncos ismerettségből fakadóan kaptuk a hírt, hogy hát itt milyen jó lehetőség van disznóvágásra. Ezért így is keveredtünk ide Kazári Laska Fesztiválra, hogy mi már évek óta disznót vágni járunk ide, és végre eleget tettünk a meghívásnak, és most már nem csak az ilyen jellegű falusi tradíciókra járunk, hanem a mértán híres Laska Fesztiválra is.
2: Beosztott szóvivőként azért elárulhatja nekem, hogy merre járkáltok mostanában, vagy merre láthatjuk újra önöket, mert én láthatom most, de a nyugat-magyarországi és a dél-kelet és észak merre találhatja önöket, milyen fellépésekre számíthatnak.
1: Hát a jövőben a naptárunk egyelőre szellős, úgyhogy várjuk a megkereséseket akármilyen falunapra és hasonló jellegű eseményre is, de Tatabányán és Szolnokon is megtalálhatóak vagyunk, ahol koreográfiai versenyek, antológiák szoktak lenni, illetve Budapesten vannak fellépésünk, illetve Mexikóba is volt lehetőségünk eljutni az előző nyáron, és ott is sikerült letennünk a névjegyünket egy nemzetközi tánc felvonuláson.
2: Köszönöm szépen, gratulálok. Hát most nem lesz Csili, most Laska lesz.
1: És ezzel leszünk a legboldogabbak. Köszönöm szépen.

0: Ne csak laskát tegyünk, hanem kóstoljunk meg egy különleges tócsnit is.
1: Kovács Tamásné.
0: 20 kiló krumpliból?
1: Igen.
0: Azt kire szeretem?
1: Mind kézzel. De 25 kilót szoktunk, de most nem volt jó a krumpli. És nagyon sokat el kellett dobni belőle. Úgyhogy ez olyan 20 kiló krumpli körülbelül.
0: De ez milyen? Jó márkáját nem tudjuk.
1: Nem tudom milyen.
0: Csak, de itt kapták helyben?
1: Igen. Minden hozzávalót itt kapunk.
0: Értem.
1: Minden hozzávalót.
0: Tehát 20 kilónyi, mennyi lesz ebből? Hány
1: általában két ilyen nagy vajlinggal szokott lenni.
2: Igen.
1: Kettő ilyen nagy.
2: Itt van ez is.
0: Hányan csinálják? Hát én már az életemet elúltam volna.
1: Hát ezt most hatan. Ezt most hatan csinálják. Ugye ketten árulják, akkor van, aki a giroszoshoz a salátát készíti. A giroszhúst azt megsütjük előre, mert lehet girosszal is, és lehet simán is.
0: Vakarom a fejem, mert én még nem hallottam a giroszos lapcsánkát. De a girosz az rendes bárányhús? Vagy?
1: Nem, csirkemell.
0: Ja, csirkemell.
1: Csirkemell fiataloknak a bárányhús. Csirkemell.
0: Az béget akkor.
1: Igen, ez csirkemell.
2: Itt vagyok,
0: de úgy látom, ez nagyobb darabocska. Hát ez nem egy kis apró lapcsánka.
1: Hát nem. Ez lesz a giroszos. Ez a giroszos.
0: Jaj, azért kell nagyobb kanálból önteni. Tehát most akkor az alap krumpli reszelve, a víz van rajta, leöntik, vagy lisztelit adják fel?
1: Hát, ha nagyon vizes, akkor jobb, ha lesz együtt, akkor nagyon sok lisztet vesz fel.
0: És akkor
1: más? Akkor nem olyan persze.
0: És akkor alaptésztában megy még bors?
1: Megy bors, fokhagyma, én szoktam sót, egy kis ételízesítőt, egy pici piros paprikát, úgyhogy ennek tojás.
0: Ami őt fogja, akkor tovább, és akkor,
1: nincs.
0: Erre pedig szépen, vagy ráteszik a girosz.
1: Igen.
0: Ami elősütnek? Otthon biztos, hogy nem szoktak ilyet csinálni.
1: Ebben a vödörben is annyi. Az is nagyon, nagyon szeretik a giroszosat. Nagyon szeretik. Jobban, mint a sima.
0: De hol itt? Pazáron?
1: Igen. Otthon is szoktam, itt is szoktam. Nagyon szeretik a giroszosat.
0: Az nem baj, kipróbálom ott.
1: De sajttal, tejfővel is szoktam.
0: Mennyire sütik meg?
1: A húst?
0: Szép barna. Azt nem tudom, a gíroszok.
1: A húst az teljesen. Ezt is.
0: Értem, és akkor még erre tesznek salátát.
1: Igen, salátát, hagymát, uborkát, caciki, mindent. Girosz.
0: Egy személynek elég. Vagy hát, aki nagyobb étvágyú.
1: Hát, azért elég nagyok ezek a tócsni. De visszajönnek.
0: Hanyadik alkalommal csinálják már ezt?
1: Mióta kezdődött? Mi azóta? Tavaly csináltuk először a giroszosat, előtte meg a darált húsosat csináltuk. Az meg egy réteg tócsni, közé pörkölt, disznócombó pörkölt lett darált hús.
0: Borita.
1: És akkor utána még egy réteg tócsni, úgyhogy közte volt a hús. Olyan, mint a szendvics. Na, azt is nagyon szerették. Azt is nagyon szerették, de most már újítottunk egy kicsit.
0: Hát, igen, hát újítani kell.
1: Egy kicsit, úgyhogy most giroszos van.
0: De látom, állandóan mozognak.
1: Igen. Hát valaki állandó törzsvendég.
0: Ja.
1: Ugye mikor tudják, hogy jövünk is sütni, akkor jönnek.
0: Előről nem láttam a nevüket. Milyen csapat ez?
1: Napraforgó.
0: Napraforgó.
1: Óvoda. Óvoda meg a bölcsöde.

0: Ha már jól laktunk, akkor mehetünk egy kis túrára, mégpedig a Tufa taxin.
1: Csepel a Gábor.
0: Tufa taxi. Hát azért nem tufából van, úgy látom, mert rendes nem, anyag. Nem,
1: így van. Hát ez egy békebeli, amerikai gyártmányú, alumínium karosszériával rendelkező képjármű, amivel ugye ilyen 6-7 embert lehet szállítani ki a Tufához.
0: Innen a faluközpontból, vagy pedig van
1: innen,
0: tájház elől?
1: Innen a tájház elől.
0: És akkor ez az otthona.
1: Így van, így van. És akkor ugye ugyanide érkezünk vissza, hogyha...
0: Tehát ez úgy van, hogy bejelentkeznek, vagy pedig, hát hogyha összeverődik egy csapat, akkor...
1: A pénztárnál ugye lehet jelentkezni a Tufa taxira, és akkor ha összeverődik egy ilyen 4 fős csapat körülbelül, akkor ugye...
0: De oda nem érdemes, vagy nem is szabad saját kocsival felmenni.
1: Lehetetlen.
0: Tiltott egyébként?
1: Nem tiltott, de maga a terepviszonyok ugye olyanok, hogy oda személykocsival az nem megköszönhető.
0: Hát akkor nem kell őrizni, nem kell védeni.
1: Nem. Hát a földút, viszkit, erdei út, tehát személykocsival. Sőt, még úgy mondom, hogy olyan terepjáróval is, ami nem igazából arra útviszonyoknak vannak építve, hogy még azzal sem nagyon lehet megközelíteni.
0: Tehát kell hozzá egy magas
1: szerkezet,
0: plusz 4 kerék?
1: Így van. Összkerék.
0: És amikor valakik ide jönnek, beszélget velük, azért tudja, hogy honnan jönnek, sok felől jönnek, gondolom.
1: Igen.
0: Hát az ország, tudják konkrétan, ország... hogy van ilyen, vagy pedig itt tudják meg, vagy is?
1: Hát valaki tudja is, meg valaki ugye itt szembesül vele, hogy itt van ilyen lehetőség, hogy ezt meg tudja nézni. De sokan jönnek úgy, hogy már tudnak róla, és csak ezért jönnek, hát a Laska Fesztivál véget is, de csak azért, hogy egybeejtsék a kellemest a hasznossal, hogyha a Laska Fesztiválra érkeznek, akkor szeretnék megnézni a Tufát is.
0: De a Laska Fesztiválon már akkor egy párszor volt ön itt.
1: Igen. Ez az 5. alkalom, hogy csinálom. Ez az 5. év. Hát ebből sajnos 2 év volt az, amikor ilyen esős időt fogtunk ki. 3 évbe tudtunk kimenni. Most ez a 2. éve, hogy nem tudunk kimenni, mert hát most olyan, amire el van ázva, hogy...
0: Mondjuk ezt most... Sokan bánják, akik itt vannak, de az ország nem nagyon bánja, hogy
1: igen, nagyon kell.
0: Itt sem volt azért nagyon sok csapadék.
1: Nem.
0: Lehet azért a fű zöld valamennyire, de látszik rajta néhány helye, hogy
1: hát, kezd kiszáradni.
0: Száraz, hogyha nem jönne több csapadék,
1: hát kell a csapadék, akkor... csak hát ugye nem, pont nem erre
0: a rendezvényre. De hát... Na, volt egy kollégám nekem, mondta, hogy mi lesz esik az esmény? Ugyanaz, csak esernyővel.
1: De hát... Itt hát az már körülményesebb. Hát esernyővel, ugye.
0: Oda is, meg ide is.
1: Igen.
0: Hát azért szerencséjük van a felvonulásra, hát hogyha
1: éppen... Hát bízunk benne, hogy addig még kitart.
0: Mindenfelől úgy kerekednek szépen gomolyog. A gomoly felhők, de
1: azért... Gomolyog.
0: Egyébként, amikor úton van itt, elviszi az embereket közben, úgy mond is valamit, vagy odafent hallják meg, amit kell tudni, vagy csak a látvány van.
1: Igazság szerint, hogy én csak ugye a Tufa taxinak a gépkocsi vezetője vagyok.
0: Hát jó, de hát azért...
1: Most én úgy mondani nem nagyon szoktam. Hát elmondom nekik, hogy mit, merre, hol, mert ugye arról a pontról lehet látni a Mátra vonulatát, ilyen magas ponton van fönt, és akkor azt úgy el szoktam mondani, hogy merre, melyik részen mit látható, meg mit lehet felfedezni ugye abból a magasságból, de igazából aki jön a Tufát, szereti megnézni a Tufát, az tisztában van vele, hogy az milyen képződmény.
0: Vezetőfüzetet adnak, vagy pedig itt elmondják?
1: Szerintem...
0: Nincs kész még.
1: Ezt csak elmondják szóba szerintem, tehát nincs. Kint vannak tájékoztatótáblák kitéve, kint a helyszínen.
0: Mint a tanítványok.
1: Igen.
0: A Tufa tanítványok.
1: Tehát ott odakint van, róla leírás is, tehát ott el lehet olvasni, meg lehet tájékozódani.
0: Milyen nagyságú a kiterjedése?
1: Egy ilyen 5-600 négyzetméter szerintem.
0: Most mondjuk, hogy ez hosszában...
1: Tehát szélességében egy ilyen 30-40 méter, hosszában meg egy olyan 150 méter körülbelül.
0: És akkor azon lehet sétálni?
1: Hát a szélén el lehet sétálni.
0: A nem, mert a Rioli-tupa az porladna.
1: Igen. Hát veszélyes is, mert azért figyelni kell, mert ugye elég morzsalékos neki a teteje. Hát és akkor van egy a legvégén, a hossznak, a 150 méter körüli hossznak a legvégén van egy lejárat, ahova le lehet menni az aljába is a képződménynek, és akkor alulról is meg lehet ugye nézni, de
0: milyen
1: felülről 8-10 méter.
0: Tehát akkor forrad már a réolitukának.
1: Hát igen, igen, tehát erózió, ahogy mossa ugye az eső, meg minden, és akkor teteje az azért csak lép is rá az ember, akkor óvatosan kell, ugye, mert nem szentsés.
0: Hát jó bort teremne, hogyha ott lenne.
1: Igen.
0: Csepeli a Kábort hallották, a Tupa Taxi működtetőjét. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikusok Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott vírasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lurdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. A Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a fő celebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a hatósági akcióval párhuzamosan a tárca átfogó belső vizsgálatot folytat annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alapforrásaiból. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi azbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős napos száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Tiszteletessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Világelső lett a miskolci ehető erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármesterem ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A kezdeményezést Matisták Éva alpolgármester, Kondás Vilmos, a Génius könyváruház tulajdonosam és Angyal Enikő, a Midmár Miskolci idegenforgalmi szervezet vezetője méltattam. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért kértem szót, mert én részese lehettem ennek a díjnak az átvételébe, hiszen Gyulával együtt vettük át Berlinbe a Green Destinationnek a díját, ami egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy én részese lehettem, és mindenkinek köszönöm, mert hiszen ez a díj nem jöhetett volna létre. Gyula már felsorolt itt mindenkit, ha Vilmos nem karolja fel a könyvet, Krisztályék, Henék nem kezdenek el az ízekkel dolgozni, ha nem íródik meg ez a pályázat, ugye a Midmát, Julikáikkal, Északerdő, tehát mindenki, aki ma itt van, és elnézést, ha valakit kihagytam a felsorolásból, mindenki részese ennek a díjnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és én loptam egy mondatot Gyulától, ami Berlinben hangzott el először, tehát ugye ez az egész olyan, amikor egy pici apró bükkmagból egy nagy terebélyes bükkfa nő, és ugye a bükkfa ágai, a bükkfa levelei itt vagyunk mi, úgyhogy én azt kívánom, hogy terebélyesedjen ez a bükkfa, hogy legyen még több projekt, és vigyük ezzel Miskolc hírét, és egyre jobban, és egyre többen akarjanak minket megnézni, nem csak a ehető erdő miatt, hanem a bükk miatt, miattatok, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
5: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alpolgármester úr, kedves vendégek, és hát nagyra becsült Bozsó Gyula barátom. Azért kértem szót, mert én úgy gondolom, hogy a legelső lépésektől ismerem Gyulát, ismerem Gyulának a dolgait. 2021 és 2025 között 5 album jelent meg, ez az 5. Ha így halad éves szinten, akkor nagyon jó lesz. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekem van egy országos hírű író barátom, Lőrinc László, aki most 86 éves és 100 fölött van, nem tudja, hogy hány könyvet írt, hát ha Gyula így halad, akkor ő se fogja tudni, hogy hány albumot csinált. És hát sok különlegességet tudok mondani önöknek azért, mert Gyula megérdemli, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, ami még inkább öregbít és erősíti az ő hírnevét. És természetesen Miskolcét is. Itt van 5 gyönyörű szép album, 5 évnek a munkája minden évben egy, és én 40 éve vagyok könyvkereskedő, de még albumokból ennyit nem adtam el, mint ezekből. És ezt őszintén mondom, 21-ben megkeresett Gyula, valamikor évközben, hogy lenne ez az erdőfinom. Nézzem már meg, hát majd mondtam, hogy figyelj rám, ez frenetikus, ezt meg kell csinálni. Megcsináltuk, nagyon-nagyon nagy siker volt. Jött a másik könyv, az Ajlabbük, fantasztikus. Én úgy gondolnám, hogy sok hegység van az országban, de bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást ért meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei. Akkor utána jött a Miskolc album, és akkor erről egy apró sztorit. Tavaly decemberben illik kint lenni sokat az eladótérbe, sok vevünk van, bejött egy idős házaspár, hát olyan fiatalok, mint én, akkor inkább így mondom, és vettek 5 Miskolc albumot. Hát a kíváncsiság furdalt. Mondtam, hogy mondjátok már meg, vagy hát azt mondja, 4 gyerekünk szétszórva él a nagyvilágba, ezeket neki küldjük, az ötödik meg a miénk lesz. Tehát akkor az előbb már beszéltünk az Ehetőerdőről, a Miskolc album meg a maga nevébe egy fantasztikus dolog, mert az országnak egyetlen városa, nagyvárosa nincs, amelyiknek ilyen gyönyörű, reprezentatív albuma van, mint Miskolc városának. És akkor lesz még egy ünnepünk, nem sokára az ünnepi könyvét, azért mondom el, és ez a ünnepi könyvét a Rákóczi 450. születésére, tehát arra koncentrál, és akkor, ha valaki elolvassa, nagyon szeretném, ezt mindig elmondom, hogy az Avasi kilátónak van egy története. A legelső egy 42 méter magas fából készített bástya volt, amit 906-ban, amikor Orostóból hazozták Rákóczinak Anvait, akkor készítették, és Miskolc volt a legrákóczibb város az országban. Tehát van mire büszkék lennünk, és ez a könyv ezt is megmutatja. A harmadik, most már a ötödik könyvét, az Egy csepp erdőt, pedig hát ez ennek ebbe a sorozatba szintén fantasztikus. És hát csak a kíváncsiság, azért, hogy kíváncsiak legyenek, és furdalja kíváncsiak önöket, hát Gyula készül valamivel, de azért nem mondom el, mert hát ha elmondanám, akkor már nem lenne érdekes, készül valamivel, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy büszkeséget fog okozni, és hihetetlen nagy népszerűséget fog okozni, és még inkább Miskolc városát fogja népszerűsíteni az a könyv. Lehet fantáziálni, de én úgy gondolom, amikor megvalósul a dolog, akkor lesz már igazán. Na tehát, ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy Bozsó Gyulánk, van nekünk egy Miskolcunk, van nekünk egy Avasi kilátónk, van nekünk Tapolcánk, mindenünk van nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Miskolcon, és én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember ott érezze magát jól, ahol él, ahhoz az kell, hogy ismerje meg a környezetét, szeresse meg a környezetét. A másik, még egy kis apróság. Nekem 5 unokám van, 2 fiú itt van Miskolcon, itt él, és rengeteget kirándulunk erdőbe. Nagyon-nagyon szeretnek kirándulni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy óriási büszkeség, amikor 4-5 órát csatangolunk, és azt mondják, papa, bírod még, hát nem tudok mit mondani, hogy ne bírnám. Na szóval, én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni, az ő könyvei ehhez adnak segítséget, illetve ahhoz adnak segítséget, hogy a mindennapjaink szebbek legyenek, és ahhoz adnak segítséget, hogy ez a város, Miskolc városa, ott legyen azon a méltó helyen, ahol kell lennie. Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nagyon rövid szeretnék lenni, csak egészen egyszerűen szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy méltónak tartotta a munkánkat arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megünnepeljük ezt az eredményt. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy egy furcsa dolgot mondok talán, hogy a mi munkánk igazándiból most kezdődik. Tehát tény, hogy megnyertük ezt a világversenyt, és elértünk egy rendkívüli eredményt az Ehetőerdő pályázattal, és ezúton is tényleg nagy köszönet Innotime Kft. Nagy Gyulinak, mert elképesztő az a szakmai munka és az a szakmai tudás, amit ő ebbe beletett. Viszont azt nagyon fontos felismerni és érteni, hogy ezt mi céllal csináltuk, tehát nem véletlenül adtuk be ezt a pályázatot. Én tulajdonképpen 2020 óta a különböző felállásokban ott bábáskodom az Ehetőerdő körül, és már az első perctől az volt a megérzésem, hogy ez az a valami, ez az a spiritus, ez az a plusz, ami máshol nincs, de Miskolcon van. És hogyha mi ezzel megfelelően bánunk, ezzel a különleges egyedi kincsel, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt a várost marketing szempontból, megítélés szempontból teljesen újraépítse. De ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a kincset szépen gondosan őrizzük, ápoljuk, és most visszük tovább, tehát ez az eredmény lehetőséget ad nekünk arra, hogy erre tovább építkezzünk. Ez egyébként a turisztikai fenntarthatósági minősítésnek egy belépő fokozata egyúttal. Miskolc városa számára azt gondolom, hogy nem kell külön ragoznom, hogy ugye a fenntarthatóság és a természettel való együttélés az, ami az előrevívő út. Mi ezt tudjuk nagyon szépen becsomagolni, tálalni ebbe az Ehetőerdő sztoriba és a világ számára, így Miskolcot egy nagyon vonzó vágyott helyé tenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az Ehetőerdő tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy minden egyes szereplőnél nagyon bízom benne, hogy ez nem szorul külön magyarázatra, hogy akkor, amikor bárhol, bármilyen helyszínen, vagy sajtóorgánumban, vagy programon mesél erről a programról, akkor hangozzon el, hogy ez Miskolc és a Bükk. Mert ez itt született meg, ez egy egyre inkább népszerű szemlélet, ugye az erdei alapanyagú gasztronómia. Ez a világban is egyébként egy nagy trend, tehát mondhatom, hogy trendben vagyunk, de itt Magyarországon ennek a szülőhelye, ez a város és ennek a városnak a környéke, ezt használjuk, ezt az információt és ezt a tudást, és ezt a kettőt mindig tegyük össze, hogy az ehetőerdő, ez egy Miskolcról indult gasztrosztori. Úgyhogy én kívánom, hogy a további hasonló sikereket érjünk el, gyertek velünk tovább ezen az úton. Tele vagyunk Julival tervekkel és elképzelésekkel, hogy tudjuk tovább csiszolni, fényesíteni ezt a kincset, és kérem a városvezetés támogatását is, hogy támogassanak minket ebbe a munkába, mert ez meg fogja magát hálálni ez a sztori.

0: Sikeresen zárult a Visegrádi országok geoparkjainak negyedik nemzetközi szakmai találkozója, amelynek májusban a Bükkvidék UNESCO globális geopark adott otthont. A Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező szakemberek a Miskolci Szeleta Park látogatóközpontban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a fenntartható térségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A találkozóról György Balázs, a Novohrád-Nógrád UNESCO globális geopark irodavezetője, és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója adtak tájékoztatást.
1: Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg annak tudható be, hogy van egy Magyarország és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani. A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert, kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark. Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz. A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet, ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi négyeknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
2: Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező három országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt. A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt egy évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túra vezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó. A világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is a nemzeti park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkoztunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Május 23-a több mint két évtizede, vagyis 2000 óta egyet jelent a Teknősök Világnapjával. E nap célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a teknősök védelmére és megóvására. Ez a jeles nap és az a hír, miszerint a Ráckevei Dunaágban is nemrégiben aligátor teknős bukkant fel, adta az ötletet, hogy a kérdésről elbeszélgessek dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökével.
2: Az aligátor teknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak.
1: Ez csak a páncélhoz.
2: Ami egyébként azért is vicces, mert hogy a páncélja egy kicsit olyan, mint hogyha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy minden, ugye a lábai, a vállai, vagy legalábbis a karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős, amit sokan láttak már, hanem valahogy mindenhol kilóg a teknős a páncéljából. Elég sárkányos kinézete van, tehát ugye maga a páncélnek a tetején is fut három párhuzamosan elnyúló taraj-szerű picit ilyen tüskés vagy kiemelkedések a páncélon. A farkon is van egyfajta egy ilyen sárkány tarajszerű képződmény. És
1: innen a neve, hogy aligátor teknős, nem?
2: Igen, mert nagyon emlékeztet mondjuk egy aligátornak a farkára, az ő farka is. Mondjuk ez egy megtévesztő név egyébként, mert ez nálunk a németből érkezett ez az elnevezés, hogy aligátor teknős, de az Egyesült Államokban ezt a teknőst harapós teknősnek hívják. És az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon közeli rokonfaja, amit mi kesselyű teknősnek hívunk, azt hívják az amerikaiak aligátor harapós teknősnek. Egy ilyen nagy keveredés van a névvel. Nálunk a megfelelő elnevezés ennek a fajnak az aligátor teknős, és ennek a nagyobb rokonának az elnevezése nálunk a kesselyű teknős. A nevüket egyébként, vagy a kesselyűt, azt a kesselyű teknős onnan kapta, ahonnan egyébként maga az aligátor teknős is kaphatta volna a nevét, hogy egy ilyen kampós felső

0: bőrkávája van, ami arra jó, hogy amit megfog, legyen az bármi, tehát dög vagy ilyesmi, akkor abba jól bele tudja akasztani, és utána nagyon izmos lábaival és nagyon erős karmaival ezeket is szét tudja marcangolni, és akkor darabokban le tudja nyelni azt, amit el akar fogyasztani. Egyébként mindenfélét eszik, ragadozó is, tehát nagyon ügyesen meg tud fogni halakat is, kétéltűeket, más hüllőket, esetleg vízimadarakat is minden további nélkül, de valószínűleg, hogy igen nagy számban fogyaszt inkább dögöt, amit talál a vízben, ezt szépen megkeresi, jó szaglása van, megtalálja, és amennyit kell belőle neki, ezt megeszi. Állítólag az Egyesült Államokban ezen tulajdonságai miatt használták, vagy akár mai napig használják hullák keresésére mocsárban, mert hogy pórázra lehet őket rakni, hosszú pórázra, és hát hogyha valahol oszlik egy hulla, akkor azt ők meg fogják találni. Emellett még eszik rengeteg növényi anyagot is, tehát sok növényt is fogyaszt.
1: Föltettél nemrégiben egy posztot a Facebook oldaladra, amiben úgymond a védelmetbe vetted az alligátor teknőst, hogy ott, ahol él, ahol őshonos, ott nem félnek tőle, úgy kezelik, mint mi itthon a mocsári teknősünket.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy időben nagyon nagy számban kerültek állatkereskedésekbe. Nálunk talán nem olyan nagyon nagy számban, de a 80-as évek elejétől kezdődően lehetett kapni ezt a teknőst. Akkor még ilyen picike volt, és ilyen pici kis sárkányszerű jószág volt. Nagyon jól néztek ki, nekem is volt még abban az időben. Gyorsan hozzá is teszem, hogy én nem elengedtem, hanem én annak idején elcseréltem egy másik teknősre, és nyomon követtem a sorsát, sose engedték el, hanem aztán valahogy később elkerült valahova, de nem hazai vizekbe került. Tehát egy nagyon jó pofa kis jószág volt, de hát elég nagyra nő, ugye, mint mondtam, és egy nagyon izmos, erős állat, hatalmas nagy feje van egyébként, és ezzel a kampós csőrkávájával nagy erővel meg tud fogni valamilyen zsákmányalatot, beleértve az ember ujját is, hogyha piszkálja. Ráadásul jó hosszú a nyaka, tehát elég hátra tud csapni vele, úgyhogy nem lehet olyan könnyen megfogni, az ember valahol közepén megfogja a páncéljánál, akkor tényleg beleharaphat az emberbe. És mivel a legnagyobbaknak tényleg bivaj erős állkapcsuk van, ezért okozhatnak, hát ha nem is mondom, hogy nagyon súlyos baleset, de mondjuk egy komoly kézsérülést elszenvedhet az, akit megharap egy ilyen teknős, és emiatt egy idő után valahogy egy nagy pánik tört ki ez ügyben, és nagyon veszélyes állatnak nyilvánították őket, miközben egyébként az eredeti élőhelyükön utána néztem valamennyire, egyszerűen nem lehet találni olyan, illetve egyetlen egy olyan esetet találtam, amikor egy orvosi esetleírás volt, amikor valami fiatal embert tényleg csúnyán megharapott az aligátor teknős, de mint kiderült, a teknős az kín volt a szárazföldön, és ez fiatal ember csak addig piszkálta, amíg a teknős megharapta. Igazából ezek nem veszélyesek az emberre, hogyha nem nyúlunk a szájába, tehát nem piszkáljuk, és nem nyúlkálunk az orra előtt. A vízben meg kifejezetten elkerüli az ember. Tehát amikor a vízben lapul, már pedig az esetek többségében a vízben lapul, és nagyon nehéz észrevenni, ha valaki arra sétál, akkor jó eséllyel a teknős egyszer meghátrál. Hát sokkal nagyobbak vagyunk nála, ő azért tart a nagyobb élőlényektől, hát hiszen potenciálisan ő maga is zsákmányállat, egyszerűen meghátrál. Mert nagyon félnek attól, hogy kisgyerekeknek a lábát leharapja, és a többi a Balatonba. Miután az Egyesült Államokban ilyenek nem történnek, minden bizonnyal ez nálunk sem történne meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ekkora pánikot kell tenni emiatt a teknős miatt nem szükséges, legalábbis ami közegészségügyi vagy baleseti statisztikák tekintetében érdemes lenne. Ellenben viszont a probléma az, hogy amikor veszélyesre nyilvánították ezt a teknőst, meg ráadásul már korábban 2010-ben a hazai faunára potenciálisan veszélyt jelentő állattá nyilvánították, vagyis megtiltották a kereskedelmét, 2015-ben még ráadásul veszélyes állattá is nyilvánították, és onnantól kezdve nem lehetett sem kapni, de akiknek volt, azok meg megszabadulni sem tudtak tőle legálisan.
1: De hát a becsippelteti?
0: Nem, mert ugye miután veszélyes állattá nyilvánították, az meg már különleges engedély kellett, és különleges körülmények kellettek, ráadásul ha jól értem, képzettség is kellett hozzá abban az időben, amelyik nyilván egy hobbi állattartónak nem feltétlenül volt, szakirányom felsőfokú képzettsége ilyesmihez. Tehát magyarán ott állt egy teknőssel, ami évekkel korábban vett, és hirtelen illegálissá vált, és még eladni sem tudta, mert még ráadásul ezért is büntették volna. Magyarán az lehet, hogy egy csomó ember valószínűleg, hogy ebben a megoldatlan helyzetben elengedte a teknőség. Azt azért mindannyian tudtuk, hogy mivel Kanadáig előfordul, a magyar körülmények azok neki tökéletesen megfelelnek, át tud telelni, semmi baja nem lesz, hát valószínűleg, hogy senki sem akarta megölni a saját házi állatát, hanem fogta és sokan elengedték, ami persze egy felelőtlen lépés volt, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor egy olyan rendeletet hozunk, amikor emberek valami fajta konfliktusba kerülnek a törvénnyel, illetve a saját érzéseikkel és a jó akaratukkal, hogy nem fognak egy teknős megölni csak azért, mert illegálissá vált, hanem elengedték. Úgyhogy nagyon sok kerülhetett ki, illetve nem tudjuk, hogy pontosan mennyi került ki, mert nem volt arról se nagyon adat, hogy mennyit adtak el abban az időben, meg hogy abból mennyi maradt életben, de az biztos, hogy valamennyi kikerült a természetbe. Na most ugye 80-as évekről beszéltünk, tehát mondjuk azt, hogy esetleg a 90-es évektől kezdődően kerültek ki, azóta most már 2026-ban vagyunk, tehát ez mondjuk olyan 40 év távlatról beszélünk, viszont ez a teknős az irodalmi adatok alapján simán 40 évig elél, de vannak egyes adatok, amik szerint 50-100 év közötti időtartamot is megélhetnek, tehát a kint lévő teknősök simán származhattak azokból az állományokból, amiket a 80-as években adtak el.
1: Igen, igen, de találtak 20 éveseket is, meg fiatalabbakat is, ezek vagy már kint születtek, vagy újabban kerültek ki.
0: Az, hogy újabbak kerültek ki, az úgy is lehetett, hogy ma is van olyan adat, találtunk olyan aligátor teknőst Budapestnek a második kerületében, amelyik valószínűleg valami lakásból, erkéről eshetett le, vagy valami ismi, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy mai napig vannak emberek, akik titokban, de tartják ezeket az állatokat, tehát soha nem passzolták el, nem engedték őket szabadon, el nem tudták adni, tehát nem adták el, hanem titokban megtartották a régi kedvencüket, és mai napig megvan. Ezekből előfordulhat, és volt egy jó néhány évvel ezelőtt egy eset, amikor egy fiatal embert a hatóság elfogott, mert Facebook oldalon a saját szaporlatát hirdette eladásra, és akkor a rendőrség álvásárlással odament, és a srácot elfogták, és nagyon csúnyan meg is büntették, ami azt jelenti, hogy később is voltak emberek, akinél voltak szaporlatok. Tehát valószínűleg, hogy voltak fiatalabb állatok is fogságban, amik még később kerülhettek ki a szabad vízbe. Viszont ugye, amit nem tudunk, hogy mennyien vannak kint, és azt sem tudjuk, hogy előfordult-e az már, hogy hím és nőstény összetalálkozott valahol megfelelő élőhelyen. De azt már tudjuk, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is, tavaly Cseppel környékén találtak nagy aligátor teknőst, ami kijött a szárazra, mert pedig mivel nem nagyon szeret a szárazra kijárni, napozni kijár, meg előfordult, hogy víztestek között közlekedik, de hogyha jó víztestek között van, már pedig a Cseppel-sziget nyilván ott azért bőven van víz, akkor nem biztos, hogy kijár a szárazföldre, ha csak nem tojásokat rakni. Az viszont előfordulhat, hogy amit így szárazulaton találnak tavaszi időszakban, azt most az egy-két példányt, az arra utalhat, hogy esetleg ezek a teknősök tojást rakni mentek ki a szárazföldre, és ez azt is jelentheti, hogy lehet belőle már szaporlatot a szabad természetben is. Na most ugye mondtam, hogy nagyon rejtetten él, általában a vízben tölti az idejének a 99%-át, nem nagyon napozik, időnként előfordul, hogy kijön a szárazulatra napozni, de akkor mondjuk nem feltétlenül vesszük észre, mert nagyon óvatos, vagy éppen laikusoknak fel se tűnik, hogy a többi teknős között van egy aligátor teknős, de ami fontosabb, hogy nagyon rejtő színe van, tehát még a vízben sem nagyon lehet észrevenni, ha csak a horgászok véletlen horogra nem akasztják, és emiatt nem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon rejtett életmódot élő, legalábbis emberi szemmel nehezen észrevehetően éli az életét, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet a természetben. Na most egy ilyen állatnál, hogyha például feljövőben van, tehát tegyük fel mondjuk egy potenciálisan már szaporodó képes populációi van, vagy növekvő populációi vannak, akkor előfordulhat, hogy abban a helyzetben vagyunk a mostani években, ami nagyon sok özönállatfajnál, vagy akár özönnövénynél is ismert, úgynevezett lappangási időszak, amikor még nem nagyon vannak sokan, nem nagyon vesszük észre őket, de már jön föl az állomány, és egyszer csak lehet, hogy be fog robbanni. És ezt most nem tudjuk, hogy az aligátor teknős ebben a folyamatban hol áll, hogy egyáltalán elindult-e ez a folyamat. Az én félelmem az eddigi ismereteim és adatok alapján az, hogy ez az állat ez egy lappangási időszakban van, nem véletlen került bele az özönállatfajok könyvébe is.
1: Amikor arra utaltál, hogy ott, ahol él, ott nem bántják, nem félnek tőle, egyben utaltál arra is, hogy viszont itt nincs helye.
0: Igen, hát itt semmiképpen sem lenne szabad hagyni, hogy feljöjjön, de nem igazán tudom, hogy milyen módon lehetne tőlük megszabadulni, mert hogy nem tudjuk, hogy hol vannak, tehát csapdázni egyébként lehet valamennyire, viszont talán ami nagyon fontos, és ebben azért nem szokott hiba lenni az elmúlt években, hogyha meglátják, akkor az általában menhelyre kerül. Az már azért nem kerül vissza a vizekbe. Nagyon fontos, hogyha ilyen teknőst látunk, akkor azonnal kell hívni nemzeti parkot, vagy állatbefogókat, vagy állatorvost, vagy aki kompetens ebben a dologban, a hatóságot, és akkor azok megpróbálják megoldani, hogy azonnal befogják ezt az állatot, és akkor elhelyezik valami menhelyen, tehát hogy semmi szín alatt se kerüljön vissza. Természetben egy ilyen teknős, ez az elsődleges fontosság. Kérdés az, hogy hogyan tartsuk vissza. A YouTube tele van amerikai videókkal, nem azért, hogy hogyan fogdassuk ezeket a teknősöket, hanem arra vonatkozóan vannak nagyon-nagyon jó kis videók, hogyha például aligátor teknős találunk az úton, hogy segítsünk neki, hogy ne üsse el más autó, ezért mutatnak nagyon jó pofa módszereket arra, hogy hogyan lehet egy teknőst az útról levinni, anélkül, hogy megharapna bennünket. Ezeket érdemes megnézni, általában egyik legjobb dolog az, hogyha alá teszünk valamilyen nagyobb lemezt, akár ezt a gumi szőnyeget, ami az autónak az elején van, hogy ne sározzuk össze az autót, tehát egy olyat is meg lehet fogni, a teknőst rá lehet húzni a farkánál fogva erre a gumira, utána nem szabad húzni, mert megsérül a gerince, tehát hogy a gumi szőnyeggel a farkánál fogva le lehet húzni az útról, és akkor szépen el lehet engedni. Most mi ne engedjük el ezt Amerikában, hogyha ott járunk, akkor csináljuk így, ha Magyarországon vagyunk, akkor próbáljuk meg olyan helyre húzni, ahonnan nem tud elmenni, és akkor hívjunk valakit, aki be tudja fogni, és el tudja vinni egy menhelyre.
1: Az elmúlt percekben az aligátor teknősök hazai megjelenéséről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik, a felolvasótót Levente színművész.
1: Bársony István, a nagy zsombik között. Ősz az idő, s egymagam barangolok a rét útvesztőiben. Előttem és mögöttem sóhajtozó nádas. Azon túl, messzire, egy pár fehér tanya. A tanyák körül az őszi fonnyadástól bágyat falombok. A nap bearanyoz mindent, a fakó nátszálak kifényesednek tőle. A gyepbársonya helyenként topázárnyalatúvá válik a verőfénytől. Esett az eső, s a zöld attól életre kapott. A hosszú szárasság elsorvasztotta volt a zöldet, még itt is a mocsárvilág ez állandóan nedves területén. De most kiszépült a rét, mert megifjodott. Sűrű, apró gyepnő, mint tavasszal. Óvatosan járom a rétség süppedőit. Ameddig ellátok, ember nem kerül a szemem elé. Felséges magány ez, amelyben tökéletesen a magamé lehetek. Nincs, aki nyűgözzön, akivel törődnöm kellene. Óraszámra bújhatom a nádast, a zsombikost, a rétség szigeteit, embernyomra sehol sem akadok. Mintha utolsónak maradtam volna a fajtámból, olyan igazán egyedül vagyok. Lassú, csobbanó lépéssel méregetem a mocsári szalonkák hazáját. A rétség itt aránylag könnyen járható. Ez csak széle a nagy zsombikosnak. A sneffek itt vannak az apró, gyepes földpúpok között. Amint a tocsogóban előre haladok, felvillan egy-egy a sárfű közül, s reketten csekkentve csap el előttem, miközben megmutogatja fehér hasát. Rossz széllel megyek, és így minden snef lőtávolon kívül kél ki. Szél irányába kellene haladnom, de akkor eltérnék a nagy zsombikostól, pedig azt el nem engedem, amit ott most, mielőtt lövést tennék, titkon megleshetek. Szinte örülök, hogy a snef messze kél, s nem hoz kísértésbe. Mert egyetlen puskadurranás, és el volna rontva mai napra az a páratlan látvány, amiből mindig kiveszem a részemet, ha az év eszakában ide kerülök. Óvatosan húzódom hát tovább a nagy zsombikos felé, ahol minden zugot és hajlatot ismerek. Messziről olyan ez, mintha hullámos mező volna, vagy buja zöld legelő, amelyben derékig érő fű nő. De aki megközelíti, azelőtt egyszerre megváltozik a kép. A talaj hirtelen lesüllyed, s mély földrepedések látszanak, amelyek felületét barnán csillogó víz borítja. A szakadékos nyílások kígyózva kanyarognak ezer meg ezer vaskos zsombik között, amelyek embermagassággal emelkednek ki a széleken is. Valamennyiről ősbujasággal csünglek körös körül a sörényszerű lábfű, amely bozontos bölényhomlokhoz teszi hasonlóvá a zsombik tetejét. Itt megszűnik a világ. Itt nincsen közlekedés. Aki ennek a zsombik rengetegnek csak úgy vaktában neki megy, az benne ragad, ott vész. Itt csak a leggyakorlottabb pákász boldogul. Egyik zsombikról a másikra lép, hosszú lápibottyával segít magán. Aki ehhez nem ért, vagy kellő türelme nincs, az könnyen lebukik a zsombik szakadékba, a derékig érő sárba iszabba. Onnan kimászni pedig kész szívszakadás. A türelmetlen ember a betegségig izgatottá válik a sárban ragadás érzésétől, s bolondul sietne, amit lehetetlen. Hát még ha a mocsár vámpírja is jelentkezik, hogy még jobban kergesse. A vámpír a pióca. A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg ősz idején, de ha elevenséget sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mocsárban egy kis időre megálljon a holtra fáradt ember. A vámpír már teszi tiszteletét. Jön egy, jön tíz, jön száz, s mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz, ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri. Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sőt, még félelem is, mert ahol elevent ér, ott megragad, mint a kullancs, és inkább kiszakad vele együtt a bőr, de el nem ereszti, hiába húznák le a testéről. A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Ő mezítelen lábszárral is járja a mocsarat. Csak végig simít időnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos kis vérszopókat. azok, amíg jól meg nem ragadnak egy helyen, élhetetlenek, lehullanak. Azt pedig, hogy mikor ragadnak meg, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg kell lérezni. S a lápi ember a csípésre csak oda nyúl, suhint a kezével, a pióca már visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt kéne mája, attól megvész, nyomban elereszti a zsákmányt. A lápi embernél mindig is van só egy kis zacskóban. A nagy zsombik szélén megállottam. Kihalt volt a világ fent és alant. Egy bíbit se röpködött. Egy vadruca se hápogott, mintha megszűnt volna itt minden élet. Majd mindjárt meglátjuk. Ismerem én már ezt a csöndet. Most éppen délidő van, s hozzá kellemes őszi meleg. Most van ideje a pihenésnek. A lopódzó róka sunyításával vonultam tovább a nagy zsombikos szélén. Meghajolva a zsombikos partján suhogó nátszalak fedezete alatt igyekeztem előre az érig. Ott vonalról vonalra emelkedve néztem ki a zsombik réteg közébe ékelt keskeny tóra, amit az ér vize alkotott. Csupa barnaság volt a tó felülete, vizet alig lehetett látni közte, ezer meg ezer vadruca egymás mellett. Ott pihentek, nyújtózkodtak a zsombik tetején. Szárnyukat széjjel terítgették, hátukat, sónajukat melengedték. Az őszi verőfényben meg-megcsillogott a szárnyukat tarkító smaragdzöld toll. Sokáig figyeltem lopva a pihenő társaságot, végül felállottam. A tengernyi vadruca zöme még akkor sem mozdult, de a tapasztalt vének közül gyorsan szárnyra kapott egy pár tucat. Most már oda durrantottam. Leírhatatlan az, ami a vízhangos pukkanásra következett. A zsombikos elkezdett zúgni, mintha vihar támadt volna belőle. Két másodperc múlva ezer meg ezer vadruca suhogott fel a levegőbe, s alig hangzott el az első ilyen robaj, következett utána a másik, a harmadik. Sorra-sorra, amint a belső vizeken tanyázó rucaseregek a riadót egymástól átvették. A zsombik fölött sötét lett az ég. A rucafalkák felhős rajukban keveredtek ott össze, s vaktában kanyarogtak, mint amikor a szúnyogoszlopot derékban nyesi ketté az ostorsuhintás. Most már élt a környék. A nádas és a zsombikos szinte nyüzsgött. A levegőben zúgás, süvítés, suhogás volt. És mindezt egyetlen puska lövést tette. Vagy talán mégsem csak az a lövés. Ahol a sűrű rucarajok közt legnagyobb volt a mozgolódás, ott észrevettem valamit, ami az érdeklődésemet még jobban lekötötte. Egy óriási madár csapott fel járhatatlan, megközelíthetetlen rejtőző helyéről, s átsuhogott a rigyások fölött, úgy kezdett körívben emelkedni. Sötét, hatalmas testéből szinte kivilágított hófehér farka, amit e pillanatban legyezűsre terített szét. Az ott egy rétisas volt. Tőle riadoztak annyira a rucák, messze bent a rét szívében is. A vérrablótól méltán rettegtek az istenadták. Bizonyos, hogy hízott rajtuk napról napra. Itt volt számára állandóan a terített asztal. Bármikor lepte meg az éjség, vadruca pecsenye rögtön kínálkozott neki. Nem törődtem többet a rucákkal, most már csak őt néztem, a merész rabló királyt. Hogy úszik csodás könnyűséggel, egyre feljebb, széles köröket rajzolva az égen. Már kiemelkedett a tétovázó, riadozó rucarajok közül, úgy szállt felettük, mintha a magasságból kormányozná a csőcselék népet. S íme, utána kezdtek felfelé kullogni mások is. A mocsárvilág kisebb banditái, a barna rétiőjvek, amelyek szintén itt laktak, s itt garázdálkodtak, s a durranásra most mind felriadtak, de eleinte a sűrű ruca csapatok közt fel sem tűntek. A légi térségek szárnyas oroszlánja hegymagasságra emelkedett. A szárnyas farkasok csak torony magasan kullogtak nyomában. Neki ott is jó volt. A fehér farkú sas már tökéletesen egymaga volt az ő birodalmában. Alatta kanyarogtak a lomha őjvek. Még lentebb a nádas fölött s a zsombik labirint tájékán a rucák százai. Az ezrek azóta már megint leszálltak valahol. Gyönyörű látvány volt. Egyszer csak a király odafent a felhők hazájában, megszüntette a köríves röpülést, és elkezdett úszni, úszni. El innen, ki a végtelenbe. Addig néztem utána, amíg csak egy parányi, sötét pontot sejtettem belőle. A hófehér legyező, amit maga után vitt, akkor már régen beleolvadt a semmibe.
0: Bársony István a Nagy Zsombik között című novelláját Tóth Levente színművész olvasta fel, és ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lourdi mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. A Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán hozzátette, a hatósági akcióval párhuzamosan a tárca átfogó belső vizsgálatot folytat annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alapforrásaiból. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős napos száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
2: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban ma a visszatérő tavaszi napsütésre és jó időre gondolva magyar költők tavaszi verseiből válogatunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Németh Tamás.
4: Pogány köszöntő. Nézd! Dércsípte fáink, megőszült fején ül most a szél, és lengő harangú tornyok között csak megkondulnak a jámborimák. Csorgónyálával békés borjú lépdel még szekerünk után, de már nem kószál szárnyas szavakkal szájunk körül, halovány ámen. Megmosakodtunk. Tornyok között, fákon pihenő szélben. És most megőszült fák közt, csókokkal tarkán, pogány szemekkel kitavaszottunk. A testünket nézd! Együtt fakad a rüggyel drága hús, és napba dobál csókjaink után, boldog torokkal, így, istentelenül, fölsikultunk.

május ünnepe. A hatalom kiadta a parancsot. Ne legyen ünnep május elsején. Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen. Csak robotoljon csendben a remény. És jött a május. Ezer orgonának lila bugája bukott. A napon minden bogor virágba öltözött föl. És a paré is megnőtt szabadon. Mint győzedelmi zászló, égbe lendült a jegenye. És ezer pacsirtadal hirdette boldogan és büszkeséggel, hogy itt a május és a diadal. A nap bíborban hunyt el, a vizekben millió élet názdalt remegett. Még a világ, világ, még soha senki nem készített ennél szebb ünnepet.

a rózsabimbóhoz. Nyíj ki, nyájason mosolygó rózsabimbó, nyíj ki már, nyíj ki, a bokorba bolygó gyenge szellők csókja vár. Nyíj ki, gyenge kerti zsenge, hébe nektárt hinte rád, szűznyakadba flóra gyenge, bársonyos palástot ád. Ó, miként fog díszesedni véled a parányi kert, ó, hogy óhajtják leszedni rólad azt a drága szert. Hadd szakasszalak le, édes rózsaszál, szép vagy te már. Hé, ha meglát, hány negédes, hány kacér leányka vár. Ne, ne, egy leán se nyissa büszke fűzőjét te rád. Ültetőd kedves Julissa, néked újabb kertet ád. Ott kevékegy bíboroddal ékesebb bíborja közt. Ott kevékedj illatoddal, kedvesebb illatja közt.

A boldogság. Most jázminos lugasban a nyári hűvös estvén Lillámmal ülök együtt. Lillám velem donolgat, és csókolódva tréfál, míg barna szép hajával zefír, susogva játszik. Itt egy üveg borocskát a zöldjepágyra tettem, és gyenge rózsaszállal száját be is csináltam. Amott Anakreonnak kellő danái vannak kaskámba, friss eperrel. Egy összvességgel éj sok gyönyörűd, becsest kilátott, s ki boldogabb vitéznél.

a pillangóhoz. Hamar követje a tavasznak hímes pillangó idvez légy. Még nincs rózsa, s te a kopasznak mégis csókolására mégy. Miért szászom a puszpángokra? Hiszen nem a végkikelet adott még új kantust azokra. Átzöldellik ők a telet. Menj inkább a setét rögökbe, álhatatlan sejem madár, és súgd az ő dugult fülökbe, hogy élet és tavasz van már. Lát még a földben szúnyókálnak a flóra gyenge szűzei, s a napra félve kandikálnak a csírák nedves szemei. Nézd csak, az orgonák tövébe mely kellő szagok lengenek. Menj, fuss a szellők ellenébe, tán a violák fejlenek. Eredj egy hosszú csókkal, szít ki zefír elől illatjait, és szárnyat zörgésével híd ki a napra kisdet húgait. Mit? Violákról violákra osztott te csélcsap csókodat. Beboldog vagy, hogy egy virágra nem kötöd indulatodat. De én csak egy rózsát szerettem. Csak egy bírta szívemet, s mióta már ezt elvesztettem, örök tél dúlja létemet. Az én lelkem is hajdanában, mint te, vidám s eleven volt. Még ifjúságom tavaszában a virágzó lilla bájolt. De most lomha, s hernyó módjára mászkál a fanyar bánaton, és a mások múlottságára magának verskoporsót fon. Szárnyad eszembe juttatja pszichécs az ő bánatjait, és a pszíhe gyötrő bánatja tulajdon lelkem kínjait. Ő is ámor aranyvárában egykor édes nektárral élt, és a gráciák rózsásában kedvet s örök tavaszt remélt, de egy bűbájos hang neszére e víg szcénák eltűntenek, s az ő halálos gyötrésére ég, föld mind felesküdtenek. Ó, mikor lesz, hogy bús kínjában letöltöm hernyó éltemet, és szemfedelem púpájában kialszom szenvedésemet? Mikor lesz, hogy lelkem letévén a testnek gyarló kérgeit, s angyali pillangóvá lévén lássa Olympus kertjeit, hol őtet egyik végasságból másikba új szárnyak vigyék, hogy a szférákban nőtt rózsákból örök ifjúságot igyék.

Pitty-pong. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mit kapkodok, mindegyre kérded, hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden, simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik, miért kapkodva, csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá, szemtelenség, ilyen csúnyán, fülsértő élesen. Hely, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitty-pong. Ne hagyj itt. Inkább megmondom, megmondom, várj. Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad szemed szoknyád lefogva. Borzód felé, borzód bibét felé, borzód bibét szárad felé, borzód bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitty-pong? A szél, a szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitty-pong, mi lesz? Ez még csak a szellő. Ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Fütyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres arkanzasi tájfun, tölcsérviharos ógorom, pitty-pong pehely, kavarogtál-e már ziláltan alélva felhőbe fúró forgó szél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.

Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fátylas csillagok. Mert tündér volt, igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai. De fél száz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még, és ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegeném újra végig borzongta az élet gyönyörét. Öt napja, öt éje, az orgona kezdte, s azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok, álom és csupa zsenge sóvárgás, néma indulat, s az hangot követel, éneket, zengőt, emberit, édeset. Mintha enélkül így fenyeget, nyomtalan halnék szét az egekbe, ahogy a májusi orgonaszag.

Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjé rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek,

Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes, fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.

0: gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, a hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halkfény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák, vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tihervelem, hol minden árny és rejtelem, és minden véntörzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda, lombja mélyén egész sereg zegzug, mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öledbe hadd tegyen fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a bús testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így-így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid. Ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés, mint bús csodás, furcsa, ámult feltámadás.
1: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag? Hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában elzengem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
2: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Csokonai Vitéz Mihály, Juhán

0: Lőrinc Gyula, Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műveiből. A verseket Bács Ferenc, Dunai Tamás, Kaszás Attila, Kézdi György, Ráckevei Anna és Szacsvai László előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emlékedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mi meghallgatásra vagyunk hivatva? Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szórják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüske párbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú szent lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten nekem nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide, a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. És akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
1: Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson idéglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe. A tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző volt. 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposztra pályázatát. Majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmaztam. Aranyt pedig tagjává választottam. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elveszítette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára volt. Arany János 1860-tól Pesten élt, és itt is hunyt el 1882. október 22-én.

0: A nap imája.
1: Boldog Kolumba Marmion imája. Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyére fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: Tünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdve,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni kertek, Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egriesek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség múltjáról. A templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. Ez az ünnep Istenben és Isten kegyelmében a Szentlélek által átitatottan mindannyiunk szívében, lelkében azt az örömet hozza, amit egyházunk születésnapja hozott pünköstkor. 90 éve adták a hívek rendelkezésére a Szent József templomot, hogy szívünknek, lelkünknek otthonaként szolgálhasson, mondta a Szentmise bevezetőjében Varga András esperes plébános. A hálaadó Szentmisét Berhidai Pius, ferences tartományfőnök mutatta be. Délután kulturális programokkal, valamint a májusi litánia elimádkozásával folytatódott a búcsúünnep. A Budapest Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szentbeszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrházban május 29-én 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, ezután agapé lesz, majd játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szalíziakkal beszélgetésre, közös találkozásra. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldásra május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estjére, június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd Egy a nemzet a határok felett című emlékműsor lesz, a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Majd megemlékezés lesz a motoros emlékműnél. 11 órakor kezdődik a Szent Mise, Bojtor Róbert Miklós falvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17:30-kor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés estel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból lesz, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rád, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösség, lelki feltöltődés, sok nevetés és új barátok, közös ima, és a szolgálatra önkéntes igazolást is adnak, hogyha szükség van rá. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. Jelentkezni a felvi.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehet május 31-éig. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezni és információt kérni dr. Hortai Ritától lehet a 0630 24 95 637-es telefonszámon. E-mail címen pedig a versalap22@gmail.com e-mail címen kereshetik. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt, de amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára a Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki, higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket, mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hát ha talán rajta van valami gyümölcs. Az a szent harag, amellyel Jézus kiűzi a templomból az árusokat, még csak érthető. De mit kezdjünk azzal a szavával, amellyel egy teljesen ártalmatlan teremtényt kárhoztat pusztulásra? Ő, aki a megtört nátszálat nem töri össze, s a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Most miért bünteti így ezt a szerencsétlen fügefát? Vajon hirtelen felindulásból cselekedett, s csalódottságában töltötte ki rajta mérgét, amiért nem talált rajta gyümölcsöt? Aligha. Hiszen akkor nemigen tartotta volna fontosnak két evangelista is, akik megörökítették ezt a jelenetet. Másrészt Jézusban nem laktak megzabolázatlan indulatok, mint bennünk. Nem tett semmit meggondolatlanul vagy magáról megfeledkezve, és isteni hatalmát sem használta ártásra, pusztításra. Sokkal inkább jelképes, prófétai cselekedetről van szó, amely csodáihoz hasonlóan Isten országáról hordoz üzenetet. Hiszen Jézus, akinek eledele atya akaratának teljesítése volt, nem annyira az édes gyümölcsre éhezett, mint inkább Izrael fiainak hitére. Ezért ezt a fát, amelyen nem találta a majdan bőséges gyümölcsöt ígérő korai termést, ezzel a tettével kiemeli társai közül, s természetes hivatását felülmúló feladatot bíz rá. Isteni üzenetének jelévé, közvetítőjévé teszi. A természetet Isten a teremtéskor az ember szolgálatára rendelte, az ember bűnével azonban a természet is hiába valóságnak lett alávetve. Szolgai állapotából csak Isten fiainak dicsőséges kinyilvánulása válthatja ki, amit pedig csak Jézus Krisztus szerezhet meg. Ezért válik Jézus szava által ez a fügefa figyelmeztető, felhívó jellé. Izraelnek már fel kellett volna ismernie, hogy Jézussal elérkezett az Isten országa, beköszöntött az üdvösség ideje, s meg kellett volna teremnie a bűnbánat és a megtérés első gyümölcseit. Aki felé Jézus elindul, hogy gyümölcsöt keressen rajta, annak a lehetetlen is lehetségessé, sőt kötelezővé válik. Nem elég természetes adottságainkra, képességeinkre és hajlamainkra hagyatkoznunk, hanem meg kell engednünk neki, hogyha akarja, felgyorsítsa lelki érlelődésünket, és a hit olyan gyümölcseit várja el tőlünk, melyek önmagunk, természetes énünk felülmúlását követelik.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Majte vieru v Boha. Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s listím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fíg. I povedal mu, nech z teba už nikdy nikne je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich. Nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu, Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im na to povedal, Majte vieru v Boha, veru hovorím vám. Keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Viek iskili masko zanitóriásun lasok hápe. Kana diklas kecsem is tophendas lenge puslas lesztár. Szabolyó anglú nomaskar leporoncsúri. O Jézus kadepenlas. Kadojó anglúno, a sun Izrael, o rájamáro délszi o jekraj, kamtje rájeszke dévlesz, andatjo intrego jílo, andatjo intrego duho, andatjo intrego gógyi, haj andatjo intrego zór. O dújtoka de penelpe, kamtje manusáne amáles, szár tukamesz tut. Katar kadal majbáro poroncso náj. Leiskiri masko zsanitóri csácsárlasz lesz kivorba. Vicsácsesz mistop hendan maestro, ke vojszilo korkorutna jekraj o dél, haj najkáver, haj ke leszandámáro intrego jílo, anda intrego gógyi, haj andámári szako zórkamasz, haj viamáre manusáne amálen, kodolesztár csitrobul majbáro pomána. O Jézus, pela gogya vera vorba ko asum dipe, asárdas lesz pendas, csip hírez dúr, katar le dév lesz kothem. Majbut pusipe, csitromaszájle opretesson lesz.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Markus. Und er zog nach Jerusalem hinein in den Tempel, nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 12 nach Betanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Betanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, In Ewigkeit soll niemand mehr um eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und so

0: Ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann verbergt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Barát Szent Magdolna Zsófia, apáca rendalapító. 1779. december 13-án született, Párizsban halt meg, 1865. május 24-én. A Sacré-Cœur nővérek alapítójukról május 25-én emlékeznek meg. Zsófia Párizs közelében egy kisvárosban született. Apja kádármester volt, és kis földjüket művelte. 1779. december 13-án a szomszédban hatalmas tűz ütött ki, és így az édesanya korábban hozta világra harmadik gyermekét, Zsófiát. Ezzel magyarázható a kisleány testi gyengesége, amely egész életében végigkísérte. Az újszülöttet még aznap megkeresztelték. Keresztapja, az akkor 12 éves bátyja, Lajos lett, akinek ekkoriban bujdosnia kellett a francia forradalom miatt. Később ő tanította meg kishúgát latinra és görögre. E nyelvek ismerete nők körében ritkaság számba ment. 1793-ban bátyját lecsukták, ami nagy szomorúságot okozott mindannyiuknak. De kiszabadulása után Lajos pappá szentelése mindenért kárpótolta őt is, és hozzátartozóit is. Ő lett Zsófiának lelkivezetője. Egymás között leginkább latinul beszéltek. 1800-ban Lajost felvették a Hit Atyái Társulatba, amelynek az volt a feladata, hogy a megszüntetett Jézus társaságot, a jezsuitákat ismét visszaállítsa. Alapítójuk, Valin atya, ezen kívül azt is célul tűzte ki, hogy egy női kongregációt alapít, amelynek feladata a tanítás és az oktatás mellett Jézus szentséges szívének a tisztelete, és ennek a tiszteletnek a terjesztése. Valin atya Magdolna Zsófiában eszményi alapítót fedezett fel, de ő maga Zsófia is érezte, hogy Isten erre hívja őt. 1800. november 21-én három társnőjével együtt Párizsban ünnepélyesen felajánlotta életét Jézus szentséges szívének. Egy év múlva megalapították az Améni Női Nevelőintézetet. Munkájuk ezzel kezdődött. Zsófia 1802-ben letette szerzetesi fogadalmát, és felvette a Magdolna nevet. Majd Valin atya akaratából és társai kívánságára ő lett az első főnöknő. Haláláig 62 esztendőn át az is maradt. Szerzetes rendjük neve Szent Szív Társaság. Legfontosabb feladatuk, hogy a nővérek elmélyedve Jézus szeretetének titkában vele egyesülten éljenek, hozzá hasonlóvá váljanak, és így tanúságot tegyenek róla mások előtt is. Fölfedjék Jézus szentséges szívének irántunk való nagy szeretetét. Életük értelme, sajátos karizmájuk tehát az Atya irgalmát és szeretetét közvetítő Szent Szív megdicsőítése volt. Jelmondatuk cor unum et anima una in corde Jézu, magyarul egy szív és egy lélek Jézus szívében. Munkaterületük a nevelés és a lelkivezetés volt. Főképp az ifjúság, a szegények, az élet értelmét keresők, az emberi kibontakozások,

0: vállalkozásért küzdők körében dolgoznak. Rendjük szabályzata 1815-ben készült el a jezsuita szellemiség alapján. Magdolna kitűnő szervező volt. Rendje hamar elterjedt a világon. Saját kezű leveleinek száma mintegy 14 ezer. Beutazta Itáliát, Spanyolországot, Angliát, Svájcot, Ausztriát. Az akkori körülmények között ez nem volt kis dolog. Azon kevés rendalapító egyike volt, akik megérhették rendjük kibontakozását. Sok nehézséggel kellett szembenéznie, saját rendjét is szakadás fenyegette. Jézus szíve azonban minden nehézségen átsegítette. Szenvedésekben és sikerekben gazdag élet után halt meg, 86 éves korában. Halála napját előre megmondta. Magdolna halálakor már több mint 3500 nővér működött Európa és Amerika 89 intézményében. Ma már a missziókban is dolgoznak. 1925-ben, a jubileumi szent évben avatta szenté 11. Pius pápa. Második János Pál pápa pedig 1988. június 3-án iktatta a szentek sorába.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Május 29-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat. A Magdolna héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Magdolnák egyik védőszentje az a Mária Magdaléna, akit az üdvözítő megszabadított az ördögi megszállottságtól, és ettől kezdve leghűségesebb követője lett. Ott állt keresztje alatt, és ezért feltámadása után különleges megjelenésével tüntette ki. Talán nem azonos sem azzal a bűnös nővel, aki az Úr lábait megkente, sem Lázár testvérével. Pazzi Szent Mária Magdaléna is a Magdolnák védőszentje, ő olasz karmelita nővér volt, az egyház egyik legnevezetesebb női misztikusa, az Istennel való bensőséges egyesülés egyik legnagyobb képviselője, aki 1607-ben hunyt el. Postel Szent Mária Magdolnát is megemlítem, ő a francia forradalom idején áldásos munkát fejtett ki az elhagyott ifjúság körében, majd egy női tanítórendet is alapított. 1846-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Magdolna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 29-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1846-ban született Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt. 1907-ben vallási és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget. Több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. 1856-ban született Szécsi Antal szobrász. A Bécsi Akadémián tanult Edmond von Helmer tanítványaként. A műegyetemen a mintázás tanára lett. A legfontosabb köztéri műve a Budapest 8. kerületében a Baross téren álló Baross Gábor szobor, amelyet 1898. november 20-án lepleztek le. Neobarokk stílusú épületdíszítő szobrokat, a Vigadó, az Országház, oltárokat a Terézvárosi templomban, a Józsefvárosi templomban, a Belvárosi Plébánia templomban, valamint síremlékeket is készített. Leginkább ismert alakos köztéri szobrairól, amelyek közül számos ma is megtalálható hazánk közterein. Mellszobrai közül kiemelkedők Ferdinánd bolgár fejedelem, Gerlóci Károly polgármester, Nagy Imre színművész és Meyer tábornok hasonmása. 1903-ban a Szegedi Szoborbizottság elfogadta Vásárhelyi Pál szobrának tervét. A szobrot Szécsi Antal halála miatt ifjabb Mátrai Lajos valósította meg. 1899-ben született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész, aki Ozorán született a mai napon. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát. Pécset dolgozott, miközben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt. Ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1932-ben Budapesten született Delneki Gábor, olimpiai bajnok kardvívó, aki 1952-ben kezdett versenyszerűen vívni a Vasas Sportegyesületben. 1956-ban átigazolt a budapesti Honvédhez, majd 58-tól visszavonulásáig ismét a Vasasban versenyzett. 1959-ben VB ezüstérmes volt csapatban. Legnagyobb sikerét az 1960-as római olimpián érte el, ahol a magyar kartcsapat tagjaként Gerevics Aladár, Horváth Zoltán, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál és Mendelényi Tamás mellett olimpiai bajnoki címet szerzett. 1961-ben harmadik helyezést szerzett a világbajnokságon csapatban. 1963 után már nem volt a válogatott keret tagja. Az aktív sportolástól 1970-ben vonult vissza. Ezután külföldre távozott. Orlandóban élt, közüzemekben főmérnökként dolgozott. És Orlandóban is hunyt el 2008. október 26-án. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1500-ban hunyt el Bartolomeu Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg Afrika legdélebbi csücskét, a jó reménység fokát, 1487-ben és 88-ban. 1875-ben Budapesten hunyt el Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja, aki a Sárospataki kollégiumban tanult 1840 és 47 között. A 48-49-es szabadságharcban megsebesült. A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült.
1851 és 56 között Rémaszombatban élt, ahol kőfaragóként dolgozott, és közben Ferenczi István tanítványa volt. Majd Pestre költözött, és egy évre rá Bécsben dolgozott. 1859-től a Müncheni Akadémia növendéke volt. Ekkor kezdett hozzá a magyar szobrászok közül elsőként a népi figurák ábrázolásához. Első nagy sikerét a még Münchenben alkotott Búsuló juhász című szobrával aratta, máig is ez a legismertebb műve. A népéletet ábrázoló remek terrakotta szobrok mellett számos híres kortárs amelszobrát is elkészítette. 1870 és 72 között a budai főreál tanoda, 1871-től a mintarajz tanoda tanára volt. Köztéri szobrokkal is jelentkezett, ő alkotta az ismert debreceni Csokonai szobrot. További köztéri műveit elhatalmasodó tüdőbaja miatt már nem tudta befejezni. A Magyar Nemzeti Galéria 71 szobrát őrzi. 1982-ben hunyt el Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. 2000-ben Budapesten hunyt el Bakó Jenő, úszó, mesteredző, sportvezető, szakíró, Bakó Ferenc néprajzkutató, muzeológus testvérem. 1938-ban 300 méteres vegyes úszásban magyar bajnoki címet szerzett, de elsősorban nem sportolóként, hanem úszóedzőként vált ismertté. Az edzéstechnikai kérdések mellett a sporták történetével is foglalkozott. Számos vízi sportokkal kapcsolatos szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője volt. Részt vett a Sport és testnevelés című folyóirat szerkesztésében. 1996-tól haláláig, 2000-ig a Révai Új Lexikona munkatársa is volt. 2002-ben hunyt el Mártai Sándor atléta, rövidtávfutó, 81-szeres válogatott labdarúgó, aki az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobbhátvédként játszott. Orosházán a stadiont nevezték el Mátrai Sándor stadionnak, valamint szobor is őrzi ugyanitt emlékét. 2003-ban hunyt el Károly Jammi költő, műfordító, Vörös Sándor felesége. Értelmiségi családban nevelkedett, Budapesten magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, később Bécsben tanult. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt. 1947-ben ment férjhez Vörös Sándorhoz. Művei közül a teljesség igénye nélkül megemlítem a Körhinta, a Cilicica kalandjai, a Tarkaforgó, a Harmadik ház, a Vers és napló, a Szobrok elindulnak, a Mindenért mindent, a Lét határa és a Látkép visszafelé című alkotásokat. 2011-ben hunyt el Mádő Ferenc, jogász, köztársasági elnök, aki 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánt községben. 1955-ben az ELTE állami és jogtudományi karán szerzett diplomát. 1973-ig a Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd egyetemi tanár lett. 78-tól az ELTE Állami és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója volt. 1999. március 15-én Széchenyi díjat kapott az Európai Jog, a Nemzetközi Magánjog és a Nemzetközi Kereskedelmi Jog területén kifejtett, nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, iskolateremtő egyetemi oktatói, valamint tudományszervező tevékenységéért. 2000-ben Mádő Ferencet jelölték köztársasági elnöknek. Június 6-án az országgyűlés megválasztotta Göncz Árpád utódjaként köztársasági elnökké a harmadik fordulóban. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Visszavonulása után emeriálta és díszdoktori címet adományozott neki az ELTE. 2011. május 29-én hunyt el. 2011. június 7-én a Fiumei úti nemzeti sírkertben helyezték örök nyugalomra. 2012-ben Budapesten hunyt el Monyók Ildikó, magyar színésznő, énekesnő, Monyók Gabi énekesnő nővére.
aki 1968-ban a Ki mit tud országos televíziós verseny versmondó kategóriájában második helyezést ért el. 1969-ben és 71-ben is részt vett a Táncdal Fesztiválon. 1974-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán, majd a kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, ahol prózai és zenés, felnőtt és gyerekdarabokban is játszott, és amelynek 1982-ig volt tagja. 1982. áprilisában buszbalesetet szenvedett. Bal agyféltekéjének sérülése a beszéd, írás, számolási készségének elvesztését okozta. Balesete megtörte művészi pályáját. Lábadozása évekig tartott, míg újra megtanult beszélni és járni. Kurták György Monyók Ildikó számára zenét szerzett Samuel Beckett Mi is a szó című verséhez, melyet először Bécsben mutattak be 1991. október 26-án Claudio Abbado vezényletével. Majd később Magyarországon és Európa számos hangversenytermében, sőt, még Japánban is bemutattak. Hosszú betegséget követően 2012. május 29-én hunyt el. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1205-ben koronázták királlyá II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1660-ban Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fiam, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, és Anglia alkotmányos királyság lett. 1867-ben elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közös ügyi javaslatot, megalapozva ezzel a kétközpontú birodalmat. 1902-ben a mai napon alakult meg a Gyáriparosok Országos Szövetsége. 1953-ban Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. A mai napon tartották az 1994-es országgyűlési választások második fordulóját. És végül, de nem utolsó sorban, 2005-ben Budapest 11. kerülete hivatalosan is felvette az Új Buda nevet. Kedves hallgatóink, május 29-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilko Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Május 29-től augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag életpályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális absztrakciókig ível. A várakozásokat felülmúló évadot záró Erkel Színház a következő szezonban is műsoron tartja idén bemutatott darabjait, de több új produkcióval is várja majd a közönséget, tájékoztatta a Teátrum a Magyar Távirati Irodát. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be idén augusztusban, Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, mely Alexandre Dumas regénye alapján készül, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megyében lehetnek erős lökések. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik, késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Pantal Gábort, régi kedves ismerősünket, a Szent István Rádió hullámhosszán, aki ezúttal a szakmasztár verseny turizmus vendéglátás szakcsoportjának szakértője. A szakmasztár versenyről, idei 2026-os sikereiről beszélgetünk, nem véletlenül, hiszen Borstalba-Új-Zemplénvár megye büszke lehet, hármas apropóból is három diák szerepelt sikeresen az idei szakmasztár versenyen. Mi is ennek a verseny? Röviden a története. Arra kérem elsőként Vantal Gábort, hogy ismertesse velünk.
3: Igyekszem röviden, jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Ez a szakmasztár valóban a szakmai munkáknak a versenye. Igazán szakmacsoportokon belül különböző szakmákban versenyeznek a fiatalok az egész országból. Döntően 50-60 szakma az, amely érintett különböző szakmacsoportokban, mint azt már említettem, és ennek egyik szakmacsoportja a turizmus vendéglátás, amely a cukrászokat, szakácsokat, pincéreket, valamint ezek szaktechnikusait is érinti. Tehát ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi évről évre a verseny ezekben a szakmákban, és három lépcsős a tevékenység. Legelőször van egy interaktív szakmai számításokkal és más egyéb feladatokkal teletűzdelt írásbeli feladat, amit meg kell oldaniuk a versenyzőknek, hangsúlyozom, interaktív módon, tehát számítógép előtt. Ezt követően a pontszámok alapján előválogatóra hívják az ott jól szereplő diákokat. Az előválogatón már gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, ahol a gyakorlati feladatok elvégzését követően öt versenyzőt választ ki a szakmai zsűri arra, hogy a Hung Expo területén megrendezésre kerülő döntőn bebizonyítsák, hogy ki a legjobb az országban, vagy kik azok, akik a legjobbak az országban.
2: Úgy kell elképzelnünk, hogy öt diák kerül be cukrász, öt diák szakács, és öt diák vendéglátás értékesítő területen, a Hung Expo területén, és ott megmérettetnek egymással. Így kell elképzelnünk?
3: Igen. Tehát ez már a végső döntő, ahol ezek nem csak ebben a három szakmában, hanem minden érintett szakmában, tehát 50 akárhány szakmában öt versenyző versenyez a legjobb címért.
2: Szakmai zsűri előtt.
3: Így van, az ország kiválóan neves szakmai szakemberiből összeállított zsűri tagokból álló zsűri előtt kell igen számot adniuk a tudásukról.
2: És ott a döntő napján meg is születik a végeredmény.
3: Igen, a döntő napján megszületik a végeredmény, azonban a verseny egy eredmény hirdetése az akkor nem történik meg, az később történik meg. Egy záró ünnepség kapcsán, ahol kulturális műsor az ország vezetői adják át a díjakat, illetve a kamarának a képviselői.
2: Azt említettem, hogy hármas siker született az idei 2026-os esztendőben. Elsőként hallgassuk meg a telefonvonal túlsó végén várakozó szakoktatót és sikert elért diákját, akik nem tudnak itt lenni, jelen lenni körünkben, de telefonon rendelkezésünkre állnak. Velük beszélgetek elsőként. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Márkus Juhász Orsolya, pincér szakoktatót, aki az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatója. Kedves hölgyem, először is gratulációval kezdem, hiszen a szakmasztár versenyen a közelmúltban az ön egyik diákja sikeresen szerepelt. Szívből gratulálok az elért eredményhez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát nagyon szépen köszönjük az elismerést, nagyon nagy dicsőség az iskoláknak, és ugye hát természetesen nekem is. És örülök neki, hogy volt egy ilyen tanuló, akivel idáig sikerült eljutnom.
2: Mit is jelent egészen pontosan ez a verseny? Hogyan készültek erre a megmérettetésre?
4: Hát első körben nem is én, hanem egy másik kolléganő, Vojtilla Ellenlóra, ő készítette fel a tanulónkat, ez a gazdasági számítások is ugye ez az első elődöntő részében. Majd amikor ezt tudatosul bennünk, hogy sikeresen megugrotta ezt az akadályt a Lili, utána került hozzám teljes egészében, bár nem új szerepkörben, mert ugye én vagyok az osztályfőnöke, és ez alatt a 3 év alatt is, amikor együtt dolgoztunk, tehát én voltam a szakoktatója végig, de egy kicsit intenzívebben próbáltunk készülni, ugye megkaptuk és az elődöntőre, hogy milyen követelményekkel és mivel kell ugye tovább mennünk. Igyekeztünk egy héten többször is találkozni, és ugye ennek megfelelően felkészülni. Amikor megértesítettek róla, hogy sikerült az elődöntőben is, ugye ott 9 tanuló jutott tovább, ebbe a 9 tanulóba belekerült, ott is megkapta vagy elérte ugye azt az eredményt, ami a továbbjutáshoz az első 5, tehát a döntőben első 5 tanulóhoz eredmény szükséges volt, onnantól még megint egy újabb hajrá, egy új levegő vétel, és akkor az ottani követelményeknek próbáltunk, vagy előírásoknak próbáltunk célirányosan készülni.
2: Mondjuk el még egyszer, hogy ki is a sikereket és a sikeres eredményt elért diák, és milyen eredménnyel végzett?
4: Marsi Nikolettlinőnek hívják, és a szakmasztár versenyen 3. helyezést ért el.
2: És végül csak néhány mondatban kérem szépen, ismertesse a kedves hallgatókkal, milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni.
4: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy 10 teríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK, ez a képzés és követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
3: Tegyük hozzá azt is, hogy elméleti és gyakorlati tudásanyagra is szükség volt.
2: Tehát mind az elmélet, mind pedig a gyakorlatban sikeresen kellett szerepelni az elmélet és a gyakorlati feladatokban. Mit jelent az önök számára ez a siker az iskolának, önnek, a felkészítő tanának és nem utolsó sorban a diáknak? Milyen, hát mondhatom úgy, hogy előnyökkel jár majd ez a további szakmai életét tekintve?
4: Hát szerintem hatalmas nagy elismerés az iskolának, és én is. Tehát mérhetetlen büszke vagyok rá, hogy elértünk egy tanulóval, vagyis hogy eljuthattunk egy ilyen neves eseményre, és az országos versenyen megmutathattuk, hogy igen, a mi iskolánk is képes, és vannak itt nálunk is olyan tanulók, akik tudják és meg tudják csinálni ezeket a követelményeket. Lili most már szerintem mosolygós és nagyon boldog, még a mai napig is rendszeresen bejár hozzánk gyakorlatra, úgyhogy én mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennyire tényleg elhivatott, ezt nyugodtan kijelenthetem, és mint tőle megtudtam, tehát neki már megajánlott munkahelye van, és neki már biztos munkahelye, tehát meg fogja kapni a bizonyítványát ugye hamarosan, és utána ugye ő már megkapja mint a szakmai, mint az iskolai bizonyítványát, de ő már ezzel a bizonyítványon tudja, hogy már úgy fog menni, hogy biztos vállása van, és a vendéglátásban fog elhelyezkedni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Márkus Juhász Orsolyának, az Ózdi Szakképzési Centrum, Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatójának. Még egyszer szeretettel gratulálok önnek, mint felkészítő tanárnak az elért eredményhez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadhatom Lilinek.
2: Így van, mert hogy Marsi Nikolett Lilit szeretettel köszöntöm akkor majd a telefonvonal túlsó végén.
5: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szervusz, kedves Lili, szívből gratulálok neked az elért köszönöm eredményhez. Szépen. Most hogyan is készültél erre a versenyre, erre a megmérettetésre?
5: Osztályfőnökömmel készültünk leginkább. Az elődöntőre készített fel Vojtilla Eleonóra tanárnő, de leginkább a számítási feladatokban, osztályfőnökkel pedig a gyakorlati részét.
2: Mi volt a kedvenced, ha fogalmazhatok így, és ha lehet választani, az elméleti vagy a gyakorlati feladatok? Melyek voltak a kedvenceid? Hogyan emlékszel vissza a döntő napjára? Milyen emlékeket őrzel azzal a varázslatos és emlékezetes nappal kapcsolatosan?
5: A döntő elődöntőben ott kellett menükártyát írni, díszasztalt teríteni, koktél készíteni és portfóliómat prezentálni és idegen nyelven felszolgálni.
2: Igen, ezt ilyen könnyű elmondani, de egyáltalán nem olyan könnyű megvalósítani, és neked, hála jó Istennek, sikerült. A versenytársak közt is szó szerint hely tudtál állni. Mit lehet már tudnunk, említette tanárnő, hogy már biztos a elhelyezkedésed a legfontosabb, hogy látod a célt, hol folytatod tovább a szakmai életedet?
5: Rudabányán van egy hely, ahol már felajánlották, hogy ha elballagtam, utána szeretnének szerződést írni velem.
2: Azt hiszem, hogy ennél jobb hír nincs, és szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
5: Köszönöm szépen.
2: És köszönöm szépen a beszélgetést Marsi Nikolett Lilinek. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Viszont hallásra.
5: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cserei Lászlóné Piroskát, a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképzőiskola szakács szakoktatóját. Nos, hogyan is készültek Önök diákjával, versenyzőjével együtt erre az idei megmérettetésre?
1: Hát, amint Gábor is említette már, hogy egy többkörös versenyről beszélünk, ahol a gyerekek első körbe lexikális tudásuknak adtak számot, hiszen egy interaktív verseny volt, ahol kiválasztották a gyerekek tudása alapján, hogy kik jutnak be. Itt tized és század pontok döntöttek, hogy ki jutott be az elődöntőbe.
0: Akkor szoros volt a verseny.
1: Igen, szoros volt a verseny, hiszen Vivian is 94 ponttal jutott be a 100-ból, úgyhogy mögöttük már tényleg tized század pontok döntöttek ahhoz, hogy kik kerülnek még be, és ő második helyen került be az elődöntőbe.
0: Mit is lehet tudnunk a diákjáról, ki ő, és hanyadéves tanuló itt a Miskolci Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumban és Szakiskolában?
1: Varga Vivienről beszélgettünk, aki érettségi utáni képzésben vett részt, 2 éves képzésben, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal és tisztelettel végezte ezt a nem könnyűnek mondható versenyt, mert amikor megtudtuk, ugye, hogy bejutunk az elődöntőbe, akkor az idő hiánya is kicsit volt, és nagyon sok munkát fektettünk bele abba, hogy további sikereket tudjon elérni.
0: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? A kedves hallgatókat mindig az érdekességek, a különlegességek és a kulisszatitkok érdeklik elsősorban. Legyen olyan kedves, néhány feladatot említsünk meg a verseny feladatok közül.
1: Hát az elődöntőbe való bejutáshoz első körben portfóliót kellett készíteni a gyerekeknek, majd a szakács szakmában 2 nyersanyagkosarat kaptunk meg, amiből 2 darab menüt kellett, tehát 2 darab menüt kellett elküldeni a versenybizottság számára. Ezután, amikor ők ezt elfogadták és jónak találták, akkor visszajeleztek, hogy melyik menüt fogja majd a Vivian elkészíteni az elődöntőbe, és annak alapján tudtunk készülni.
0: Menü, ez azt jelenti, hogy előétel, leves, főétel és desszert, így kell elképzelnünk?
1: Igen. 4 fogásos menüt kellett elkészíteniük, tehát volt ebbe előétel, leves, főétel és desszert. Ami ott derült ki a helyszínen, az iskolába, hogy melyik ételt fogják elkészíteni.
0: Ezek az ételek különleges ételek, vagy jól megszokott, sokak által ismert magyar tájjellegű ételek?
1: Igen, ahogy mondja, ebben most voltak különleges élelmiszerek is, de voltak benne hagyományos követő élelmiszerek, mint a máj például, vagy a vad, tehát ragaszkodott a zsűribizottság ezekhez, és a versenyzőket is elég jók és kritériumok elé állította ezáltal.
0: Egy versenyre mindig sok-sok gyakorlással lehet felkészülni. Ez esetben az Önök esetében hogyan kell ezt elképzelnünk? Többször elkészíti a versenyző azt a bizonyos ételt? Többször megkóstolja?
1: Az idő az nem volt túl kegyes hozzánk. Az elődöntőtől a döntőig másfél hetünk sem volt a felkészülésre, és a döntőbe pedig 5 darab 4 fogásos menüből választottak számunkra. Tehát ezt az 5 darab 4 fogásos menüt tudtuk gyakorolni, mondhatom csak egyszer tudtuk legyakorolni, tehát ez meg volt adva, hogy miket kell elkészítenünk, illetve a második nap pedig kellett készülnünk egy előételre és egy tányér desszertre. Itt is meg voltak adva, hogy kötelezően felhasználandó alapanyagok mik vannak, és még volt választható alapanyagok hozzá. Tehát időhiányában így túl sok felkészülési időnk nem volt, de úgy látom, azért nagyon jól megugrottuk mindketten, hiszen Vivi tényleg izgalmakat levonva, nagyon alázatosan, nagyon szerényen, de mindig pozitívan állt hozzá, és mindig alaposan felkészült és figyelte, amire tanítottam.
0: A A szakmai tudás mellett az egyik legfontosabb az alázat, a szakmai alázat, ezt nem győzzük elégszer elmondani, és nem lehet elégszer ismételni. Ahhoz képest, hogy milyen kevés idő állt az önök rendelkezésére, hát nagyon szép eredményt értek el. Ismételjük el még egyszer, milyen eredményt is?
1: Tehát a szakma kiváló tanuló versenynek első helyezését ért el a szakács szakmában.
0: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez, neki is, és önnek is. És ha már Varga Vivient említettük, akkor a folytatásban, bár nem tud jelen lenni itt most körünkben, telefonon kapcsoljuk őt, és néhány percben őt is kérdezem a versennyel kapcsolatos élményeiről. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Varga Vivien szakácsot. Először is szívből gratulálok neked az elért eredményedhez.
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
0: Hogyan is készültél erre az idei szakmasztár versenyre?
2: Hát először is hatalmas izgatottság volt bennem, hogy eleve, hogy bekerültem a elődöntőbe. Piroska nénivel, a felkészítő tanárommal nagyon sokat gyakoroltunk, és készültünk erre a versenyre. Az elődöntőbe, mikor bekerültem, nagyon jó volt, és izgatott voltam, és intenzív volt, és nagyon örültem, hogy utána tovább jutottam még a országos döntőbe is.
0: A feladatok között volt-e könnyű, és volt-e nehéz feladat? Hogyan emlékszel vissza?
2: Persze voltak könnyebbek is, meg találkoztam vele, de még nem próbáltam ki, így sokat is tanultam. Például a elődöntőben volt egy lassan sült tarja, ott oda kellett figyelnem a apró részletekre, mint például az ízekre, vagy pedig az időzítésre is, de megoldottam.
0: És mit éreztél akkor, amikor megszületett a végeredmény, hiszen első helyezettnek lenni egy ilyen versenyen nem akármilyen eredmény?
2: Hát először is, mikor a színpadra léptem, izgatottság volt bennem, valamint egy kis félelem is, de miután már felértem, egyre jobban magamra találtam, és amikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, az hát egyszerűen elképesztő érzés volt, és alig hittem el, de nagyon-nagyon örültem neki, mert megérte a sok fáradalom és a sok munka.
0: Már csak azért is, hiszen szakmai előremeneteletekben sokat jelent az, hogyha sikeresen szerepeltek egy ilyen versenyen. A te személyes életedben mit is jelent ez az eredmény?
2: Hát úgy gondolom, hogy nem csak szakmailag adott ez rengeteget nekem, hanem emberileg is sokat fejlődtem. Például a stresszkezelésem is nagyon sokat fejlődött a verseny miatt, hogy bejutottam ide, és hál' Istennek a családom is, meg mindenki támogatott.
0: Lesz már biztos munkahelyed az eredménynek köszönhetően?
2: Igen, itt a lakhelyem Mezőcsáton már elkezdtem dolgozni.
0: Köszönöm szépen Varga Vivien szakácsnak a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Tóth Krisztinához, cukrász szakoktatóhoz fordulok. Legyen olyan kedves, ön is ismertesse szakoktatóként, hogy melyik diákjával és milyen eredményt is értek el ezen a bizonyos szakmasztár versenyen.
3: Jó napot kívánok! Én a Jakab Dorinával értem el a negyedik helyezést. Ő egy 2 éves cukrászképzésen tanult nálunk, érettségi utáni képzésben. Ők már tudatosan jönnek, és szeretnék ezt a szakmát, kimondottan ezért választották, mert nagyon szeretnék ezt a szakmát megtanulni, úgyhogy óriási nagy szerencsém volt vele.
0: Önök hogyan készültek a versenyre?
3: Nehezen, voltak azért kihívások. Ugye itt ebben a régióban azok a nyersanyagok beszerzése, alapanyagok, megtalálása, föllelése azért elég nehézkes volt, de úgy gondolom, hogy sikerült megugrani ezt a leccet is, és aztán beszereztünk mindent, és próbáltunk gyakorolni.
0: Mi volt a feladat cukrászként? Milyen édességet kellett idén készíteni, vagy édességeket?
3: Édességeket kellett készíteni. Nálunk a döntőben már csak egy nyersanyag lista van, amelyből ugye meg volt határozva, hogy 3 darab

0: Most hogyan készültél felkészítő tanároddal együtt erre a versenyre?
1: Minden nap, hétköznaponta újból és újból ugye megsütöttünk minden terméket, időre átvettük, úgyhogy lehetőleg részletesebben mindent megcsináltunk.
0: És ha jók az értesüléseim, akkor a szakmai, lexikális tudásod neked kimagaslóan jól sikerült, 100%-on teljesítettél ebben a feladatban. Szívből gratulálok neked.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Hogyan készültél erre a feladatra, hiszen ez az első lépcsőfok a versenyen való elindulásban?
1: Hát a szakmai része, hál' Istennek, könnyebb volt, mert a túrán, ha figyel az ember, akkor ezt meg is tanulja. Gyakorlatban a számításokat gyakoroltam inkább többet otthon.
0: A feladatok között volt kedvenc feladatod, és volt nehéz feladat is?
1: Számomra a tolta burkolás volt nehezebb, mert abban kevesebb gyakorlatom volt, de kevés idő alatt kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy azt is megoldottam, hál' Istennek.
0: Sokat gyakoroltál? Sokat gyakoroltatok?
1: Igen, igen. Egy hónapot, vagy két hónapot. Folyamatosan minden nap.
0: Célod is volt, hogy ezen a szakmosztárversenyen elindulj és megmérettesd magad?
1: Igen, nagyon szerettem volna indulni, és hát sikerült is, hál' Istennek.
0: Miért volt célod?
1: Szerettem volna szakmailag fejlődni, és kipróbálni magam éles helyzetben, hogy mire vagyok képes.
0: És ez sikerült is.
1: Igen, sikerült.
0: A versenyen való sikeres részvételnek köszönhetően munkahely lehetőség már körvonalazódik a szakmai életedben?
1: Igen, igen. Most az új állás, ahol dolgozom, pont a verseny miatt segített ugye bejutni. Ez nagyot lökötte a zenéletrajzonom.
0: Szívből gratulálok neked, és köszönöm szépen a beszélgetést Jakab Dorina cukrásznak.
1: Nagyon köszönöm.
0: És büszke lehet Borsodaba Új-Zemplén vármegye az idei szakmosztárverseny döntőseire, egészen pontosan Varga Vivienre, aki szakácsként első helyezést, Marsi Nikolett Lilire, aki vendégtéri szakemberként harmadik helyezést, és Jakab Dorinára, aki cukrászként negyedik helyezést ért el ebben a megmérettetésben. Szívből gratulálunk az elért eredményekhez. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Kerekesbend népszerű felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Kerekes Band népszerű felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Domán Vivien. A bemondót Berecz Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy a 64 éves korában elhunyt művészre, Serer Péterre emlékezünk. Valló Péter rendezte a Radnóti Színházban Csehov első drámáját, az Erdőszellemet, illetve Koronci Endre Pneumakozmik című kiállításával várja a látogatókat a Magyar Pavilon a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálén. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című műsorunkban Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az Eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon, Szülőföld című műsorunkban beszámolunk a Mezőkövesden tartott 15. Szenior regionális táncversenyről és a Kazári Laska Fesztiválról is szólunk. Ajánlunkban a Laska Fesztivál főzőversenyének zsűri elnöke beszél.
3: Sokan tévhitben vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska, ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják palacsinta jelleggel, kiformázzák, és sparhelton, magyarul platnin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
2: 15 órától érseki szentmisét közvetítünk Egerfarmosról, a Csepellényi Zarándoklatról. Ezután 16 óra 5 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a pünköst utáni időszak ünnepeiről. 16 óra 30 perckor Iránytű című műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy nagyon friss formáció a Derengő zenekar tagjaival, Viola Barbara, dalszerző énekes fovola művésszel, illetve Füfesi Norbert dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval a versfeldolgozásokról beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
4: Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ.
2: 17 órakor regionális híreket, majd a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben gyermeknapi olvasmányajánlóval várjuk Önöket. A műsor különlegességét adja, hogy a rádió két munkatársa beszélget a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint a legnépszerűbb gyermekkönyvekről. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a Görög Katolikus Egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az ortodox katolikus párbeszédről lesz szó. Johannes Oldelman professzor előadását Görföld Tibor teológus tolmácsolásában hallják.
5: Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban.
2: Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

fogalmad nincs, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tűzeste jár.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilko Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Május 29-től augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag életpályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális absztrakciókig ível. A várakozásokat felülmúló évadot záró Erkel Színház a következő szezonban is műsoron tartja idén bemutatott darabjait, de több új produkcióval is várja majd a közönséget, tájékoztatta a Teátrum a Magyar Távirati Irodát. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be idén augusztusban, Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, mely Alexandre Dumas regénye alapján készül, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megyében lehetnek erős lökések. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik, késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
6: A 64 éves korában elhunyt művészre, Scherer Péterre emlékezünk. Való Péter rendezte a Radnóti Színházban Csehov első drámáját, az Erdő Szellemet. Koronci Endre Pneuma Kozmik című kiállításával várja a látogatókat a Magyar Pavilon a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálén. Meghosszabbított nyitvatartással még bő két hétig látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Május 30-án az Oroszlán király kell életre a Margit szigeten, és június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekar indítja a nyári klasszikus zenei szezont a Margit szigeti színházban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: Május 19-én hosszú betegeskedés után 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színész, rendező. Pepét, mert hogy mindenki így hívta, tehetségéért, közvetlenségéért, fantasztikus humoráért mindenki kedvelte. Még nagybetegen is bizakodva beszélt terveiről, megrázó és szinte felfoghatatlan, hogy már nincs köztünk. Pályája során sokszor találkoztam vele. Színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szállón is. Beszélgetéseinkből készítettem egy válogatást, amit teljes egészében a holnapi kávéházban hallhatnak majd. Most egy rövidebb részlettel idézzük meg Scherer Péter kivételes lényét.
1: Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten, gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
2: Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, amiben tényleg öt olyan káprázat színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben, egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
1: hát
2: örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer, mit tudom én, majd ki tudja még mit hoz az élet, még nem haltunk meg egyelőre.
1: Igen, tehát hogy ennek nem mondanál.
2: Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces, köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
1: Először is nem is vagy annyira köpcös.
2: Most nem.
1: És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked Igen. mellett, akkor egy cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett. Ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket tudsz.
2: Hát, hogyha a monodrámám a klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkora publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam sincs. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá.
1: Nem? A klamháborúját is itt láttam, az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a mulatság, amit a Bércos Lassi rendezett, Igen. a Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te is, ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szállón láttam.
2: Azt tök,
1: a Dankó utcában
2: felülírhatatta. Az nekünk is az volt, valóban, főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon, hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs, és akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
1: Mikor volt annak a bemutatója?
2: 99.
1: Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye az árónapon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus Igen. természetesen. Igen.
2: És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepény így félbe hajtva, és bele kis csirke, meldarabkák, és zöldsége, kukorica, fekete bab, és csiliszósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyire veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogda Kezem Alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forint vagy 7000-ért megvették, nagyon durva, az egy darabot, és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttük.
1: És honnan jön belőled ez a végtelen érzékenység? Tehát ez ugye megint egy szép gesztus. Az összes előadás, ez az egész nézőművészeti Kft. Nem csak a színházról szól. Tehát azok, amiket ti megtáltok témák, meg ahogy pedagógusokkal, meg a szakemberekkel leültök, meg gyerekeknek játszotok, meg elvizitek, ami sok kényelmetlensége, meg mit tudom én, mivel jár, sokkal kényelmesebb csak bemenni egy anyaszínházba, fölvenni a fizetést, aztán majd jön, aki jön, és ti nagyon nem így gondolkodtok erről. Miért van ez így?
2: Ez, ha egész őszinte akarok lenni, akkor ez tulajdonképpen egy véletlen. Persze nem véletlen soha semmi, mert ugye azt mondja a Mester és Margaritába Volant, hogy a tégla soha nem esik magától senki fejére. Tényleg így van, de hogy mégis az van, hogy a Novák János révén én belekerültem a Kolibribe, az első ilyen osztályterem színházi monodráma, ez a Klamháborúja, amit én játszom, és én ezt nagyon megszerettem. Megszerettem a suliba járást, megszerettem az ottani beszélgetéseket, a 17-18 éves fiatalokkal, vagy 16 éveseknek ezt a friss, és helyenként a Hájó Kovács bátorságával megfogalmazott nagyon vagány véleményalkotásukat. Nekem ez nagyon tetszik, és nagyon tanulója vagyok ennek.
1: No, pláne a saját gyerekeid is.
2: A saját gyerekeim is ebben a korban van, persze. És miután ez már pörgött, már sokat játszottam, már a 250-en túl vagyok abból is, akkor azt mondta a Gyulai Eszter, aki valóban egy szociálisan nagyon érzékeny csaj, és egy nagyon tehetséges dramaturg, hogy figyelj, Pepsi, csináljunk már valami drog témában, mert te már annyira rajta vagy ezen, mert én közben elkezdtem tanítani is egy alapítványi színiiskolába. Néha tartok kurzusokat ott. És arról meséltem, hogy csináltam velük vizsgát, és az annyira megtetszett neki, hogy azt mondta, hogy ilyen módszerre próbáljunk meg drog témába írni valamit. Megtaláltuk a Krisztiánt, és ez eldurrant ez a darab. Az első jól sikerült, a Szűzkész, tudod? És tényleg díjakat nyertünk vele, imádják az emberek, 270-et játszottunk belőle, eszméletlen, én is játszom benne, tehát aktív részese is vagyok, nem csak rendezője. Tehát nagyon megszerettük, és ez adta magát. Hát csináljunk már még egyet. Megnézte a Sárosdi Lilla ezt a darabot, és azt mondta, hogy Pepsi, ez annyira jó, hogyha valami ötletetek van, gondoljatok már rám. És a következőt már be is vettük. És azt mondtuk, hogy legyen a vakságról, ezt az Eszter hozta a témát. A kézmosás témát azt egy nővérke ajánlotta egy kórházban, mi meghallottuk. Tehát tudod, mint amikor a szőnyeget így meggurítod, neked kell meglöknöd a föltekert szőnyeget, jó helyre kell letenni, de ha ott van a lépcső előtt, akkor az úgy le tud menni a végéig, és akkor azon le is lehet sétálni. Lehet, hogy így véletlen, érted, hogy nem teljesen. De most ezen megyünk, most valahol tartunk rajta, majd azt meg kell érezni, hogy mikor van a szőnyeg vége.
0: Foglalkozol az öregedéssel, egyáltalán látod-e a jeleit magadon?
2: Figyelj, hol az Achilleszemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérve, mert hát szóval én nem fél lesz a
0: zsajomban. Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom tanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
2: Agyilag jó vagyok, azt a fatertől örököltem, és ő nagyon penge volt. De fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam egy-két éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilleszem, mert most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achillesz tartó szerkezet, és akkor abban játszom, meg abban csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, ez egy embertelen nagy szívás volt.
0: Van benned egy olyan, a kerekéfutótól függetlenül, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
2: Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Bucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
0: És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
2: Nem,
0: vagy
2: nincs.
0: Addig, amíg megy?
2: Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam, ha mondta, az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét.
0: A május 19-én elhunyt művészre, Scherer Péterre emlékeztünk az imént elhangzott interjúval. A holnapi kávéházban felelevenítjük, hogy hogyan lett az építőmérnöki kart elvégzett emberből egy kivételes életpályát befutó színész és rendező. Tartsanak tehát velünk május 30-án a kávéházban 16:05.

0: Csehov legelső drámáját választotta idei rendezésének Valló Péter a Radnóti Színházban. A dráma címe Erdőszellem, avagy a Föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. A mű a Ványa bácsi előzménye, ebben az író még kevésbé kiábrándult és pesszimista az életet illetően. Valló Péterrel beszélgettem. Erdőszellem, avagy a Föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. Ez egy jó hosszú cím, és egyébként pont ez a mondat elhangzik magában a drámában, méghozzá az orvost játszó főhős szájából, akit konkrétan Krisztik Csaba alakít. Csehovnak ezt a darabját nem játsszák olyan túl gyakran, vagy ha igen, akkor nem ezzel a címmel, hanem a Manu címmel. Hogy került most ez így elő a Radnóti Színház színpadára?
1: A Veszeli László, aki fordította, adta neki ezt a címet, hogy a Manó, még a múlt század 80-as éveiben az eredeti cím az, hogy Lacey. A Lacey az egy ugyanolyan erdei szellem, mint amilyen az angol Green Man. Ez az első darabja, még a Ványa bácsinak az őse, és azért nem játsszák, mert a Csehov nagyon szigorúan megtiltotta, hogy játsszák, azt mondván, hogy ez vacak, és hogy játsszák a Ványa bácsit, mert az meg jó. Az ember amúgy tiszteletben tartja egy szerzőnek a vélekedését a saját munkásságáról, de ebben az esetben szerintem egyáltalán volt neki igaza. Mivel rendeztem a Ványa bácsit, és a maga idejében, hogy ez egy híres előadás volt Kulka Jánossal, 150-szer vagy mennyiszer ment. Tehát én mondjuk elég jól ismerem a Ványa bácsit, és én tudom, hogy ez egy másik színdarab, ami teljesen más dologról szól, mint amiről a Ványa bácsi szól. Ványa bácsit 96-ban rendeztem, Ványa 47 éves. És akkor voltam én is magam 47 éves, és az volt az oka, hogy akkor már eltelt egy olyan 8 év a rendszerváltás után, vagy 7, és pont úgy éreztük magunkat, mint Ványa bácsi, aki az egész életét végig dolgozza valamiért, amiről kiderül, hogy egy blöff, hogy egy hitvánság, hogy egy semmi, vagy legalábbis ő úgy érzi, ez volt a rendszerváltás. És az én egész nemzedékem, aki évtizedeken keresztül a rendszerváltásért dolgozott kiki a maga szakterületén, akkorra már végleg úgy éreztük, hogy itt mi rettenetesen lettünk árulva, és azon kívül, hogy van egy útlevelünk, amivel elutazhatunk, azon kívül semmilyen pozitív fordulat nem történt. Picikét jobban ment gazdaságilag, de egyébként lényegi változás nem okozott.
0: Volt egy kis szabadságfeeling.
1: Igen, volt egy kis szabadságfeeling, de lényegében az a fölemelkedés, a polgárság kialakulása, az Európához kapcsolódása, többi. Tehát ami a rendszerváltás értelme lett volna, az ugye úgy nem következett be. És akkor erről szólt, egyértelműségi nemzedéknek erről a szörnyű csalódásáról szólt akkor az a bizonyos Ványa bácsi. És akkor ugye most egy teljesen másik helyzet van, és a Lacey, az erdőszellem pont erről a közérzetről szól, hogy semminek nincsen értelme, még annak sincs értelme, hogy szegény Vojnicki meghal a harmadik felvonásban, annak sincs értelme, hogy itt ilyen fiatalok egymásba szeretnek, már nincs az égvilágon semmiben sem bizodalom. Ezt a orvos, aki nyilván egy autobiografikus kép a Csehovnak, csodálatosan elmondja a harmadik, negyedik felvonásban, hogy mennyire nem sikerül keresztül hatolni a tudatlanságnak, a rossz indulatnak, a stupiditásnak, a provincialitásnak, a önzésnek, és még sorolhatnám sokáig a szinonimákat ezen a szörnyű erős védő falának.
0: Miért lett ilyen hosszú a cím?
1: Benne volt ez a mondat, és a dramaturg Hársannak, akivel a példán csináltunk, ő, neki vannak ilyen kicsit alternatív vágyai, és ő azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ez benne lenne a címben, hogy ez hogy kifejezi, hogy mire jönnek a nézők. Egyébként igen.
0: Még egyszer elmondom. Erdőszellem, avagy a Föld az őrült, amely még a hátán volt benneteket. Az az érdekes, hogy most, hogy így elmondta, hogy mennyire reménytelen a helyzet, és ez az előadás ajánlásában is, mint egy felütésként ott van, amit a néző kezébe vehet akkor, amikor bejön a színházba. De mégis, szemben sok Csehov darabbal nekem, úgy a legutolsó kép és mondatok, ahogy a szerelmesek egymásra találnak,

0: jelleget, de érdekes, hogy pont ennél az előadásnál, ennél az erdőszellem előadásnál nagyon sokszor felvillant a humor, tehát jól lehetett szórakozni az előadáson, és tényleg nagyon helyes karakterek vannak. Nem is értem Csehov, miért gondolta azt, hogy nem elég jó ez a darab.
1: Csehov egy Woodville szerzőként kezdte, ugye vidám karcolatokat írt, meg fenn is maradtak olyan egyfelvonásosai, amik ugye hát egyszer kabarétréfák, a leánykérés, vagy a medve, csodálatos írások egyébként. Ő azt gondolta, hogy dramaturgiailag, tehát struktúráját tekintve nem elég jó, mert ugye nagyon sok történet van párhuzamosan mesélve, a Ványában ez aztán ugye lecsökken. Kérdezte, hogy mi az oka, hogy én ezt rendeztem. Tulajdonképpen a Radnóti társulatát szerettem volna egy kicsikét összép kalapálni, bebizonyítani a külvilágnak, hogy ez egy nagyon értékes és erős színész anyagból álló társulat, még akkor is, hogy ez nem minden előadásunkban látszódik. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségem nekem ebben az egész folyamatban az, hogy szerintem ez létrejött. Tehát, hogy nagyon dicséri mindenki a színi társulatot, és nekem ez nyilván, mint a színház főrendezőjének nagyon fontos, hogy ők jól szerepeljenek. A Csehov ezért egy nagyon biztos pont ebben, hogyha az ember színészekkel foglalkozik, mert valószínűleg a drámaírói művészetnek ez a teteje. Nem ez a darab, hanem általában a Csehov életműve. Tehát ennyire plasztikusan, körbejárhatóan, ilyen röntgen átvilágításszerű hitelességgel és pontossággal és mélységgel és mégis ennyi tisztán látással, tehát ennyi kegyetlenséggel és mégis ennyi szeretettel talán senki nem ábrázolja az embereket, mint hogy a Csehov. Tehát itt vannak olyan legendás párbeszédek, amelyeknél egyszerűen nem lehet az emberi életről többet mondani. Nekem ugye a kedvencem ebből az, mikor az öreg ember azt mondja a kis fiatal feleségnek, aki otthagyja a férjét, hogy kedvesen, nem minden ember sorsa boldogság. Ha valaki kanárinak születik, akkor azt berakják a kalickába, és onnan nézi mások boldogságát. És azt mondja a szegény feleség, de mi van, hogyha én nem kanárinak születtem, hanem verébnek, aki szabadságra született. És azt mondja, hogy a madarat a röptéről ismer, meg az ember, ha maga szabad lenne, akkor nem itt ülne én velem két hete, hanem már bejárt volna 20 várost, és megpróbált volna egy új életet kezdeni, de maga mindig csak a múltba réved vissza.
0: Ugye Csehovnál mindig alapmotívum az elvágyódás, hogy valamit kéne csinálni, de nem sikerül. És ez a tragédia tulajdonképpen, hogy képtelenek a hősök 5-ről a 6-ra jutni.
1: Na, itt például ugye ez a korai darab, ez például ellenem mond kicsit ennek a klisének, amit kialakítottak a Csehovról. Bizonyos színdarabokban így van, vagy jobban így van, mint a három nővér, de bizonyos darabokban nagyon is tetrevágyó emberek vannak. Ebben vannak, akiknek sikerül, ha máshogy nem, meg anyagilag sikerül, vagy végül is párra lelnek a fiatalok, ami semmelyik másik darabjában nincsen.
0: Erre fut ki a darab, ezért van remény.
1: Azért is mondta, hogy akkor ezt ne játsszák többet, mert az élet nem ilyen. A fiatalok nem találnak egymásra boldogan, mert annyira vacak minden, és a többi darabjában már ez nincs is meg.
0: Ez nem egy zenés mű, de mégis fontos szerepe van a zenének az előadásban.
1: Rendeztem egy textúrát tavaly a Szépművészeti Múzeumban, és ott találkoztam össze Bocsárdi Magorral. Ugye ő az egyik leghíresebb magyar színház rendezőnek a fia.
0: Bocsárdi Lászlónak.
1: És ugye én egy évtizeden keresztül nem írattam senkivel soha zenét, én mindig ilyen konzerv zenét használtam, mert nekem a zeneszerzőm, a jó barátom, a Mellis László meghalt. És aztán ugye a múzeumban valahogy összekeveredtünk, és egy olyan mély, erős hatást gyakorolt ott, és csodálatos zenét írt, és azt gondoltam, hogy itt ez ugye elkerülhetetlen, mert itt egy olyan érzelmi többlet, vagy különösség van ebben a darabban. Ráadásul én kitaláltam bele ezt, hogy legyenek ezek a kollapszek, tehát hogy legyen ez, hogy egy mocsáron játszódik, és süllyednek el a szereplők, meg süllyednek el a bútorok, meg
0: süllyed el
1: minden. És ez muszáj volt, hogy legyen egy ilyen zenei background. És akkor ebből kinőtt valahogy, hogy ő csinált egy egész különleges zenei világot e köré, ami én szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátesz érzelmileg ennek a történetnek a megérzéséhez, nem is a megértéséhez. Tehát az, hogy a szívünkkel is tudjuk látni ezt a történetet, ne csak az agyunkkal.
0: Csehov, erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. A Radnóti Színház előadásának rendezőjét, Való Pétert hallották. A főbb szerepekben a már említett Krisztik Csaba mellett Schneider Zoltánt, Mészáros Blankát, Berényi Nóra Blankát, Pál Andrást és Bálint Andrást láthatjuk.

0: Május 9-én nyílt meg az idei, a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálé. A magyar pavilon kiállítója Koronci Endre, Budapesten élő interdisziplináris alkotó, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem média és design intézetének oktatója. Művészetét konceptuális gondolkodás és poétikus érzékenység jellemzi. Évtizedek óta vizsgálja, szabadtéri kísérletek és kiállítótéri modellek segítségével a légáramlás megjelenítésének művészi lehetőségeit. Alkotásának címe Pneuma Kozmik, azaz kozmikus lélegzet. A kiállítás kurátora Cserhalmi Luca, most őt hallják.
1: Koronci Endre ugye valóban már közel 20 éve, hogy a levegőáramlással foglalkozik, egy láthatatlan matériáról gondolkodik. Ez a mostani kiállításban is egy nagyon izgalmas kihívás volt, hogy hogyan tudunk kiállítást építeni valami köré, ami tulajdonképpen láthatatlan. A kiállításnak a kiinduló pontja a levegő hipotézis című mű, ami egyfajta gondolattérkép, de annál mégis több. Hosszú-hosszú időn keresztül azokat a vizuális tartalmakat, videókat, képeket és azokat a fogalmakat gyűjtöttük össze Koronci Endrével, amelyek számunkra kimondottan hangsúlyossá váltak a Pneuma Kozmik gondolatával kapcsolatban. Ezek videók, képek és szócikkek formájába, tehát egyfajta szubjektív lexikonként fognak megjelenni majd a kiállításon. Itt olyan fontos videós anyagok is bemutatásra kerülnek majd, mint a kozmikus lehellet videó például, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon költői, nagyon lírai módon ennek az egész pneumakozmik jelenségnek a magját adja meg, tulajdonképpen a művésznek, Koronci Endrének egyfajta manifestuma az egész projekttel kapcsolatban. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy készült egy akusztikus elem az egész kiállításhoz. Nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy mivel egy olyan dologról beszélünk, ami tulajdonképpen láthatatlan, legyen valami olyan hangi elem is, ami pont ezt a láthatatlanságot, de mégis más érzékek számára feltáruló tapasztalati érzetet mutatja, és Balogh Máté Erkel díjas zeneszerzővel, a Liszt Ferenc Zene Akadémia oktatójával készültünk egy zenedarabbal. Koronci Endrének egy szintén közel 20 éve folyó gyűjtése a sóhajtozás gyűjteménynek egy részletét, egy 20 perces részletét kottázta le a zeneszerző Balogh Máté, és ezek a zajszerű sóhajtásra, de mégis leginkább valami furcsa, kicsit nehezen behatározható zajra emlékeztető ritmusok azok, amik be fogják tölteni a teret, és a különböző műtárgyakat összekötik.
0: Koronci Endre Pneuma Kozmik című műve tölti be a Magyar Pavilon terét az idei 61. Velencei Képzőművészeti Biennálén. A kiállítás kurátorát, Cserhalmi Lucát hallották.

0: Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást, amely a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tálaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyag hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tálat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A kiállításokról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem. Itt vannak a kínai agyakkatonák, a Szépművészeti Múzeum, és lehet mondani, ez egy világszenzáció, ugye, hogy ezt a kiállítást itt most megnézhetjük Budapesten.
1: És valóban azért is világszenzáció, ez nem egyszerűen egy bárhova utazó kiállítás, ahol egyébként mindent világszenzáció lenne, hanem rengeteg magyar innováció van benne. Ez direkt a mi kollégáinkkal több éves tárgyalások során keresztül kialakult tartalom, tehát hogy mégis mi jön el Kínából. Ki kell emelni Fajcsák Györgyi szerepét ebből, aki ugye a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak a igazgatónője, maga is nagyszerűen beszél kínaiul és sinológus, tehát ennek a területnek a szakértője. Tehát ő a tárgyalások során egyenértékű partnere volt a kínai félnek, mivel a kínai kollégák látták és érezték, hogy igazi szakemberekkel tárgyalnak, ezért egy valóban egyedi kiállítás anyagát össze. Ez így még sohasem nem került bemutatásra, és léptékében és mélységében a kiemelt műtárgyak tekintetében abszolút világszenzáció. És ami nagyon fontos, nem egyszerűen a műtárgyakról, hanem az hozzákapcsolódó installáció, fények, falszínek és a legfontosabb információk szövegben, videóinstallációban, vagy most éppen abban teremben beszélgetünk, ahol egy fényfestéssel festjük meg a kínaiak által először elkészített és abszolút hiteles másolatokat. Ezt még ők sem csinálták meg soha, tehát ez számukra is újdonság. Szóval azt kell mondanom, a kiállítás még a kínai kollégák számára is nyújt olyan új felfedezéseket, megoldásokat, vagy éppen akár a sír egykori elhelyezkedésének az architektúráját. Mi adtuk nekik egy olyan javaslatot, ami különbözik az, ami a hivatalos álláspont, hogy ez hogy is nézett ki akkoriban, és azt kell mondanom, hogy elfogadták, mert a miénk sokkal valóságosabb és életszerűbb.
0: Ugye ezek majd 3000 évvel ezelőtti terrakotta agyakkatonák, de csak 1974-ben sikerült őket felfedezni a Csin dinasztia
1: sírváros tulajdonképpen.
0: Sírvárosában. Tehát nem olyan régóta láthatjuk őket. 1988-ban volt már itt egy kiállítás a kínai agyakkatonákból. Messze nem ilyen széles spektrumban mutatták be őket. Miért van az, hogy a kínaiaknak az volt fontos, mert valamennyire kell, hogy fontos legyen nekik, hogy Budapestre jöjjön el ez a kiállítás?
1: Mikor legutóbb Európában jártak, akkor invitáltuk meg őket először, amikor fölment a lehetőség, ez több évvel ezelőtt, és amikor meglátták a terénket, rögtön érezték a lehetőséget. Tehát, hogy itt valami egészen speciálisat lehet majd létrehozni. Akkor már ugye a szakmai kapcsolatok Fajcsák Györgyivel már kialakultak, látták, hogy a szakmai stáb is abszolút velük egyenértékű és abszolút partner tud lenni Budapest. És azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan a most kiváló kínai-magyar kapcsolatok is ennek az aurája azért körbevette az egész eset. Azt kell mondom ugyanakkor, hogy ez egy múzeumközi sok éves együttműködésnek a végeredménye. Tehát az, hogy a kínai Xi'anban lévő múzeumok, mert több múzeum együttműködésen van szó, mindenki szerette és akart ezt a kiállítást, annak az eredménye ez, és még egyszer mondom, az a rengeteg magyar innováció, amit az itteni kollégák, vagy éppen tényleg ez a technikai bravúr, ami a fénymesés mutatja. Ezek a színek nagyrészt lekoptak, bizonyos maradványokat látható még a katonákon, ezt az eredetit rekonstruáljuk egy fényfestéssel, egy külön teremben.
0: Ugye ezek eredeti szobrok?
1: 10 eredeti ez az agyagszobor, ez a maximum szám, amit ők kölcsönöznek, tehát a 10 eredeti lovaskaton, harcos, stb.
0: Ló.
1: A ló is így van, a ló az több mázsányi, de az egyes harcosok is mázsán föl, tehát ennek az egész szállítása hihetetlen elővigyázatosság, agyag, tehát ne felejtsük azért, ez egy törékeny jószág, tehát összességében 150 eredeti műtárgy érkezett most Kínába, és köztük 10 ebből a különleges síregyüttesből, amely az őr őröket, ugye az Öröklét őrei a kiállítás címe, hiszen ezek ebben a sírvárosban úgy alakult ki, hogy a császárral az életében együtt élő dolgok, a hadserege, a szolgái, az udvartartás és minden leköltözött a föld alá. Több százezer ember dolgozott 30 éven keresztül ennek a városnak a kialakításán, amelyre tényleg véletlenszerűen 1974-ben leltek rá, és ez gyakorlatilag a 20. század legjelentősebb régészeti lelte az egész világon.
2: Ezek terrakotta agyagszobrok, nagyon jó állapotban vannak, bár a terrakotta szín nem nagyon látható. Ezeket restaurálták, vagy folyamatosan restaurálják?
1: Természetesen 2000 évvel ezelőtt ezeket a sírokat feldúlták, többek között azokért a fegyverekért, amik szintén azoltak a katonák kezében, az óriási érték volt, ezt lehetett halászatra használni, azokat kirabolták, és utána felgyújtották az egész síregyüttest. Ez beomlott, és ezek összetörtek. Gyakorlatilag mindegyik katona összetört, van olyan legenda, hogy egy marad, de se biztos, tehát az az életszerű, hogy az összes összetört, és a kínai régészeknek azokból a kicsi darabokból kellett újra helyreállítani, amelyek összetörve ott lapultak több mint 2000 éve a föld alatt. Amit most látunk, ez egy több évtizedes restauratív munkának az eredménye, de ez abszolút hiteles, hiszen az ott lévő összetört darabokat állították össze, majd mai szóhasznánk összelegózták azokból a pici részletekből, de ezt nem látja a látogató, mert fantasztikus a restauratív munka is.
2: Hát föl lehet menni egy emelvényre, és felülről meg lehet őket nézni, mert a Csin dinasztia sírjában található katonákról beszélgetünk, és az eredeti helyszínen felülről lehet őket megnézni. De épp azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez egy nagy plusz, hogy mi nem csak felülről látjuk őket, hanem sokkal közelebbről, egészen más perspektívából.
1: A szép művészeti belső terei fantasztikusan nagy belmagassággal rendelkeznek, tehát mi tudunk olyan megoldásokat létrehozni, amely máshogy esetleg nem megoldható, és nem is jutott senkinek az eszébe. Ez tulajdonképpen egy utalás az eredeti, valóban a szijjáni bemutatás, ahol az ásatási árkokat csak fölülről tekintheték meg a látogatók. Itt most ezt egy nagy fotóinstallációval meg is idézzük. Nyilván rengetegen nem jártak Szijjánban még, de ezt az élményt most egy kicsit közel hoztuk egy gesztussal, hogy hogyan látható most Szijjánban az ásatási árkokban, és természetesen most ez abszolút testközelben megvizsgálható, megcsodálható, valószínűleg nagyon sokan kíváncsiak is lesznek rá.
2: És nem csak egy kiállítás van, hanem kettő kiállítás egymás mellett, és még a magyarok történelmével is összefüggésbe hozható ez a másik kiállítás.
1: Bizony, az ázsiai hunokat, az ő életüket, világukat bemutató kísérőkiállítás egy másik teremben a Szép Művészeti Múzeum, ami meglátogatható együttesen ezzel a kínai kiállítással. Ez a kínaiakat is meglepte, természetesen őket ez mindig foglalkoztatta. Ez a nagyon erős kapcsolat a nagyfalon innen és túl, hogy az első kínai császár az, aki véglegezi, aki egybezárja gyakorlatilag a nagyfalat, amely korábban hosszú-hosszú részekből tevődött össze. Tehát az ő személyhez is kötődik, de ez egyfelől volt egy háborús viszony, másfelől pedig egy békés kereskedés és egymásra hatás. Többek között az első kínai császár sikere annak is köszönhető volt, hogy császárra váltott és egyesítette Kínát, hogy a nomád harcmodorból számos elemet átvett. Nos, az ázsiai hunok összefoglalónévvel nevezett több nomád népcsoportnak a gazdag régészeti anyagát már 100 évvel ezelőtt elkezdték gyűjteni a Hopp Ferenc Múzeumnak az igazgatója, ez a 20. század első feléről beszélünk, és ebből az anyagból hoztunk létre egy izgalmas kiállítást. Ez annyira érdekelte a kínaiakat, hogy egyfelől nagyon üdvözölték ezt a kiállítást, de már jött is rá megkeresés, hogy ezt vigyük ki Kínába bemutatni, és ez majd meg is fog történni az itteni bemutató után.
0: Június 14-éig még megnézhető az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlatról és a hozzákapcsolódó kísérő kiállításról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem.

Május utolsó hétvégéje a gyerekeké. A Margit-szigeti színház is az ő kedvükre szervezi a május 30-ai szombati programjait. Már délelőtt érdemes kimenni a Margit-szigetre, ahol a nap során a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba, sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. Este pedig az Oroszlán király film plusz koncert lesz műsoron. A Walt Disney világhírű animációs filmje magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg. Hans Zimmer és Elton John zenéjét a Danubia zenekar játsza majd élőben Stefan Geiger vezényletével. A történet szerint az afrikai szavannán egy leendő király születik, akit Szimbának hívnak. De a királyságban nem mindenki ünnepli az új kölyök érkezését. Zordonnak, Mufasa testvérének és a trón korábbi örökösének saját tervei vannak. A büszkeség sziklájáért folytatott csata Szimba számüzetéséhez vezet. Pumbá és Timon segítségével Szimbának ki kell találnia, hogyan nézen szembe a múltjával, és szerezze vissza azt, ami jogosan az övé. Kettcsinálóként a május 30-ai Margit-szigeti színházi esthez hallgassuk Elton John-t és az Oroszlán király című film első számú slágerét.

0: A Margit-szigeti Színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerten indítja el, az idén a Cifra Fesztivállal együttműködésben. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján az est egyik szólistája Balázs János zongora művész lesz, aki egyben a Cifra Fesztivál művészeti vezetője is. Vele beszélgettem.
1: Liszt Ferenc Ezdúr zongora versenye fog felcsendülni, ez több okból kifolyólag kedves a szívemnek. Egyrészt Liszt Ferenc talán a legkedvesebb szerzők egyike. Az ő zongora versenye a maga komplexitásában mindent tartalmaz, amit egy zongoristának tudnia kell. Lirikusság, lehengedő virtuózitás, grandiózusság, a magyaros motivumok, ugyanakkor európai légkör a zenében. Tehát mint amilyen Liszt Ferenc volt, aki ugye az egész világra óriási hatással volt. Másrészt Cifra Györggyel ismertem meg ezt a versenyművet. Kisgyerekkorom óta rongyosra hallgattam az ő felvételeit, és milyen szép most tulajdonképpen, hogy az ő emlékét őrző fesztivál együtt a Margit-szigeti Szabadtéri Színházzal közös együttműködésben valósítja meg ezt a koncertet, ahol ez a darab is felcsendül. De érdemes megemlíteni, sőt kötelességem is a másik két műsorszámról is röviden beszélni. Bruch hegedű versenyét egy fantasztikus fiatal hegedű művész Bácsi Schwarz Zoltán fogja előadni, akit a virtuózokból is megismerhettünk már, illetve hát azért ő nagyon sok olyan koncertet játszott már itt az elmúlt egy-két évben, ahol a közönség felfigyelhetett rá. Bruch hegedű versenye egy nagyon speciális, különleges hegedű verseny, nagyon szeretik, ám nem sokszor bukkan elő azért a repertoárban, úgyhogy szerintem ez egy kihívás lesz, és nagyon különleges élmény itt szabad téren hallani ezt a versenyüvet. A második részben pedig ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Varsegyi György vezényletével egy csodálatos Brahms szimfóniát, a negyedik szimfóniát fogják előadni, amely ugye a maga grandiózusságával azt hiszem egy nagyon szép jelképe és szimbóluma lesz a nemzeti összetartozásnak.
0: Ugye a Cifra Fesztivál hangsúlyosan egyik közreműködője ennek a előadásnak. Ez mit jelent? Szervezésben vagytok jelen? A Cifra Fesztivál programjába illeszkedik egyben ez a június 4-i Margit-szigeti bemutató?
1: Számunkra a kezdetektől fogva nagyon fontos, hogy hazánk és egyébként a nagyvilág fontos fesztiváljaival, zenekaraival, intézményeivel együttműködjünk. Én hiszem azt, és biztos vagyok benne, hogy emlékápolást csak és kizárólag közös energiával tudunk megvalósítani, hogy mindenki magáénak érezze, és azt hiszem Cifra György öröksége a teljes magyar társadalomnak, de a világ társadalmának is sokat kell, hogy mondjon, és a kulturális palettán jelen kell lennünk. Ezért minden olyan lehetőséget és együttműködést üdvözlünk, ahol fantasztikus partnerekkel tudunk közösen megvalósítani, akár szervezésben, akár programkialakításban olyan eseményeket, amely egyrészt a magyar zenekultúrát, másrészt a Cifra Györgyféle ideológiát támogatják, és ilyen a Margit-szigeti Szabadtéri Színházzal való együttműködésünk is. Most már sokadik alkalommal. Én azt hiszem, hogy ezek a koncertek minden aspektusban egyedi tematikát képviselnek, vagy legalábbis hűen kapcsolódnak az a nagy romantikus gondolkodásmódhoz, amelyet Cifra György is képviselt. De hát, hogyha most egy együttműködést még megemlíthetek, például a Royal Philharmonic Orchestrával is, a londoni világhírű zenekarral is hasonló együttműködésünk van, és jövőre is fogunk tudni Londonban, a Cadogan Hallban ezzel a csodálatos zenekarral egy közös koncertet megvalósítani. És nagyon sok partnerünk van, és azt hiszem, hogy ez azt is mutatja, hogy Cifra György öröksége az sokaknak ad egy olyan hívószót, hogy valóban tegyünk, és ne hagyjuk elveszni azt az ideológiát, ami ugye egy Liszt Ferenc ideológia. Cifra György egyik leghitelesebb Liszt interpretátor volt, tehát ez egy nagyon nagy magyar hungarikum, és ebben jó együtt részt venni, és én soha nem akartam, és soha nem is fogom művészeti vezetőként ezt kisajátítani, hiszen ez egy közös kincs, és ezért is lehet azt elmondani, hogy az elmúlt 11 évben felsorolhatatlan az a mennyiségű koncert, hangverseny, együttműködés, a megjelenések, a Cifra György örökségét bemutató demonstratív tevékenységünk, legyen az film, legyen az egy kert, legyen az egy édesség, legyen az egy bor, legyenek fantasztikus koncertek, kiadványok, kerekasztal beszélgetések, szobrok, és még sorolhatnám, amelyek ugye igazolást adnak arra, hogy valóban érdemes volt ezt elkezdeni, és érdemes lesz folytatni is.
0: Június 4-én ugye egy Liszt-művet fog zongorázni. Cifra Györgyöt tudjuk, de már rólad is tudjuk, hogy nagyon sokszor interpretálsz úgy, hogy a saját magadét is beleteszed az előadásba. Ez most hogy fog elhangzani? Fogsz improvizálni?
1: A Liszt versenyűben, hogyha most lesarkítjuk, akkor nyilvánvalóan hangokat nem szoktam megmásítani, de azért különböző tempókat, dinamikákat, vehemenciát, vagy egy dalamnak a megformálását, azt én mindig improvizálom, soha nem készítem el. Aztán, hogyha még ráadásra is kerül a sor, ott már megszokták tőlem, hogy ott azért szoktam improvizálni, akár saját, akár már megírt szerzők dalamaira rögtönözni.
0: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje indítja a Margit-szigeti színház nyári szezonját. Az est egyik szólistáját, Balázs János zongoraművészt hallották, aki majd Liszt Ez-dur zongora versenyét fogja játszani. A mai műsort ennek a műnek egy részletével zárjuk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen élőben kapcsoljuk Eger Farmost, ahol a Csepellényi György boldoggá avatásáért tartott ifjúsági zarándoklat alkalmából szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek. Beszédet mond Czapkó Mihály posztulátor. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm érsek atyát itt az Egerfarmasi Egyházközségben. Antiochi Szent Ignác szavaival szeretném köszönteni a szmirnaiakhoz írt levelében. Azt fogalmazta meg, hogy ahol ugyanis a püspök megjelenik, ott jelenjen meg tehát sokaság is, mert ahogyan Krisztus velünk van, úgy van velünk a katolikus egyház is. Nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat erre a regionális találkozóra, és nem utolsó sorban titeket is szeretettel köszöntelek, kedves zarándokok, hiszen tudnunk kell azt, hogy a zarándok nem A pontból B-be vándorol, hanem mindig közeledik valaki felé. Ez pedig nem más, mint a mi úrunk Jézus Krisztus. Kívánom nektek, hogy a mai napon ti is egyre jobban közeledjetek Krisztus felé, és ezt éljétek életetek minden napján. Köszönöm szépen, hogy ti is 41 iskola elfogadta ezt a meghívást, és köszöntöm a kedves paptestvéreket is, kispapokat, akik itt jelen vannak most, hogy együtt imádkozzunk az Úrhoz.
1: Hálásan köszönöm Konrád atyának üdvözlő szavait. Nagyon jó volt bejönni ebbe a faluba, látva azt, hogy milyen sok fiatal özönlötte el itt a templomkertet. Nagy örömmel tölt el engem az a tudat, hogy Csepelényi György vértanú, aki reméljük majd hivatalosan is az egyház vértanúja lesz egyszer, az ő személye, az ő hűsége, az ő személyes helytállása ilyen hívó jel ma is a fiatalok számára. Sokan vannak, akik negatívan gondolkodnak a fiatalokról. Azt gondolják, ó, hát a mai fiatalok, azok már nem képesek arra, hogy bármiért is lelkesedjenek, bármilyen nagy dolog után elinduljanak, és örömmel tapasztalom, hogy iskoláinkban vannak sokan olyan fiatalok, akik képesek lelkesedni a hitükért, képesek arra, hogy ebben a nagy melegben egy zarándoklatra vállalkozzanak, és hálásan köszönöm azoknak a pedagógusoknak, iskolaigazgatóknak is a lelkesedését, akik felbátorították a fiatalokat, hogy ma itt együtt legyünk ezen a találkozón, ezen a zarándoklaton. Mindannyiunk számára élmény az, hogy egy olyan ember tudunk példaként állítani magunk elé, aki sok száz évvel ezelőtt élt, 300 évvel, több mint 350 évvel ezelőtt halt meg, és ma is az elevenen él az emléke. Elevenen él az emléke, és azért imádkozunk, hogy egyszer majd az egyház szentjei, boldogjai között tisztelhessük őt. Azt hiszem, hogy Egerfarmos életében ennek a nagyszerű embernek a vértanúsága egy különleges példa. Ugye, polgármester úr, nagyon sokan, hát talán Kandó Kálmánról ismerhetik a településnek a nevét, de egyre inkább az a helyzet, hogy Kandó Kálmán miatt kevesen látogatnak el Egerfarmosra, Csepelényi György miatt viszont itt vagyunk most is ilyen sokan, több mint 400-an. És kicsinek bizonyul ez a templom, sajnálom, hogy nem tud mindenki bejutni, hanem kint vannak de nem tűzőnapon szerencsére, árnyas lombok alatt vannak, úgyhogy nem kell a tűzőnaptól szenvedniük. Nagy öröm nekünk, hogy együtt lehetünk, és hogy tanulhatunk a mai napon. Tanulhatunk egy olyan embertől, aki képes volt az életét is feláldozni a hitéért. Ma is vannak ilyen emberek. A világban sokfele üldözik a keresztényeket. És a keresztények között mindig vannak olyanok, akik az életüket is képesek feláldozni Jézus Krisztusért, mint ahogy az ének is szólt. Ez a bátor ének, a diákjainknak a bátor lelkesítő éneke. Jézusért sok mindenre képesek vagyunk. Ez a mai szentmise segítsen bennünket, mindannyiunkat abban, hogy ismét megerősödjünk Jézus Krisztushoz való elkötelezettségünkben, hogy ő legyen életünk példája és célja. Ebben segít majd bennünket a szentmisének a prédikátora, Czapkó Mihály atya, korábbi titkárom, a boldoggáavatási ügynek a posztulátora, aki jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságán dolgozik, mint az intézménynek az irodaigazgatója, fontos beosztásban, fontos felelősséggel, és hát nagyon örülök neki, hogy elfogadta ezt a mai meghívásunkat. Kezdjük a szent misénket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Békesség veletek!
2: És a
1: testvéreim, tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházat a földön zarándokló helyi egyházakban teszed láthatóvá. Add meg népednek, hogy pásztorával egyé forjon, és úgy egyesüljön a szent lélekben, az evangélium és az oltári szentség által, hogy méltón képviselje egyházad egyetemességét. Jellé váljék a világ számára, és elvigye az emberek közé Krisztust, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, közel van mindennek a vége, legyetek tehát okosak, és virrasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőjön az Isten. Hiszen övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Kedveseim, ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok. Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg öröm ujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és minden szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldelő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás. Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter, visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki. Higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedj föl, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hisz, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa a bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.

Excellenciás és főtisztelendő érsek úr, főtisztelendő paptestvérek, kedves pedagógusok, kedves fiatalok, akik eljöttetek erre a zarándoklatra, amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt, megállapítottuk, hogy ekkor a zarándoklat még nem volt. Csepelényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés által, a segít titeket egy picit megérteni Csepelényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látok most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldogavatásnak és szentijavatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogy hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepelényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház, hogy nekünk is van ott otthonunk, hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik, és talán a fiatalság, a fiatal lelkülete, a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri főegyházmegyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa, de talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében, Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet, megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű pálos szerzetes, aki misszionáriusként felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról a generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását,
kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez, az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban. Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben, hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van, ahol az irgalmasságot gyakorolják, ahol vigyázzunk a teremtett világra, ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot,

vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben, és minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Isten őt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később Sátoraljóhelyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Isten őt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbálóbb volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét. Ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem.

Nem volt vallásos a templomban, a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai Szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. Hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, milyen jó ez a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte a Csepelényit. Az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni. A lélek, a lelki élet tápláléka, az Istenhez való közelség. Nem ulasszunk el minden nap imádkozni. Minden nap fohászkodjunk az Istenhez. Adjunk hálát neki, jelenlétért, kisebb-nagyobb ajándékaiért, amit csak mi látunk. Akár az életért is, hogy mi vagyunk, hogy megteremtett minket, hogy mi mindennel táplál, mi mindennel ellát és megajándékoz, hogy közel van, hogy megváltott minket. Minden nap imádkozzunk, ne engedjük, hogy kihűljön a szeretetünk iránta. És amire Jézus még hív a mai evangéliumban, tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelényi nem haragos vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljön. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott a hivatásodra,
akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldog avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt. Amen.

0: Kedves testvéreim!
1: Tiszteletre méltó Csepelényi György, pálos szerzetes, hitünkért elszenvedett, 2 hónapos fogságára és hősies halálára emlékezve, forduljunk bizalommal a mindenség urához, aki megerősíti a gyengéket és megkoronázza a hűségeseket.

0: Add, Urunk, hogy Csepelényi György példájára mi is készek legyünk a mindennapi áldozatokra, a megbocsátásra és az önzetlen szeretetre. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk a keresztények egységéért és a nemzetek közötti békéért. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk azokra testvéreinkért, akiket napjainkban is hitük miatt üldöznek, börtönöznek be, vagy ér hátrányos megkülönböztetés. Erősítsd meg őket a Szentlélek által. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
3: Add, hogy ez az arándoklat mindannyiunk számára a lelki megújulás, a bűnbánat és a töltekezés ideje legyen. Segíts, hogy a fizikai fáradtságot és a kényelmetlenségeket türelemmel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
3: Engedd, hogy a mindennapok apró áldozatait és a hitünkért kapott gúnyolódásokat türelemmel viseljük. Tégy minket Krisztus hiteles tanúivá a világban. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, kérünk, hallgass meg mindent!
4: Kérjük áldásodat Füzér, Sátoraljaújher, Egerfarmos és az egész Egri Főegyházmegye hívő közösségére, akik évszázadok óta hűségesen őrzik papjuk emlékezetét. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, kérünk, hallgass meg mindent!
4: Imádkozzunk Csepelényi György boldog alvatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk,

0: Urunk Istenünk, te Csepelényi György pálos szerzetest megajándékoztad azzal a kegyelemmel, hogy kínzói előtt mindvégig hűségesen maradjon hozzád. Hallgasd meg imáinkat, és engedd, hogy az ő példája és közbenjárása minket is közelebb vezessen Szent Fiathoz, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Amen.

0: Urunk Istenünk,
1: egyszülött fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük. Kérve kérünk, hogy ennek az üdvösségszerző áldozatnak kegyelmi hatása egyházat szolgálata révén az egész világ üdvösségére váljék, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Az Úr legyen veled,
2: és a

Jogos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de

mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Adalbert püspökkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon a világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Vele. Vele.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok.

Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek az áldoztatás menetét. Több helyen is lesz áldoztatás, itt bent érsekatya a templomban. Templomon kívül a templomnak a négy sarkánál lehet szentáldozáshoz járulni, illetve akik a művelődési házban vannak, kérem maradjanak ott, több atya is fog menni áldoztatni. Hirdetem még külön, hogy glutén érzékenyeknek gluténmentes ostya a templom előtti úti keresztnél, kőkeresztnél lesz lehetséges a szent áldozás.

Thank you.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy ebben az egyházmegyében éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, a testvéri szeretet és az igaz vallásosság. És amint fiat testével és szavával folytonosan élteted, kormányozd is szüntelen gondviseléseddel Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Szeretném külön tisztelettel köszönteni Ternyás Csaba érsekfőpásztor urat, és nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tette ezt az arándokútnak a megszervezését, lebonyolítását. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben emelni fogja az esélyét annak, hogy mielőbb a boldogok között tudhatjuk Cseperi György páros szerzetest. És nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, megtisztelt bennünket, és részt vett ezen az eseményen. Én bízom benne, hogy mindenki úgy töltötte el a napot, hogy úgy érzi, hasznosan tettünk azért, hogy tényleg mielőbb boldogok között tudhassuk Cseperényi György páros szerzetest. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
3: Most az ajándék.
4: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Érsek Atyát, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy értünk szentmisét mondott, és mindannyiunkért, és köszönjük szépen.
5: Köszönjük. Ezt a keresztet, amelyen a püspöki elmondata is megtalálható, nagy szeretettel készítettük, hogy ez az egyházmegyei ifjúsági zarándoklat örökké emlékezetes pillanat maradjon Érsek Atyának és minden résztvevőnek.
6: Nagyon köszönöm az igazgatónőknek, köszönöm szépen.
3: Misi atya sorokban van.
5: Misi atya.
3: Pillanat, Érsek úr, és én is szeretném megköszönni Érsek atyának, hogy eljött és bemutatta a szentmisét, és valóban mindannyiunkért, mindannyiunkat imádkozott, és mindannyiunkat lelkesített. És megköszönöm Nagyné Deli Mónika igazgatóasszonynak, és Szendrén Miskolci Mária igazgatóasszonyoknak, hogy megszervezték ezt a mai napot. És ez a mai nap, ez kicsit olyan, mint egy kórusmű, hogy mindenki hozzátette a maga szólamát, a maga tehetségét, és összeállt egy szép ünnep. És hogy jó lélekkel tölti az ember, aki szép kórusművet meghallgat, a mai nap is egy ilyen szép kórusművel úgy megtelt a lelkünk, és jó érzéssel tudunk hazamenni. Megköszönöm Érsek úrnak is a szentmisét, megköszönöm az ő szervezésüket, és mindenkinek, pedagógusoknak, az énekkarnak, a kísérő pedagógusoknak, a diákoknak, hogy így szép számmal összegyűltünk, és így imádkozhattunk nem csak Cseperény Györgyért, hanem valóban mindannyiunkért, hogy mi is célba érhessünk, és mi is a mennyország boldog közösségben vég nélkül örvendezhessünk. És mint ifjúsági régiós felelős, köszönöm meg Érsek úrnak ezt a mai szép ünnepet.
6: Köszönöm szépen.
3: Viszontlátásra.
0: Mindenek előtt én szeretném, ha a két kislány, aki itt az elején köszönteni akart engem, és én nem vettem észre, én bocsánatot kérek tőlük, hogy ha gondoljátok, gyertek ki egy készfogásra. A virág szerintem már... És nagyon köszönöm nektek.

Későn vettelek észre benneteket, és elkezdtük már a szentmisét. Hálásan köszönöm én is a igazgatóasszonyoknak, mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a mai nap szervezéséhez, és hát az écezgébereknek, akik úgy tudom, hogy itt vannak, a lelkipásztoraink, Papler Pál Esperes úrnak és Liga Konrád plébános atyának, mindketten tudom, hogy nagyon oda tették magukat ebben a szervezésben, és hát köszönöm az EKIF munkatársainak is, dr. Németh Zoltán főigazgató úrnak, és az egész stábnak, helyettesének, mindenkinek, meg a plébános atyáknak, lelkipásztoroknak, akik felkarolták ezt a kezdeményezést, és hát így könnyű volt nekem a végén már azt mondani, hogy hát persze, menjünk el Egerfarmosra. És hát végül nagyon-nagyon megköszönöm dr. Czapkó Mihály irodaigazgató úrnak, aki a püspöki karnál szolgál, hogy azóta is számos, rengeteg feladata mellett nagyon fontosnak tartja azt, hogy a posztulátori feladatokat ellássa, és itt látok a posztulációban más munkatársakat is, akik segítenek neki ebben a szolgálatban. És köszönjük a mai prédikációját, amiben bátorított, buzdított bennünket, és Csepelényi Györgyöt összehozta Carlo Acutisszal, aki a mai fiatalok számára sokkal könnyebben érthető szent talán, időben is közelebb van, ő a kütyüknek a szentje, mondhatnánk azt, amiről annak idején Csepelényi György bizonyára semmit sem hallhatott, ha egy ilyet a kezébe adtak volna, akkor azt hitte volna róla, hogy az ördögnek valami eszköze, de hát Istennek legyen hála, nem arról van szó, hanem nagyon sok jóra is lehet használni a kütyüt. Általában szidni szokták mindenki. Szidni szokták a szülők, szidni szokták a pedagógusok, szidni szokták a papok, de hogyha megnézzük, mind a három kategória használja. Én is. Én is, mert rengeteg jó dologra is tudjuk használni, és minden eszköz jó, hogyha jóra használjuk. Ez a fontos, hogy az életben Isten teremtményeit, ha jól használjuk arra a nemes célra, amire megalkották, akkor minden eszköz nemes, minden eszköz szép és jó. Nagyon köszönöm mindenkinek a szolgálatát, Isten áldja meg őket, és azt hiszem nincs más hátra, mint hogy az Úristen áldását kérjem az egész közösségre, itt a templomban lévőkre, és azokra egészen különlegesen, akikkel hát a szemkontaktust nem tudtuk felvenni, de hát majd egyszer talán még olyan is lehet, hogy kamerával közvetíteni is tudunk, ki tudja, hogyha egy újabb hasonló zarándoklatra egyszer sor kerül. Vagy most is volt? Most is volt, akkor csak én nem tudtam. Hát ez az, amikor a karmester sok mindenről nem tud, ami a zenekarban történik. Az Úr legyen veled,

0: segítségünk az Úr nevében.
1: Aki a szél is a földet tartotta.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldás.
0: Jézusunk,

szerinti, ami és szerzetes.

0: Kedves hallgatóink, élőben közvetítettük a Csepellényi György boldoggávatásáért tartott szentmisét, melyet Egerfarmoson az ifjúsági zarándoklat alkalmából mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. Beszédet mondott Szabkó Mihály posztulátor. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Tompos Péter vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggávatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggávatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggávatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, de az északkeleti keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megyében lehetnek erős lökések. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik, késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban egy nagyon friss formációt, a Derengő zenekart mutatjuk be. Viola Barbarával, dalszerző énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval beszélgetünk. Tartsatok velünk! Természetesen a zenét is ők szolgáltatják a mai műsorhoz. Következzen is egy részlet a Szerelmes Ballada című dalukból.

0: A Derengő nevű nagyon friss együttes három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Barbara, Norbert és András, Isten hozza titeket, szervusztok!
1: Szervusz!
2: Szervusztok!
3: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Mikor alapult az együttes és milyen céllal hoztátok létre?
2: Az együttes január környékén alakult, amikor felmerült egy ötlet, hogy induljunk a Versünne Fesztiválon Budapesten, az Operett Színházban, és ennek a válogatójára készülvén megíródott az első két dalunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát ide kell egy férfi hang, egy nagy férfi hang, és akkor Norbinak az ötlete volt, hogy miért is ne kérdezzük meg Lajos András színművészünket, aki boldogan igent mondott, és elvállalta, és eljött velünk, és akkor végül is ennek a két versnek a kapcsán született meg az összes többi dalunk, és maga a Derengő, úgyhogy mi azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk ennek a válogatónak, ami egyébként jól sikerült, és nagyon szerettük. Úgyhogy körülbelül ezt lehet elmondani a keletkezési körülményeinkről.
0: Hogy jött a név?
1: A név az szokásos módon mindenki elkezdett rajta agyalni, és igazándiból a Derengő lett a befutó, amire ez elég nehéz volt, mert mindenki elég erős kreatív egyéniség, de ezt mindenki jóvá hagyta, és a Derengő név az magával hozott egy olyan zenei hangulatot, amit ugye az elmúlt koncerteken már meg is tapasztalhattunk élőben,

0: a zenei élményt ad a közönségnek, ami a színház és a koncert határán ingadozik, és mély érzelmeket tud kiváltani. Tehát egy igazi derengős hangulat az, ami erre a formációra jellemző, és a név is ez nagyon jól tükrözi.
1: Hogyan fogadtad a felkérést, András?
2: Nagy szeretettel és nyitottsággal, és tulajdonképpen amikor felkértek, vagy Norbi azt mondta, hogy hát most egyelőre két dal, amit ugye az említett megmérettetésre viszünk, de hogy aztán lesz több is, és akkor ebből összeállítunk egy műsort, és akkor egyszer csak azon találtam magam, hogy eltelt másfél-két hónap, és hogy nem odaálltunk egy koncerthelyzetbe, és valóban volt 7-8 elkészült, megzenésített vers, úgyhogy Norbitól nagyon nagy gyakorisággal kapok újabb és újabb verseket, amiket megzenésít. Van olyan vers, amiket Barbara öntött dallamba. Aztán próbálunk a Norbi nappaliában, és egyszer csak ott vagyunk egy következő koncerthelyszínen.
1: A műfajról beszélgessünk, még említettétek, hogy verseket zenésítetek meg, csak más által írt, híresebb költők által, vagy saját verseket is zenésítetek?
0: Egyelőre kizárólag a nagy költőink verseihez nyúlunk, nem tudom, mit hoz majd a jövő. Én jó magam nem írok verseket, úgy tudom, András sem.
2: Nekem egy úgymond kényszerhelyzetből tegnap kellett írnom egy verset, de tulajdonképpen épp kézlábnak sikeredett.
0: Barbara viszont úgy tudom, hogy kötetben vagy kiadásban is jelent meg verse, tehát ahhoz majd esetleg lehet nyúlni a későbbiekben, de úgy gondolom, hogy még az Ady Endre, József Attila, Petőfi legközismertebb versein nem vagyunk túl. A mi stílusunkban megzenésítve addig nem hiszem, hogy hozzá fogunk nyúlni, de amúgy még az is lehet, hogy egyszer ez is előjön.
1: Mekkora most a repertoár akkor?
0: A repertoár az most körülbelül 15 versnél jár, amit még nem vettünk fel teljesen, csak körülbelül a felét, és ez a közeli jövőnek a célja, hogy ezeket archiváljuk a YouTube csatornánkon, ez, hogy derengő YouTube csatorna, ez már él és mozog, és lélegzik, és szívja be az új feliratkozókat és a verseket kedvelő YouTube nézőket, ami nagyon nehéz, mert YouTube-ot általában nem azért szoktak az emberek nézni, hogy megzenésített verseket halljanak, de mi beleváltunk ebbe a úgymond nehéz feladatba, és jönnek a dolog szinte ilyen, hát egyelőre 10-15 naponta jöttek, most egy picit szünetet fogunk tartani, de folyamatosan érkeznek majd a versek.
1: Hogyan készül egy derengő dal?
3: Ez általában lassú építkezés szokott lenni, és két irányból indulunk, tehát vagy Norbi nyúl hozzá, vagy én. Ha Norbi nyúl hozzá, de akkor körülbelül 10 perc alatt leül egy gitárral, és összehoz egy vázlatot, amit lelkesen elküld a két énekes tagnak. Ha én csinálom, az egy kicsit lassabb, mert az általában zongorán születik, és ezek a terjengősebb versek, tehát amik nem annyira kötöttek, amik nem páros lüktetésűek, amik nem négysorosak, hanem mondjuk egy mondat, egy vers típusú versek. Ilyen volt a Derengő Rózsa, ami egyébként nagyon készül, és ő lesz a névadó versünk, mert hogy József Attilának van egy ilyen verse, és olyankor, ha kész a zongora, azt átadom Norbinak, ő átülteti gitára, és megszületik egy egészen különleges atmoszféra, ezek általában ilyen lebegős líraibb hangvételű dalok, amiket Norbi készít, azok meg hát hadd dicsekedjek, tehát azok olyanok, ilyen slágerszerűek, tehát amiről az ember el se hiszi, hogy ez vers megzenésítés, és mégis vers, de azzal együtt úgy mászik bele az embernek a fülébe, hogy azzal ébredünk, úgyhogy
0: És ez volt a célom ezzel, hogy nem olyan megzenésített versek legyenek, mint amikhez hozzá vagyunk szokva. Ugye az elmúlt évtizedekben rengeteg ilyen magyar képviselője volt ennek a műfajnak, hanem én azt mondtam, hogy könnyű zenei köntösbe öltöztessük fel Ady Endrének, meg Petőfi Sándornak egy-egy dalát, és tényleg el sem hisszük, hogy ez egy ilyen 200 éves vers akár, mert hangszerelésben, meg dallamvezetésben én mindig törekszem arra, hogy az emberek élvezzék az adott pillanatban, könnyen megjegyezhessék, és dúdolhassák utána hazafele, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtapadjanak a dallamok minél könnyebben, és Andrásnak az előadás módja pedig felrobbantja a színpadot, tehát amit ő művel a színpadon, az maga a csoda.
1: Mi a titok, András, hogy csinálod?
2: A kérdésedre a válaszom az, hogy fogalmam sincs. Tulajdonképpen, amikor érkezik egy új dal, akkor találkozunk a Norbi nappaliában, mint már említettem, és akkor megismertetik velem a dallamot, én ezt próbálom megtanulni, illetve följátszom a telefonra, és akkor és akkor én ezt hallgatom rengetegszer, úton, otthon, mosogatás közben, és aztán jön egy olyan alkalom, amikor szintén találkozunk a Norbinál, és akkor pedig stúdió körülmények között készül egy felvétel. Olyankor ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, hogy visszahallgatva, hogy hatnak az egyes sorok, milyen dinamikával lehet benne részt venni. Nyilván van olyan alkalom is, amikor ad nekem egy friss dallamot, és akkor mondom, hogy hát én azt érzem, hogy itt, hogy miként lehetne megcsavarni, vagy dúsítani, vagy mit lenne érdemes visszaismételni. Hát tulajdonképpen amit említettek, hogy aztán amikor előadásra kerülnek ezek a megzenésített versek, azt hiszem, hogy én leginkább azt követem, hogy mi a költő mondani valója, és azon a zenei hullámon szörfözök, amit elkészítenek nekem.
1: Melyik zenéteket hallgassuk most meg? Konferáljuk fel a következő számot.
0: Tehát Ady Endre Hiánász az Avaron című dala, amiről azt kell tudni, hogy elég hosszúra sikeredett, a többihez képest most már látjuk. Igazándiból nekem a rockzenei világból való érkezésem tükröződik benne, mert megpróbáltunk egy ilyen rockballadát csinálni belőle, és azt hiszem, ez sikerült is.

0: Az előző percekben a derengő együttes Hionász az Avaron című Ady Endre vers feldolgozását hallottátok, és itt van velem az együttes három tagja, Barbara, Norbert és András. Mint említettétek, a zene előtt több fellépésen is túl vagytok már. Milyen a fogadtatás, hogy érzitek, milyen a közönség reakciója?
1: Hát ez attól függ, hogy hol lépünk fel, én úgy érzem, tehát most már feléptünk zárt helyen, feléptünk szabad téren, és ez mindig nagyon más. Előadóként is nagyon más, amikor közvetlenül előttünk ülnek, amikor van tér, amikor más a hangosítás. Azt érezzük, hogy velünk lélegeznek, sokszor velünk mondják a verseket, tehát én azt láttam, de András erősíts meg, vagy ha te is, meg Norbi, hogy a József Attila Altató című versénben velünk együtt mondják a verset, és szerintem nagyon fontos az a három irány, ahonnan mi érkeztünk, tehát ez a három karakter, ugye András a színművészetből, Norbi a könnyűzenéből, én a klasszikus zenéből, és szerintem ez a színpadon is látszik, és lesz egy fúzió, ami a közönség arcán tükröződik, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, amit keres, én ezt érzem.
0: A nyár hogy fog alakulni, tehát többször is találkozhatnak veletek, akár hallgatóink is itt Miskolcon és környékén, vagy akár távolabb?
2: Igazándiból még nincsenek nagy számban lekötött fellépéseink, hiszen annyira frissek vagyunk, hogy most a terjesztés időszakát éljük, és a daloknak az archiválása történik, és persze menet közben, hogyha arra is jut energiánk, hogy koncertet szervezünk, vagy éppen fellépésnek tegyünk eleget, akkor ez nincs kizárva, hogy nyáron is lesz, de én szerintem mindennek eljön majd az ideje. Ennek kb. Ősz lesz az, amikor kiforrik és beforrik minden, és ötleteink vannak, hogy mit lehetne még ezzel a derengő formációval kezdeni, de ez legyen majd meglepetés, amit őszre tervezünk, hogy így a magyar költészet által adott közkincseket ápolni tudjuk szépen, akár itt helyben is, vagy országos szinten. Vannak ötleténk, hogy hogyan vonjunk bele ebbe iskolákat, vagy diákokat, és hogyan terjesszük az irodalom szépségeit a zene által. Úgyhogy elég sok ötlet van a fejünkben. Emellett persze bármikor, ha fellépés van, akkor azt meg fogjuk csinálni. Szóval, hogyha fellépés esik be közt, miközben ezeket a dolgokat készítjük elé, akkor természetesen nagy erővel fogjuk azt is.
1: És lelkesen.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel friss a formáció, ennek azért még idő kell, mire eljut mindenkihez a híre.
0: Terveztek a fizikai megjelenést, album, ilyesmi, vagy pedig az internetes terjesztés a mai világban a leghasznosabb, vagy a legcélra vezetőbb szerintetek?
2: Nem hiszem, hogy lesz fizikai terjesztés, hanem a YouTube csatornánk lesz egyenlőre, vagy később a Spotify, meg ezek a streaming felületek. Nem látom értelmét már a CD gyártásnak. Megpróbáljuk a digitális teret kihasználni maximálisan, amennyire tudjuk.
0: Hosszú távú tervek a derengővel, hogy látjátok 4-5-6 év múlva magatokat.
3: Magam részéről nagyon örülök, hogy bevontak ebbe a formációba, mert észre se vettem, és lett egy megzenésített verseket előadó csapat, aminek a szerves tagja lehetek. Ez nagy öröm számomra. Nagyon, nagyon inspiratív a közös munka, és azt hiszem, hogy olyan értéket képviselő dalokat hozunk létre, amelyeket teljes válszélességgel és örömmel osztunk meg a közönséggel. Hogyha ilyen intenzitással készülnek az új dalok, akkor 4-5 év múlva akkor nem tudom hány órányi vagy napra való anyagunk lesz, vagy műsorunk, de azt hiszem, hogy a következő lépés valóban az, hogy tudjanak rólunk, és hogy hívhatóak vagyunk, és szeretettel megyünk bármilyen helyszínre, ahová várnak minket.
0: Egyikőtöknek sem volt ismeretlen a színpadi lét korábban sem, de mégis azért különböző műfajból érkeztek, mondhatjuk így a színészetvilága, a Fuvola művészet Barbinál és az Illés emlékzenekarból ismerjük már régóta Norbit. Mennyire vannak viták egy-egy dal születésénél? Tehát egyetértés van, vagy azért szoktak lenni viták?
2: Szerintem minimális viták mindenhol vannak. Én kompromisszumkész vagyok, hogyha nekem nincsenek nagyon stabil kéréseim, tehát András, amit hozzátesz, ami belőle jön, az szerintem csak egy plusz vagy, amit a Barbie tesz hozzá. Az alapokat persze, hogy aki megírja, aki jegyzi a dalt, az elmondja, hogy mit szeretné hallani, vagy hogy szeretné hallani, tehát olyan nagy viták nincsenek amúgy. Szerintem kifejezetten hát hatékonyan tudunk dolgozni, ez a darabszám is mutatja, hogy eléggé gyorsan tudunk.
1: Ebben csak fel a fájtlat, hogy hetente hányat írunk.
0: Azt most mondjuk el.
2: Hát az attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk szerintem.
1: Hát azért volt az már 3-4 is.
0: Egy hét alatt.
1: Pingpongozunk gyakorlatilag vele, hogy én ezt. Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ. És én azt érzem, hogy az alsó tagozat teteje, tehát negyedik osztálytól fölfele, akár ez egy befogadható világ, mert nagyon mások vagyunk, mint a megszokott verséneklők, tehát akiket eddig ismertük, tiszteljük, szeretjük a kalákát, a sebők világot, de a miénk más. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt megtapasztalná a szélesebb közösség, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető ez a heti 3-4 megírt versének.
0: Milyen hangszereket használtok? Fuvola, gondolom, akkor az mindenki.
1: Ez nagyon érdekes, mert azt a legkevésbé, tehát a fuvola mindig a díszítő elem a végén. Én azt gondolom, hogy gitárcentrikus.
2: Hát mivel, igen, mert egy koncertet úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban egy kis kamara felállásban hárman állunk a színpadra, és mindenki csinál mindent ahhoz, hogy még a legteljesebb legyen a hangzás, hiszen csak hárman vagyunk, de tényleg a legutolsó múlt heti koncerten is mindenki mindent csinált. Triangulum, furuja, fuvola, kajon, én gitár, közben van egy ritmus hangszer is, amit mostanában használok. Tehát minél vastagabb hangzást elő tudjunk állítani így hárman is, de a zenei terveink között az szerepel, hogy összeállítani egy olyan műsort, ami nagyobb színpadon is megállja a helyét rendesen azokkal a dalokkal, és ehhez kell bővülni. És ehhez fogunk majd valószínűleg egy vagy két plusz hangszeres zenész kollégát bevonni, mert vannak olyan zenei megoldások, ahol, hogy meginduljon a zene, sajnos hiányoznak a kollégák, de jelen pillanatban három tagunk kamara.
1: És senki nem tud nagybőgőzni.
2: Az lesz a következő, tehát egy nagybőgő lesz a következő, ami nagyon kellene nekünk, de ez a majd a jövő eldönti, tehát nagyon szívesen nyitnánk egy nagyobb létszámú megszólalás irányába is.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg, hol hallgathatnak meg titeket hallgatóink is, aztán pedig még egy számot részletben mindenképp meghallgatunk tőletek.
3: A Derengő YouTube csatornáján elérhetőek azok a dalok, amelyeket már stúdióban fölvettünk, és jó szívvel ajánlom, hogy hallgassák őket.
0: Mivel búcsúzzunk hallgatóinktól?
2: Az utolsó dal legyen az, arra gondoltunk, ami mostanában a legkedvesebb számunkra, hiszen ha már rákérdeztél az előbb, hogy hányan szoktunk fellépni, ez egy kakukktojás, hiszen sikerült az egyik kedves barátomat, a 100 volt Celsius egyik tagját, Légrádi Pétert megkérni arra, aki Európa egyik legjobb country gitárosa, hogy a Tiszai Csönd című Juhász Gyula vers megzenésítésben gitárszóló betéteket játszom fel, és nagy örömmel vállalta, hiszen kiderült, hogy annak idén ő is 80-as években ezzel kezdte a műfajt, a vers megzenésítéssel, és nagyon szívesen adtam át gitárosként a szólista szerepét egy ilyen kaliberű zenésznek, és olyan bélyeget nyomott rá, olyan hangulati elemet hozott a dalban, hogy szerintem mindenkinek, aki egy kis vízparti, havai megpihenésre vagy relaxációs hangulatra vágyik, az az ő gitárjátéka megvalósítja, és az ő gitárjátékából kibújik az a hangulat, ami végül is maga a dal.
0: Tiszai Csönd, a Derengő együttes előadásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.

0: Az elmúlt percekben a Derengő zenekar Tiszai csönd című versfeldolgozását hallottátok. Az elmúlt közel fél órában a zenekar tagjaival, Viola Barbarával, Füvesi Norberttel és Lajos Andrással beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület. Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. A szállítmányozással foglalkozó Gégény Trans Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület, amely több kiemelt stratégiai kérdésben is döntést hozott a csütörtöki munkanapon. A grémium elsőként megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság éves beszámolóját, amely a város közbiztonsági helyzetét vázolta fel. Ezt követően a képviselők jóváhagyták Miskolc előző évi költségvetési zárszámadását, valamint módosították a helyi városüzemeltetési vagyonkezelési megállapodásokat is. A helyi tömegközlekedés jövőjének biztosítása érdekében a testület egy új közszolgáltatási szerződést kötött a Miskolci Városközlekedési ZRT-vel. Tóczántai József, Miskolc polgármestere az eddigi fejlesztési irányokat ismertette.
2: Mik azok a munkák és mik azok a feladatok, amiket elvégeztünk, és ami a zárszámadásból vagy látszik, vagy nem látszik? Ugye az első kérdést azt magamnak szoktam általában feltenni, hogy én elégedett vagyok-e az elmúlt évben végzett munkánkkal, és azt fogom erre mondani, hogy nem. És azért nem vagyok elégedett, mert soha nem vagyok elégedett azzal a munkával, amit elvégeztem az elmúlt időszakban, amíg vagy itt, vagy máshol dolgoztam az élet bármely területén. Tehát azt gondolom, hogy mindig lehet sokkal jobban és sokkal hatékonyabban dolgozni, és én remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban még jobb lesz az a fajta mérleg, ami a város működésében látszik. Próbálok sorba menni, Simon frakció vezető úr kezdte, azt mondta, hogy nincs gazdasági növekedés, vagy nem tapasztalható gazdasági növekedés Miskolcon. Hát nagyon sok folyamat azonban előkészületben van. Azért ne felejtsük el, hogy az idén nyáron, hogyha minden jól megy, a világ egyik leginnovatívabb cége, a HAMS Miskolcon elkezdi a működését. Ez a cég a BMW és a Volvo közvetlen beszállítója. Alumínium öntvényeket gyárt elektromos autókhoz. Egy olyan cég érkezik ide Miskolcra, aki nem csak egy világszínvonalú technológiát hoz ebben a városban, hanem azt is azt gondolom, hogy egy olyan régi ipari múltunknak köszönhető öntészettel foglalkozó cég érkezik, amire büszkék lehetünk mindannyian. Ez első körben 500 és aztán 1000 új munkahelyet fog majd Miskolcon teremteni. Bővíteni fog a Bosch, bővíteni fog az LG Magna, tehát lesz egy csomó olyan cégünk az elkövetkezendő időszakban, csak a legnagyobbakat mondjam, akiknek azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben elvégzett közös együtt gondolkodás és közös munka rövidesen majd láthatóan meghozza a gyümölcsét. A frakcióvezető úr az utak állapotáról is említést tett, ezt azért hagyd mondjam szintén el, pontosan tudják Önök is, hogy egy közbeszerzési eljárás nem egy rövid folyamat. És azt is tudják, hogy azok a kormányzati beruházások, amelyek Miskolcra érkeztek, vagy kormányzati források Miskolcra érkeztek, azért nagyon keményen kell lobbizni. Én egyébként ebben számítok képviselő úr segítségére és munkájára az elkövetkezendő időszakban. Tehát az, hogy a 3-as 26-os úton több mint 13 kilométer hosszan aszfaltozunk, kicseréltük a 300-as és a 400-as csöveket, az nem magától jött ide. Azért nagyon sokat kellett dolgoznunk, és nagyon sokat kellett tennünk az elmúlt időszakban, és azt is szeretném elmondani, hogy jelenleg az én tudásom szerint ez Magyarország legnagyobb közműhálózat felújítási programja. Nyilván ehhez a város próbál valamilyen módon felzárkózni, ugye top pluszos forrásból elkezdtük az Avas főútjának az aszfaltozását, ugye ez a Szent György utca az Avas tetőtől egészen a Tescóig. Ez egy több mint 3 kilométeres szakasz. Volt egy hosszú közbeszerzési eljárás, igen, hát ezt végig kellett várnunk, egy francia cég, a Colas nyerte, ők már gőzerővel dolgoznak hetek óta, de itt is azt választottuk egyébként, mint ami a 3-as 26-os esetében, hogy először kicseréltük a közműveket, mert ez logikus. Ehhez kellett a Nemzeti Vízi Közműnek az együttműködése és az együtt gondolkodás, aminek az lett az eredménye, hogy úgy tudunk az avason aszfaltozni, hogy a legnagyobb csöveinket sikerült kicserélni új csövekre. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos és nagyon lényeges eredmények. Említette az MVK ZRT-t. Hát azért megérkezett 4 új elektromos csuklós busz Miskolcra. És most remélhetőleg jövő héten képviselő úrral közösen 6 új elektromos buszt fogunk átadni, ami szintén ennek a munkának az eredménye, amit egyébként az előző városvezetés kezdett el. És én, amikor ezt a 4 új elektromos csuklós buszt átadtuk, akkor is elmondtam, és most is elfogom, hogy az elődök munkája nélkül nem lehet várost építeni. Tehát, hogyha önök ezt nem indítják, ezt a közbeszerzést, akkor ezek a buszok most nem érkeznek ide, de hála Istennek 4 már ide érkezett, és 6 rövidesen ide fog még érkezni. Április 1-től bevezettük a tarifaközösséget az MVK ZRT járatán. Ingyenessé tettük 14 éves korig a közösségi közlekedést Miskolcon, még a kis állattartókra is gondoltunk. Tehát azt gondolom, hogy amit az MVK ZRT utaskomfort szempontjából meg lehetett oldani, vagy ki lehetett talán, ezt megpróbáltuk megtenni. Sűrítettük a menetrendet, igaz, nem jelentősen, és nem azon a módon, ahogy a miskolciak elvárják, de a következő lépés, és erről majd fogunk az előterjesztés kapcsán beszélni, az, hogy 2019 óta nem volt konkrét utasvizsgálat Miskolcon, tehát nem tudtuk pontosan eldönteni, hogy melyik járatnak milyen a kihasználtsága. Ennek az eredménye 2 nappal ezelőtt érkezett meg vezérigazgató asszonyhoz, ezt szeretnénk a nyári időszakban kiértékelni.
1: A szállítmányozással foglalkozó Gégény Transz Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara díjátadó ünnepségén. A rendezvényen többek között elismerték a szakképzésben dolgozók, a képzőhelyek és a szakmai versenyeken kiválóan szereplő diákok teljesítményét, valamint ezüst, illetve aranykoszorús mestereket is köszöntöttek. Balogh Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara alelnökét hallják.
3: Nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényünket, már tavaly volt 35 éves a megyei kamaránk, és ezt minden évben megrendezzük, összekötjük a taggyűlésünkkel, és azután díjazzuk azokat a vállalkozásokat, azokat a szakképzéssel foglalkozó kollégákat, akik az adott évben eredményesen működtek közre. A kamarának fontos célja az, hogy díjazzuk ezeket a vállalkozásokat, hiszen nagyon fontos, hogy a megyének is vannak olyan kiemelkedő teljesítményei, amelyek kamarai szempontból és egyébként a megye szempontjából is elismerésre méltóak. A mai napon keresztül megkapja a díjat majd a kiváló vállalkozások, ezentúl a gyakorlati oktató kiváló képzőhelyek, és nyilván azok a szakképzésben, technikumban tanuló diákok is kapnak díjat, akik eredményesen teljesítették a mögöttük levő éveket. Várják mindig ezt a napot, akik díjat kapnak, és azok is, akik csak szurkolnak. Különösen a gyerekeknél veszem észre azt a diákoknál, hogy nekik ez egy nagyon nagy elismerés. Nem iskolai keretek között kapják, amit a kamara székházában a küldöttek között, tehát van egy olyan ünnepélyes jelleg ennek a rendezvénynek, ahol megtiszteltetésnek érzik, hogy egy ilyen díjban részesülhetnek. Motiváció nekik arra, hogy a továbbiakban is próbáljanak tovább tanulni, illetve a szakmájukban elhelyezkedni.
1: Az év vállalkozása díjat 2026-ban a fuvarozással foglalkozó családi vállalkozásként működő Gégény Transz Kft. Kapta. A tulajdonos Gégény Tamás, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületében az árufuvarozói tanács elnöke. Céljuk a magyar belföldi fuvarozó vállalkozások versenyképességének megőrzése, valamint a gépjárművezetők munkakörülményeinek javítása.
4: 28 éve keményen dolgozunk, 25 évig egyéni vállalkozóként, 3 éve KFT formájában vagyunk jelen Nyíregyháza és Közép-Európa útjain. Jelenleg 45 kamionnal, 50 dolgozóval látjuk el a fuvarfeladatokat, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megkaphatjuk ebben az évben ezt a díjat. A korábbi években kaptam kisebb díjakat a bizalmi körnél, volt, amikor ott a legjobb ügyfélélmény díjat kaptam, a tavalyi évben megkaptam a VOSZ-nál országosan az évvállalkozója díjat, itt a kamarában még most lettem először díjazva, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést.
1: Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. Megújulnak a virágágyások a Kispiacnál, a Pesti úton, valamint a Szövetkezet úti virágládák is. A város szépítés Mátrafüredet is érinti, ahol szintén rendezettebb, virágosabb környezet fogadja a lakókat és az odalátogatókat. A munkálatok célja, hogy Gyöngyös és város részei még élhetőbbek, esztétikusabbak legyenek a nyári időszakra. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Miért tartja fontosnak egyébként a virágosítást itt a nagyon nyári, nagy rekkenő hőségben is, kik végzik ezeket a munkálatokat?
6: Amiről most én szeretnék beszélni, az a városi parkosítás, virágosítás. Ez egy ciklusokon átívelő közbeszerzésnek az eredménye, amit mindig Gyöngyösváros önkormányzatának hivatala koordinál. Mint a lakosok is tudják, a főtéren különböző nagy tartókban, város szerte pedig elkészített virágos kertekben, virágos ládákban, illetve például a Szövetkezet úton a nagyon-nagyon régi rózsahágyásokban vannak ezek a gyönyörű egynyári, illetve évelő virágok, amiket a Zöld Terület Fenntartó Kft., aki a közbeszerzésünket jelenleg végzi, minden évben tervszerűen telepít. Ugyanez a telepítési munkálat megtörténik Mátrafüred esetében is, ott a Városgondozási ZRT végzi ezt a munkát, és ahogy nyáron a turisták szemeit el szoktam nézni nagy örömükre, hiszen nagyon szépek és gondozottak ezek a közterületek. Na, ez a munka történik most. Ugye eljött az az időszak, amikor ezeket a palántákat kiültetik, és most már a város nagyon sok pontján, a Mátrai úton, a Mérges úton, illetve a 80-as több pontján is találkozhatnak azzal a lakosok, hogy a vadi új egynyári virágok kiültetésre kerülnek, és így a közérzetünk mindenképpen jobb lesz ettől.
5: És akkor nézzük meg, hogy ezt lehet tudni, hogy mondta, hogy közbeszerzés köteles a feladat, hogy azért ez nem kevés virág, palántát jelent.
6: Ez nagyon nem kevés, és ráadásul nem csak ebből a munkából áll a közbeszerzés, tehát ez a cég végzi a parkjainknak a gondozását, ősszel a faleveleknek az összeszedését, elszállítását, lehelyezését, a virágos kertekkel kapcsolatos munkákat, ők tartják rendben a toronyháznál a gyöngyös feliratot, ültetik az új fáinkat, gondozzák azokat. Nagy örömömre láttam, hogy a legújabb ültetés, az első ilyen ugye az én körzetemben, segítségemmel történt. Most már a Platán úton öntözőzsákkal ültetik el ezeket a kis csemetéket. Próbálunk felkészülni az aszályos helyzetre, és egy nyilván közbeszerzés, mert azért egy ekkora város, ekkora közterületén mindenféle zöld felülettel kapcsolatos munka nagyon nagy összeget tesz ki, mert azt nem teheti meg egy város sem, hogy mindenféle eljárás nélkül megbíz ezzel vállalkozót. Úgyhogy ezt jelen pillanatban ők végzik, hogy a jövőben egyébként a közbeszerzés után kifogja, azt pedig majd a testület bölcsességére bízzuk.
1: Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik. Csapadék reggelig nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen északon, északkeleten ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 29-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Május 28-án megtartotta közgyűlését Eger megyei Jogóváros önkormányzata. A trianoni békediktátum évfordulóján megemlékezést tartanak június 4-én az országzászlónál Egerben. Egyéni identitás a globális világban címmel nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Színházban. Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet katolikus általános iskola tanulói a Sárospataki szakrális báb találkozón. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Eger önkormányzata 21 napi rendi pontot tárgyalt május 28-án. A közgyűlésen számos közigazgatási, valamint a helyi intézményeket érintő előterjesztéseket vitattak meg a képviselők. Szó volt a MÁV személyszállítási ZRT 2025. évi beszámolójáról is, mely az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozott. 2019. október 1-től a MÁV személyszállítási ZRT látja el Eger területén a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő személyszállítást. A társaság 2026. március 31-én elkészítette a 2025. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan. A további percekben a MÁV személyszállítási ZRT helyi közszolgáltatás vezetője kifejti, miért vásároltak kevesebb összvonalas tanuló, valamint összvonalas nyugdíjas bérletet az egriek, továbbá miért tartalmaz 5%-os utasszámcsökkenést a beszámoló. Ezen felül a hasznos kilométer, illetve a fizető kilométer fogalmakat is tisztázza. Most Baranyai Gergelyt hallják.
2: Tehát nem darabszámokat, hanem utas által fizetett bevételt tartalmaz az oszlop. Tehát nem darabszámot jelent mondjuk az összvonalas nyugdíjas éves bérlet, nem 189 darab, hanem 189 ezer forint bevétel van belőle. És egyébként ilyen tekintetben igen, tehát mivel 1000 forintba kerül a bérlet, ezért ezt a számot jól tükrözi. Így van, illetve a tanulóbérletnél szintén látjuk ugyanezt a jellegű csökkenést. Azt el kell mondjam, a hátterét ennek, hogy miért csökken a tanulók által igénybe vett bérletvásárlás, ezt nem tudjuk, nem ismerjük annyira az utazási szokásokat, amit látunk, hogy a menetjegyekből viszont sokkal többet vásárolnak, a bevétele is jelentősen növekszik. Elképzelhető, hogy itt a tanulóbérleteknél összefüggés van a között az éves bérleteknél, hogy a díjtermékeknél, ugye egy idő után, amire több panasz érkezett a város részéről, és kivizsgáltuk, próbáltunk a témában eljárni, hogy egy idő után lekopik a felirat a papírról, a tinta megfolyik, és ilyen módon nem látható. Lehet, hogy ezért csökken ennek a díjtermék népszerűsége. Itt több intézkedést próbáltunk erre foganatosítani, tehát egyrészt a papírt próbáltunk másfajtát, próbáltunk más nyomtatóval, egyelőre ez nem járt sikerrel. Nagyon szeretnék elektronikus vásárlás irányába átterelni. Ennél a díjterméknél ez egyelőre nem elérhető, de erre vannak javaslataink, amivel polgármester urat keresni fogjuk. Rendben, akkor itt két kérdés érintett. Az egyik a fizető és a hasznos kilométer közötti különbség. A fizető kilométer az kizárólag a menetrendi kilométereket mutatja, a hasznos kilométereket pedig tehát ez kiegészül a menetrendi kilométer egy olyan kilométer teljesítménnyel, ami a menetrendnek a teljesítéséhez szintén szükséges, de nem utasokkal rakott kilométer. Tehát mondjuk, hogy ki kell állni a busznak a telephelyről, vissza kell állni, ezeket a teljesítményeket számítjuk itt bele. A szociálpolitikai menetdíj támogatást a tanulóbérletek után igényeljük le. Ahogy látható, ezen az ágon csökkenést látunk, itt a darabszámokban is, sajnos ez ennek a hozadéka. Nem látunk a jövőbe előre, reméljük, hogy ezzel az applikációs megoldással picit sikerül a tanulóbérletek forgalmát megint feljebb vinni.
1: Egerben a Pirkár János téren lévő országzászlónál tartanak megemlékezést június 4-én csütörtökön 16 óra 32 perckor. A trianoni békediktátum aláírásának napján és órájában kezdődik a rendezvény a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezetének szervezésében. Dr. Pápai Ákos, a szervezet helyi elnöke kiemelte, ez egy gyásznap és nem a nemzeti összetartozás napja.
3: Vannak olyan események, olyan következményei ennek a békediktátumnak társadalmilag 20-as, 30-as években, vagy akár a mai embernek is, ami üzenhetnek, hogy bizonyos szituációk, helyzetekben az ember hogyan reagáljon. Erre próbálok rávilágítani majd ezen a napon, és a kedves nézők és hallgatók szíves figyelmébe ajánlom. Tudom, hogy nem a leg alkalmasabb időpont, de mi már hosszú-hosszú évek óta mindig ebben az időpontban szigorúan napján, órájában és percében tartjuk a megemlékezést. Most is harang szóval fog indulni. A tavalyi egy kicsit időben elhúzódott, egy nagyon meleg időszak volt. Most egy kicsit rövidebb lesz a megemlékezés, tehát arra számítson, aki eljön hozzánk, hogy egy 3-4 óra, max. 1 óra lesz, hogyha esetleg csúszások lesznek. Természetesen lesz harangszó, himnuszok, lesz kórista, leszek én, és még lesznek meglepetések is. Felnémet egy városomban egy különleges hely, és azt gondolom, hogy ha a felnémeti lokálpatrióta helyi emberek ott szeretnének a saját közvetlen környezetben megemlékezni, az teljesen elfogadható. A nem megbántva, meg nem támadólag az önkormányzatnak a ünneplési stratégiája évek óta az, hogy munkaidőbe történik. Én azt gondolom, hogy ez az átlag ember számára nem megoldható, hogy erre a napra feltétlenül szabadságot vegyen ki, vagy szabadnapot intézzen magának. Nyilvánvaló a 100. évfordulón mi is törekedtünk arra, hogy politikai ellentéteket, személyes konfliktusokat félretéve egy helyen történjen meg, amit aztán az akkori polgármester űr felrúgott és szétrombolt. Nem volt nekem szimpatikus, de hát az idő ezt hozta. Ez a nemzeti radikális vonal a különböző szervezeti struktúrákon keresztül gyakorlatilag a rendszerváltás után kezdte egymagába ezeket a megemlékezéseket minden évben megszervezni. Nekünk nem fájdalom az, hogyha egyébként más is csinál ilyet, mert azelőtt csak mi csináltunk, és senki más nem csinált. Így ez a gondolat úgy néz ki, hogy más társadalmi rétegek, más szervezetek számára is egy fontos ügy lett. Én ennek örülök, nem a szétszórtságnak, hanem az ügy fontosságának.
1: Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban nyílt meg ma délelőtt az Egyéni Identitás a Globális Világban című kiállítás a Nyitott Tér Fesztivál részeként. A tárlatot Kulibali Miriam kurátor nyitotta meg, aki elmondta, egy pályázati felhívás nyomán választották ki az itt kiállított műveket.
4: A ma megnyílt kiállításom lényegében egy pályázati felhívásra érkezett képzőművészeti alkotásokat láthatnak. Van festmény, van linoleum metszet, vannak digitális alkotások, van intermediális installáció. Lényegében magára az egyéni identitás, illetve a globális identitás összeírésére, az ebben a csatornában létező egyéni élményekre és identitásképzésekre próbáltunk így ráfókuszálni, hogy mik azok az élmények, testi, akár kulturális, vagy személyes, narratív, akár történelmi események, momentumok, amik egy ember személyiséget meghatározzák. És hogy erre rengetegféle különböző válasz érkezett, úgyhogy nagyon színes tárlatot sikerült összeállítanunk.
5: Ki lehet-e emelni ezek közül akár egy-egy alkotást is, ami megdöbbentően jól sikerült?
4: Lehet. Igazából mindegyik nagyon egyedi, de mondjuk amiket így kiemelnék, az Cseh Orsolyának a Reziliencia sorozata. Ott lényegében monotíp technikával különböző nyomatokat készített, az egyén és a környezetek közötti feszültséget ilyen különböző módokon ábrázolva. Azt mindenféleképpen tudom ajánlani, vagy Fekete Bálintnak az alkotásait. Ők lent vannak az aulában, ami a nagyon strukturált társadalmi berendezkedésben való egyéni jelenlét. Szóval, hogy ott még az élményszerűség eléggé közvetve jön át magán az ábrázolási módon. De ugyanígy Enyedi Zsoltnak a Laposföld társadalma is nagyon izgalmas, hiszen ez totálisan erre reflektál, hogy magában ebben a nagyon túlzsúfolt információs társadalomban hogyan maradnak alul úgymond a személyes tapasztalatok, és hogy ezek a különböző konteó elméletek hogyan tudják úgy betölteni a saját terünket, hogy néha még azt is túlnyomja, amit akár az iskolában tanulunk, amit ugye már történelemben, társadalmi módokon már így megtanultunk, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes sorozat.
5: Kiknek ajánlaná a tárlatot, és meddig lehet megtekinteni?
4: Én igazából ajánlanám mindenkinek, aki egyrészt kíváncsi egri kötődésű alkotók, képzőművészeknek a munkáira, ugyanis mindenféleképpen olyan művészekről van szó, akik a helyi identitást, a helyi kultúrát valamilyen szinten képviselik, és hogyha már akár el is mentek, de nagyon sok ideig itt voltak és itt éltek, részínesítették a helyi közösséget, illetve tényleg azokat, akik nagyon szeretnék megismerni azokat a gondolati síkokat, amiket itt a művészek felvetettek. Június 31-ig lehet megtekinteni, szóval egész hónapban.
1: Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói a Sárospataki Szakrális Báb találkozón. A Szent Erzsébet házban tartott rendezvényen összesen 5 előadást tekinthettek meg az érdeklődők, amelyekben főként diákok szerepeltek. Koleszer Krisztián tudósítónk összefoglalóját hallják.
6: Különleges kulturális és lelki élmény várta az érdeklődőket az idei pünkösdi ünnepkör részeként Sárospatakon a Szent Erzsébet házban megrendezett Ég és Föld között bábokkal című szakrális báb találkozón. A rendezvény során 5 produkció elevenedett meg a közönség előtt, a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola, a Huncutka Báb Színház, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola közreműködésével. A találkozó nem csupán a bábozás művészetéről szólt, hanem arról is, hogy miként lehet a hitet, az ünnepek üzenetét és az emberi érzéseket a bábjáték eszközeivel közelebb vinni a közönséghez. A fellépők között kortárs és hagyományosabb megközelítések egyaránt megjelentek. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola produkciója azonban különösen szorosan kapcsolódott a pünkösdi ünnep lelki tartalmához. Az iskola diákjai egy misztériumjátékot mutattak be, amely végigkísérte Jézus életének főbb állomásait, majd a tanítványok várakozásán keresztül a Szentlélek eljövetelének történetét állította középpontba. Az előadás a pünkösd üzenetét fogalmazta meg, hogyan alakul át a félelem bátorsággá, a bezártság nyitottsággá, a hallgatás pedig élő tanúságtétellé. A gyermekek számára különösen nagy kihívást jelentette a felkészülés, hiszen többségük korábban még soha nem bábozott. A produkció mégis alig egy hónap alatt készült el, ami komoly összefogást és kitartó munkát igényelt mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. A felkészülésben és a rendezésben nagy segítséget nyújtott Szent Irmai László tanár úr, aki hosszú évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt Sárospatak bábos életének, számos fesztivál és találkozó szervezőjeként. Mentorként támogatta az iskola közösségét, szakmai tapasztalatával és lelkesedésével segítve a gyermekeket abban, hogy egy igazán mély tartalmú és ünnephez méltó előadást állíthassanak színpadra. A misztériumjáték különlegessége az volt, hogy nem csupán előadásként működött, hanem közös lelki élménnyé vált. Az előadás végén a közönség is belekapcsolódhatott a közös válaszokba, így a pünkösd üzenete valóban közösségi tapasztalattá válhatott a jelenlévők számára. Az Ég és Föld között bábokkal találkozó megmutatta, hogy a bábozás nem csupán

0: Ugyanakkor csaknem 300 ezeren az utolsó két napra hagyták a bevallás benyújtását. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja is. Az utolsó napon 158 ezeren tettek 1+1%-os felajánlást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el személyjövedelemadó bevallási tervezetét. Idén sem lehetett lekésni a határidőt, ugyanis akik nem tettek semmit, nem adtak be, és még csak meg sem nézték az adóhivatal által kiajánlott dokumentumot, a tervezetük május 20-án azoknak is automatikusan hivatalos és érvényes személyjövedelemadó bevallássá változott. Ez azonban csak és kizárólag a magánszemélyekre vonatkozik. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezetteknek feltétlenül el kell küldeniük a személyjövedelemadó bevallásukat. A rendelkezésre álló adatok szerint tovább folytatódik az elektronikus bevallás térnyerése. Az adózók elenyésző része küldi már csak be papír alapon az SZIA bevallását. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett meg a NAV-hoz. Még mindig akadt 170 ezer olyan adózó is, akik elektronikusan töltötték ki a bevallásukat, de kinyomtatva papír alapon küldték azt be. A hagyományos nyomdai SZIA bevallási csomagot 14 ezeren adták postára, vagy hozták be a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. A tervezetet több mint 2,6 millióan tekintették meg. 1 millió 150 ezernél is többen voltak azok, akik a tervezetet változtatás nélkül elfogadták. Növekedett azok száma is, akik rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról. Jelenleg még nincsenek végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyjövedelemadójuk 1+1%-át felajánlották. 1%-át egy civil szervezetnek, a további 1%-ot pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott vírasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lurdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldogá avatásáért Eger farmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldogá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Eger farmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldogá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus

0: Evangélikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. Salgótarjánban a ferencesek által épített Acélgyári úti templomban hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség múltjáról. A templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. Ez az ünnep Istenben és Isten kegyelmében a Szentlélek által átitatottan mindannyiunk szívében, lelkében azt az örömet hozza, amit egyházunk születésnapja hozott pünköstkor. 90 éve adták a hívek rendelkezésére a Szent József templomot, hogy szívünknek, lelkünknek otthonaként szolgálhasson, mondta a szentmise bevezetőjében Varga András esperes plébános. A hálaadó szentmisét Berhidai Piusz, ferences tartományfőnök mutatta be. Délután kulturális programokkal, valamint a májusi litánia elimádkozásával folytatódott a búcsúünnep. A Budapest Remete Kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Missziótársulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldásra május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estjére, június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd Egy a nemzet a határok felett című emlékműsor lesz a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Majd megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, 11 órakor kezdődik a Szent Mise, Bojtor Róbert Miklós falvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17:30-kor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés estel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból lesz, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rád, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösség, lelki feltöltődés, sok nevetés és új barátok, közös ima, és a szolgálatra önkéntes igazolást is adnak, hogyha szükség van rá. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. Jelentkezni a felvi.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehet május 31-éig. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezni és információt kérni dr. Hortai Ritától lehet a 0630 24 95 637-es telefonszámon. E-mail címen pedig a versalap22@gmail.com e-mail címen kereshetik. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Koleszer Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17:15-kor jelentkezünk. A viszonthallásra.
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Nyíregyháza labdarúgó csapatának tagjai megkezdték szabadságukat. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán a Kazinczy Ferenc tagiskolában. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nyíregyháza Spartacus keretének tagjai megkezdték szabadságukat, amely június 18-áig tart, ekkor kezdi a felkészülést az együttes a következő idényre. A tervek szerint 24-ig hazai környezetben készül majd a Spari, majd Ausztriába utazik edzőtáborba, ahol 9 napot tölt és több felkészülési mérkőzést is játszik. Már elkezdődött a keret kialakítása. Most kicsivel több időnk van, mint a téli felkészülés során, bízom abban, hogy minden tervezett munkát elvégezhetünk ez alatt. Ami a keretet illeti, folynak az egyeztetések, de ez ilyenkor természetes. Szeretnénk fiatalokat is beépíteni, és jönnek új játékosok is, fogalmazott Bódog Tamás vezetőedző. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
2: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszközparkja. Kamerárni Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
3: Hát az egészséges életmódra nevelése az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
4: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
1: Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán, a Kazinczy Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
5: Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődésékhez szükséges.
1: Kazincz Balcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
0: Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
1: Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
6: Mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
1: Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
7: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
1: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
8: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
1: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
9: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
1: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
10: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteihez.
0: Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engeszten meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen, tiéd élet s halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Anyám, benned bízom és remélem. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, földreménye, s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet halálban, tiéd jó és valsósban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Elérettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szent Lélek által előkészítetted,

könyörögjünk. Mindenható örökisten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közbejárása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus, ami Urunk által.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember Krisztusi. Élő kút feje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most terjesszük az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztus elé kéréseinket, hálaadásainkat. Maradjunk egy pillanatra csöndben.

0: most pedig engeszteljünk istentelen beszédekért és káromlásokért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott
0: legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Kenyeret adtál a mennyből,
0: könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel üdvözlöm a rádióhallgatókat Vácról. Köszöntöm a Székesegyház Szent Cecília kórusának énekeseit, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművészt, és Pál Amandát, Dézsi Bernadettel egyetemben, akik mostani műsorunkban az énektanításban segítségünkre lesznek. A Jöjj Szentlélek Úristen című éneket tanuljuk ma, a Hozsanna énekeskönyv 259-es számú énekét, amely az éneklőegyházban a 126-os szám alatt található meg. Hallgassuk meg először énekünk szövegét.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, Jöjj, Szentlélek, Úristen.
2: Most énekeljük el az első verszakot.

0: Tanuljunk meg ugyanígy még két verszakot.
1: Jöjj el árvák gyámola, jöjj el szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen.

Jöjj el lelki vigaszunk, testi lelki támaszunk. Érezzük bőségedet, érezzük bőségedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek, Úristen!

A Veni Sancte Spiritus kezdetű pünkösdi szekvenciához készítettek egy fordítást a 17. században. Maga a szekvencia eredeti Gregorián dallama így hangzik. Veni Sancte Spiritus, et emitte Cilitus, Lucis tui radium. Jöjj, Szent Lélek, Isten, jöjj, áraszt ki a mennyekből, fényessége csúgarát. Ehhez a szöveghez készült egy újabb dallam, amelyet a Zsaskovszki énektárból vett át a Szent Vagy Uram, onnan pedig az Éneklő Egyház. Ezeket megelőzően azonban már a Cantus Katoliciben, amelyet 1651-ben adtak ki, és a Szent Mihály Mihályféle énekeskönyvben is szerepel. Hallgassuk meg most Dézsi Bernadett énekművész előadásában, utána pedig énekeljük el közösen.

A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyát és a Fiút összekötő, megszemélyesült szeretet. Az isteni végrehajtó, megvalósító erő különleges hordozója. Ezért méltán játszik kiemelkedő szerepet a Krisztus által megszerzett megváltás érvényesítésében, az emberekhez való közvetítésében, vagyis a megszentelés művében. Imádkozzuk most orgona kísérettel először a harmadik verszakot, aztán pedig a székesegyházi hívekkel az első verszakot.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton összesen 27 mentőegység áll majd készenlétben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
6: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban gyermeknaphoz kapcsolódóan Berec Renátával, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetőjével, két gyermekes édesanyával beszélgetünk a családi közös olvasás jótékony hatásairól, valamint a gyermekkönyvek generációkon átívelő népszerűségéről. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és mai adásunkban szeretettel köszöntöm itt kolléganőmet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy egy kicsit különlegesebbé tegyük ezt a rendhagyó műsorunkat. Ma gyermekkönyvekről fogunk beszélgetni, de mi is adja az aktualitását most, René?
7: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy felkértél erre a műsorra, hogy beszélgessünk egy kicsit a mesékről, a mesék világáról. Nyilván az apropója mindig megvan a meséknek, azt gondolom, hogy egy kisgyereknek ott kell, hogy legyen az életében az, hogy a minőségi időt azt úgy tudja eltölteni a szülővel, hogy összebújnak, és mesét olvas neki anya, apa, ő együtt tud élni ezekkel a történetekkel. Nyilván minden korosztálynak megvan a maga preferált vagy ajánlott olvasmánya. Nyilván ez nálunk is nagyon változó volt, hogy melyik életkorban melyik könyv lehet az, amelyik felkelti az érdeklődését, vagy hát a több illusztráció az kisebbeknek való, nyilván a kevesebb szöveggel. És hát itt van gyereknap, úgyhogy a gyereknap alkalmából is, meg hát különböző alkalmakból is adhatunk a gyerekeknek mesekönyvet, de hát, hogy ugye maga a gyereknap adja ezt az alkalmat.
1: Igen, én is azt vettem észre, hogy akár az interneten, akár a boltokban, könyvesboltokban, ilyenkor gyermeknap alkalmából előszeretettel invitálják, hívják a szülőket, hogy esetleg könyvet adjanak a gyermekeknek. Ez korábban szerintem sokkal megszokottabb volt, hiszen az iskolának is a része volt, a szabadidőnek is része volt, hogy egy gyermek olvas. De manapság, még hogyha mondhatjuk ezt közhelynek is, vagy sztereotípiának is, de mégiscsak azért megfigyelhető, hogy egyre kevesebb a hajlam, hogy könyveket vegyenek a kezükbe a gyerekek, hiszen akkor, amikor mondjuk nem az online térben töltenek időt, vagy játszanak, vagy esetleg be van korlátozva, hogy akkor egy fél órát ülhetek a képernyő előtt, vagy 3/4 órát, tehát az offline időben nem biztos, hogy a könyvhöz nyúl, hanem inkább akkor biciklizik, vagy kimegy a szabadba. Viszont az elmondható, amit te is mondtál, és hangsúlyoznám, hogy a közösen eltöltött idő, az olvasással közösen eltöltött idő, az nagyon értékes. Te egészségügyi műsorokat szerkesztesz itt a rádióban. A munkád során, illetve az anyaságod által mit tapasztaltál, hogy miért fontos az, hogy a gyerekekkel közösen olvassunk, hiszen ők még nem tudnak olvasni, hogyha mondjuk az iskola előtti korosztályt nézzük, de mégis gyakorlatilag ez egy közös olvasássá válik, egy közös mesemondássá.
7: Igen, kiegészíteném még annyival, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból is, hogy egyrészt az egészségügyi műsorokkal nagyon sokat tud tanulni az ember, másrészt ugye a Cseperedő című gyereknevelési műsorommal kapcsolatban nagyon sok olyan szakemberrel találkozom, akik folyamatosan hangsúlyozzák az olvasás, a mesék világának a fontosságát, hogy ahogy említetted te is, a szabadban eltöltött idő jelentőségét, tehát hogy ezeket nem lehet priorizálni, hogy melyik lehet a jobb, hanem hogy mind a kettőnek szerepe kell legyen. De maga a meseolvasás ugye a kognitív fejlődést, a fantázia világnak a fejlesztését segíti elő, és nyilván azért is fontos ez, hogy adott szituációkban az ő agyacskája emlékezzen ezekre a kapcsolódásokra, és már a megoldásokat tudja majd keresni. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy ha nem is mesélünk, én gyakran alkalmazom ezt is egyébként esténként, hogyha már nincs kedvem, nincs erőm a betűkhöz, meg már ott tartunk esetleg időben is, hogy most már a könyvet nem vesszük elő, akkor nagyon hasznos tud lenni, és nagyon szeretik a gyerekek azt, hogyha én legalábbis a sajátjaimon ezt vettem észre, hogyha fejből mondunk nekik mesét, és ez nagyon izgalmassá teszi nekik, hogy vajon hogyan fog folytatódni ez a mese, mert ők valóban elképzelik ezeket a meséket.
1: Mi a különbség a között, vagy milyen hatással van a gyerekekre az, hogyha mi mesélünk nekik, vagy hogyha esetleg ezt a képernyő előtt látják, vagy nézik, vagy a tévéből?
7: Az agy plasztikussága az, amit szoktak hangsúlyozni a szakemberek, hogy azzal, hogy ő látja a képet magát, nem szükséges az agyának azt a részét fejlesztenie, használnia, ami ahhoz szükséges, hogy ugye ő a hallott szöveget leképezze. Egyébként emellett nagyon fontos az is, és ezt is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy amellett, hogy a fantázia világát fejleszti, későbbiekben majd, ahogy elkezdődik az iskola, a szövegértés is ennek irányában fog vagy jobban fejlődni, vagy kevésbé fejlődni. Úgyhogy nem leszek egyébként álszent, mert hogy nálunk is nézünk mesét. A mesekönyvek mellett ott vannak a képi világot tartalmazó mesék, mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet már ilyen szűklátókörűen kirekeszteni a digitalizációt a világunkból. Ismerik a telefont is, de nem úgy ismerik, mint én ismerem a telefont. Tehát tudja, hogy van rajta videónéző alkalmazás, vagy lehet rajta hörcsögös videókat nézni, de hogy itt megáll még nálunk a maga telefon alkalmazása. És nyilván nézünk a tévében is mesét, és most el is hoztam magammal egy olyan könyvet, amit hát itt kiemelném a hallgatóknak, hogy ezt tőled kaptuk nagy szeretettel, mert hogy nálunk egy kutyás mese most a nagy kedvenc, és ennek van egy mesekönyv változata. Na most a kettő együtt azt látom, hogy sokkal inkább felkelti a gyerek érdeklődését, hogy ő látta már a képernyőn, ezért ő szívesen veszi elő, és mivel már most tud olvasni a nagyobbik gyermekem, ő olvassa ezt a könyvet.
1: Én ezt először a Harry Potter lázban vettem észre, hogy szerintem a nagy többsége az embereknek, a fiataloknak, mi ugye nagyjából ez a Harry Potter korosztály vagyunk, hiszen egykorúak vagyunk a színészekkel, illetve amikor megjelent, akkor mi is körülbelül annyi idősek voltunk, mint a színészek, amit a filmben játszottak, és utána nagyon sokan a kezükbe vették a könyvet is. Tehát én azt gondolom, hogy a könyv a film sikerességének köszönhetően is tudott berobbanni világszerte. És ahogyan itt említed, a kutyusos mesét is, hogy igazándiból egy klassz mese, vagy ami megfogja a gyerekeket, felkeltheti az érdeklődésüket a könyv iránt, aztán később az olvasás iránt. Azt hiszem, hogy ez megfigyelhető, vagy ezzel egy kicsit úgy, ez a mézes madzag.
7: Igen.
1: Én azt gondolom. Viszont, hogyha a klasszik mesékre gondolunk, akkor ezek nem ezek azok a mesék, amiket mondjuk a Disneyből ilyen könyvé alakítottak át, amiből amúgy nagyon sokat látok most is a könyvesboltokban. És én örülök is ennek, mert amúgy nagyon szép a képi világa ezeknek a mesekönyveknek, és hát ugye mit tudjuk, hogy mi az eleje, mi a vége, hiszen a mese ott van, már ismerjük a videós verziójából, de hát a gyerekeknek szerintem ez meghozhatja a kedvét az olvasáshoz. Viszont vannak a klasszikus mesekönyvek, ezek is népszerűek voltak, amikor a lányaid megszülettek? Gondoltál rá, hogy akkor előveszem, mennyire voltál tudatos ebben, hogy akkor újakat és régieket is, hiszen az ember ahhoz nyúl, amit maga is ismer.
7: Igen, nagyon érdekes volt, hogy a klasszikusnak mondható mesék, mint például a, mondok egyet, a Gyufaárus kislány, így felnőttként újraolvasva egy kicsi traumatikus élményt okozott, amitől megmondom őszintén, nem szívesen nyúltam ahhoz a meséhez például, de van itt nálam egy másik könyv, ami a 7-szer szép nevet viseli, és itt kifejezetten egy válogatás szerepel benne a világ legszebb meséiből, ez az alcíme. Tényleg a klasszikus meséket vonultatja föl, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulást ad a gyerekeknek az, hogyha végighallgatják ezeket a történeteket. Nagyon szép illusztrációkkal van egyébként megszerkesztve ez a könyv, és szerintem az nagyon fontos még ebben az ő életkorukban, tehát itt ilyen 5-7 éves korú gyerekekről beszélünk, hogy a képi világ még ragadja őket ott. A csak szöveg az még nekik nagyon komor, tömör, sivár. Nem is érdekli őket, nagyon gyorsan elfelejtik, hogy oda kellene figyelni, és akkor elkezdenek másfelé koncentrálni.
1: Ez még kicsit általános iskola alsóban is így van.
7: Igen.
1: Ugye, neked már iskolás gyerkőc az egyik, úgyhogy még azért náluk is megfigyelhető, hogy nagyon örülnek a képeknek, ami egy kicsit úgy fellélegzést hoz a sok szöveg között.
7: Igen, bár szerintem ezt már maga a digitális világ is hozza magával, hogy nyilván ők egy felgyorsultabb képi világhoz is hozzá vannak szokva. Hiába próbálja az ember visszaszorítani ezt, én azt látom, hogy mivel ők mesét is néznek a televízióban, látják a képeket, ezért nekik szükségük van arra, hogy lássák a képeket is. Tehát, hogy valamilyen színvilág, valamilyen motívum ott legyen a könyvben, de hát ez nyilván szebbé is teszi, meg élvezetesebbé is teszi magát a mesekönyvet. Úgyhogy mi ezt nagyon sokszor vesszük elő, ezt a 7-szer szépet, mert nagyon-nagyon szép, nagyon esztétikusan kivitelezett könyv, és nagyon szép meséket válogattak ebbe.
1: Milyen meséket válogattak ide? Mikre gondoljunk? Akár mint a Hamupipőke, vagy a Csipke Rózsika, vagy inkább más stílusú, mert ezekben a válogatásokban is vannak különbözőek, amik inkább népmese, inkább a klasszik, ilyen Andersen féle, Grimm akár.
7: Igen, itt Andersennek vannak főként művei, a Borsószem király kisasszony, a Rút kiskacsa, a Hüvelyk Panni, a Gólya kalifa története, ez már ugye Wilhelm Hauffnak a műve, de azt gondolom, hogy ezek azok a mesék, amik amellett, hogy végig viszik a történeten a gyereket, mindig van valami tanulsága, és ők megértik. Az egyik műsoromban volt szó arról, hogy el kell magyarázni a meséket, mert hogy azért ezeknek van nyilván egy mélyebb tartalma, de a meséket azt mondták ezek a szakemberek, hogy nem is szükséges magyarázni. Tehát a mese az önmagában a gyerek annyit ért meg belőle, amennyit ő fel tud fogni. És nyilván minél idősebb korában is olvassuk ezeket a történeteket, vagy vannak ugye kedvenc mesék, amit anya ma is azt olvasd el, akár minden nap mást jelenthet a gyereknek. Úgyhogy nem kell félni attól, hogy ugyanazt a mesét mondjuk nekünk, mert lehet, hogy nem olyan élvezetes, de ugyanazt a mesét vesszük elő esténként.
1: Kedves hallgatóink, gyermeknapi adásunkban folytatjuk olvasmányajánlónkat Berecz Renáta kolléganőmmel. Sokszor beszélgettünk itt a műsorban már olyan mesékről, történetekről, vagy akár gyermekkönyvírókról, Urbán Mártival, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, akik vagy amely könyvek főleg a tinédzser korosztálynak szólnak, nagyon népszerű művek, például a Szabó Magda, Fekete István művei, mind a mai napig. Vannak-e olyan mesék, amikről te úgy gondolod, hogy ilyen kortalanok, tehát hogy ott volt a te gyermekkorodban is, szívesen emlékszel vissza rá, és most észrevetted a gyermekeid szemében is, hogy felcsillan a szemük, hogyha esetleg ezt a mesét hallják, vagy akár ezek, amiket most említettél, Andersen művei.
7: Nekem személyes kedvenceim a magyar népmesék, nagyon sokáig még a telefonom is erre a csengő hangra, a főcímdalra csengett, és én azt láttam, hogy lehet, hogy egyébként azzal, hogy hogy látták, hogy én kedvelem ezt, vagy többször vettük elő. Náluk is egy különleges szerepet tölt be az életükben szerintem. A másik fele pedig az, hogy itt is megjelent a képi világ, hiszen mesében is láthatjuk a magyar népmeséket is. Én attól tartottam, hogy nem biztos, hogy őket annyira le fogja kötni. De annyira magával ragadja a magyar népmeséknek a ritmusa, a hulláma, az, hogy mennyire népi, mennyire egyszerűen próbál tanítani, hogy én azt látom a gyerekeimen, hogy igenis kell és van szerepe, helye a magyar népmeséknek, a mai kor gyerekének is.
8: Milyen érdekes, mert hogyha belegondolunk, akkor most mi a mai szemmel nézve olyan lassabbnak érezzük, mint a magyártott meséket, és mégis magával tudja ragadni a gyerekeket. Az egyik barátnőmnek a kisfia is nagyon szereti, és igazániból úgy megvolt köztük egy ilyen megállapodás, vagy egy ilyen ritmusosság, hogy ugye pici gyerekkora óta, akkor egy népmese. És akkor annyi volt a képernyőidő, mert azt annyinak ítélte meg, hogy talán egy napra elegendő. Ezt itt mondom ugye a kicsi gyermekkorban, amikor már azért az óvodában a társak is mondják, hogy mit néztem, mit láttam, melyik mese a kedvencem. Tehát ahogy te is mondod, hogy valahogy ezt így nem lehet teljesen kizárni úgy az életükből, mert akkor a közösségi élményekből maradnak ki, amikor bent vannak akár az intézményi keretek között. Most vegyük azt, hogy bölcsöde, óvoda vagy iskola. Viszont eszembe jutott egy olyan dolog is, hogyha valamelyik szülő mondjuk nem ér rá, nem alakult ki neki is az olvasáshoz esetleg olyan kapcsolata, vagy egyszerűen az első években ez kimaradt a szülés utáni pillanatokból azt, hogy egyáltalán összerakni egy logisztikát, egy napi rendet. El lehet-e kezdeni később, hogy jó, akkor nekünk nem volt egy rutinunk, hogy mondjuk a pici babakkora óta minden este olvassuk a mesét, de esetleg akkor az óvodában vagy az iskolában bevezetjük ezt. Tehát, hogy említetted, hogy azért ez a szövegértéshez hozzájárul, a fejlődéshez, de vissza lehet hozni esetleg azokat az időket, amikor nem tudtak a szülők minden nap olvasni. Érdemes elkezdeni ezt később is, vagy már olyankor a gyerek kezébe érdemes inkább adni? Erről mit gondolsz?
7: Én azt gondolom, hogy ez a felgyorsult világ, ahogy ezt annyiszor emlegetjük, ez azt is hozza magával, hogy egy folyamatos bűntudatkeltés, gerjesztés van a szülőkben, hogy jaj, mit tettem akkor, hogyha nem tettem meg azt, amit kellett volna.
8: Mit kellett volna még megcsinálni.
7: Igen. Tehát, hogy folyamatosan azt érzi a szülő, legalábbis én a saját példámból tudok kiindulni, hogy mindig van valamilyen információ, ami miatt az ember rosszul érezheti magát. Hogy mert a gyerekem mondjuk a képernyőidő és mesét is néz. Emellett ugye mesét is olvasok neki. Tehát valahol megpróbálja az ember megtalálni ezt az egyensúlyt, de mindig átbillen oda, hogy mégsem tettem meg eleget. Én azt gondolom, hogy nálunk is volt egy időszak, amikor különböző dolgok miatt, akár mert az iskola kezdés nehéz volt, akár nekem munka miatt, mert mondjuk fáradtak vagyunk, vagy bármi másokból, kimaradtak időszakok, amikor nem jutott idő a mesére. Őszintén szívemre teszem a kezem, nem is volt kedvem hozzá. De azt látom, hogy a mesék annyira kortalanul tudják magával ragadni az embereket, a gyerekeket, tényleg nem csak a gyerekeket, hanem a történetek szerintem felnőttként is nagyon élvezetesek tudnak lenni, és nagyon jó azt látni, hogy bármennyi idő telik el, vagy bármelyik napszakban kezdek el mesét olvasni a gyerekeknek, előfordul, hogy nem esti mesét olvasok, hanem délután összebújunk, és akkor van egy délutáni mese. És teljesen mindegy, hogy mikor kezdjük el, ők odabújnak, és koncentrálnak, és őket ez a világ magával ragadja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudunk ezzel rossz időt választani, hogy melyik életkorban kezdjük el, vagy folytatjuk. Bármikor jó, csak legyen ott a mese, meg az együtt töltött idő.
8: Beszélgetésünk vége felé még egy picit így kitekintve a jövőre kérdeznélek, hogy most lassan te a saját lányaid életkorából fakadóan is átléptek majd egy másik szintre, tehát a rövidebb meséktől, a mesés meséktől, a népmeséktől, ezektől a klasszik meséktől átléptek majd akár a kötelező olvasmányok irányába is, amelyek már inkább történetek. Tehát gondolok itt mondjuk a Pál utcai fiúkra, a Kincskereső kisködmörre, a Vukra, a Két Lottira, Egri csillagok, és így tovább. Hogy ezekről mi a véleményed, hogy mennyire fontos ezt mondjuk újra gondolni, újra vizsgálni, hiszen olyan sokszor éri hát kritika a kötelező olvasmányokat, vagy egyáltalán, hogy így hívjuk-e, hogy kötelező olvasmány, hogy mondjuk mennyire traumatizálják a gyerekeket, hiszen akár egy Kincskereső kisködben, akár egy Pál utcai fiúk, aztán később Nyilas Misi pakkot kapott, tehát hogy ezekben mind ott van az akkori kornak a tragédiája, a nyomora, ugye a gyermeke halálozás, stb., hogy erről mit gondolsz, hiszen hamarosan majd benneteket is érint, amikor harmadik, negyedik, ötödik osztályban már megjelennek a kötelező olvasmányok, hogy te hogy látod, hogy mennyire készültek most erre föl a lányok?
7: Ezen már gondolkodtam korábban is, hogy vajon a kötelező olvasmányok ténylegesen rossz hatással vannak, traumatizálnák a fiatalokat, de visszagondolok a Pál utcai fiúkra, ami egy kifejezetten szomorú történet, nem happy end-el végződik, és emlékszem rá, hogy amikor nekünk kellett olvasni, akkor mélyen megérintett az, hogy Nemecsek meghalt. De azt gondolom, hogy ezeknek az olvasmányoknak az a része, amit az előbb említettem, hogy az a gyermek csak annyit tud felfogni az egészből, ameddig tart az ő világa. Többet nem. Tehát felnőttként egész mást olvasunk ki a történetből, vagy jóval többet, de nekem sem volt annyira nehéz olvasmány, annyira fájdalmas olvasmány, viszont megértettem a veszteséget. És azt gondolom, ez olyan, mint a matematika, hogy azt mondják, hogy nincs szükségünk bizonyos algoritmusok, vagy bizonyos számításokra, amiket meg kell tanulnunk a matematikában, annak nem az a célja. Hanem az a célja, hogy bizonyos agyi összeköttetések, kapcsolatok kialakuljanak, és ennél fejlettebb, jobban fejlesztük az agyi funkciókat. Tehát itt is valahol az a lényege ezeknek a kötelező olvasmányoknak, hogy igenis szembe kell nézni a valósággal, vagy az akkori történetekkel, akár a veszteséggel, különböző élethelyzetekkel. Tehát én nem gondolom, hogy ne építeni ez a gyerekeket, és szerintem igenis nagy szükség van a klasszikusokra, és kell, hogy szerepe legyen a fiatalok életében.
8: Igen, és én azt gondolom, hogy akár az unokaöcsém életében is egy kicsit így szomorúan láttam, hogy ami nekünk még, neked, Reni, vagy akár nekem, kötelező olvasmány volt teljes könyvként, az nekik már csak egy-két fejezet, vagy mondjuk egy abból kiemelt részlet. Például mondjuk a Kincskereső kisködmön nem volt kötelező, de a könyvben lévő Körte Muzsika rész, azt olvasták. Na most azért felmerül a kérdés, hogy vajon mit értett abból, hogyha nem tudja a történet elejét, végét, nem tudom. Lehet, hogy valóban egy szövegértési feladatnak viszont jó, valamennyire megismeri az alapműveltségéhez hozzátartozik, de lehet, hogy mi talán szerencsésebbek voltunk, hogy ismertük a történet elejét is, végét is, és ott volt, hogy akkor elolvastam egy könyvet. Tehát, hogy én már azzal is gazdagabb voltam gyerekként, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy nekem van olyan képességem, hogy végig tudok olvasni egy könyvet. Hogy talán ezt érdemes szerintem azért már alsó osztályban is bevetni.
7: Igen, egy dolog az iskola, egy dolog az intézményi keret, de nagyon fontos, és itt a műsor vége felé azt gondolom, hogy ki kell emelni azt, hogy nagyon fontos a minta átadás, hogy a gyerek lássa azt is, hogy nem csak a telefont nyomkodjuk, vagy a gép előtt ülünk, vagy a tévét nézzük, hanem lássa azt, hogy van egy olyan idő az életünkben, és szorítsunk erre időt, hogy megfogjuk a könyvet, és olvasunk. És bizony, ugye, hogy hogyan tudunk olvasó gyereket nevelni, úgy, hogy látja, hogy olvasunk. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon szép kiadványok vannak, nagyon húzós áron vannak kiadványok, és nagyon sok könyvet szeretne az ember otthon tartani, de én azt látom, hogy ezt egyre ritkábban, vagy kevésbé tudja megtenni az ember. Úgyhogy egy másik nagyon jó közös program az az, hogyha elmegyünk együtt könyvtárba, és akár már egészen kicsi gyerekekkel is el lehet menni. Nagyon élvezik azt a rengeteg könyvet, a sok színt, nagyon hívogató, csalogató, ha akár itt az Egri Bródi Sándor könyvtárra gondolok. Az a terem, ahova ők megérkeznek, az mindenképpen a gyerekek szemét fogja magával ragadni, hogy ők ott akarnak lenni, és kíváncsiak, felfedezik, és ők maguk választják ki a könyveket, hogy anya, ezt szeretném, hogyha hazavinnénk. És megértik, hogy a könyvet hazavisszük, elolvassuk, és aztán visszavisszük. És azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy olvasó gyermekeket neveljünk.
8: Hoztál még most a hallgatóinknak pár könyvet így az adás legvégén, esetleg ebből mutasd be még párat, hogy te, mint édesanyja, miket ajánlanál a hallgatóknak?
7: Számomra nagyon fontosak a versek, és Vörös Sándor is egy különleges szerepet tölt be. Ha a világ Rigó lenne című összeállítását hoztam el. Hát igen, ez még egy 39 forintos kiadvány volt. Itt nagyon sok mondókaként felhasználható vers van, illusztrálva egyébként, nyilván a maga régi módján, de hogy ezeket ritmikusan nagyon szeretik a gyerekek, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy a mesék már

0: menjünk el a gyerekekkel, vagy vigyünk a gyermekismerőseinknek akár onnan könyvet, támogassuk a könyv kölcsönzést, illetve hát a könyv vásárlást is. Én azt gondolom, hogy ez soha nem egy kidobott pénz, hiszen fejlődünk tőle, a közös élmények is gazdagodnak. Köszönöm szépen a gondolataidat.
1: Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban gyermeknap alkalmából vendégem volt Berecz Renáta kolléganőm, két gyermekes édesanya, akivel a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint népszerű gyermekkönyvekről beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének hetedik részét. Felolvassa Fűr Anikó.
2: Kukorica kedvelők kupája. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjú bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manócskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata Mangalica Sportklub, röviden MSC volt. Mint hogy Menyús a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelők kupájának negyed döntőjébe, Menyús félretette a haragot és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Bergsír SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manócska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medvebarlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manócskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, mikor a Mangalicák berúgták a Bergsír SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a falrengető üdvrivalgás. Persze, odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében.
3: Szegény Manó barátom, gondolt az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit.
2: Manócskát a kertben találta meg a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjukoma? Nézett föl Manócska vidáman. Az, hogy egészen kicsi manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalmas képpel.
4: 2-0 javunkra! Laposra verjük a Bergsírieket!
5: Mazsola csak lesgól volt, nem adta meg a bíró,
2: hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manócska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
4: Halucska, halucska,
2: liegte boldogan.
4: Milyen a kukorisza kedvelő kupája?
5: De Mazsola,
2: csitította Menyus, aki szintén kibalagott egy kis friss levegőt szívni. Ez még csak az első félidő volt.
4: Na is!
2: Fordult feléje Mazsola harciasan.
4: Talán azok a lankad húsztisztók a szünetben megtanulnak futballozni.

0: jobb az erőnlétük, mint a mangalicáké, dörmögött Menyus.
1: Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a mangalicák erőnléte miatt. Menyus szerint a mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak, a második félidőben többnyire már csak vánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek, kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manócskát kérlelte.
2: Manócska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
1: Mi most beszélgetünk, hárított el Manócska szeliden a hívást.
2: De gyere, Manócska, igazán! Gyere, mert győzni fogunk!
1: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manócskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
2: Tessék, bejönni meccset hallgatni!
1: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta.
3: Tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem.
2: Tessék?
1: Kérdezte Mazsola, de Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
0: Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni.
2: De Menyus, hát hogy lehet az?
1: Kérdezte Mazsola.
2: Meccset hallgatni ne legyen valakinek kedve?
0: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve, szögezte le Menyus. Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
1: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerek világon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupadöntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manócska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt, kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
3: Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
1: Ősszel elhervad, az igaz, hagyta helyben Manócska. De kis Manó koromban nem szoktam az őszre a hervadásra gondolni. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyhében az édes méznek.
3: A mézről jut eszembe,
1: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkészdarázs után.
3: Hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka. Az mindig mézet lopott a vadméhektől.
1: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem, nevetett föl Manócska. Szerencsé, hogy akkor még volt szárnyam.
3: És azután mi lett a szárnyaddal?
1: Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
3: Ha, én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
1: Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, hogyan tűnik el öreg barátja az alkonyatban. Azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon, egyedül. Mi az, már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
2: Be.
1: Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égbe kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Bergsír SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együtt érzett Mazsolával. A vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manucska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
2: Nincs kedvem,
1: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
2: Nincs kedvem fürdeni.
1: Sajnálom, mondta Manucska, ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben.
2: Ujjjj!
1: Visított, mint akit nyúznak.
2: Milyen vagy, Manucska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
1: Hangulatait, segítette ki Manucska.
2: Igen, hangulatait,
1: mondta Mazsola, a szappanos vizet köpködve.
2: Te nem tiszteled az én hangulatomat, Manucska, te nem tiszteled, miért nem tiszteled?
1: Manucska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság. Mazsola rámerett.
2: Honnan tudod, Manucska?
1: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz teszem, azt meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
2: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, hogy mikor? Szóval tudod.
1: Hogy mikor hangulat és mikor lustaság? Bólogatott Manócska. Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat, majd én mindig szólok. Most például mihez volna kedved?
2: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
1: mondta Mazsola komoran. Manucska megnyugtatta. Látod, ez hangulat. Mazsola megnyugodott.

0: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének 7. részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
3: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk, és küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak. Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a 7 ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szent Lélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg, és a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Hír esemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül. Az egyházban csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanács tagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a Szabadstrand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A Szabadstrand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása. Várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton összesen 27 mentőegység áll majd készenlétben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Netrán István, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Domán Vivien. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. Most műsorajánlunkat hallják. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. Johannes Oldelman professzor előadását Görföld Tibor teológus tolmácsolásában hallják. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Egyetem női karának sikereiről számolunk be, akik a 34. Verónai Nemzetközi Kórusfesztiválon sikeresen szerepeltek. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközis tábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig egy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott egri szakembert ismerhetnek meg. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik, melyben először görög-katolikus félórát hallanak. Ezután a Miskolci Felvidékházba látogatunk el, ahol Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél, az Eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Mezőkövesden tartott 15. Senior Regionális Táncversenyről és a Kazári Laska Fesztiválról szólunk. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a pünköst utáni időszak ünnepeiről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További tartalmas rádiózást kívánok. Berecz Renátát hallották.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. A Szent Atanász Görög-Katolikus Hittudományi Főiskola 2026. május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap fő előadója Johannes Oldelman professzor volt, aki az ortodox-katolikus párbeszéd mai fő kérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász Görög-Katolikus Hittudományi Főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni, második lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról, harmadik lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni. Először tehát a nemzetközi párbeszéd folyamatokról szeretnék beszélni. Magát a párbeszédet az előkészítő szakaszban az úgynevezett szeretett párbeszéde előzte meg, 1966-ban hatodik pápa és a pátriárka megegyezett abban, hogy egy ilyen bizottságot fognak létrehozni, és megkezdődtek az első tárgyalások Rodoszon. A párbeszédnek az első érdemi szakasza 1980 és 90 között zajlott, amikor az egyháztannal és a szentségtannal összefüggő kérdések álltak előtérben. Az a probléma, hogy az ortodox, illetve a katolikus hit értelmezés és a szentségekről alkotott felfogás hogyan viszonyul egymáshoz. A második szakasz, amit a képen is látható, 1990 és 2005 közé helyezhető, a válságnak a jegyében állt. A politikai átalakulások a kelet-európai országokban azt hozták magukkal, hogy a korábban inkább elnyomott és háttérben lévő görögkatolikus egyházak ismét életre keltek és megjelentek az előtérben, és ez számos újfajta feszültséget hozott magával. 1990-ben adhok módon Freisingban a bizottságnak volt egy tanácskozása, amelynek alkalmával az uniatizmusról és a prozelitizmusról, a vallásszabadságról értekeztek. 1993-ban Balamandban sikerült egy közös dokumentumot tető alá hozni, amely meghaladott missziós módszernek nevezte az uniatizmust, de ezek a viták különösen Romániában és Ukrajnában továbbra is a görög katolikusok és az ortodoxok részéről napirenden voltak tartva. 2000-ben Baltimoreban volt egy következő kísérlet arra, hogy ezekről a problémákról a bizottság beszéljen, de a vita és a konfliktus nagyobb teret kapott, mint az egyetértés, így gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen legalábbis a párbeszédnek az érdemi folytatása. A párbeszéd harmadik szakaszában ismét lehetőséget kapott az érdemi egyetértésnek a keresése. Nem véletlenül, hogy 2005-ben kezdődött újra a folyamat, amikor 16. Benedek lett a pápa, akit az ortodoxok igen nagy becsben tartottak. Több dokumentum is született ebben az időszakban, 2007-ben, 2016-ban, illetve 2023-ban, amikor ismét kapcsolódni lehetett az egyháztani és szentségtani korábbi párbeszéd folyamatokhoz. A kérdést azért nem volt könnyű eldönteni, hogy hogyan folytatódjon a párbeszéd, mert a bizottságnak hosszú időre volt szüksége az, hogy eldöntse, hogy rendszeres, szisztematikus szempontból közelítse meg a kérdést, vagy történeti igénnyel. Végül úgy döntöttek, hogy történeti szempontú vizsgálódást fognak folytatni. Így jött létre ki 2016-ban Kiétiben a szinodalitás és a primátus viszonyáról szóló dokumentum az első évezred vonatkozásában, majd pedig Alexandriában 2023-ban a második évezred vonatkozásában. Ezt követően a bizottság úgy döntött, hogy a legvitatottabb kérdéseket veszi napirendre. Kettő mellett döntöttek, az első a tévedhetetlenség, a második pedig a filióquénak a kérdése. Több szövegtervezet létezik már. Idén júniusban Pannonhalmán fog találkozni a bizottságnak a koordinációs részlege, hogy előkészítse a remények szerint 2027-ben majd megvalósuló plenáris gyűlését a bizottságnak, amikor a tévedhetetlenségnek a kérdését fogják napirendre venni. De nem csak nemzetközi téren folyik a párbeszéd, hanem különböző más területeken is, regionális szinten, illetve nem hivatalos formában. Ez azért is lehet tanúságos számunkra, mert másfajta módszerekkel és másfajta megközelítéssel operálnak egyéb párbeszéd bizottságok. Az egyik legjelentősebb ilyen helyi párbeszéd folyamat Észak-Amerikában zajlik, először az Egyesült Államokban kezdődött, majd kiterjedt Kanadára is, így jött létre az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Párbeszédbizottság, amelynek már 30 dokumentuma született, 1965 óta végzik a munkát, ahogyan a felsorolásból is látszik, eleinte inkább lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, interkommuniónak vagy a vegyes házasságok lelkipásztori ellátásának, azután fokozatosan tértek rá egyháztani kérdésekre, primátusnak a kérdésére, vagy az apostoliságnak a problémájára. 2003-ban már a filióquének is egy dokumentumot szenteltek, amely meggyőződésem szerint a legelőremutatóbb és legeredményesebb ezen a területen. Különösen jelentősebb 2010-ben kiadott szöveg, amely azzal kapcsolatban próbál meg szempontokat említeni, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen az egyházak újraegyesülése. Szintén korán már 1966-ban megkezdődött hasonló párbeszéd folyamat Franciaországban. Látható, hogy ők is eleinte lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, például a vegyes házasságoknak, fokozatosan tértek át teológiai kérdésekre. Figyelemre méltó az 1991-es dokumentum, amely a római primátusról szól az egyházaknak a közösségében, illetve különösen érdekes a 2004-ben kiadott dokumentum, amely a katolikus ortodox párbeszéd etikájával kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat. Németországból érkezem, legyen szabad a német folyamatra, és röviden kitérnem. 1981-ben kezdődött meg a párbeszéd, először a görög ortodox egyház és a német püspöki konferencia között. Az első szöveg 2006-ban született az egyház szentségeiről és a szentek közösségéről, majd pedig fokozatosan inkább lelkipásztori típusú kérdések felé fordult. Látható a 2019-es dokumentum, amely már az összes németországi ortodox egyházmegye és a német püspökök közös párbeszédének az eredményét tükrözi. Itt elsősorban az egyházi év került szóba, keleti és a nyugati hagyományban. Azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen különbözőségek és milyen hasonlóságok vannak az egyházi év vonatkozásában az egyházak között. Mi az, ami karácsonykor, húsvétkor és pünköskor közös mindannyiunkban, és mi az, ami mégis különbözik közöttünk. Majd pedig 2026-ban erről láthatóan szintén egy lelkipásztori jellegű dokumentum fog megszületni azokról a zarándokhelyekről, amelyek ortodox és katolikusok számára egyaránt fontosak lehetnek, mert például apostolokat tisztelnek bizonyos helyeken Németországban. És végül legyen szabad egy nem hivatalos párbeszéd kezdeményezésről is szólnom. 2004-ben Paderbornban jött létre a Szent Irenéus munkacsoport. Abban az időszakban, amikor a hivatalos párbeszéd folyamatok megfeneklettek, úgy gondoltuk, hogy ez nem maradhat így tovább, és ezért különböző szakértők segítségével létrehoztuk ezt a csoportot, aminek 2018-ban született meg egy dokumentuma a közösség szolgálatában címmel a primátus és a szinodalitás kapcsolatának újragondolásának igényével. Ugyanebben az időszakban, nem sokkal később a primátus és a szinodalitás kérdéséről a nemzetközi párbeszéd csoport is foglalkozott, miben különbözik a mi dokumentumunk a nemzetközi munkacsoportnak a dokumentumától, elsősorban abban, hogy nagy figyelmet szenteltünk hermeneutikai kérdéseknek, annak a kérdésnek, hogy hogyan kell megértenünk a dogmákat, hogyan kell értenünk a kánonokat, és milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a történelmi folyamatoknak, a teológia történeti folyamatoknak is a dogmák és a hitigazságok megértésében. Ahogyan a fönt látható tartalomból is látszik, igyekeztünk történelmi korszakokat megállapítani, nagyon óvatosan fogalmazunk, nem igyekeztünk új eredményeket felmutatni, hanem inkább azt mutattuk be, hogy az egyházak viszonya ezekben a látható időszakokban hogyan alakult a történelem folyamán. A negyedik rész az rendszeres áttekintést igyekszik nyújtani. A közösség, a kommunió szempontjából különös figyelmet szentelünk a szinodalitás problémájának, és azt hangsúlyozzuk, hogy szinodalitásról nem lehet beszélni a primátus nélkül, a kettő egymásra van utalva. Az Irenéus körnek a dokumentuma nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, számos nyelvre lefordították, és nagyon érdekes, hogy az egységdikasztériumnak a római pápáról szóló legújabb dokumentuma legalább 20 helyen idézi, maga a Vatikán is nagyon nagy figyelmet szentelt a munkánknak. És szeretném fölhívni a figyelmet erre a honlapra, amely azzal a céllal jött létre, hogy a különböző párbeszéd folyamatokat összekapcsolja egymással. Egy helyen található meg, 5 részre osztva az összes idevágó szöveg, fordításban is és eredetiben is. A nemzetközi dokumentumokat 8 nyelven tettük elérhetővé, a többinek a fordítása még zajlik. Az a célunk, hogy könnyen elérhetővé tegyük ezeket a fontos szövegeket, felsőoktatásban is nagyon jó használható módon. Ezek után térek rá az előadásom harmadik részére, milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről. Annak ellenére, hogy nagyon sok dokumentum született, mint látható volt, mégiscsak azt állíthatjuk, hogy különösebb közeledés, vagy az egyház közösségnek egy szorosabb formája mindeddig nem sikerült elérni. Mi ennek az oka? Én azt állítom, hogy az az oka, hogy az egyházainkon belül is nagymértékű a polarizáció, amiben a társadalomnak és a politikának a polarizációja tükröződik. Ez a polarizálódás pedig katolikus és ortodox részről egyaránt megfigyelhető. A médiában elsősorban arról hallunk, hogy egyre nagyobb a feszültség Konstantinápoly és Moszkva, a második Róma és a harmadik Róma között. Ennek részben az az oka, hogy Konstantinápoly történelmi okokból vezető szerepre tart igényt az ortodoxián belül, Moszkva pedig a legnagyobb számú ortodox egyháznak számít, sokkal több tagja van, mint az összes többi ortodox egyháznak együttvéve. Úgy vélem azonban, hogy leegyszerűsítjük a kérdést, hogyha az ortodoxián belüli polarizációt kizárólag Moszkva és Konstantinápoly feszültségére szorítjuk le. Legyen szabad ezt megvilágítanom a krétai zsinattal kapcsolatban. Több mint 100 éven keresztül zajlott az előkészítése ennek a zsinatnak, és úgy tűnt, hogy 2016-ban végre valóban meg tud valósulni egy pán-ortodox zsinat, Miután 2016-ban Svájcban megállapodtak az ortodox pátriárchák és metropoliták a zsinatnak az időpontjában és a témáiban, úgy tűnt, hogy ez a több mint 100 éves előkészítő folyamat végre célba érhet. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az igazi vitás kérdések, az autokefáliának a kérdése, vagy az egyházi naptárnak a kérdése nem kerül majd napirendre a zsinaton, mégiscsak hatalmas lelkesedés váltott ki az a tény, hogy egyáltalán lehetséges ilyen pánortodox zsinat. Ugyanakkor az ortodox fundamentalisták részéről nagyon éles bírálat érte a zsinat tervezetét, és már ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy ez nem egy harmonikus együttlét lesz, tanácskozás lesz, akkor egyszerűen csak elfogadják az előre elkészített dokumentumokat. Júniusban azután az Antiochia és a bulgár patriarchátus lemondta a részvételét erről a zsinatról, és akkor hatalmas tanástalanság kezdett uralkodni. Van-e értelme egy pánortodox zsinatot tartani úgy, hogy nem vesz rajta részt valamennyi helyi egyház? Konstantinápoly azt mondta, hogy igen, van értelme, Moszkva azt mondta, hogy nem, nincsen értelme, és különböző féle megközelítései voltak ennek a helyzetnek. A zsinat előtt nem sokkal, aztán görög részről különböző összeesküvés elméletek is napvilágra kerültek. Azt állították, hogy Grúzia, Antiochia és Bulgária egyszerűen csak Moszkva vazallusa, és az volt a feladatuk, hogy valamilyen mondva csinált okkal lemondják a részvételüket ezen a zsinaton. Ha figyelembe veszük ezeket a nagy feszültségeket, akkor nagyon meglepőnek tűnhet számunkra, hogy a zsinati atyák mindössze egy hét leforgása alatt mind a hat előkészített dokumentumot el tudták fogadni, és csupán csekély mértékű változásokat eszközöltek bennük. A legnagyobb vitát végül a nem ortodoxokhoz fűződő viszonyról szóló dokumentum keltette, de végül sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek az ökumenikus kapcsolatok ellenzői és támogatói részéről egyaránt elfogadhatónak tűntek. Megítélésem szerint a krétai zsinat legfontosabb következménye az volt, hogy Bartolomaiosz pátriárka nem volt többé hajlandó tekintetbe venni a moszkvai érdekeket. Ez leginkább abban nyilvánult meg, ahogyan Ukrajnához viszonyult. Ukrajna függetlenségén után 25 évvel még mindig nem sikerült az orosz ortodox egyháznak megoldást találnia arra a feszültségre, arra a vitára, amely az autokefálok és a Moszkvához hű ortodoxok között uralkodott. Ennek a láttán Bartolomaiosz patriárka feladta a visszafogottságát, amelyet korábban tanúsított, és úgy döntött, hogy ő maga fog megoldást keresni erre a problémára Moszkva helyett. Konstantinápoly ajánlata a következőképpen hangzott: ha az összes ukrajnai ortodox egyetlen egyházban egyesül, akkor megkapják az autokefáliát. Az volt a remény, hogy ez az ajánlat elég csábító ahhoz, hogy fölülírja az egyházak közötti feszültségeket. Sajnos azonban nem így történt. 2018. decemberében Kijevben tartottak egy egyesülési zsinatot, amelyen részt vett ugyan a kijevi patriárchátus összes püspöke és az ukrán autokefál ortodox egyház összes püspöke, de a Moszkvához hű ortodox egyházból csupán két püspök. Ezen a tanácskozáson az összegyűlt zsinatok egy új egyházat hoztak létre, egy új egyházi struktúrát hoztak létre, az ukrajnai ortodox egyházat, amelynek 2019. januárjában Bartolomaiosz patriárka megadta az autokefáliát, ugyanakkor hatalmas feszültséget okozott az ortodox egyházak között, megszakította a közösséget Moszkva Konstantinápolyjal, és ezt az ortodox egyházat is csupán négy másik ortodox egyház ismerte el mindeddig. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon bekövetkezett-e skizma az ortodox egyházban. A Szent Irenius körben ennek a kérdésnek nagy figyelmet szenteltünk, és a következőkre jutottunk. Moszkva és Konstantinápoly között nem beszélhetünk skizmáról, mivel Moszkva egy oldalon bontotta fel a közösséget Konstantinápollyal. A konstantinápolyi pátriárka viszont továbbra is megemlékezik az orosz pátriárkáról a liturgiában. Egészen más a helyzet ugyanakkor Afrika vonatkozásában, ahol Moszkva egy saját exarchátust hozott létre, joghatósági igényel Afrikában, mégpedig az alexandriai patriárkátusnak a kárára, vagy történelmi kiváltságait megkérdőjelezve. Ebben az esetben a kölcsönös elidegenedés történt, és az alexandriai patriárka kiközösítette a moszkvai patriárkátusnak az exarcháját, és ettől fogva egy regionális, helyi vonatkozású skizmáról beszélhetünk Alexandria és Moszkva között. Ezek az ortodoxián belül jelentkező feszültségek az ortodox katolikus párbeszédre is hatással vannak. 2023-ban Alexandriában az ortodox katolikus párbeszéd bizottság üléséről hiányoztak az antiochiai, a moszkvai, a szerb és a bolgár patriarchátusnak a képviselői. Ugyanakkor úgy gondolom, hiba lenne, ha azt mondanánk, mi katolikusok, hogy először ti ortodoxok egyezzetek meg egymással, és majd utána párbeszédet folytatunk veletek. Nem úgy gondolom, hogy ezek ellenére, a belső ortodox feszültségek ellenére is folytatnunk kell a dialógust. Ezek után negyedik lépésben szeretnék rátérni arra, hogy milyen nehézségek vannak a mi körünkben, katolikusok körében is, és tudatában kell lennünk annak, hogy a katolikus egyházban is vannak olyan tényezők, amelyek az ortodox párbeszéd partnerünk szempontjából nehézséget jelentenek a párbeszéd folytatásához. Mindenekelőtt azt szeretném megemlíteni, hogy a katolicizmuson belül is létezik pluralizmus, sokféleség. A katolikus egyházon belül nagyon sokféle elképzelés van etikai kérdésekben, nagyon sokféle vallási gyakorlatot folytatunk, és a hagyományok szempontjából is sokféleség állapítható meg. Például elég csak arra utalnunk, hogy egymás mellett létezik a latin, a bizánci és a különböző egyéb keleti rítusoknak a sokasága, amelyek arra utalnak, hogy katolikusnak lenni nem jelenti azt, hogy rómainak is lenni egyúttal. A katolikus keleti egyházak arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyházjogi szempontból, a cölibátusnak a szempontjából, vagy a liturgia szempontjából legitim sokféleség létezik a katolikus egyházban, de ez a sokféleség feszültséghez is vezethet különböző területeken. De a római katolikus egyházon belül is nagyon nagy mértékű sokféleséggel találkozhatunk a vallásosságnak a területén. Vannak a Mária tiszteletnek odaadó hívei, vannak posztmodern ifjúsági egyházak, vannak karizmatikus dicsőítő szertartások. Én a magam részéről mindig pozitívnak tartottam ezt a fajta sokféleséget, de a kívülállók számára ez a fajta pluralizmus, ez zavarónak is tűnhet. Ortodox részről nagyon hamar elhangzik aztán a relativizmusnak a vágya a római katolikus egyházzal szemben, például etikai kérdéseknek az összefüggésében. Kijelentheti-e bárki magáról azt, hogy az hiteles egyházi tanításnak a képviselője akkor, hogyha megfelelő módon nyilatkozik a nőknek a szerepéről, az abortuszról vagy a homoszexualitásnak a problémájáról. Sokszor felmerül az a helyzet, hogy a társadalomban elfogadottnak számító életformák, lelkipásztori gondozása nehézségeket okoz és feszültségeket teremt egy azon egyházon belül is. Ferenc pápa pontosan azért kezdeményezte a szinodális folyamatot a világegyházban, katolikus részről, hogy az egyházon belül meglévő különböző áramlatok és irányzatok párbeszédet tudjanak folytatni egymással, megtanuljanak figyelni egymásra, és a megkülönböztetés közös folyamatának a során közös álláspontra, ítéletre tudjanak jutni. Ebben a folyamatban a katolikus egyház, a szinodális folyamatban más egyházak gyakorlatától is tudott tanulni, Rómában is a szinódus előkészítésének az összefüggésében különböző tanácskozásra került sor, ahol arról esett szó, hogy a szinodális struktúráknak milyen alkalmazási lehetőségeik és milyen alkalmazási határaik vannak az egyházban. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a római pápának a személye is nehézségeket okozhat az ortodox katolikus párbeszédnek a szempontjából. 16. Benedek, Ferenc pápa és Leó pápa másféle hangsúlyokat, másféle attitűdöket képvisel, és ez az ortodox párbeszéd partnereket sokszor összezavarja. 16. Benedek, a teológus, nagyon nagy becsben állt az ortodoxok szemében, de Ferenc pápával, akit lelkipásztornak tekintünk, és akit az emberekhez való közelsége miatt sokan szerettek, a spontaneitása miatt sokan kevésbé szerettek, vele az ortodoxok már sokkal kevésbé tudnak mit kezdeni. Leó pápa igyekszik hidat verni a különböző egyházi csoportok közé, és én úgy vélem, hogy ez sikerrel is végzi ezt az erőfeszítését. Ráadásul az ortodoxia felé is jó kapcsolatokat kíván kialakítani, ami jól látható a törökországi útjával kapcsolatban. Három pápa, három teljesen másféle hozzáállás és teljesen másféle attitűd, amely ugyan kedvező számunkra, akik értékeljük az egyházi sokféleséget, az ortodox párbeszéd partnerek számára viszont nehézséget okoz, mert nem tudják megállapítani, hogy akkor pontosan milyen is a katolikus egyháznak a profilja, az arcéla, a jellege és a céljai. Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező, ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet a törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről.

0: Egyházak tárják elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek kapcsolatban maradnak továbbra is, egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az egyetemes patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amelyik lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban az ortodox katolikus párbeszédről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferenciatermében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LifeIP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú Szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LifeIP North

0: Útránc projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Oktatási Világpolgárok Nemzetközi Szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező Ecke mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líciumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
1: Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én 3. éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít segíthetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
5: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
4: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésemben merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Ért egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
5: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és ez ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengeteg féle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
3: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
5: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai? És ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
3: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez a konkrétan a, ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
4: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezek a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
5: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
4: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásba.
5: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok. És még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
3: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a, úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeremény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
4: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást. Majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
5: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
4: Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet, hajlandó leírni, vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni. Elengedik-e a szülőt, nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk, hogy elengedik-e a szülők, és akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus, jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
3: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár, vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutormunkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
2: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
6: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton, összesen 27 mentőegység áll majd készen létben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát, és beszélgetésünket egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen a Miskolci Egyetem női kara a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Verónában, amely április 8-a és 11-e között került megrendezésre, nos ezen a kórusfesztiválon szépen szerepelt, nem is akármilyen díjat, az első díjat hozták el. Szívből gratulálok ehhez az eredményhez.
1: Igen, azért egy kicsit korrigálnám, mert ez az első díj, ez többen most a kórus versenyeknek egy pontozásos alapján szokták megállapítani a díjakat. Ugye már csak azért sem, mert 16 induló kórus volt, de különböző kategóriák és egyéb mások voltak. Viszont a pontszámok alapján, ugye 100-as pontrendszerben a 92 pont fölött teljesítők azok a kategória legjobbjai gyakorlatilag. Úgyhogy mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimum, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el.
0: Akkor optimó fokozatban részesült. Hát bocsásson meg, hogy nem tudtam ezt így az elején kifejezni. Magyar gondolkodásmóddal gondolkodtam, és magyarul én megadtam önöknek az aranyminősítést és az első helyezést. Tehát optimó fokozatot szereztek.
1: Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor össze és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
0: Ehhez is szívből gratulálok, hiszen az ön szakmai munkáját is elismerték akkor ezen a kórusfesztiválon.
1: Talán nem hangzik dicsekvésnek, de tényleg biztos ez is benne van.
0: Hogyan készültek erre a kórusfesztiválra? Sőt, visszatérő versenyzők már önök, és résztvevők az ilyen kórusfesztiválokon és megmérettetéseken?
1: Egyszer voltunk már egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, szintén Veronában. Ugye akkor egy kicsit könnyebb dolgom volt nekem, már mint a kórusvezetőnek, mert nagyobb létszámú volt az együttes, 35-en voltunk in. Úgyhogy még a helyszínt is ismerjük, hiszen ez a Veronai Filharmóniának a nagy terme, ahol a verseny zajlott, és akkor is egy első, hát egy optimális, vagy nem tudom, egy nagy minősítéssel tértünk haza. Hát most annyiból volt nehezebb, hogy kevesebb a létszám a kórusban. Hát tulajdonképpen ez a kórus a zenőszéti karnak a női kara, és hogy itt begyűrűznek egyéb más dolgok, tehát hogy kevesebb hallgatót veszünk fel, vagy kevesebben járnak most gyakorlatilag kóruspróbára, és 14-en voltunk in, és hát ennek olyan technikai problémái vannak, hogy meghatározza, hogy milyen műveket lehet választani, akkor ezek a lányok tulajdonképpen egy ilyen kötelező gyakorlatként vesznek részt a kóruson, tehát nem az szerint van összeválogatva, hogy milyen a hangfajuk, tehát a kórus összetételét befolyásolja ez a dolog, és hát ez mindig fejtörést okoz, hogy egy ilyen összetételű kórusra milyen műveket lehet választani, amit meg tudunk oldani, persze úgy, hogy jó is legyen.
0: A karnagy mellett, az ön munkája mellett jelentős szerepe volt Gulybánné Varga Krisztina színvonalas zongora kíséretének, ezt is említsük meg, és ahogyan is említette, a folklór kategóriában és az ifjúsági női kari kategóriában léptek színpadra. Milyen műveket adtak elő? Hogyan állt össze és állították össze a repertoárt?
1: Hát a folklór kategóriában elsősorban bárdos kodály művek voltak, illetve egy karai mű és egy kocsármű, tehát ezek népdalfeldolgozások, hát nyilván a folklórból adódik a népdalfeldolgozás, és hogy tulajdonképpen nagyon oroszlán része volt itt a Valga Krisztának, aki a karai darabot kísérte, nagyon virtuózan, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. A másik kategóriában ott elsősorban szakrális művek voltak, mert azok voltak nálunk terítéken, és hát magyar művet azért nem vittünk, mert a folklór az eleve magyar volt, tehát ez csak tiszta magyar művek voltak, viszont volt egy orosz mű, ami egy nagyon érdekes mű, egy Csajkovszki mű volt. Én nem is tudtam korábban, Csajkovszki női karra is írt egy 6-os ciklust, abban annak egy része volt, ez egy kötelező mű volt, és hát a mű az egy fiatal lányról szól, akit hozzáadtak egy idős férfihez, és hogy az idős férfi kvázi fogva tartja, tehát nem engedi a barátnőihez egyéb máshoz, és ez egy nagyon érdekes és egy ilyen sok drámát, és ugyanakkor mégis egy ilyen reménységet tartalmazó ének volt, ez volt a mi kötelező darabként. Most ennek az az érdekessége, hogy a versenyszervezői lefordították olasz nyelvre, ami Csajkovszki olaszul azért nem annyira jó, úgyhogy mi megkerestük az eredeti kottáját, és hát szláv nyelven énekeltük, oroszul énekeltük végig az egészet, és emellett mondom, elsősorban egyházi műveket énekeltünk, ami összefügg azzal is, hogy nem régen csináltunk egy lemezfelvételt, és ott nagyon sok készen volt egyházi művekből.
0: Hányan képviselték a női karban Magyarországot és Miskolc városát a Miskolc Egyetem női karában, és nem utolsó sorban mondjuk el a kedves hallgatóknak, előttünk vannak most itt a képek, az élmények, felszabadító örömben, és boldog arcokat látok én itt a képeken, itt magunk előtt. Azokon a fényképeken, amelyek a helyszínen készültek.
1: Hát igen, valóban, hát ugye itt a legizgalmasabb rész a szereplések után, amikor az eredményhirdetést várjuk, és ez a Filharmónia nagytermében szokott lenni, ahol minden valamennyi résztvevő bejön, és hát nagy örömújongással szokták fogadni ezeket a bejelentéseket, és hát mi vártuk, hogy legyen valami, csak nem említették a kórus nevét, és valahol az utolsó harmadban vagy fél részben egyszer csak megszólalt ez a dolog, hát és akkor derült ki, hogy milyen díjat kaptunk, és a lányok visítottak. Tehát az a boldogság, az öröm, mondjuk az is benne van, hogy azért egy nagyon intenzív munka volt mögötte, és hát végre felszabadultak. És ez nagyon jó leső érzés volt számunkra.
0: A díj mellett mit jelent az önök szakmai életében ez a siker, ez az elismerés?
1: Ugye nekem különösen fontos, mert ez az Zeneművészeti Kar növendékeinek a kórusa tulajdonképpen, és hogy hát egy picit közelebb kerülnek ezek a gyerekek a majd a későbbi életüknek a problémáihoz, tehát a zenei megoldásokhoz. Nagyon sok mindent tanulunk, csinálunk közösen, és ráadásul még ezzel a kórussal szoktak gyakorolni a majdani karvezetők, tehát az én növendékeim is, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, egy ilyen családias légkör van ebben az egészben, hiszen segítjük kölcsönösen egymás munkáját. Azon kívül van egy tanár segítő kolléganőm is, a Marhefkáné Szűcs Bea, aki a beénekléseket szokta csinálni, és szintén részt vesz ebben a munkában.
0: A teljesség igényével mondjuk el, hogy a magyar kóruskultúrát Verónában önökön kívül a nyíregyházi Kantémusz fiú kórus is képviselte, szintén figyelemreméltó eredménnyel, és így a fesztivál hivatalos résztvevői listáján mind a Miskolc Egyetem női kara, tehát önök, mind pedig a Kantémusz fiú kórus szerepel a nemzetközi mezőnyben. Büszkék vagyunk önökre.
1: Köszönjük szépen. Igen, nagyszerű volt végül is. Hát azt tudni kell, hogy a fiú kórus az nekem is mindig egy olyan kuriózum, Magyarországon elég ritka, és ugye hát ezek a fiúk, kisfiúknak a lelkesedése, az odaállása, amit csináltak, hát tényleg nagyon nagyszerű volt. Annyit tudok, hogy amikor kiválasztották, hogy milyen kategóriába induljanak, a fiú kórusként őket tömpen a női karral, vagy az ifjúsági egynemű karral, így kellene mondani, rakták össze, de aztán kiderült, hogy náluk már basszusok is vannak, tehát ez egy fiú vegyes kar lett, úgyhogy végülis nem egy kategóriában mérkőztünk, hanem külön kategóriában.
0: És mindannyian sikereket értek el.
1: Igen, hál' Istennek.
0: Szívből gratulálok még egyszer Sándor Zoltánnak, a Miskolc Egyetem női kar karnagyának, hiszen a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Berónában optimó fokozatot szereztek önök. Gratulálok az elért eredményhez.
1: Köszönjük szépen.
0: És javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be egy olyan kórusművel, amelyet önök énekelnek nekünk, és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak melyik kórusműre is esett a választásunk.
1: Mivel Olaszországban voltunk, az egyházzenei művek között is egy kortárs olasz szerzőnek a művét javasolnám most, ha meghallgatni. Orlando di Piazza a szerző, és Tóta Pulcra a műnek a címe.
0: Szóljon tehát ez a felvétel a női kar közelmúltban megjelent új CD-jéről.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, és jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint mint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Ady Endre Művelődési Házzal kezdünk. Itt mazsorett kezdő lesz. Az időpont július 6-a és 10-e között. A helyszín az Ady Endre Művelődési Ház. 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk. A foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre Művelődési Házban nagyjából ez a helyzet. Az Ifjúsági Házban és a Görömbölyi Művelődési Házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az Ifjúsági Ház, és július 6-tól 10-ig a Görömbölyi Művelődési Ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésedet, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukád be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiban nyernek felvételt. Tehát az Ifjúság és a Görömbölyi Művelődési Házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe. A Vasgyári Közösségi Házban, hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk, a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem teltházas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogkalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszótábor és egy vadi új, a média műhely. Színjátszótábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készsége, koncentrációja, kreativitása, és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlat,

0: és média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszái mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem, ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezést, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
1: Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
0: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymás Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat, nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye te a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen

0: vezet a Kultúrszalont, az Egri Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a Városi Labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikációszak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi lapban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az Egri magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés érádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúreseményeken, bemutató előtt egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az Egri magazin szerkesztette, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát rádiózás, és azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött?
1: Érdekes ez azóta, tehát ez volt 2018 táján, amikor én eljöttem a TV-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam ugye gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt is működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, aki találta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
1: Ha te kérdezel, akkor jól.
0: Aranyos
1: nem, vagy. Ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben, egy idegen személlyel kellene beszélgetnem. De azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt. Nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
0: És jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen. Úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességed, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, a megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színész, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésről felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a... Tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe, de ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam. Hát fantasztikus élmény volt a podcast idején egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is, legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy ez is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
0: Igen, hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom, milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
1: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, azt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Még amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
0: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
1: Tehát pontosan.
0: Ez, tudja az ember szétaprózni ennyire magát?
1: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni nyilván, azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, De igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. Stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a Kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
0: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter?
1: Nyilván kell jönniük, tehát...
0: Nincs appelláta, jönni kell?
1: Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
0: De ők segítkeztek is, emlékszem, igen, a Kultúrszalonnál is.
1: És 23 a kisebb. A Kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba, szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha Taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
0: A Kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
1: Igen, augusztus 21-23.
0: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
1: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Garafi Játorsolya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
0: Két írónővel?
1: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát mi szervezés alatt vagyunk.
0: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés. Persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
1: Köszönjük.
0: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
1: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesítsd, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, hát nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát, hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
0: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vasilit, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton összesen 27 mentőegység áll majd készen létben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: A napverse.

0: A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt. De az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
1: Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző volt. 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposztra pályázatát. Majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmaztam. Aranyt pedig tagjává választottam. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elveszítette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára volt. Arany János 1860-tól Pesten élt, és itt is hunyt el 1882. október 22-én.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Tompos Péter, valamint Somogyi Márton nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdre és Kazárra látogatunk. Először a 15. szenior táncverseny megnyitóját, majd utána pedig a főszervezőt hallják.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnöksége nevében. Mai nap rendezzük meg itt Mezőkövesden első alkalommal a 15. kelet-magyarországi szenyor tánc verseny. Ez tulajdonképpen egy minősítő verseny, ahol megmutatjátok társatokat. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan regisztráltak Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből. Én úgy gondolom, hogy biztos vannak még kint is kollégánk, akik még nem jöttek be, vagy a később biztos be fognak jönni. A szövetség elnökségen elében köszönetemet fejezem ki mind a csoportoknak, táncosoknak, szólótáncosoknak, mert ilyenek is lesznek, akik eljöttek a mai versenyre és vállalják a megmérettetést. Így tovább tudjuk finárdítani szenyor közösségeinket, műveljünk kultúránkat, hagyományainkat és példát mutatunk a jövő generációjának. A találkozón a legjobban teljesítő versenytő csoportok lehetőséget juttatunk majd a országos táncversenyre való megjelenéshez. Ez majd július elején lesz Gyula városa, ahogy otthon majd. Én most szeretnék köszönetet mondani dr. Fekete Zoltán úrnak, Mezőkövet város polgármesterének, hogy szeretettel fogadott bennünket, elvállalta a rendezvényünk bénökségét. Köszönjük, polgármester úr! Kedves nyugdíjas társak! Márta Graham, amerikai táncos koreográfusa, a modern tánc legnagyobb alapja szerint a tánc a lélek rejtett nyelve, a mozgás, a zene és az öröm forrása. Javítja a koordinációs készséget, a koncentráció képességet és a ritmus érzéket. A rendszeres táncolás fejleszti az agyi működésünket és késlelteti a leépülés folyamatán. A tánc karba tartja a mozgásunkat és a szellemi folyamatokat. A tánc a legmagasztosabb, legmegindítóbb és legszebb a művészetek között. Nem puszta lefordítása az életnek, hanem az élet maga. A test elmondja, amit a szavak képtelenek. Mindenkiben ott van az életerő, a vitalitás, az ösztön, ami cselekvésbe fordul.
3: Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövest polgármestere következik.
5: Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit Mezőkövesden, ezen a váratlan találkozón. Ugye 15. alkalommal kerül megrendezésre, de Mezőkövesden először, de bízom benne, hogy nem utoljára. Isten hozta mindannyiunkat, azt kívánom, hogy teljen ez a délelőtt, ez a délután nagyon kellemesen. Szenior tánc találkozóról van szó, de mikor az ember itt ebben a közösségben van, akkor hogyha ezt nem tudná, hogy szenior találkozó, akkor azt gondolná, hogy fiatalok között van, aki táncol, és jól érzi magát, és egymás társaságával jól érzi magukat, azok fiatalok. Én megfordultam nagyon sok helyen, megfordulok nagyon sok helyen, higgyék el, olyan tulajdonságok birtokában vannak, amik nagyon hiányoznak ma a világban. Szeretnék együtt lenni, mert tudom azt, hogy a tánc, amit itt bemutatnak, az nem magától van, tehát azt gyakorolni kell. Próbára kell járni, nem egyszer, nem kétszer, néha nem is olyan jól esik, tehát menni kell, mert fellépés lesz. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg azoknak az embereknek, akik az életük nagy részét ledolgozva élték. Ugyanakkor az is ma már hiányzik a világban, hogy szeretünk együtt lenni, és szeretünk örülni. Mert a tánc, ahogy el is hangzott, hogy az örömöt is ad. Egyrészt annak, aki táncol, másrészt az annak, aki nézi. Tehát egyrészt örömet szerez, másrészt örömet ad. Úgyhogy ezekre a tulajdonságokra nagyon-nagyon szükség van. És azért örülök neki, hogy Mezőkövesden helyt tudtunk adni, és bízom benne, hogy mástól is helyt tudunk adni, mert ezzel példát mutatnak a fiatalabb nemzedékek számára is. Tudjunk egy kicsit örülni egymásnak, és legyünk egy kicsit boldogak, és higgyük el, hogy sok mindenre vagyunk képesek. Én voltam nem is egyszer olyan nyugdíjasok körében, akikből bizony alig lehetett szót kihozni, mert mindenki a saját maga bajával volt elfoglalva. Nem beszélgettek, ültek, néztek ki a világból. Ugyanakkor nagyon nagy örömöm, mindig, mikor el tudok menni a Mezőkövesi nagymama klubba, szinte az ember vágyik oda, nem megkérdeztem, hogy mennyi a bejutási év. Nekem még 2 évem van, mert azt mondták 65 év. Tehát az ember úgy vágyik oda, mert én nem tudom, biztos ott is van, akinek fáj a derek, meg fáj a lába, meg mennyi baja, de amikor együtt vannak, akkor szinte látszik az öröm és az a jó kedv, ami jellemzi a Mezőkövesi nagymama klubot, de szerintem mindenhol, és itt önök is mind ilyenek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a fajta érzést még nagyon-nagyon sokáig érezzék, és adják át a környezetünknek is. És hát mit is kívánhatnék ebben a helyzetben, azt kívánom, nagyon-nagyon jó egészsége legyen mindenkinek, jövőre is, meg azután is, hogy nagyon sokáig találkozhassunk itt együtt.

0: Farkas Attila vagyok, a Nyugdíjasok Eves Vármegyei Szövetsége elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége alelnöke. Heves megyében 75 egyesületem, klubom van, 2100 fő taggal rendelkezünk, nem csak Heves megyei, hanem Borsod megyei tagjaink is vannak, regionális szinten működünk. A mai nap rendezzük meg a Senior Tánc találkozót, ez összességében már a 15. kelet-magyarországi Senior Tánc verseny. Most az idén Mezőkövesd ad otthont, ők első alkalommal látnak vendégül bennünket, regionális verseny. Itt Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből jelentkeztek nyugdíjas tánccsoportok, nyugdíjas szólósok. Itt a zsűri fogja, szakértő zsűri őket minősíteni. Műfaját tekintve sokféle táncot adnak elő, néptáncot, társas táncot, egyéb táncot, a legjobban teljesítő csoportok, illetve szólósok tovább fognak jutni az országos táncversenyre Gyulára.
1: Tulajdonképpen mindent tudok ezeket az megnyitókban, és hallottam, sőt, még azt is, hogy van 93 éves ember, hát óvodás nincsen, hiszen nyugdíjas kell, hogy legyen. Tehát mindenképpen nyugdíjas korhatár el kell, hogy érje, az, aki itt fellép.
0: Így van, így van. Tehát mi nyugdíjasok vagyunk, tehát a nyugdíjas szövetség fogja össze a megyében levő nyugdíjas klubokat, egyesületeket, tehát tulajdonképpen mi, mint egy ernyőszervezet funkcionálunk, és a 65 pluszosok, nyilván hölgyeknél előfordulhat a 40 évvel hamarabb eljöttek, tehát az lehet 62-63 éves is, tehát mi nyugdíjasok vagyunk, az átlag életkor az sajnos már a tagjainknak az átlag életkora, tehát 73 év körül van, tehát elidősödő csapat vagyunk, kevés a belépő, aktív nyugdíjas, aki vállalja ilyen szempontból a közösségi munkát.
1: Így most már értem, hogy miért mondta, hogy sajnos, hát bizony-bizony azért nem sajnos, hogy 70-valahány évesek, az a sajnos, hogy a fiatalabbak nem mennek, a fiatal nyugdíjasok, lehet, hogy ők még dolgoznak, vagy még nem hívták meg, nem kóstolták meg az ízét annak, hogy tulajdonképpen milyen is az, amikor egy közösségben lehet egymásnak örömet szerezni, ahogy a polgármester úr is mondta,
0: igen.
1: Tehát örülni és örömet is szerezni lehet az embernek. Tehát azért egyre több nyugdíjasa van az országnak, és talán kitolódik egy kicsikét fölfelé az életkor. Azt nem bánjuk, azt igen, hogy a fiatal nyugdíjasok nem találják a helyüket. Ebben tudnak önök segíteni.
0: Igen, igen. A elkövetkezendő éveknek nagyon-nagyon fontos feladata lesz a toborzás, ugyanis egy kicsit más világ van. A mai világ már nem az a világ, mikor még mi eljöttünk nyugdíjba, tehát a friss nyugdíjasoknak nyilván a legfontosabb a család, tehát a gyerekeknek a segítése, vagy esetleg még nyugdíj mellett munkát vállal, tehát nem automatikusan lépnek át a közösségi munkába, tehát nekünk a elkövetkezendő években nagyon sok munkát kell arra fordítani, hogy a nyugdíjas társaknak megmutassuk azt, hogy hova lehet csatlakozni, ugyanis több a kilépő, már az elidősödő, aki már mozgásilag korlátozott, nem tud eljönni rendezvényünkre, ugyanakkor a belépő pedig az előbbiek elmondottak alapján, tehát nehezen csatlakoznak, és nehezen találják meg az a közösséget, ahol jól érzik magukat. Tehát itt, ha valaki egyedülálló, önálló, és talál egy jó nyugdíjas klubot, akár egy kis településen, a magányosságát tudja oldani az ilyen közösségi rendezvény, akár egy egyszerű klubnappal, vagy valahova elviszik kulturális programra, vagy színházi programra, vagy kirándulni, és akkor így tartalmasan el tudja tölteni az éveit, nem érzi úgy magát, hogy már fölösleges, és nem foglalkozik senki, de ehhez meg kell találni azt a kapcsolódó pontot, hogy hol tud bekapcsolódni a nyugdíjas közösségekbe. Ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy több helyen megjelenjünk a megye minden tele, hogy lássák az azon nyugdíjas társak, akik szeretnének még aktív nyugdíjas életet élni.
1: Ez egy kicsit a társadalomnak a kórképe is, hogy az utóbbi 35-40 év nem fogtatta az embereket arra, hogy fontos a közösség, hanem arra szoktatta, hogy az egyénnek érvényesülni és érvényesülni. Tehát hova érvényesüljünk akkor, amikor nem örül nekünk senki? Az örömet itt, a nyugdíjas klubban, a barátot, a jó barátot itt lehet megszerezni, csak hát ugye többet kellene egy kicsit propagálni. Nem önnek, mert hát megteszi, amit meg tud, hát sokfelé lehet önnel találkozni, hanem azoknak, akár a vezetőknek is, hogy igen, emberek, ha nyugdíjasok vagytok, éljetek úgy, mintha nem lennétek azok, csak olyan szinten, hogy a társadalomban fontosak vagytok.
0: Igen, igen, elég összetett dolog ez, mert itt ebben az infokommunikációs világban nagyon sokan már idős kollégák is elmennek, facebookoznak, interneteznek, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy közelebb kerülnek a világhoz, nem csak tévénézéssel, hanem más egyebekkel is, de itt ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfelelő felvilágosítást adjunk az időseknek, hogy ezzel vissza is lehet élni, tehát akár egy csalás áldozataivá ne válja. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon összetett dolog ez, tehát mindenkinek oda kell figyelni, hogy akár telefonon kivel kommunikál, akár interneten vagy Facebookon, kinek üzengetnek, milyen információkat adnak tovább. Ezért én nagyon fontosnak tartom ezt, ezért szervezünk fogyasztóvédelmi előadásokat, szakembereket hívunk, az áldozatsegítők, hivataltól, a rendőrségtől, hogy adjanak információt az időseknek, hogy hogyan kezeljék ezt a zűrzavaros világot. Mert annyiféle információ éri őket a közösségi média, a hivatalos média, a tévé, rádió vonatkozásában, hogy ezt nekik tudni kell. Na most itt 80 éves korosztály, azért már egy kicsit másképp hallja, meg másképp értelmezi ezen információkat, és fontos dolog, hogy tájékoztassuk őket, hogy új világban élünk, de az információkat nagyon meg kell vizsgálni, meg át kell értékelni, hogy mihez csatlakozunk, mit lájkolunk, kinek válaszolunk, kinek adunk információt saját magunkról.
1: Ugye megváltozott a világ, a falusi közösségek felbomlottak, ma már a falu is olyan, mint egy város, ugyanúgy behúzódott a saját lakásába, kis szobájában, el van az ember. Az a közösségi médiák bármilyen szinten nem pótolják az egyszerű készfogást, az ölelést, az, amikor együtt beszélgetünk. A közvetlen szó, az pótolhatatlan, nem telefon, nem internet, nem akármi lájkolásról van szó, hanem a közvetlen, akár érintés, akár pedig a hangnak a elhangzás, egy a fülembe cseng, és tudok válaszolni azonnal, és igazat. Látom az arcát az embernek, amit lehet látni akár egy videón, vagy bárhol, de azt nem. A rögtöni hatást. Ugye valószínű, hogy azért önöknek ez a tánc is, tehát a szenior tánc, de hát ugye az énekkaroknak a versenye is, ott is találkozhatunk önökkel, és aktívak azért ezek a nyugdíjasok, ahogy látom, megtapsolják egymást is.
0: Igen, hát azért szervezik ezen rendezvényeket, hogy ez tulajdonképpen egy kapcsolatépítés is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hídépítés a résztvevők között. Tehát az ország különböző tájegységeiről, vagy a megyén belül, akár Lőrinciből, akár Nagyvisnyóról érkeznek csoportok, ismerjék meg egymást, tapasztalatokat cseréljenek, és személyes jellegű kapcsolatot én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Szemben a személytelen online világgal én úgy gondolom, hogy a itteni rendezvények során élmények, örömökkel töltődnek fel ezen nyugdíjas társaim, és ez hosszú távon nagyon jó hatásra van rájuk, a lelkiségükre is. Azt érzik, hogy még fontosak ennek a világnak, és örömmel jönnek el az ilyen rendezvényekre. Nyilván, hogy itt akár a táncot nézve, ez egy mozgáskoordinációs tevékenység, tevékenység is, tehát ha a maguk módján tudnak táncolni, ez még javítja is a mozgásukat ilyen szempontból. Tehát több oldalról lelkiség, mozgáskoordináció, idősödés, tehát ezt együtt lehet kezelni. Nem könnyű dolog, de én úgy gondolom, hogy megpróbáljunk. Azért vagyunk, hogy olyan programokat, olyan rendezvényeket szervezünk nekik, ahol jól érzik magukat, és sokáig emlékeznek az itt látottakra.
1: Azt fogott meg az ön megnyitójában még, hogy segíti azt, hogy elkerüljék a leépülést ezek az emberek a mozgással, illetve hát a közösséggel. Azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy ezeket hallja, illetve hát menjen olyan csoportba, közösségbe, amelyek úgy fontosak. Ugye legyen egyházi, és legyen bármilyen más közösség.
0: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nézi az óráját, azért kíváncsi a többi dolgokra is.
0: Mert lassan vissza kell mennem, mert jó, ha ott vagyok. Ők is érzik azt, hogy ha egy rendezvényt megszervezek, és a vezető nincs ott, akkor esetleg még sértődés is akadhat belőle, hogy biztos nem szeretem én őket. Tehát szeretek mindenkit, de ki kell menni, akár most az előbb a Városi TV, veled most a Szent István Rádió, tehát én örömmel nyilatkozok mindenkinek, elmondom, hogy mi mind nyugdíjas, sok nagyon széles körű palettán mozgunk itt. Akár lehet egy zenés táncos rendezvény, akár egy dalos rendezvény, akár lehet egy prózai jellegű, akár lehet egy kimit tudós rendezvény, vagy egy színházlátogató program, vagy egy kirándulás, tehát azon vagyunk, hogy mint vármegyei, vagy regionális nyugdíjas szervezetek, egyesületek, olyan programokat csináljunk a tagtársainknak, ahol ők örömmel jönnek, és ők jelenkednek előre, meg kérdezik, hogy mikor is lesz már a következő program.
1: Hát köszönöm szépen, Isten áldja a munkáját, jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen, én is hasonló jókat kívánok a hallgatóságnak.
2: Elhangzott riportunkban Farkas Attilát hallották a 15. szenior táncverseny alkalmából, Mezőkövesdről, a Közösségi Házból.

0: A folytatásban Kazára megyünk, ahol többek között szó lesz majd a Laskáról, és a végén pedig a Tufánál kötünk ki. Elsőként egy versenyző csapatot hallanak. Úgy látom, hogy valami már nagyjából készül. Mi történik itt?
1: Itt fogunk Laskát, nyújtjuk a tésztát, és ugye ott a hátam mögött pedig sütjük. Utána pedig zsírdal megzsírozzuk, hogy ugye ne száradjon ki. Utána viszont lehet natóral, illetve lekváddal ízesíteni meg minden.
0: Tehát krumpli, laska, látom én.
1: Krumpli, van benne liszt, készen gyújtani.
0: Mitől ilyen sárga? A krumplitól?
1: A krumplitól, igen.
0: Ó, akkor itt termett a homokon valahol.
1: Hát valahol szerintem, igen, ilyen hazai lehet szerintem.
0: Látom, ott van a deszka, nyújtófa, az a oktatófa is lehet, ugye?
1: Ja.
0: Otthon, már ma már leszoktak róla a fiatalasszonyok, hazamegy a férfi.
1: Hát akkor, igen.
0: Pedig néha-néha kellene, valószínű. Na nézzük akkor még, nézzük akkor. Ezt összegyúrják, utána késsel vág belőle egy olyat, amiből egy lángos.
1: Igen.
0: Lisztezni kell, hogy ne ragadjon össze. A nyújtáshoz gondolom, hogy...
1: Így van, igen.
0: Meg lesz, és akkor fiúkot már kenegetik olajjal, vagy zsírral?
1: Zsírral, házi zsírral.
0: És akkor a feltét rá pedig feltétlenül a kolbász.
1: Mehet rá a kolbász is, tehát tejfölösen is lehet, édesen, lekvárosan. Tudóval, nutellával, ugyanúgy, mint a palacsintán.
0: Meg a káposztástésztát.
1: Meg a káposztástésztát, igen.
0: És akkor ezt, mikor megkenték, felrakták rá a feltéteket, utána még sütnek rajta valamit?
1: Nem sütünk rajta semmit, hanem hát föltekerjük, vagy négyszög összehajtjuk négyszögbe.
0: Gyakorlottnak látom olyan, mint hogy a máskor is csinált volna már ilyet.
1: Hát nem az első alkalom, igen.
0: Nem?
1: Nem.
0: Csak fesztiválon, vagy még otthon is?
1: Otthon is.
0: Szeretik a gyereket?
1: Igen.
2: Szereti, ha minden rendben megy. Addig, amíg minden flottul megy, addig mindig szereti.
0: Tehát akkor az alap megvan, és most már, ha ez elfogy, akkor mi lesz? Újat, vagy ennyi elég lesz?

0: kell bele plusz tojás, és utána forró olajon lassan kisütjük.
1: Friss krumpli, az ereszti a levét is.
0: Így van, ugye attól függ, hogy mennyi leve lesz a krumplinak. Most mi szerintem azt hiszem leöntöttük róla a plusz levet, nem? Nem, akkor nem öntöttük le.
1: Úgy, benne van a vitamin.
0: Így van. Már
1: a héjában van, azt mondja.
0: Ez most kapott tojást, az biztos, mert ez vizes volt, mert ez...
1: Látom, egy kicsit sárgás.
0: Igen.
1: Úgyhogy... akkor a kézzel, nem, látom a kanalat most már.
0: Igen, izével, lapos szedőkanállal adagoljuk az olajba.
1: Nem mindegy, hogy milyen, de... mert volt nekem már olyan, hogy dupla tenyér lett belőle.
0: Hát igen, van, szerintem itt is egy-kettő, ami olyan nagyobb, gyönyörű nagy lett ott az aljában, tehát ilyen csalóka, majd kicsit megpakolni.
1: Egyébként úgy vastagabbra nem szokták?
0: Mindig? De, van belőle vastagabb is, van belőle vékonyabb is, igazándiból, hát ki hogy szereti, én például szeretem a vastagot. Mert akkor sokkal lágyabb marad, igen, nem szárad ki annyira.
1: A rossz fogúaknak jó.
0: Nem az így.
1: De szereti a folyadékot is, a lacsánka, ugye?
0: Igen.
1: Rettenetesen. Nem messze van ott a szőrszátor, úgyhogy...
0: Van nekünk elég
1: muníció,
0: készültünk rá, úgyhogy...
1: Köszönöm, egy nevet, hogy kérdezzek már itt?
0: Ételre tervezve csapat.
1: Csapat, igen, és...
0: Bobor Krisztina, Bobor Pál.
1: Ja, hát akkor
0: Kuleti.
1: Családi.
0: Nem, ez egy céges csapatrendezvény, igaz, céges bulin vagyunk egyben, mindannyian kollégák vagyunk, egy csapatban dolgozunk. Amúgy is, és akkor kitalálták a főnökünk, hol van? A műszakvezető. Ott van a műszakvezetőnk, kitalálta, hogy akkor a Laska Fesztiválra jöjjünk be, nevezzünk be, mint csapat, és akkor egy jó kis csapatépítő, és akkor all in egyben.
1: Tehát meg kellett nevezni, hogy mit fognak készíteni?
0: Igen. Volt két kategória, Laska és egyéb. Az egyébben neveztünk, de közben szólt a párom, hogy hát ő is tud Laskát sütni, úgyhogy a Laska is, és az egyéb kategória is, tehát a tósdit is kimaxoljuk.
1: De akkor kazária?
0: Nem.
1: Vendégmunkások most.
0: A műszakvezetőnk ő pazári, mi terenyélyek vagyunk, ők pedig itt a Gyöngyös környékéről vannak majdnem mindannyian.
1: Heves, Nógrád összefogó.
0: Igen, így van.
1: Köszönöm szépen. Hát akkor jó munkát, és a versenyben, hogyha eredményt érnek, mit kapnak?
0: Azt nem tudom, Tibi, eredmény esetén mit kapunk a versenyben? Mi a nyeremény?
1: Nem egy Laskát.
2: Velne szét még a pátrába.

0: Következzen a zsűri.
1: Polgár Ferenc vagyok, Salgótarjánból származom. Kazár községben éveken keresztül szerveztük ezt a Laska Fesztivált. Ez jelen pillanatban a 16. Laska Fesztivál. Jelen pillanatban az eső nagyon elmosott. Hát reméljük, hogy így is rengeteg féle dolgot kóstoltunk. Tocsnit, laskát, egyebet, vaddisznót, szarvast. Tehát nagyon-nagyon jó a felhozatal.
0: Ugye a laskát már elmondták nekem, hogy mi, én nem tudtam Szabolcsi létemre, én lapcsánkát ettem mindig, de lángost, krumpli lángost, azt a platnyi sütötték meg otthon, más nem. De ez különleges azért.
1: Ez ugye? Különleges, hát sokan tévhitbe vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja, igen, ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják, palacsinta jelleggel kiformázzák, és sparhelton, magyarul platin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
0: Mindig ünnepi alkalmakkor csinálták, vagy hétköznapi kaja volt?
1: Ez mindig hétköznapi kaja volt. Nagyon gyors volt, otthon mindig ugye fával tüzeltek a sparhelton. Ez bármikor, amikor begyújtottak, ez

0: Bármikor egy erős leveshez, akár főételként is, hogyha a hagymával, most már millióféle variáció, jutoróval, csilisbabbal, mindennel töltik, tehát most ami van, igen.
1: Érdekes azért, hogy egyre több ilyen gasztrofesztivál van. A múlt héten voltam Palotás tortát kóstolni, utána lesz Kácson a vadfőző, akkor itt ez a Laska. Hogyha az ember válogatni akar, akkor talál. Turizmus szempontjából ez jelente valamit.
0: Igen.
1: Ön biztos nem az első helyen rűrizett már.
0: Igen, igen. Nagyon sokat jelent. Hát ugye a kazári tufa képződmény Európába és a világon világhírű. Európában három ilyen képződmény van. Van Törökországban, még talán nem tudom melyik helyen, és itt Kazáron. A turizmus ezzel kapcsolatban is nagyon fellendült. Nagyon sokan jönnek. Itt gyakorlatilag a Laska Fesztivál az ország szinte vidéki viszonylatban egyik legnagyobb fesztiválja. Úgyhogy nagyon nagy sikerrel. Például ezelőtt 4 éve 71 főzőcsapatunk volt, most olyan 35-nél tartunk, ugye az eső is közbesz, és négy ország, így van, 4 ország részvételével, tehát nem csak Magyarország, hanem jöttek Erdélyből, Körispatakról, jöttek Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából, hát sajnos az idén ez egy picit lecsökkent, de hála Istennek, hogy ilyen sokan
1: van. Látom, 3 vannak a zsűriben.
0: Igen.
1: Nem lehet olyan, hogy egy kicsikét másabb a vélemény egyes dolgokról. Ugye most volt az első bejárás, megnézték az alapanyagot, meg a küllemet, a külcsin, utána jön a tálalás, kóstolás. Hát ott visszakóstolás volt, mert többször is volt.
0: Igen, igen, az az igazság, hogy kétféle dologból választhatunk, ugye, zsűrizhetünk. Van ugye a Laska és a egyebek, ami a tócsnit tartalmazza, benne van.
1: Pörköltek
0: mindent, így van. Megmondom őszintén, hogy szakmai zsűriz. Tiszteletbeli zsűri elnökünk az Erkárpáti Péter úr, az Ente Színház igazgatója, a következő zsűri tagunk, és ugye a szabadtűzi lovagrendből szintén 11 néhány éve együtt zsűrizünk. Tehát itt egymásra ránézünk, és már tudjuk azt, hogy igen.
1: Egy kacsintás és akkor
0: és egy mondják. Kacsintás és már.
1: Köszönöm szépen. Néhány szólt azért mondaná nekem.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a jeles eseményen, ráadásul már 17 éve, és hát ez egy hagyományőrzés, és minden hagyományőrző étekkel kapcsolatos rendezvényen. Én nagyon jól érzem magam, és nem csak az étkek finomak, hanem nagyon nagy a szívük az embereknek is, ami egy külön pluszpont.
0: Hát azt még hozzáteszem, hogy vendéglátós mestervizsgát tettem, 53 éves vendéglátó múltam van, és itt Kazáron 15 éve működtem, maga a rendezvényszervezésekben, és a közétkeztetés, stb.
1: Hát szakembere, köszönöm szépen, és hát jó munkát, mert én megmondom őszintén, nem merném vállalni. Ehhez azért kell valami szaktudás.
0: Mindenből egy kis csipetnyit, így van,
1: de
0: így van.
1: Jó van, de akkor is az ízlelő bimbó.
0: Hogyne, azért igen.

0: A programban táncosok is szerepeltek, mégpedig Budapestről.
1: Én Jaksi Soma vagyok, 22 éves, a Vasas Művész Együttes tánckarának egyik táncosa.
0: Egyik táncos, akire most várnak, mert mondja, hogy felvonulás lesz, menettánccal mennek, vagy pedig hát úgy csak énekelnek.
1: Most csak egy örömmenet, úgymond az esőtánc előtt, utána pedig fellépésünk lesz. Szatmári táncokat, illetve erdélyi táncokat hoztunk ide Kazárra. Ezeket lehet majd megtekinteni a színpadon. Előtte egy szimbolikus menetet tartunk majd a helyi táncosokkal, illetve mi is itt a budapesti különítménnyel.
0: Ugyan nézem, azért nem annyira idősek. Fiatal csapatnak tűnik.
1: Hát fiatalosak vagyunk, igyekszünk azért mi is megfrissülni, nem csak kívül, hanem belül is. Alapvetően hozzánk nagyon sokszor jönnek egyetemisták az utánpótlás csoportunkból felkerülők, úgyhogy fiatalosak próbálunk maradni időről időre, évről évre.
0: Ugye általában a népviseleti ruhákat nagyjából ismerem, én nem tudom, ezt valahogy nem tudom eldönteni, hogy ez milyen típusú.
1: Hát becsapós is lehet valóban, hiszen ahogy említettem, szatmári és erdélyi táncokat is hozunk, és mivel kevesebb a fiú, mint a lány, ezért valamelyik lányok már itt az erdélyi viseletben vannak, valakik meg még a szatmári táncokra készülnek, ezért lehet a zavar, de ez két külön számban fog megjelenni.
0: De a fiúk azért nagyjából a hagyományos szokott csizmás, de cipős is.
1: Igen, a hagyományos paraszti viseleteket próbáljuk minél inkább színpadra tenni, hogy ne csak a táncunkban, hanem megjelenésünkben is autentikusak tudjunk maradni.
0: Mióta működnek nagyjából ez a csapat együtt?
1: Ez a csapat a mostani művészeti vezetőnkkel még a koronavírus előtt kezdtük el 2019-ben a munkát, de a Vasas Művész Együttes jövőre lesz 80 éves, úgyhogy jubiláláshoz készülődünk mi is. Egy jó év áll előttünk, és reméljük, hogy ezt nem csak Budapesten tudjunk megtenni, hanem az ország számos pontján is, mint például, mint most Kazánon is, ahogy megjelentünk.
0: Ugye ez azt jelenti, hogy a jubileumra arra valami nagy dobás kell általában, vagy hát ha minden nap az, akkor nem kell.
1: Hát 5 évente igyekszünk felülmúlni magunkat, ez most is egy kihívás, úgy a táncosoknak, mint a koreográfusoknak. Az 5 évvel ezelőtti műsorunk hatalmas sikert alatott, hála Istennek, és reméljük, hogy a 80-es se fog elmaradni, se színvonalba, se pedig durranásilag, hogyha lehet így fogalmazni.
0: De azért utánpótlás kell, hogy legyen. Hát legyen feljövő kis csapat van.
1: Volt, és lesz is. Most ezzel éppen egy kicsit küszködünk a tánckarnál, hogy jelenleg nincsen közvetlen utánpótlásunk, de reméljük, hogy ez változni fog, és aki eddig az utánpótlásunk tagja volt, az most már mindannyian szinte a tánckar tagjai.
0: Honnan kerülnek be általában? Gondolom, hogy nem kerületre osztva a 13-tól akár a 23-ig, hanem aki szeret táncolni, az akár még a Nyírségből is megtalálja önöket.
1: A Nyírség egy nagyon jó példa, ugyanis vannak táncosaink, vagy voltak táncosaink, akik onnan is érkeztek, a Budapestre kerülő egyetemisták, vagy fiatalok szintúgy előszeretettel választják a Vasast, pont a fiatalos csapat miatt, és pont így a csapatszellem miatt, de alapvetően a Vasas egy 8. kerületi központú együttes, de én is, mint sokan a táncegyüttesből az Alsóerdősori Általános Gimnáziumból toborzódtunk, de ez most már nem feltétlenül a csapat 100%-ára igaz, ugyanis nagyon sokan jöttek útközben innen-onnan, és nagyon nagy szeretettel várunk továbbra is mindenkit.
0: Ugye nagyon jók az egyetemisták, csak egy a probléma, hogy egy idő után úgy elmennek, és visszajárni nem olyan könnyű, még akár hanyadik kerületbe sem, még a 8. sem.
1: Hát pont ezért vannak nagyon jó barátaink az ország számos pontján, és annál nagyobb örömmel tudjuk őket fogadni, hogy helyeségtelenek Pestre tévednek, vagy mi tévedünk hozzájuk. Kazára is úgy járunk már évek óta, hogy közös táncos ismerettségből fakadóan kaptuk a hírt, hogy hát itt milyen jó lehetőség van disznóvágásra. Ezért így is keveredtünk ide Kazári Laska Fesztiválra, hogy mi már évek óta disznót vágni járunk ide, és végre eleget tettünk a meghívásnak, és most már nem csak az ilyen jellegű falusi tradíciókra járunk, hanem a mertán híres Laska Fesztiválra is.
0: Beosztott szóvivőként azért elárulhatja nekem, hogy merre járkáltok mostanában, vagy merre láthatjuk újra önöket, mert én láthatom most, de a Nyugat-Magyarországi és a Dél-Kelet és Észak merre találhatja önöket, milyen fellépésekre számíthatnak.
1: Hát a jövőben a naptárunk egyelőre szellős, úgyhogy várjuk a megkereséseket akármilyen falunapra és hasonló jellegű eseményre is, de Tatabányán és Szolnokon is megtalálhatóak vagyunk, ahol koreográfiai versenyek, antológiák szoktak lenni, illetve Budapesten vannak fellépésünk, illetve Mexikóba is volt lehetőségünk eljutni az előző nyáron, és ott is sikerült letennünk a névjegyünket egy nemzetközi tánc felvonuláson.
0: Köszönöm szépen, gratulálok. Hát most nem lesz Chili, most Laska lesz.
1: Most Laska lesz, és ezzel leszünk a legboldogabbak. Köszönöm szépen.

0: ne csak laskát tegyünk, hanem kóstoljunk meg egy különleges tócsnit is.
1: Kovács Tamásné.
0: 20 kiló krumpliból?
1: Igen.
0: Azt kire szeretem?
1: Mind kézzel. De 25 kilót szoktunk, de most nem volt jó a krumpli. Most nagyon sokat el kellett dobni belőle. Úgyhogy ez olyan 20 kiló krumpli körülbelül.
0: De ez milyen? Jó márkáját nem
1: itt nem tudjuk. Nem tudom milyen.
0: De itt kapták helyben?
1: Igen. Minden hozzávalót itt kapunk.
0: Értem.
1: Minden hozzávalót.
0: Tehát 20 kilónyi, mennyi lesz ebből? Hányra tettem?
1: Általában két ilyen nagy vajlinggal szokott lenni.
2: Igen.
1: Kettő ilyen nagy. Itt van ez is.
0: Úgyhogy... Hányan csinálják? Hát én már az életemet elúgtam volna.
1: Hát ezt most hatan. Ezt most hatan csinálunk. Ugye ketten árulják, akkor van, aki a giroszoshoz a salátát készíti. A girosz húst azt megsütjük előre, mert lehet girosszal is, és lehet simán is.
0: Vakarom a fejem, mert én még nem hallottam a giroszos lapcsánkát. De a girosz az rendes bárányhús, vagy?
1: Nem, csirkemell.
0: Ja, csirkemell.
1: Csirkemell, fiataloknak a bárányhús. Csirkemell.
0: Az béget akkor.
1: Igen, ez csirkemell.
3: Itt vagyok, Rodin,
0: de úgy látom, ez nagyobb darabocska. Hát ez nem egy kis apró lapcsánka.
1: Hát nem. Ez lesz a giroszos. Ez a giroszos.
0: Jaj, azért kell nagyobb kanálból önteni. Tehát most akkor az alap krumpli reszelve, a víz van rajta, leöntik, vagy lisztelik a kertel?
1: Hát, ha nagyon vizes, akkor jobb, ha lesz együtt, akkor nagyon sok lisztet tesz fel.
0: És akkor?
1: Akkor nem olyan persze.
0: És akkor alaptésztában megy még bors?
1: Megy bors, fokhagyma, én szoktam sót, egy kis ételízesítőt, egy pici piros paprikát, úgyhogy ennek tojás.
0: Ami ő fogja. Na, akkor tovább, és akkor,
1: nincs.
0: Akkor erre pedig szépen, vagy ráteszik a girosz, ami elősütnek. Otthon biztos, hogy nem szoktak ilyet csinálni girosz.
1: Ebben a vödörben is annyi. Az is nagyon szeretik a giroszosat. Nagyon szeretik. Jobban, mint a simát.
0: De hol itt? Pazáron?
1: Igen. Otthon is szoktam, itt is szoktam, nagyon szeretik a giroszosat.
0: Az nem baj, kipróbálom ott.
1: De sajttal, tejfővel is szok.
0: Mennyire sütik meg?
1: A húst?
0: Szép barna. Azt nem tudom, a gíroszok.
1: A húst az teljesen meg. Ezt is.
0: Értem, és akkor még erre tesznek salátát.
1: Igen, salátát, hagymát, uborkát, caciki, mindent. Girosz húst.
0: Egy személynek elég. Vagy hát, aki nagyobb étvágyú.
1: Hát, azért elég nagyok ezek a tócsnik. De visszajönnek.
0: Hanyadik alkalommal csinálják már ezt?
1: Mióta kezdődött? Mi azóta? Tavaly csináltuk először a giroszosat, előtte meg a darált húsosat csináltuk. Az meg egy réteg tócsni, közé pörkölt, disznócombó pörkölt lett darált hús.
0: Borita.
1: És akkor utána még egy réteg tócs, úgyhogy közte volt a hús. Olyan, mint a szendvics. Na, azt is nagyon szerették. Azt is nagyon szerették, de most már újítottunk egy kicsit.
0: Hát újítani kell.
1: Most már újítottunk egy kicsit, úgyhogy most giroszos van.
0: De látom, állandóan mozognak.
1: Igen. Hát valaki állandó törzsvendég.
0: Ja.
1: Úgyhogy mikor tudják, hogy jövünk is sütni, akkor jönnek.
0: Előről nem láttam a nevüket. Milyen csapat ez?
1: Napraforgó.
0: Napraforgó.
1: Óvoda. Óvoda meg a bölcsedet.

0: Ha már jól laktunk, akkor mehetünk egy kis túrára, mégpedig a Tufa taxin.
1: Csepel a Gábor.
0: Tufa taxi. Hát azért nem tufából van, úgy látom, mert rendes nem, anyag. Nem,
1: így van. Hát ez egy békebeli, amerikai gyártmányú, alumínium karosszériával rendelkező képjármű, amivel ugye ilyen 6-7 embert lehet szállítani ki a Tufához.
0: Innen a faluközpontból, vagy pedig van
1: innen,
0: tájház elől?
1: Innen a tájház elől.
0: És akkor ez az otthona.
1: Így van, így van. És akkor ugye ugyanide érkezünk vissza, hogyha...
0: Tehát ez úgy van, hogy bejelentkeznek, vagy pedig, hát hogyha összeverődik egy csapat, akkor...
1: A pénztárnál ugye lehet jelentkezni a Tufa taxira, és akkor ha összeverődik egy ilyen 4 fős csapat körülbelül, akkor ugye...
0: De oda nem érdemes, vagy nem is szabad saját kocsival felmenni.
1: Lehetetlen.
0: Tiltott egyébként?
1: Nem tiltott, de maga a terepviszonyok ugye olyanok, hogy oda személykocsival az nem megköszönhető.
0: Hát akkor nem kell őrizni, nem kell védeni.
1: Nem. Hát a földút, viszkit, erdei út, tehát személykocsival. Sőt, még úgy mondom, hogy olyan terepjáróval is, ami nem igazából arra útviszonyoknak vannak építve, hogy még azzal sem nagyon lehet megközelíteni.
0: Tehát kell hozzá egy magas
1: szerkezet,
0: plusz 4 kerék?
1: Így van.
0: És amikor valakik ide jönnek, beszélget velük, azért tudja, hogy honnan jönnek, sok felől jönnek, gondolom.
1: Igen.
0: Hát az ország, tudják konkrétan, ország... hogy van ilyen, vagy pedig itt tudják meg, vagy is?
1: Hát valaki tudja is, meg valaki ugye itt szembesül vele, hogy itt van ilyen lehetőség, hogy ezt meg tudja nézni. De sokan jönnek úgy, hogy már tudnak róla, és csak ezért jönnek, hát a Laska Fesztivál véget is, de csak azért, hogy egybeejtsék a kellemest a hasznossal, hogyha a Laska Fesztiválra érkeznek, akkor szeretnék megnézni a Tufát is.
0: De a Laska Fesztiválon már akkor egy párszor volt ön itt.
1: Igen. Ez az 5. alkalom, hogy csinálom.
0: Igen,
1: ez az 5. év. Hát ebből sajnos 2 év volt az, amikor ilyen esős időt fogtunk ki. 3 évbe tudtunk kimenni. Most ez a 2. év, hogy nem tudunk kimenni, mert hát most olyan, amire el van ázva, hogy...
0: Mondjuk ezt most... Sokan bánják, akik itt vannak, de az ország nem nagyon bánja, hogy
1: igen, nagyon kell.
0: Itt sem volt azért nagyon sok csapadék.
1: Nem.
0: Lehet azért a fű zöld valamennyire, de látszik rajta néhány helyen,
1: hogy hát, kezd kiszáradni.
0: Száraz, hogyha nem jönne több csapadék,
1: hát kell a csapadék, akkor... csak hát ugye nem, pont nem erre
0: nem a rendezvényre. De hát... Volt egy kollégám nekem, mondta, hogy mi lesz esik az esemény? Ugyanaz, csak esernyővel.
1: De hát... Itt hát az már körülményesebb. Hát esernyővel, ugye.
0: Oda is, meg ide is.
1: Igen.
0: Hát azért szerencséjük van a felvonulásra, hát hogyha
1: éppen... Hát bízunk benne, hogy addig még kitart.
0: Mindenfelől úgy ugye, kerekednek szépen gomolyog. A gomoly felhők, de
1: az jó. Gomolyog.
0: Egyébként, amikor úton van itt, elviszi az embereket közben, úgy mond is valamit, vagy odafent hallják meg, amit kell tudni, vagy csak a látvány van.
1: Igazság szerint, hogy én csak ugye a Tufa taxinak a gépkocsi vezetője vagyok.
0: Hát jó, de hát azért...
1: Most én úgy mondani nem nagyon szoktam. Hát elmondom nekik, hogy mit, merre, hol, mert ugye arról a pontról lehet látni a Mátra vonulatát, ugye magas ponton van fönt, és akkor azt ugye el szoktam mondani, hogy merre, melyik részen mit látható, meg mit lehet felfedezni ugye abból a magasságból, de igazából aki jön a Tufát, szereti megnézni a Tufát, az tisztában van vele, hogy az milyen képződmény.
0: Vezetőfüzetet adnak, vagy pedig itt elmondják?
1: Szerintem
0: nincs
1: kész még. Ezt csak elmondják szóba szerintem, tehát nincs. Kint vannak tájékoztatótáblák kitéve, kint a helyszínen.
0: Mint a tanítványok.
1: Igen.
0: A Tufa tanítványok.
1: Tehát ott odakint van, róla leírás is, tehát ott lehet, el lehet olvasni, lehet tájékozódani.
0: Milyen nagyságú a kiterjedése?
1: Egy ilyen 5-600 négyzetméter szerintem.
0: Most mondjuk, hogy ez hosszában...
1: Tehát szélességében egy ilyen 30-40 méter, hosszában meg egy olyan 150 méter körülbelül.
0: És akkor azon lehet sétálni?
1: Hát a szélén el lehet sétálni.
0: A nem, mert a Rioli-tupa az porladna.
1: Igen. Hát veszélyes is, mert azért figyelni kell, mert ugye elég morzsalékos neki a teteje. Hát és akkor van egy a legvégén, a hossznak, a 150 méter körüli hossznak a legvégén van egy lejárat, ahova le lehet menni az aljába is a képződménynek, és akkor alulról is meg lehet ugye nézni, de
0: milyen
1: felülről 8-10 méter.
0: Hát akkor porlad már a riolítjuk.
1: Hát igen, igen, tehát erózió, ahogy mossa ugye az eső, meg minden, és akkor a teteje az azért csak lép is rá az ember, akkor óvatosan kell, ugye, mert nem szentsés.
0: Hát jó bort teremne, hogyha ott lenne.
1: Igen.
0: Csepelra Kábort hallották, a Tupa Taxi működtetőjét. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Német Tamás, valamint a technikusok Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Huszonhárom óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanács tagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása. Várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton, összesen 27 mentőegység áll majd készenlétben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika Szent Kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér, a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hit válságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást, és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafűzér királynője kegyhely, a názáreti szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafűzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai zárványicjai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a szeplőtelen fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a miniállam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a miniállam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. június 7-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával, és Szőke Milinte Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a pünkösd utáni időszak ünnepeiről beszélget.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amikor az egyház két jelentős időszakát megünnepeljük, az adventi karácsonyi időt, valamint a nagybőjti és húsvéti időt, akkor azt olvashatjuk a elsősorban papok számára készült direktóriumban, hogy ezen kívül vannak még az úgynevezett évközi vasárnapok, az évközi idő, amelyiket két részben szoktuk ünnepelni. Van egy rövidebb időszak a vízkereszt utáni vasárnaptól a hamvazószerdát megelőző vasárnapig, és aztán pedig a pünkös vasárnapját követő naptól, hétfőtől Krisztus király vasárnapja utáni szombatig az évközidőnek a vasárnapjait ünnepeljük. És amikor ezt az évközidőt elkezdjük, ennek a második részét ünnepelni, akkor tulajdonképpen rögtön ünnepekkel kezdjük, vagy folytatjuk a lezárt húsvét időszakot. A mai alkalommal Enikővel, Annával és Zoltánnal arról a három ünnepről fogunk néhány gondolatot elmondani a kedves hallgatóknak, amely ünnepek az úgynevezett Úr ünnepei az évközidőben címet viselik összefoglaló néven. Ilyen ünnep a pünkös vasárnapját követő Szentháromság vasárnap, a következő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, és azt követően pedig pénteken Jézus szentsége szívének a fő ünnepét üljük. Azt gondolom, hogy mindegyike külön-külön is rendkívül nehéz téma, egy igazi misztérium, akár a Szent Háromság titka, akár az Úrnapján az Eukarisztia titka, akár Jézus szívének a titka. Próbáljunk meg felvillantani egy-egy gondolatot mind a három ünnepről, és kezdjük Szent Háromság vasárnapjával, és rögtön mondhatnánk is azt, hogy a jól ismert történet szerint, amikor Szent Ágoston meg akarta érteni a Szent Háromság titkát, akkor találkozott egy kisfiúval, aki a tengerből merte egy kagylóhéjjal a vizet, és mikor megkérdezte, hogy mit csinálsz, akkor azt elmagyarázta a gyermek, hogy ő mit szeretne, és Szent Ágoston pedig úgy válaszolt, hogy egyáltalán ez nem fog sikerülni, ez valóban lehetetlen dolog, és akkor a gyermek válasza pedig, hogy hamarabb meg lehet ezt tenni, mint hogy megértsük a Szent Háromság titkát. De mégis egy olyan misztérium, egy olyan titok ez, ami azt gondolom, hogy valamilyen formában csak magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy az Isten egy, és benne mi mégis három személyt imádunk, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ti hogyan tudnátok ezt a nagy titkot elmagyarázni, hogyha nem is dogmatikailag teljesen szabatosan, hanem inkább úgy, hogy megőrizve a hitnek a titkát, mégis kézzelfoghatóvá tenni a háromságnak és az egységnek a kérdését.
3: Én a Rubjov ikont hoznám akkor rögtön ide. Ugye görögkatolikusként ez egyébként is nagyon fontos, de nagyon jó látni azt, hogy nagyon sok római katolikus templomban, kápolnában is lehet ezzel találkozni, és azt gondolom, hogy amikor az ökumenikus alkalmakra is ezt az ikont viszik oda, az nem lehet véletlen, hiszen ami biztosan összeköt mindenkit, ez éppen a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez egy annyira fontos és közös pont, és azért is jó ez a kép, mert annyira szép és annyira emberi ez, ahogy egy asztalnál ül ez a három alak, és megvan az Atya Isten, megvan a Fiú, és megvan a Szent Lélek Isten is, és valahogy nekem inkább segít, azt mondanám, hogy árnyalja az Isten képemet az, hogy van egy teremtő Isten, van egy megtestesült Fiú, és van a sugalmazó Szent Lélek. És hogy közben ők mégis valami olyan szeretett közösségben vannak, mint ahogy az asztalközösség is sugallja ezt, ami egy folyamatos kölcsönösséget, valóban a szeretetnek, a gondolatoknak, az egységnek valami olyan áramlása, ami miatt nem azt mondom, hogy nem történt még olyan, hogy törtem ezen a fejem, de igazából egy kicsit úgy valahogy ez hozzám így érkezett meg, és pont ezért olyan nagyon, nagyon érthető, nagyon egyben van, és egyébként én magam nagyon szeretem is azt, hogy a Szent Háromságos Egy Istent imádjuk, hogy fordulhatok ezekhez a különböző alakokhoz, hogy megérezhetem, egész másképp érzem meg mondjuk a Szent Lelket, mint azt, amikor az Atyát dicsőítem mondjuk. Tehát nekem így színesíti ezt az egészet, és azt gondolom, hogy jó Isten feltetően ennél ezerszer összetettebb, de legalább valamit töredékesen megérthetek ezáltal.
4: Nekem mindhárom ünnep a hitet helyezi előtérbe, de olyan módon a hitet, hogy a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ember az megpróbál megérteni mindent, de a Szent Háromság kapcsán úgy gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nyilván lehet próbálkozni a megértéssel, de a mi elménkkel, ugye ebben a dimenzióban ezt nem tudjuk megérteni, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye nem tudjuk mondjuk az Úr napját sem megérteni, hanem hittel kell elfogadnunk. Tehát, hogyha egy tudós mondjuk megpróbálja megvizsgálni a szentoszát vagy a bort, akkor nyilván molekuláris szinten nem fog mást tapasztalni, mint amit egy másik bornál tapasztalna, de a hitünk azt mondja, hogy hát ez a Jézusnak ugye a teste és a vére. Úgyhogy ilyen formában ez számomra a hitet is jelenti, és a szerepeket is, tehát, hogy igazából Úristen az megpróbál nekünk valamilyen értelmezést adni ahhoz, hogy az ő létezésünk

0: felfoghatatlan, de mégis egy hihetetlenül erős és érzelmekkel teli igazából titok.
1: Én a szeretet oldaláról szeretném ezt a Szent Háromságos Egyistent megragadni, mert hogy azt gondolom, hogy az isteni szeretetnek a lényege máshogyan nem érezhető meg, mint hogy az atyának a fiú iránti, meg a fiúnak az atya iránti szeretete. És én nem is gondolom, hogy az elmémmel kellene fölfogni ezt, hanem hogy megérezni egy-egy olyan pillanatban, amikor ez egy picit megmutatkozik, vagy megmutatja magát, amikor anyaként a gyerekemmel valahogyan törődöm, vagy gyermekként az anyámmal, vagy az anyámhoz valahogyan odafordulok, és ezek így a másodpercnek a nem tudom én a töredékei, de valami sejtésem lesz arról, hogy mi is ez a Szentlélek. És még egy dolog a Szentlélekkel, hogy ez egy óriási kegyelem, hogyha egyszer legalább az életben az ember megtapasztalja azt, hogy hát most várta és megérkezett. Ugye most vagyunk pünkösd után, és hát Budaörsön szintén most volt egy ilyen pünkösdváró este, szombat este, kint a hegyen. Ott voltunk páran, legalább 3 óra hosszát imádságban, és amikor abban a 3 óra hosszában legalább egy olyan momentum van, amikor az ember azt érzi, hogy hú, ez lehet, hogy az, akkor ez egy olyan élmény, ami semmihez nem fogható. És azt gondolom, hogy igen, ez az a kicsi rés, ahol abba a szeretet kapcsolatba, vagy abba a Szent Háromságba picit bekukkanthatunk, ami majd egyszer hát sajátunk lesz, hogyha eljutunk a mennyei hazába.
2: Én azt gondolom, hogy az elmondottak alapján minden kedves hallgatónak talán egy nagyon kicsit sikerült közelebb jutni ahhoz, hogy saját magunk életét is belehelyezzük a Szent Háromság titkába, hiszen minden ünnep, minden hittitok, az nem egy önmagában létező valóság, az pontosan azért van, hogy mi emberek, akik éljük ezt a földi életünket, a hittitkokon keresztül, az ünnepeken keresztül közelebb kerüljünk a Teremtő Istenhez, és ezt különböző formákban tehetjük meg, akár úgy is, hogy egy-egy hittitok, ami számunkra egy különlegesen fontossá válik, akár a Szent Háromság, ahogy mondta az egyik hívő, egy találkozásunk alkalmával, hogy ő mindig, amikor a családban széthúzás van, akkor arra gondol, hogy akkor a Szent Háromsághoz hasonlóan újra kell teremteni az egységet, hiszen a Szent Háromságban megvan az egység, és megvan ugyanakkor mégis az a fajta különleges megnyilvánulás az emberek felé, amit mi tapasztalunk a Teremtő, vagy a megváltó fiú és a megszentelő Szentlélek felől, de hogy közöttük egy igazi harmonikus egység, és ahogy Enikő is mondta, egy nagy szeretet uralkodik. Ugye ennek a Szent Viktori Richard nevű gondolkodónak volt pontosan ez az elmélete, hogy igazából a Szent Háromság titkát azt a szeretet kapcsolaton keresztül lehet megérteni. Nem sokkal könnyebb egyébként az Úrnapjának sem a megértése. Szerencsére azért egy olyan hittitokról van szó ebben az esetben, ami az egész liturgiánknak a lényegét adja, hiszen Úrnapján mondhatjuk azt, hogy mint egy még egyszer megismételjük az utolsó vacsorát, az Úrnapján, ami a középkorban indult el úgymond hódító útjára, a hozzá kapcsolódó körmenettel, hogy gyakorlatilag újra megünnepeljük azt a maga teljes pompájában, hogy Jézus Krisztus titokzatos módon a kenyér és a bor színében közöttünk van. Én most azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az úrnapi körmenetek, amelyeket biztosan már átéltetek sokszor, ezek jelentenek-e szerintetek valamit, valami többletet, valami pluszt, túl azon, hogy ahogy az egyik kis hittanos mondta, éppen az elsáldozásra készülve, ilyen kis beszélgetés szokott lenni, ha nem is vizsgálnak nevezzük ezt, és azt mondta, hogy hát úrnapján azt csináljuk, hogy kivisszük Jézuskát, megsétáltatjuk. És hát valóban így van, kimegyünk körmenetre, visszük az oltári szentséget, és a gyerek nagyon jól megragadta a lényeget, hogy kivisszük az emberek közé. Már hogyha olyan helyen járjuk a körmenetet, ahol vasárnap, az ünnepnek a napján arra jönnek idegenek. Az a templom, ahol én szolgálok, egy szeretett otthon mellett van tulajdonképpen egybeépítve vele, és az nagyon, nagyon szép szokás, hogy az idősebbek olyankor kijönnek, kihozzák őket, vagy éppen jönnek a látogatók, akik egyébként nem valószínű, hogy járnak templomba,

0: és akkor kíváncsian megállnak, hogy ugyan mit is visz a papa kezében. Tehát valóban ezeknek a körmeneteknek, a négy sátornál való megállásnak, és ezáltal az eukarisztia tiszteletének, imádásának van ma is, én azt gondolom, jelentősége, de ti, mint különböző egyházközségekhez tartozók, hogyan tapasztaljátok meg, és hogyan látjátok ezt?
1: Hát én megint csak a budaörsi tapasztalatomat tudom hozni. Szerintem egy Magyarországon híres körmenetünk van. Olyan pompás virágszőnyeg, olyan pompás négy oltár, az, amit az én egyház közösségem megépít erre az alkalomra, hogy tényleg csodájára járnak. És sokszor fölvetődik a kérdés így laikusok részéről, hogy hát minek ez a pazarlás, hogy ennyi virágot oda hozni, és hát úgyis csak végig mennek rajta, és akkor ezt így szétdúlják, és mindig azt szoktam gondolni és mondani is, hogy hát nincs az a pompa, amivel föl lehetne érni ahhoz a nagysághoz, amiről beszélünk. És megint csak ugye hát a laikusnak a, hogy is mondjam, csak a, én szerintem a korlátozottságából adódik ez a fajta kérdésfeltevés, aki nem ismeri, aki nem tudja, aki nem is sejti ezt a titkot. És ugyanezt gondolom egyébként a gyönyörű pompás székesegyházakról is, hogy nincs az a pompa, ami felérne azzal a nagysággal, amiben mi hiszünk. Úgyhogy én nagyon nagy lelkesedéssel készülök minden évben ezekre a körmenetekre. Mindig végig szoktam fotózni, hogy egy kicsit meg tudjam még őrizni, utána is meg tudjam mutatni, és hát igen, utána össze szoktuk gyűjteni azokat a virágokat, és elvisszük, és hát még otthon tudunk belőle egy kis ízelítőt adni, tehát az ünnepnek a hangulatából a családunknak, vagy mi magunknak még a következő héten, úgyhogy számomra egy nagyon-nagyon kedves ünnep az Úrnapja.
2: Közben jegyzeteltem, ugye én a felvonulásról beszélnék egy kicsit, hogy igazából az egyház nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy a közösségeket hogyan kell formálni, és hogy hogyan kell identitást teremteni. Tehát az, hogy mi felvonulunk, az, hogy egységet mutatunk, az egy identitásteremtő is, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy elfelejtsük ezeket a hagyományainkat, mert manapság egészen más felvonulások, és ugye divatba jöttek ilyen formában, és bocsánat, hogy ilyen profán módon összekötöm, de azért érdemes látni, hogy az egyháznak milyen fantasztikus tapasztalata van, mind kommunikációban, mind közösségszervezésben, és hogy nekünk ilyen formában nem szabad elengedni, kiengedni, félváról venni, például akár ezt az ünnepet is. Tehát, hogy azáltal, hogy belülről élem meg a hitemet, és hogy azokkal a sztereotípiákkal szakítani kell, hogy a hitet azt az ember csak mondjuk a négy falon belül gyakorolja, és így tovább. Tehát amikor kimegyek, akkor nyilván én valamit képviselek, az identitásomat megvallom. Persze nagyon kell vigyázni, hogy utána, hogyha én magamra egy pólót felveszek, hogy én keresztény vagyok, hogy úgy is viselkedjek, hogy méltó legyek ennek a pólónak a viseletére. Viszont ezek az ünnepek, ezek valahogy ebben a modern korban így le is horgonyozzák ezeket a témákat. Tehát azért gondoljunk bele, hogy akkor, amikor olyan hihetetlenül gyorsan a navigáció A-ból B-be elvisz, hogyha ilyenkor lezárnak egy-egy utcát, és akkor akár az autósok megállnak adott esetben, akár én is lassan vonulok, akkor ennek micsoda jelentősége van azon túl, ugye, hogy a hit dimenziójában, a mindennapi életben is hihetetlenül fontos, úgy gondolom. És itt, hogyha a pazarlás merül föl, akkor talán az is, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fizikailag nem fognak értéket visszahozni, de mégis érdemes rájuk áldozni. És akkor már tényleg egy utolsó gondolat, hogy én sokat foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és ott azt látjuk, hogy csak a racionalitás uralkodik, tehát, hogy A-ból B-be gyorsabban eljutni, egy feladatot egyszerűbben, olcsóbban megvalósítani. Egy ilyen digitalizált korban, hogyha rosszul csináljuk, akkor a szépségnek például nem lesz jelentőség, egy gép nem fogja sohasem megérteni, hogy miért kell mondjuk virágokat szórni, vagy vinni, vagy idézőjelben ugye elpazarolni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, az emberi mi voltunk megmaradjon ilyen formában is.
3: Olyan jó volt most hallgatni benneteket, mert én a körmeneteknél valahogy azt érzem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy mi megy elől. Tehát, hogy ott azért megmutatjuk, hogy mi a lényeg, és hogy mi mit követünk. Tehát olyan gyönyörűen felépül ez az egész, és hogy igen, mi közösséget alkotva megyünk, és vonulunk egy határozott céllal, és valami egyértelmű értéket követve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a világnak megmutatva. És nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogy a világba kilépve. mert számomra is a templom az valami védettséget, biztonságot, valami olyat jelent, valóban az Istennel való találkozást, elmélyülést hordozza. De megint csak, ha kilépek és ezt kiviszem, akkor nekem is segít abban, hogy ez nem kell, hogy csak a templomhoz kötődjön, és igen, én is azt gondolom, hogy egy kicsit így a misszionálásnak ez egy ilyen nagyon kézzelfogható eszköze és módja, hogy megmutatom magam is a világnak, azt is, hogy én hová tartozom, és hogy a világ is láthatja azt, hogy vannak, akiknek ez ennyire fontos. Valahogy az pedig, hogy mennyi virág fogy el, vagy azzal aztán mi történik, erről pedig azt gondolom, hogy milyen jó, hogy ennek a kisgyereknek a szájából elhangzott, hogy nála hogy csapódik le, és hogy fogalmazódik meg, hogy ez valóban az Isten által teremtett dolgokat próbáljuk visszaadni, valami nagyon keveset, valami egészen egyszerűt, és azt gondolom, hogy ez is inkább nekünk segít, hogy mint ahogy a kisgyerek viszi oda számára értékes dolgokat, hogy mi ezt tudjuk adni, és ezt nagyon nagy szeretettel adjuk, és ez már a mi mértékünk szerint számolatlan, és valahogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi ennyire nagyon szeretünk, egy picit akár tényleg kisgyerek módjára is, és hát biztos vagyok benne, hogy ez nagyon drága és értékes az Isten szemében, de hát valahol tényleg azt adjuk vissza, amit tőle kaptunk, és annak egy nagyon pici kis szeretét.
0: Azt gondolom, hogy a végére maradt ünnepről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen mintegy lezárja az Úr ünnepeit az évközidőben, itt a húsvéti időszakot követően a Jézus szíve ünnepe, és az különleges mindannyiunk számára, hogy azért nagyon sok helyen, vagy mondhatjuk azt, hogy a legtöbb katolikus templomban megvan még a hagyománya is, maradjon is meg az első pénteknek, és külön most ebben a 2024-es esztendőben az első péntek az egyben a Jézus szívének a főünnepe is. Azt gondolom, hogy a legtöbben a rádióhallgatók közül tudják, hogy ehhez a csodálatos ünnephez nem is annyira a teológiai mélységeket kell hozzátennünk, hanem sokkal inkább azt, hogy ehhez egy ígéret kapcsolódik. Alakok Szent Margit, aki a Jézus szíve tisztelet fő terjesztője volt, látomásában kapta azt az ígéretet, hogy aki a nagy kilencedet elvégzi, kilenc egymás követő első pénteken, hozzá szentmisén való részvétel és szentáltozás, az élete végén is megkapja azt a lehetőséget, hogy az Úrral való találkozás, a szentséggel való találkozás az meglegyen, és úgy költözön el az örökké valóságba. Éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettünk az egyik felnőtt csoporttal erről az ünnepről, és többen voltak közöttük, idősebbek, akik már nem egy, hanem akár 10 vagy 12 nagy kilencedet is végeztek, és nehezen akarták elmondani, valahogy egy kicsit szégyenlősek voltak, de aztán utána előjött az, hogy hát tulajdonképpen ez az ígéret, mondhatjuk azt, hogy természetes módon úgy teljesedik be, hogy aki rászánja magát, hogy 9 egymás követő első pénteken elmegy, az utána valószínűleg meg fog maradni a havi szentgyónások elvégzésénél. Másik pedig a természet fölötti sík, ami ugye a legfontosabb számunkra, hogy aki valóban képes arra, hogy idejéből, energiájából a szentgyónásnak a mondjuk így a kellemetlen részével való találkozás, hiszen be kell vallani a bűnöket és így tovább, ez azért nem mindig egyszerű az ember számára, ezekkel leküzdve megtegye ezt a nagy kilencedet, annak valóban lesz olyan kegyelmi háttere, kegyelmi alapja, amely valóban nem fogja őt hagyni, hogy Jézus nélkül menjen Jézushoz, hogyha fogalmazhatunk így szabadon. Ti hogyan gondolkodtok Jézus szíve tiszteletről és a nagy kilencedről?
3: Azért kezdem én, mert görögkatolikusként a Jézus szíve tisztelet az inkább ugye római katolikus részről ismerős nekem, viszont ehhez is kötődik egy nagyon erős gyerekkori élményem, hogy egy fantasztikus Jézus szíve kép van rögtön a bejáratnál, ahová én gyerekkoromban minden vasárnap jártam, és hogy ennek a tisztelete, tehát ott volt egy térdeplő, és amikor én már hosszúnak éreztem a szertartást, akkor oda mehettem, és imádkozhattam a különböző szándékaimért, hogy mégiscsak a templomba maradva jobban érezzem azt, hogy tényleg miért jöttünk, és bírjam úgymond a szertartás végéig, és én ezt a képet nagyon-nagyon sokat néztem, és nagyon-nagyon sokat merítettem is abból, hogy ott a szíve ugye nagyon kézzel fogható módon ábrázolva, és közben pedig árad belőle valami, ami engem megszólít, ami vonz, aminek a segítségével valóban kapcsolódni tudok, úgyhogy nekem ez a legfontosabb emlékem, és ugye annyira természetesnek tekintettem, hogy ez ott van, hogy aztán érdekes volt felfedezni azt, hogy egyébként azért ez sokkal inkább a római katolikus templomokban van jelen.
2: Én a kilencethez kapcsolódnék, hogy az egyik kalapom az a neveléstudósé, és itt az ismétlésről, amit mondtál, atya, nagyon-nagyon fontos, el szeretnék kapcsolódni az ismétléshez. Az embert annyi impulzus éri, annyi inger éri nap, mint nap, hogy nagyon gyakran megfeledkezik a legfontosabbakról, hogy hogyan viselkedjen, hogyan éljen. Ez ilyen furán hangzik most, amikor beszélgetünk, akkor teljesen egyértelmű, abban a pillanatban az ember kimegy az utcára, nem adják meg neki a jobbkész szabályt, akkor lehet, hogy már rögtön ugye, hát nem úgy kezeli a helyzetet, mint kellene, és pont ezért kellenek ezek az ismétlések, hogy mindig is egy ilyen környezetben éljünk, és mindig is tudjunk koncentrálni arra, ami a legfontosabb, és hogy jó szokássá váljon valami. A Szent Szív kapcsán pedig ugye nagyon izgalmas, főleg ennek az ábrázolása ilyen módon, tehát ez sokkal... Figyeljük meg, hogy az egyházban nagyon kevésszer szerepel mondjuk a szervként mondjuk az agy, mert hogy mindent a lélekről, meg mindent a... Még a lelket is ugye a szívvel fogjuk azonosítani, tehát az érzelmekkel és nem a megértéssel, holott mondjuk az egyház tanítók nagyon gyakran a megértés kapcsán voltak képesek ugye megvilágítani különböző titkokat.
1: Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy titok, hogy csak tapogatózhatunk, hogy mi is ez. Talán úgy lehetne jól megragadni, hogyha arra gondolunk, amikor mondjuk valaminek igen nagy tétje van az életünkben, és olyan hevesen dobog a szívünk, vagy elszorul a szívünk, vagy kalimpál a szívünk, mert hogy az az áldozat, amit az Isten fia értünk vállalt, az azt gondolom, hogy szavakkal ki nem fejezhető. Valahogy itt a szívünk tájékáni érzés az, amivel valamilyen sejtésünk lehet erről a nagyon nagy titokról. És hát a Szent Kilencedet végigcsinálni, az mennél fiatalabb az ember, annál nagyobb áldozat, azt gondolom, de egy olyan áldozat, ami a lényeghez, tehát ehhez a nagy titokhoz közelebb segít, vagy közelebb visz. Úgyhogy ha valaki ráveszi magát, akkor nagyon-nagyon sok tapasztalatot, jó tapasztalatot szerezhet, és adhat magának egy lehetőséget, hogy valamit megsejtsen ebből a titokból.
0: Én is bízom benne, hogy a három ünnep kapcsán való beszélgetésünk során a kedves hallgatók is megsejtették, és egyre közelebb érzik magukhoz ennek a három ünnepnek, Szent Háromság vasárnapjának, az Úrnapjának és a Jézus szíve tiszteletnek a valódi igazi katolikus keresztény jellegét.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával és Szőke Milinte Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. Johannes Oldelman professzor előadását Görföld Tibor teológus tolmácsolásában hallják. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2:05-től kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. 3:00-kor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk a Mezőkövesden tartott 15. Senior Regionális Táncversenyről és a Kazári Laska Fesztiválról is szólunk. 4:00-kor zenei összeállítással jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bértesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A prófétaság szót manapság kissé lejáratják, mint a prófétaság lényegében abban állna, hogy valaki előre megmondja a jövőt. Nem. A próféta az, aki az igazat mondja az egész nép előtt. A föltámadott Krisztusba vetett hit fényénél megértjük az egész történelem értelmét. Mindennek az a célja, hogy Jézus által a Szentlélek erejéből minden ember szabadon és szívből higgyen Isten jóságában és éljen szeretetének. Így lesz végül Isten minden mindenben. Sem egyikünknek, sem másikunknak nem természetes hozománya a karizma, vagyis a Szentlélek különleges adománya. Korunk profétái közt éppen úgy idézhetnénk laikusokat, mondjuk Frank Duffot, a Mária Légió alapítóját, vagy Kalkuttai Teréz anyát, mint a hierarchia tagjait. Egy Bea Bíborost, egy Kardíny kanonokat, egy Helder Kamarát, vagy 23. János pápát. Egyébként is nehéz helyesen bánni a proféta szóval, és nehéz értékét megállapítani. Nem szükségképpen azok a proféták, akikről a legtöbbet beszélnek. Minden hívőnek hivatása, hogy kifelé és az egyházon belül is tanúságot tegyen hitéről, és felhasználja a keresztségével járó karizmatikus képességeket. Lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szenthez illően gondolkodjam. Te késztess engem, Szentlélek, hogy szenthez illően cselekedjem. Te hozz bennem gyümölcsöt, Szentlélek, hogy vonzódásaim szentek legyenek. Adj erőt, Szentlélek, hogy a szentséget őrizzem, s te magad légy az én őrzőm, Szentlélek, hogy téged és fényedet soha magamban ki ne oltsam.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit Zrt. Szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. A Szent Atanáz görög-katolikus hittudományi főiskola 2026. május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanáz püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap fő előadója Johannes Oldelman professzor volt, aki az ortodox-katolikus párbeszéd mai fő kérdései címmel tartott előadást. A paderborni Johanna Dammüller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanáz görög-katolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
3: Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni, 2. lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról, 3. lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni. Először tehát a nemzetközi párbeszéd folyamatokról szeretnék beszélni. Magát a párbeszédet az előkészítő szakaszban az úgynevezett szeretett párbeszéde előzte meg, 1966-ban 6. pápa és a pátriárka megegyezett abban, hogy egy ilyen bizottságot fognak létrehozni, és megkezdődtek az első tárgyalások Rodoszon. A párbeszédnek az első érdemi szakasza 1980 és 90 között zajlott, amikor az egyháztannal és a szentségtannal összefüggő kérdések álltak előtérben. Az a probléma, hogy az ortodox, illetve a katolikus hit értelmezés és a szentségekről alkotott felfogás hogyan viszonyul egymáshoz. A 2. szakasz, amit a képen is látható, 1990 és 2005 közé helyezhető, a válságnak a jegyében állt. A politikai átalakulások a kelet-európai országokban azt hozták magukkal, hogy a korábban inkább elnyomott és háttérben lévő görög-katolikus egyházak ismét életre keltek és megjelentek az előtérben, és ez számos újfajta feszültséget hozott magával. 1990-ben adhok módon Freisingban a bizottságnak volt egy tanácskozása, amelynek alkalmával az uniatizmusról és a prozelitizmusról, a vallásszabadságról értekeztek. 1993-ban Balamandban sikerült egy közös dokumentumot tető alá hozni, amely meghaladott missziós módszernek nevezte az uniatizmust, de ezek a viták különösen Romániában és Ukrajnában továbbra is a görög-katolikusok és az ortodoxok részéről napirenden voltak tartva. 2000-ben Baltimore-ban volt egy következő kísérlet arra, hogy ezekről a problémákról a bizottság beszéljen, de a vita és a konfliktus nagyobb teret kapott, mint az egyetértés, így gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen legalábbis a párbeszédnek az érdemi folytatása. A párbeszéd 3. szakaszában ismét lehetőséget kapott az érdemi egyetértésnek a keresése. Nem véletlenül, hogy 2005-ben kezdődött újra a folyamat, amikor 16. Benedek lett a pápa, akit az ortodoxok igen nagy becsben tartottak. Több dokumentum is született ebben az időszakban, 2007-ben, 2016-ban, illetve 2023-ban, amikor ismét kapcsolódni lehetett az egyháztani és szentségtani korábbi párbeszéd folyamatokhoz. A A kérdést azért nem volt könnyű eldönteni, hogy hogyan folytatódjon a párbeszéd, mert a bizottságnak hosszú időre volt szüksége az, hogy eldöntse, hogy rendszeres, szisztematikus szempontból közelítse meg a kérdést, vagy történeti igénnyel. Végül úgy döntöttek, hogy történeti szempontú vizsgálódást fognak folytatni. Így jött létre 2016-ban Kiétiben a szinodalitás és a primátus viszonyáról szóló dokumentum az első évezred vonatkozásában, majd pedig Alexandriában 2023-ban a második évezred vonatkozásában. Ezt követően a bizottság úgy döntött, hogy a legvitatottabb kérdéseket veszi napirendre. Kettő mellett döntöttek, az első a tévedhetetlenség, a második pedig a filióquének a kérdése. Több szöveg tervezet létezik már. Idén júniusban Pannonhalmán fog találkozni a bizottságnak a koordinációs részlege, hogy előkészítse a remények szerint 2027-ben majd megvalósuló plenáris gyűlését a bizottságnak, amikor a tévedhetetlenségnek a kérdését fogják napirendre venni. De nem csak nemzetközi téren folyik a párbeszéd, hanem különböző más területeken is, regionális szinten, illetve nem hivatalos formában. Ez azért is lehet tanúságos számunkra, mert másfajta módszerekkel és másfajta megközelítéssel operálnak egyéb párbeszéd bizottságok. Az egyik legjelentősebb ilyen helyi párbeszéd folyamat Észak-Amerikában zajlik, először az Egyesült Államokban kezdődött, majd kiterjedt Kanadára is, így jött létre az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Párbeszédbizottság, amelynek már 30 dokumentuma született, 1965 óta végzik a munkát, ahogyan a felsorolásból is látszik, eleinte inkább lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, interkommuniónak vagy a vegyes házasságok lelkipásztori ellátásának, azután fokozatosan tértek rá egyháztani kérdésekre, primátusnak a kérdésére, vagy az apostoliságnak a problémájára. 2003-ban már a filióquének is egy dokumentumot szenteltek, amely meggyőződésem szerint a legelőremutatóbb és legeredményesebb ezen a területen. Különösen jelentősebb 2010-ben kiadott szöveg, amely azzal kapcsolatban próbál meg szempontokat említeni, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen az egyházak újraegyesülése. Szintén korán már 1966-ban megkezdődött hasonló párbeszéd folyamat Franciaországban. Látható, hogy ők is eleinte lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, például vegyes házasságoknak, fokozatosan tértek át teológiai kérdésekre. Figyelemre méltó az 1991-es dokumentum, amely a római primátusról szól az egyházaknak a közösségében, illetve különösen érdekes a 2004-ben kiadott dokumentum, amely a katolikus ortodox párbeszéd etikájával kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat. Németországból érkezem, legyen szabad a német folyamatra is röviden kitérnem. 1981-ben kezdődött meg a párbeszéd, először a görög ortodox egyház és a német püspöki konferencia között. Az első szöveg 2006-ban született az egyház szentségeiről és a szentek közösségéről, majd pedig fokozatosan inkább lelkipásztori típusú kérdések felé fordult. Látható a 2019-es dokumentum, amely már az összes németországi ortodox egyházmegye és a német püspökök közös párbeszédének az eredményét tükrözi. Itt elsősorban az egyházi év került szóba, keleti és a nyugati hagyományban. Azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen különbözőségek és milyen hasonlóságok vannak az egyházi év vonatkozásában az egyházak között, mi az, ami karácsonykor, húsvétkor és pünköskor közös mindannyiunkban, és mi az, ami mégis különbözik közöttünk, majd pedig 2026-ban erről leláthatóan szintén egy lelkipásztori jellegű dokumentum fog megszületni azokról a zarándokhelyekről, amelyek ortodox és katolikusok számára egyaránt fontosak lehetnek, mert például apostolokat tisztelnek bizonyos helyeken Németországban. És végül legyen szabad egy nem hivatalos párbeszéd kezdeményezésről is szólnom. 2004-ben Paderbornban jött létre a Szent Irenéusz munkacsoport. Abban az időszakban, amikor a hivatalos párbeszéd folyamatok megfeneklettek, úgy gondoltuk, hogy ez nem maradhat így tovább, és ezért különböző szakértők segítségével létrehoztuk ezt a csoportot, aminek 2018-ban született meg egy dokumentuma a közösség szolgálatában címmel a primátus és a szinodalitás kapcsolatának újragondolásának igényével. Ugyanebben az időszakban, nem sokkal később a primátus és a szinodalitás kérdéséről a nemzetközi párbeszéd csoport is foglalkozott, miben különbözik a mi dokumentumunk a nemzetközi munkacsoportnak a dokumentumától, elsősorban abban, hogy nagy figyelmet szenteltünk hermeneutikai kérdéseknek, annak a kérdésnek, hogy hogyan kell megértenünk a dogmákat, hogyan kell értenünk a kánonokat, és milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a történelmi folyamatoknak, a teológia történeti folyamatoknak is, a dogmák és a hitigazságok megértésében. ahogyan a fönt látható tartalomból is látszik, igyekeztünk történelmi korszakokat megállapítani, nagyon óvatosan fogalmazunk, nem igyekeztünk új eredményeket felmutatni, hanem inkább azt mutattuk be, hogy az egyházak viszonya ezekben a látható időszakokban hogyan alakult a történelem folyamán. A negyedik rész az rendszeres áttekintést igyekszik nyújtani. A közösség a kommunió szempontjából különös figyelmet szentelünk a szinodalitás problémájának, és azt hangsúlyozzuk, hogy szinodalitásról nem lehet beszélni a primátus nélkül, a kettő egymásra van utalva. Az Ireneus körnek a dokumentuma nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, számos nyelvre lefordították, és nagyon érdekes, hogy az Egységdikasztériumnak a római pápáról szóló legújabb dokumentuma legalább 20 helyen idézi, maga a Vatikán is nagyon nagy figyelmet szentelt a munkánknak. Én szeretném felhívni a figyelmet erre a honlapra, amely azzal a céllal jött létre, hogy a különböző párbeszéd folyamatokat összekapcsolja egymással. Egy helyen található meg, 5 részre osztva az összes idevágó szöveg, fordításban is és eredetiben is. A nemzetközi dokumentumokat 8 nyelven tettük elérhetővé, a többinek a fordítása még zajlik. Az a célunk, hogy könnyen elérhetővé tegyük ezeket a fontos szövegeket, felsőoktatásban is nagyon jó használható módon. Ezek után térek rá az előadásom harmadik részére. Milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről? Annak ellenére, hogy nagyon sok dokumentum született, mint látható volt, mégiscsak azt állíthatjuk, hogy különösebb közeledés, vagy az egyház közösségnek egy szorosabb formája mindeddig nem sikerült elérni. Mi ennek az oka? Én azt állítom, hogy az az oka, hogy az egyházainkon belül is nagymértékű a polarizáció, amiben a társadalomnak és a politikának a polarizációja tükröződik. Ez a polarizálódás pedig katolikus és ortodox részről egyaránt megfigyelhető. A médiában elsősorban arról hallunk, hogy egyre nagyobb a feszültség Konstantinápoly és Moszkva, a második Róma és a harmadik Róma között. Ennek részben az az oka, hogy Konstantinápoly történelmi okokból vezető szerepre tart igényt az ortodoxián belül, Moszkva pedig a legnagyobb számú ortodox egyháznak számít, sokkal több tagja van, mint az összes többi ortodox egyháznak együttvéve. Úgy vélem azonban, hogy leegyszerűsítjük a kérdést, hogyha az ortodoxián belüli polarizációt kizárólag Moszkva és Konstantinápoly feszültségére szorítjuk le. Legyen szabad ezt megvilágítanom a krétai zsinattal kapcsolatban. Több mint 100 éven keresztül zajlott az előkészítése ennek a zsinatnak, és úgy tűnt, hogy 2016-ban végre valóban meg tud valósulni egy pán-ortodox zsinat. Miután 2016-ban Svájcban megállapodtak az ortodox pátriárchák és metropoliták a zsinatnak az időpontjában és a témáiban, úgy tűnt, hogy ez a több mint 100 éves előkészítő folyamat végre célba érhet. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az igazi vitás kérdések, az autokefáliának a kérdése, vagy az egyházi naptárnak a kérdése nem kerül majd napirendre a zsinaton, mégis csak hatalmas lelkesedés váltott ki az a tény, hogy egyáltalán lehetséges ilyen pánortodox zsinat. Ugyanakkor az ortodox fundamentalisták részéről nagyon éles bírálat érte a zsinat tervezetét, és már ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy ez nem egy harmonikus együttlét lesz, tanácskozás lesz, akkor egyszerűen csak elfogadják az előre elkészített dokumentumokat. Júniusban azután az Antiochia és a bulgár patriarchátus lemondta a részvételét erről a zsinatról, és akkor hatalmas tanástalanság kezdett uralkodni. Van-e értelme egy pánortodox zsinatot tartani úgy, hogy nem vesz rajta részt valamennyi helyi egyház? Konstantinápoly azt mondta, hogy igen, van értelme, Moszkva azt mondta, hogy nem, nincsen értelme, és különböző féle megközelítései voltak ennek a helyzetnek. A zsinat előtt nem sokkal, aztán görög részről különböző összeesküvés elméletek is napvilágra kerültek. Azt állították, hogy Grúzia, Antiochia és Bulgária egyszerűen csak Moszkva vazallusa, és az volt a feladatuk, hogy valamilyen mondva csinált okkal lemondják a részvételüket ezen a zsinaton. Ha figyelembe veszük ezeket a nagy feszültségeket, akkor nagyon meglepőnek tűnhet számunkra, hogy a zsinati atyák mindössze egy hét leforgása alatt mind a 6 előkészített dokumentumot el tudták fogadni, és csupán csekély mértékű változásokat eszközöltek bennük. A legnagyobb vitát végül a nem ortodoxokhoz fűződő viszonyról szóló dokumentum keltette, de végül sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek az ökumenikus kapcsolatok ellenzői és támogatói részéről egyaránt elfogadhatónak tűntek. Megítélésem szerint a krétai zsinat legfontosabb következménye az volt, hogy Bartolomaiosz pátriárka nem volt többé hajlandó tekintetbe venni a moszkvai érdekeket. Ez leginkább abban nyilvánult meg, ahogyan Ukrajnához viszonyult. Ukrajna függetlenségén után 25 évvel még mindig nem sikerült az orosz ortodox egyháznak megoldást találnia arra a feszültségre, arra a vitára, ami az autokefálok és a Moszkvához hű ortodoxok között uralkodott. Ennek a láttán Bartolomeosz patriárka feladta a visszafogottságát, amelyet korábban tanúsított, és úgy döntött, hogy ő maga fog megoldást keresni erre a problémára Moszkva helyett. Konstantinápoly ajánlata következőképpen hangzott: az összes ukrajnai ortodox egyetlen egyházban egyesül, akkor megkapják az autokefáliát. Az volt a remény, hogy ez az ajánlat elég csábító ahhoz, hogy fölülírja az egyházak közötti feszültségeket. Sajnos azonban nem így történt. 2018. decemberében Kijevben tartottak egy egyesülési zsinatot, amelyen részt vett ugyan a kijevi patriarchátus összes püspöke és az ukrán autokefál ortodox egyház összes püspöke, de a Moszkvához hű ortodox egyházból csupán két püspök. Ezen a találkozáson az összegyűlt zsinatok egy új egyházat hoztak létre, egy új egyházi struktúrát hoztak létre, az ukrajnai ortodox egyházat, amelynek 2019. januárjában Bartolomeosz patriárka megadta az autokefáliát, ugyanakkor hatalmas feszültséget okozott az ortodox egyházak között, megszakította a közösséget Moszkva Konstantinápolyjal, és ezt az ortodox egyházat is csupán négy másik ortodox egyház ismerte el mindeddig. Fölmerül az a kérdés, hogy olyan bekövetkezett-e skizma az ortodox egyházban. A Szent Irenius körben ennek a kérdésnek nagy figyelmet szenteltünk, és a következőkre jutottunk. Moszkva és Konstantinápoly között nem beszélhetünk skizmáról, mivel Moszkva egy oldalon bontotta fel a közösséget Konstantinápollyal. A konstantinápolyi pátriárka viszont továbbra is megemlékezik az orosz pátriárkáról a liturgiában. Egészen más a helyzet ugyanakkor Afrika vonatkozásában, ahol Moszkva egy saját exarchátust hozott létre, joghatóság igényel Afrikában, mégpedig az alexandriai patriárkátusnak a kárára, vagy történelmi kiváltságait megkérdőjelezve. Ebben az esetben a kölcsönös elidegenedés történt, és az alexandriai pátriárka kiközösítette a moszkvai patriárkátusnak az exarcháját, és ettől fogva egy regionális, helyi vonatkozású skizmáról beszélhetünk Alexandria és Moszkva között. Ezek az ortodoxián belül jelentkező feszültségek az ortodox katolikus párbeszédre is hatással vannak. 2023-ban Alexandriában az ortodox katolikus párbeszéd bizottság üléséről hiányoztak az antiókiai, a moszkvai, a szerb és a bolgár patriarchátusnak a képviselői. Ugyanakkor úgy gondolom, hiba lenne, ha azt mondanánk, mi katolikusok, hogy először ti ortodoxok egyezzetek meg egymással, és majd utána párbeszédet folytatunk veletek. Nem úgy gondolom, hogy ezek ellenére, a belső ortodox feszültségek ellenére is folytatnunk kell a dialógust. Ezek után negyedik lépésben szeretnék rátérni arra, hogy milyen nehézségek vannak a mi körünkben, katolikusok körében is, és tudatában kell lennünk annak, hogy katolikus egyházban is vannak olyan tényezők, amelyek az ortodox párbeszéd partnerünk szempontjából nehézséget jelentenek a párbeszéd folytatásához. Mindenekelőtt azt szeretném megemlíteni, hogy a katolicizmuson belül is létezik pluralizmus, sokféleség. A katolikus egyházon belül nagyon sokféle elképzelés van etikai kérdésekben, nagyon sokféle vallási gyakorlatot folytatunk, és a hagyományok szempontjából is sokféleség állapítható meg. Például elég csak arra utalnunk, hogy egymás mellett létezik a latin, a bizánci és a különböző egyéb keleti rítusoknak a sokasága, amelyek arra utalnak, hogy katolikusnak lenni nem jelenti azt, hogy rómainak is lenni egyúttal. A katolikus keleti egyházak arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyházjogi szempontból, a cölibátusnak a szempontjából, vagy a liturgia szempontjából legitim sokféleség létezik a katolikus egyházban, de ez a sokféleség feszültséghez is vezethet különböző területeken. De a római katolikus egyházon belül is nagyon nagy mértékű sokféleséggel találkozhatunk a vallásosságnak a területén. Vannak a Mária tiszteletnek odaadó hívei, vannak posztmodern ifjúsági egyházak, vannak karizmatikus dicsőítő szertartások. Én a magam részéről mindig pozitívnak tartottam ezt a fajta sokféleséget, de a kívülállók számára ez a fajta pluralizmus, ez zavarónak is tűnhet. Ortodox részről nagyon hamar elhangzik aztán a relativizmusnak a vágya a római katolikus egyházzal szemben, például etikai kérdéseknek az összefüggésében, kijelentheti-e bárki magáról azt, hogy az hiteles egyházi tanításnak a képviselője, akkor, hogyha megfelelő módon nyilatkozik a nőknek a szerepéről, az abortuszról vagy a homoszexualitásnak a problémájáról. Sokszor felmerül az a helyzet, hogy társadalomban elfogadottnak számító életformák, lelkipásztori gondozása nehézségeket okoz és feszültségeket teremt egy azon egyházon belül is. Ferenc pápa pontosan azért kezdeményezte a szinodális folyamatot a világegyházban, katolikus részről, hogy az egyházon belül meglévő különböző áramlatok és irányzatok párbeszédet tudjanak folytatni egymással, megtanuljanak figyelni egymásra, és a megkülönböztetés közös folyamatának a során közös álláspontra, ítéletre tudjanak jutni. Ebben a folyamatban a katolikus egyház, a szinodális folyamatban más egyházak gyakorlatától is tudott tanulni. Rómában is a szinódus előkészítésének az összefüggésében különböző tanácskozásra került sor, ahol arról esett szó, hogy a szinodális struktúráknak milyen alkalmazási lehetőségeik és milyen alkalmazási határaik vannak az egyházban. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a római pápának a személye is nehézségeket okozhat az ortodox katolikus párbeszédnek a szempontjából. 16. Benedek, Ferenc pápa és Leó pápa másféle hangsúlyokat, másféle attitűdöket képvisel, és ez az ortodox párbeszéd partnereket sokszor összezavarja. 16. Benedek, a teológus, nagyon nagy becsben állt az ortodoxok szemében, de Ferenc pápával, akit lelkipásztornak tekintünk, és akit az emberekhez való közelsége miatt sokan szerettek, a spontaneitása miatt sokan kevésbé szerettek, vele az ortodoxok már sokkal kevésbé tudnak mit kezdeni. Leó pápa igyekszik hidat verni a különböző egyházi csoportok közé, és én úgy vélem, hogy ez sikerrel is végzi ezt az erőfeszítését. Ráadásul az ortodoxia felé is jó kapcsolatokat kíván kialakítani, ami jól látható a törökországi útjával kapcsolatban. Három pápa, három teljesen másféle hozzáállás és teljesen másféle attitűd, amely ugyan kedvező számunkra, akik értékeljük az egyházi sokféleséget, az ortodox párbeszéd partnerek számára viszont nehézséget okoz, mert nem tudják megállapítani, hogy akkor pontosan milyen is a katolikus egyháznak a profilja, az arcéla, a jellege és a céljai. Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező, ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása a patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek kapcsolatban maradnak továbbra is, egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az egyetemes patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban az ortodox katolikus párbeszédről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódja.

0: hálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferenciatermében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LIFE-IP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LIFE-IP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líceumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmusi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye Egri Roma

0: szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
1: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
2: Hát én egy cigánysoron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Ért egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy ne én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első, úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
1: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a 4. év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelős, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs, úgyhogy és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
0: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
1: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
0: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez konkrétan ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
2: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
1: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen, úgyhogy ha már itt a korepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
2: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, már hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor imprózunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
1: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
0: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni, tehát hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek, nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeremény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
2: ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást. Majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
1: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
2: Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza-e a könyvet, hozza-e a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
0: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy őben ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők és a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
1: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
3: Lícomi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület. Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. A szállítmányozással foglalkozó Gégény Trans Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület, amely több kiemelt stratégiai kérdésben is döntést hozott a csütörtöki munkanapon. A grémium elsőként megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság éves beszámolóját, amely a város közbiztonsági helyzetét vázolta fel. Ezt követően a képviselők jóváhagyták Miskolc előző évi költségvetési zárszámadását, valamint módosították a helyi városüzemeltetési vagyonkezelési megállapodásokat is. A helyi tömegközlekedés jövőjének biztosítása érdekében a testület egy új közszolgáltatási szerződést kötött a Miskolci Városközlekedési ZRT-vel. Tóczántai József, Miskolc polgármestere az eddigi fejlesztési irányokat ismertette.
2: Mik azok a munkák és mik azok a feladatok, amiket elvégeztünk, és ami a zárszámadásból vagy látszik, vagy nem látszik? Ugye az első kérdést azt magamnak szoktam általában feltenni, hogy én elégedett vagyok-e az elmúlt évben végzett munkánkkal, és azt fogom erre mondani, hogy nem. És azért nem vagyok elégedett, mert soha nem vagyok elégedett azzal a munkával, amit elvégeztem az elmúlt időszakban, amíg vagy itt, vagy máshol dolgoztam az élet bármely területén. Tehát azt gondolom, hogy mindig lehet sokkal jobban és sokkal hatékonyabban dolgozni, és én remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban még jobb lesz az a fajta mérleg, ami a város működésében látszik. Próbálok sorba menni, Simon frakció vezető úr kezdte, azt mondta, hogy nincs gazdasági növekedés, vagy nem tapasztalható gazdasági növekedés Miskolcon. Hát nagyon sok folyamat azonban előkészületben van. Azért ne felejtsük el, hogy az idén nyáron, hogyha minden jól megy, a világ egyik leginnovatívabb cége, a HAMS Miskolcon elkezdi a működését. Ez a cég a BMW és a Volvo közvetlen beszállítója. Alumínium öntvényeket gyárt elektromos autókhoz. Egy olyan cég érkezik ide Miskolcra, aki nem csak egy világszínvonalú technológiát hoz ebben a városban, hanem azt is azt gondolom, hogy egy olyan régi ipari múltunknak köszönhető öntészettel foglalkozó cég érkezik, amire büszkék lehetünk mindannyian. Ez első körben 500 és aztán 1000 új munkahelyet fog majd Miskolcon teremteni. Bővíteni fog a Bosch, bővíteni fog az LG Magna, tehát lesz egy csomó olyan cégünk az elkövetkezendő időszakban, csak a legnagyobbakat mondjam, akiknek azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben elvégzett közös együtt gondolkodás és közös munka rövidesen majd láthatóan meghozza a gyümölcsét. A frakcióvezető úr az utak állapotáról is említést tett, ezt azért hagyd mondjam szintén el, pontosan tudják önök is, hogy egy közbeszerzési eljárás nem egy rövid folyamat. És azt is tudják, hogy azok a kormányzati beruházások, amelyek Miskolcra érkeztek, vagy kormányzati források Miskolcra érkeztek, azért nagyon keményen kell lobbizni. Én egyébként ebben számítok képviselő úr segítségére és munkájára az elkövetkezendő időszakban. Tehát az, hogy a 3-as 26-os úton több mint 13 kilométer hosszan aszfaltozunk, kicseréltük a 300-as és a 400-as csöveket, az nem magától jött ide. Azért nagyon sokat kellett dolgoznunk, és nagyon sokat kellett tennünk az elmúlt időszakban, és azt is szeretném elmondani, hogy jelenleg az én tudásom szerint ez Magyarország legnagyobb közműhálózat felújítási programja. Nyilván ehhez a város próbál valamilyen módon felzárkózni, ugye top pluszos forrásból elkezdtük az Avas főútjának az aszfaltozását, ugye ez a Szent György utca az Avas tetőtől egészen a Tescóig. Ez egy több mint 3 kilométeres szakasz. Volt egy hosszú közbeszerzési eljárás, igen, hát ezt végig kellett várnunk, egy francia cég, a Colas nyerte, ők már gőzerővel dolgoznak hetek óta, de itt is azt választottuk egyébként, mint ami a 3-as 26-os esetében, hogy először kicseréltük a közműveket, mert ez logikus. Ehhez kellett a Nemzeti Vízi Közműnek az együttműködése és az együtt gondolkodás, aminek az lett az eredménye, hogy úgy tudunk az Avason aszfaltozni, hogy a legnagyobb csöveinket sikerült kicserélni új csövekre. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos és nagyon lényeges eredmények. Említette az MVK ZRT-t. Hát azért megérkezett 4 új elektromos csuklós busz Miskolcra. És most remélhetőleg jövő héten képviselő úrral közösen 6 új elektromos buszt fogunk átadni, ami szintén ennek a munkának az eredménye, amit egyébként az előző városvezetés kezdett el. És én, amikor ezt a 4 új elektromos csuklós buszt átadtuk, akkor is elmondtam, és most is elfogom, hogy az elődök munkája nélkül nem lehet várost építeni. Tehát, hogyha önök ezt nem indítják, ezt a közbeszerzést, akkor ezek a buszok most nem érkeznek ide, de hála Istennek 4 már ide érkezett, és 6 rövidesen ide fog még érkezni. Április 1-től bevezettük a tarifaközösséget az MVK ZRT járatán. Ingyenessé tettük 14 éves korig a közösségi közlekedést Miskolcon, még a kis állattartókra is gondoltunk. Tehát azt gondolom, hogy amit az MVK ZRT utaskomfort szempontjából meg lehetett oldani, vagy ki lehetett találni, ezt megpróbáltuk megtenni. Sűrítettük a menetrendet, igaz, nem jelentősen, és nem azon a módon, ahogy a miskolciak elvárják, de a következő lépés, és erről majd fogunk az előterjesztés kapcsán beszélni, az az, hogy 2019 óta nem volt konkrét utasvizsgálat Miskolcon, tehát nem tudtuk pontosan eldönteni, hogy melyik járatnak milyen a kihasználtsága. Ennek az eredménye 2 nappal ezelőtt érkezett meg vezérigazgató asszonyhoz, ezt szeretnénk a nyári időszakban kiértékelni.
0: A szállítmányozással foglalkozó Gégény Transz Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara díjátadó ünnepségén. A rendezvényen többek között elismerték a szakképzésben dolgozók, a képzőhelyek és a szakmai versenyeken kiválóan szereplő diákok teljesítményét, valamint ezüst, illetve aranykoszorús mestereket is köszöntöttek. Balogh Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara alelnökét hallják.
3: Nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényünket, már tavaly volt 35 éves a megyei kamaránk, és ezt minden évben megrendezzük, összekötjük a taggyűlésünkkel, és azután díjazzuk azokat a vállalkozásokat, azokat a szakképzéssel foglalkozó kollégákat, akik az adott évben eredményesen működtek közre. A kamarának fontos célja az, hogy díjazzuk ezeket a vállalkozásokat, hiszen nagyon fontos, hogy a megyének is vannak olyan kiemelkedő teljesítményei, amelyek kamarai szempontból és egyébként a megye szempontjából is elismerésre méltóak. A mai napon keresztül megkapja a díjat majd a kiváló vállalkozások, ezentúl a gyakorlati oktató kiváló képzőhelyek, és nyilván azok a szakképzésben, technikumban tanuló diákok is kapnak díjat, akik eredményesen teljesítették a mögöttük levő éveket. Várják mindig ezt a napot, akik díjat kapnak, és azok is, akik csak szurkolnak. Különösen a gyerekeknél veszem észre azt a diákoknál, hogy nekik ez egy nagyon nagy elismerés. Nem iskolai keretek között kapják, amit a kamara székházában a küldöttek között, tehát van egy olyan ünnepélyes jelleg ennek a rendezvénynek, ahol megtiszteltetésnek érzik, hogy egy ilyen díjban részesülhetnek. Motiváció nekik arra, hogy a továbbiakban is próbáljanak tovább tanulni, illetve a szakmájukban elhelyezkedni.
0: Az év vállalkozása díjat 2026-ban a fuvarozással foglalkozó családi vállalkozásként működő Gégény Transz Kft. Kapta. A tulajdonos Gégény Tamás, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületében az árufuvarozói tanácselnöke. Céljuk a magyar belföldi fuvarozó vállalkozások versenyképességének megőrzése, valamint a gépjárművezetők munkakörülményeinek javítása.
4: 28 éve keményen dolgozunk, 25 évig egyéni vállalkozóként, 3 éve KFT formájában vagyunk jelen Nyíregyháza és Közép-Európa útjain. Jelenleg 45 kamionnal, 50 dolgozóval látjuk el a fuvar feladatokat, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megkaphatjuk ebben az évben ezt a díjat. A korábbi években kaptam kisebb díjakat a bizalmi körnél, volt, amikor ott a legjobb ügyfélélmény díjat kaptam, a tavalyi évben megkaptam a VOSZ-nál országosan az évvállalkozója díjat, itt a kamarában még most lettem először díjazva, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést.
0: Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. Megújulnak a virágágyások a Kispiacnál, a Pesti úton, valamint a Szövetkezet úti virágládák is. A város szépítés Mátrafüredet is érinti, ahol szintén rendezettebb, virágosabb környezet fogadja a lakókat és az odalátogatókat. A munkálatok célja, hogy Gyöngyös és város részei még élhetőbbek, esztétikusabbak legyenek a nyári időszakra. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Miért tartja fontosnak egyébként a virágosítást itt a nagyon nyári, nagy rekkenő hőségben is, kik végzik ezeket a munkálatokat?
6: Amiről most én szeretnék beszélni, az a városi parkosítás, virágosítás. Ez egy ciklusokon átívelő közbeszerzésnek az eredménye, amit mindig Gyöngyös város önkormányzatának hivatala koordinál. Mint a lakosok is tudják, a főtéren különböző nagy tartókban, város szerte pedig elkészített virágos kertekben, virágos ládákban, illetve például a szövetkezett úton a nagyon-nagyon régi rózsaágyásokban vannak ezek a gyönyörű egynyári, illetve évelő virágok, amiket a zöld terület fenntartó Kft., aki a közbeszerzésünket jelenleg végzi, minden évben tervszerűen telepít. Ugyanez a telepítési munkálat megtörténik Mátrafüred esetében is, ott a Városgondozási ZRT végzi ezt a munkát, és ahogy nyáron a turisták szemeit el szoktam nézni nagy örömükre, hiszen nagyon szépek és gondozottak ezek a közterületek. Na, ez a munka történik most. Ugye eljött az az időszak, amikor ezeket a palántákat kiültetik, és most már a város nagyon sok pontján, a Mátrai úton, a Mérges úton, illetve a 80-as több pontján is találkozhatnak azzal a lakosok, hogy a vadi új egynyári virágok kiültetésre kerülnek, és így a közérzetünk mindenképpen jobb lesz ettől.
5: És akkor nézzük meg, hogy ezt lehet tudni, hogy mondta, hogy közbeszerzés köteles a feladat, hogy azért ez nem kevés virág, palántát jelent.
6: Ez nagyon nem kevés, és ráadásul nem csak ebből a munkából áll a közbeszerzés. Tehát ez a cég végzi a parkjainknak a gondozását, ősszel a faleveleknek az összeszedését, elszállítását, lehelyezését, a virágos kertekkel kapcsolatos munkákat, ők tartják rendben a toronyháznál a gyöngyös feliratot, ültetik az új fáinkat, gondozzák azokat. Nagy örömömre láttam, hogy a legújabb ültetés, az első ilyen ugye az én körzetemben, segítségemmel történt, most már a Platán úton öntöző zsákkal ültetik el ezeket a kis csemetéket, próbálunk felkészülni az aszályos helyzetre, és egy nyilván közbeszerzés, mert azért egy ekkora város, ekkora közterületén mindenféle zöld felülettel kapcsolatos munka nagyon nagy összeget tesz ki, mert azt nem teheti meg egy város sem, hogy mindenféle eljárás nélkül megbíz ezzel vállalkozót, úgyhogy ezt jelen pillanatban ők végzik, hogy a jövőben egyébként a közbeszerzés után kifogja, azt pedig majd a testület bölcsességére bízzuk.
0: Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik. Csapadék reggelig nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen északon, északkeleten ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 29-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Május 28-án megtartotta közgyűlését Eger megyei Jogóváros önkormányzata. A trianoni békediktátum évfordulóján megemlékezést tartanak június 4-én az országzászlónál Egerben. Egyéni identitás a globális világban címmel nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Színházban. Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet katolikus általános iskola tanulói a Sárospataki szakrális báb találkozón. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Eger önkormányzata 21 napi rendi pontot tárgyalt május 28-án. A közgyűlésen számos közigazgatási, valamint a helyi intézményeket érintő előterjesztéseket vitattak meg a képviselők. Szó volt a MÁV személyszállítási ZRT 2025. évi beszámolójáról is, mely az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozott. 2019. október 1-től a MÁV személyszállítási ZRT látja el Eger területén a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő személyszállítást. A társaság 2026. március 31-én elkészítette a 2025. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan. A további percekben a MÁV személyszállítási ZRT helyi közszolgáltatás vezetője kifejti, miért vásároltak kevesebb összvonalas tanuló, valamint összvonalas nyugdíjas bérletet az egriek, továbbá miért tartalmaz 5%-os utasszámcsökkenést a beszámoló. Ezen felül a hasznos kilométer, illetve a fizető kilométer fogalmakat is tisztázza. Most Baranyai Gergelyt hallják.
2: Tehát nem darabszámokat, hanem utas által fizetett bevételt tartalmaz az oszlop. Tehát nem darabszámot jelent mondjuk az összvonalas nyugdíjas éves bérlet, nem 189 darab, hanem 189 ezer forint bevétel van belőle. És egyébként ilyen tekintetben igen, tehát mivel 1000 forintba kerül a bérlet, ezért ezt a számot jól tükrözi. Így van, illetve a tanulóbérletnél szintén látjuk ugyanezt a jellegű csökkenést. Azt el kell mondjam, a hátterét ennek, hogy miért csökken a tanulók által igénybe vett bérletvásárlás, ezt nem tudjuk, nem ismerjük annyira az utazási szokásokat, amit látunk, hogy a menetjegyekből viszont sokkal többet vásárolnak, a bevétele is jelentősen növekszik. Elképzelhető, hogy itt a tanulóbérleteknél összefüggés van a között az éves bérleteknél, hogy a díjtermékeknél, ugye egy idő után, amire több panasz érkezett a város részéről, és kivizsgáltuk, próbáltunk a témában eljárni, hogy egy idő után lekopik a felirat a papírról, a tinta megfolyik, és ilyen módon nem látható. Lehet, hogy ezért csökken ennek a díjtermék népszerűsége. Itt több intézkedést próbáltunk erre foganatosítani, tehát egyrészt a papírt próbáltunk másfajtát, próbáltunk más nyomtatóval, egyelőre ez nem járt sikerre. Nagyon szeretnénk elektronikus vásárlás irányába átterelni. Ennél a díjterméknél ez egyelőre nem elérhető, de erre vannak javaslataink, amivel polgármester urat keresni fogjuk. Rendben, akkor itt két kérdés érintett. Az egyik a fizető és a hasznos kilométer közötti különbség. A fizető kilométer az kizárólag a menetrendi kilométereket mutatja, a hasznos kilométereket pedig tehát ez kiegészül a menetrendi kilométer, egy olyan kilométer teljesítménnyel, ami a menetrendnek a teljesítéséhez szintén szükséges, de nem utasokkal rakott kilométer. Tehát mondjuk, hogy ki kell állni a busznak a telephelyről, vissza kell állni, ezeket a teljesítményeket számítjuk itt bele. A szociálpolitikai menetdíj támogatást a tanulóbérletek után igényeljük le. Ahogy látható, ezen az ágon csökkenést látunk, itt a darabszámokban is, sajnos ez ennek a hozadéka. Nem látunk a jövőbe előre, reméljük, hogy ezzel az applikációs megoldással picit sikerül a tanulóbérletek forgalmát megint feljebb vinni.
1: Egerben a Pirkár János téren lévő országzászlónál tartanak megemlékezést június 4-én csütörtökön 16 óra 32 perckor. A trianoni békediktátum aláírásának napján és órájában kezdődik a rendezvény a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezetének szervezésében. Dr. Pápai Ákos, a szervezet helyi elnöke kiemelte, ez egy gyásznap és nem a nemzeti összetartozás napja.
3: Vannak olyan események, olyan következményei ennek a békediktátumnak társadalmilag 20-as, 30-as években, vagy akár a mai embernek is, ami üzenhetnek, hogy bizonyos szituációk, helyzetekben az ember hogyan reagáljon. Erre próbálok rávilágítani majd ezen a napon, és a kedves nézők és hallgatók szíves figyelmébe ajánlom. Tudom, hogy nem a alkalmasabb időpont, de mi már hosszú-hosszú évek óta mindig ebben az időpontban szigorúan napján, órájában és percében tartjuk a megemlékezést. Most is harang szóval fog indulni. A tavalyi egy kicsit időben elhúzódott, egy nagyon meleg időszak volt. Most egy kicsit rövidebb lesz a megemlékezés, tehát hogy arra számítson, aki eljön hozzánk, hogy ugye 3-4 óra, max. 1 óra lesz, hogyha esetleg csúszások lesznek. Természetesen lesz harangszó, himnuszok, lesz kórista, leszek én, és még lesznek meglepetések is. Felnémet egy városomban egy különleges hely, és azt gondolom, hogy ha a felnémeti lokálpatrióta helyi emberek ott szeretnének a saját közvetlen környezetben megemlékezni, az teljesen elfogadható. A nem megbántva, meg nem támadólag az önkormányzatnak a ünneplési stratégiája évek óta az, hogy munkaidőbe történik. Én azt gondolom, hogy ez az átlag ember számára nem megoldható, hogy erre a napra feltétlenül szabadságot vegyen ki, vagy szabadnapot intézzen magának. Nyilvánvaló a 100. évfordulón mi is törekedtünk arra, hogy politikai ellentéteket, személyes konfliktusokat félretéve egy helyen történjen meg, amit aztán az akkori polgármester űr felrúgott és szétrombolt. Nem volt nekem szimpatikus, de hát az idő ezt hozta. Ez a nemzeti radikális vonal a különböző szervezeti struktúrákon keresztül gyakorlatilag a rendszerváltás után kezdte egymagába ezeket a megemlékezéseket minden évben megszervezni. Nekünk nem fájdalom az, hogyha egyébként más is csinál ilyet, mert azért csak mi csináltunk, és senki más nem csinált. Így ez a gondolat úgy néz ki, hogy más társadalmi rétegek, más szervezetek számára is egy fontos ügy lett. Én ennek örülök, nem a szétszórtságnak, hanem az ügy fontosságának.
1: Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban nyílt meg ma délelőtt az Egyéni Identitás a Globális Világban című kiállítás a Nyitott Tér Fesztivál részeként. A tárlatot Kulibali Miriam kurátor nyitotta meg, aki elmondta, egy pályázati felhívás nyomán választották ki az itt kiállított műveket.
4: A mai megnyílt kiállításon lényegében egy pályázati felhívásra érkezett képzőművészeti alkotásokat láthatnak. Van festmény, van linoleum metszet, vannak digitális alkotások, van intermediális installáció. Lényegében magára az egyéni identitás, illetve a globális identitás összeírésére, az ebben a csatornában létező egyéni élményekre és identitásképzésekre próbáltunk így ráfókuszálni, hogy mik azok az élmények, testi, akár kulturális, vagy személyes, narratív, akár történelmi események, momentumok, amik egy ember személyiséget meghatározzák. És hogy erre rengetegféle különböző válasz érkezett, úgyhogy nagyon színes tárlatot sikerült összeállítanunk.
5: Ki lehet-e emelni ezek közül akár egy-egy alkotást is, ami megdöbbentően jól sikerült?
4: Lehet. Igazából mindegyik nagyon egyedi, de mondjuk amiket így kiemelnék, az Cseh Orsolyának a Reziliencia sorozata. Ott lényegében monotíp technikával különböző nyomatokat készített, az egyén és a környezete közötti feszültséget ilyen különböző módokon ábrázolva. Azt mindenféleképpen tudom ajánlani, vagy Fekete Bálintnak az alkotásait. Ők lent vannak az aulában, ami a nagyon strukturált társadalmi berendezkedésben való egyéni jelenlét. Szóval, hogy ott még az élményszerűség eléggé közvetve jön át magán az ábrázolási módon. De ugyanígy Enyedi Zsoltnak a Laposföld társadalma is nagyon izgalmas, hiszen ez totálisan erre reflektál, hogy magában ebben a nagyon túlzsúfolt információs társadalomban hogyan maradnak alul úgymond a személyes tapasztalatok, és hogy ezek a különböző Conteo elméletek hogyan tudják úgy betölteni a saját terünket, hogy néha még azt is túlnyomja, amit akár az iskolában tanulunk, amit ugye már történelemben, társadalmi módokon már így megtanultunk, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes sorozat.
5: Kiknek ajánlaná a tárlatot, és meddig lehet megtekinteni?
4: Én igazából ajánlanám mindenkinek, aki egyrészt kíváncsi egri kötődésű alkotók, képzőművészeknek a munkáira, ugyanis mindenféleképpen olyan művészekről van szó, akik a helyi identitást, a helyi kultúrát valamilyen szinten képviselik, és hogyha már akár el is mentek, de nagyon sok ideig itt voltak és itt éltek, ő is színesítették a helyi közösséget, illetve tényleg azokat, akik nagyon szeretnék megismerni azokat a gondolati síkokat, amiket itt a művészek felvetettek. Június 31-ig lehet megtekinteni, szóval egész hónapban.
1: Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói a Sárospataki Szakrális Báb találkozón. A Szent Erzsébet házban tartott rendezvényen összesen 5 előadást tekinthettek meg az érdeklődők, amelyekben főként diákok szerepeltek. Koleszer Krisztián tudósítónk összefoglalóját hallják.
6: Különleges kulturális és lelki élmény várta az érdeklődőket az idei pünkösdi ünnepkör részeként Sárospatakon a Szent Erzsébet házban megrendezett Ég és Föld között bábokkal című szakrális báb találkozón. A rendezvény során 5 produkció elevenedett meg a közönség előtt, a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola, a Huncutka Báb Színház, a Tokaj-Hegyaljai Egyetem, valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola közreműködésével. A találkozó nem csupán a bábozás művészetéről szólt, hanem arról is, hogy miként lehet a hitet, az ünnepek üzenetét és az emberi érzéseket a bábjáték eszközeivel közelebb vinni a közönséghez. A fellépők között kortárs és hagyományosabb megközelítések egyaránt megjelentek. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola produkciója azonban különösen szorosan kapcsolódott a pünkösdi ünnep lelki tartalmához. Az iskola diákjai egy misztériumjátékot mutattak be, amely végigkísérte Jézus életének főbb állomásait, majd a tanítványok várakozásán keresztül a Szentlélek eljövetelének történetét állította középpontba. Az előadás a pünkösd üzenetét fogalmazta meg, hogyan alakul át a félelem bátorsággá, a bezártság nyitottsággá, a hallgatás pedig élő tanúságtétellé. A gyermekek számára különösen nagy kihívást jelentette a felkészülés, hiszen többségük korábban még soha nem bábozott. A produkció mégis alig egy hónap alatt készült el, ami komoly összefogást és kitartó munkát igényelt mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. A felkészülésben és a rendezésben nagy segítséget nyújtott Szent Irmai László tanár úr, aki hosszú évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt Sárospatak bábos életének, számos fesztivál és találkozó szervezőjeként. Mentorként támogatta az iskola közösségét, szakmai tapasztalatával és lelkesedésével segítve a gyermekeket abban, hogy egy igazán mély tartalmú és ünnephez méltó előadást állíthassanak színpadra. A misztériumjáték különlegessége az volt, hogy nem csupán előadásként működött, hanem közös lelki élménnyé vált. Az előadás végén a közönség is belekapcsolódhatott a közös válaszokba, így a pünkösd üzenete valóban közösségi tapasztalattá válhatott a jelenlévők számára. Az Ég és Föld között bábokkal találkozó megmutatta, hogy a bábozás nem csupán gyermekműfaj, hanem olyan különleges művészeti forma, amely képes egyszerre megszólítani a hitet, az érzelmeket és a közönséget is.
1: Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásukat, tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves-Vár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
7: Az elmúlt évhez képest az idén csaknem 40 ezerrel többen nyújtották be személyjövedelemadó bevallásukat elektronikusan, mintegy 2,7 millióan. Ugyanakkor csak nem 300 ezeren az utolsó két napra hagyták a bevallás benyújtását. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja is. Az utolsó napon 158 ezeren tettek 1+1%-os felajánlást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el személyjövedelemadó bevallási tervezetét. Idén sem lehetett lekésni a határidőt, ugyanis akik nem tettek semmit, nem adtak be, és még csak meg sem nézték az adóhivatal által kiajánlott dokumentumot, a tervezetük május 20-án azoknak is automatikusan hivatalos és érvényes személyjövedelemadó bevallássá változott. Ez azonban csak és kizárólag a magánszemélyekre vonatkozik. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezetteknek feltétlenül el kell küldeniük a személyjövedelemadó bevallásukat. A rendelkezésre álló adatok szerint tovább folytatódik az elektronikus bevallás térnyerése. Az adózók elenyésző része küldi már csak be papír alapon az SZIA bevallását. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett meg a NAV-hoz. Még mindig akadt 170 ezer olyan adózó is, akik elektronikusan töltötték ki a bevallásukat, de kinyomtatva papír alapon küldték azt be. A hagyományos nyomdai SZIA bevallási csomagot 14 ezeren adták postára, vagy hozták be a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. A tervezetet több mint 2,6 millióan tekintették meg. 1 millió 150 ezernél is többen voltak azok, akik a tervezetet változtatás nélkül elfogadták. Növekedett azok száma is, akik rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról. Jelenleg még nincsenek végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyjövedelemadójuk 1+1%-át felajánlották. 1%-át egy civil szervezetnek, a további 1%-ot pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lourdes mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldog elvatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldog elvatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmon

Rok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség múltjáról. A templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. Ez az ünnep Istenben és Isten kegyelmében a Szentlélek által átitatottan mindannyiunk szívében, lelkében azt az örömet hozza, amit egyházunk születésnapja hozott pünköstkor. 90 éve adták a hívek rendelkezésére a Szent József templomot, hogy szívünknek, lelkünknek otthonaként szolgálhasson, mondta a Szentmise bevezetőjében Varga András esperes plébános. A hálaadó Szentmisét Berhidai Piusz, ferences tartományfőnök mutatta be. Délután kulturális programokkal, valamint a májusi litánia elimádkozásával folytatódott a búcsúünnep. A Budapest Remete Kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szentbeszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Missziótársulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása.
A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújítása

0: megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldásra május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estjére, június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd Egy a nemzet a határok felett című emlékműsor lesz, a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Majd megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, 11 órakor kezdődik a Szent Mise, Bojtor Róbert Miklós falvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17 óra 30 perckor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés esttel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból lesz, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rád, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösség, lelki feltöltődés, sok nevetés és új barátok, közös ima, és a szolgálatra önkéntes igazolást is adnak, hogyha szükség van rá. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. Jelentkezni a felvi.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehet május 31-éig. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezni és információt kérni dr. Hortai Ritától lehet a 0630 24 95 637-es telefonszámon. E-mail címen pedig a versalap22@gmail.com e-mail címen kereshetik. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Koleszer Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Nyíregyháza labdarúgó csapatának tagjai megkezdték szabadságukat. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán a Kazinczy Ferenc tagiskolában. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nyíregyháza Spartacus keretének tagjai megkezdték szabadságukat, amely június 18-áig tart, ekkor kezdi a felkészülést az együttes a következő idényre. A tervek szerint 24-ig hazai környezetben készül majd a spari, majd Ausztriába utazik edzőtáborba, ahol 9 napot tölt és több felkészülési mérkőzést is játszik. Már elkezdődött a keret kialakítása. Most kicsivel több időnk van, mint a téli felkészülés során, bízom abban, hogy minden tervezett munkát elvégezhetünk ez alatt. Ami a keretet illeti, folynak az egyeztetések, de ez ilyenkor természetes. Szeretnénk fiatalokat is beépíteni, és jönnek új játékosok is, fogalmazott Bódog Tamás vezetőedző. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
2: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszközparkja. Kamerárni Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
3: Hát az egészséges életmódra nevelése az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
4: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
1: Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán, a Kazinczy Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
5: Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
1: Kazincz Balcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
0: Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
1: Viszoszky Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
6: A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
1: Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
7: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
1: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
8: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
1: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
9: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
1: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
10: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.